A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Spirál.
1: Sziasztok, Liturgy Uivo vagyok, ez pedig a Rádió Café 98.0, van barátod.
2: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete ködlet.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Rádió Café. Mátyásföldön, az FM 98-as frekvencián.
1: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: számolja, megtartom a kezem.
1: Nekem tetszik.
0: Járunk. Szereted ezt a számot? Nekem tetszik. Járunk.

Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rosta Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

bejárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, razziába kezd a NAV, perzselő forróság vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadék pótlása kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyenges érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
2: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstop ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstop az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci holt tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás és 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
1: A nyári estéknek van egy különleges varázsa, amikor a természet csendje és a zene találkozik. Ezt az élményt kínálja a Nemzeti Filharmonikusok hagyományos martonvásári koncert sorozata, a Beethovennel a szabadban, amely idén is a festői Brunswick kastély parkjában várja a komoly zeneszerelmeseit. A több mint 6 évtizedes múltra visszatekintő sorozat különleges környezetben idézi meg Ludwig van Beethoven zenéjét, a kastély ősfái alatt, a nyári égbolt kupolája alatt. A 2026-os évad három hangversennyel várja a közönséget, június 27-én, július 4-én és július 11-én. A koncert sorozat célja, hogy Beethoven művei a természet közelségében, szabad téren szólaljanak meg, különleges atmoszférát teremtve zenész és hallgató között. A június 27-i nyitóesten Beethoven első és harmadik, azaz az Eroika szimfóniája hangzik el a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában, Farkas Róbert vezényletével. A fiatalos lendület és a hősi monumentalitás találkozása igazi zenei utazást ígér. Ha szeretné egy estére kiszakadni a hétköznapokból és a klasszikus zene legnagyobb mestereinek egyikével tölteni egy nyárestét, Martonvásár idén is kiváló úti cél lehet. Beethoven dallamai, a kastélypark romantikus környezete és a Nemzeti Filharmonikusok művészete együtt olyan élményt kínálnak, amely sokáig elkíséri a hallgatót.
0: Opera.
1: Monumentális díszletekkel, látványos jelmezekkel és nemzetközi szereplőgárdával készül Puccini Tosca című operájának új bemutatójára a Szent Margit bányai kőfejtő. A premier július 15-én lesz, az előadást pedig augusztus 22-ig összesen 24 alkalommal láthatja a közönség Európa egyik legimpozánsabb szabadtéri színpadán. A produkció rendezője és díszlettervezője Tadeusz Strasberger, aki a napóleoni háborúk idejének Rómájába repíti a nézőket. A látványvilág a barokkváros pompáját idézi meg. A monumentális díszletek központi elemei között oltár, szentély, hatalmas gyertya és tömjénező is szerepel, amelyek a mű vallási és hatalmi szimbólumait erősítik. A jelmezeket ismét Giuseppe Paella készítette, aki korábban a kőfejtő Turandot és Aida produkció látványvilágáért is felelt. A zenei irányítást az olasz karmester Valerio Galli látja el, aki a Piedra Fesztivál zenekart és a Filharmonia Kor Wien együtteseit vezényli. A produkcióban közreműködik a Gumpold Kirchner Spatzen gyermekkórus is, amely először lép fel a kőfejtő színpadán. A Toszka a szerelem, a féltékenység, a hatalomvágy és a szabadság drámája, amely Puccini legismertebb és egyben legnépszerűbb operái közé tartozik. A Szent Margit bányai előadás alkotói ezúttal is egy látványos, érzelmekben gazdag szabadtéri produkciót ígérnek, amelyben a monumentális színpadkép és a különleges természeti környezet együtt teremti meg az opera felejthetetlen atmoszféráját.
0: Koncert.
1: A modern európai jazz egyik meghatározó alakja, Andy Shepherd ad koncertet október 17-én a Budapest Jazz Club színpadán. A világhírű brit szaxofonos triójával érkezik Budapestre, ritka magyarországi fellépésének ígérete pedig a jazzrajongók számára különleges zenei élményt kínál. Andy Shepherd pályafutása során a nemzetközi jazz élet egyik legismertebb művészévé vált. Zenében a jazz hagyományai, az európai kamarazene, a minimalizmus és a szabad improvizáció elemei találkoznak. Játékát líraiság, gazdag dallamvilág és különleges atmoszféra teremtő erő jellemzi. A budapesti koncerten két kiváló muzsikus csatlakozik hozzá, az olasz zongoraművész Rita Markotulli, aki számos jazz legendával dolgozott együtt pályája során, valamint a svéd nagybőgős Anders Jormin, az európai improvizatív zene egyik legjelentősebb alakja. A koncert kifinomult kamarazenei hangzást, inspirált improvizációkat és a kortárs jazz legmagasabb színvonalát ígéri a Budapest Jazz Club közönségének.
0: Esemény.
1: A világ fiatal karmester tehetségei érkeznek Magyarországra októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyre, amelyet október 1-e és 10-e között rendez meg a MÜPA. A rangos megmérettetésre idén közel 400 jelentkező nevezett, 5 kontinens 61 országából. Az előválogatást követően 24 fiatal dirigens jut a helyszíni fordulókba. Az elődöntőket a Pécsi Kodály Központban rendezik meg, a Pannon Filharmonikusok közreműködésével, majd a 10 tovább jutó a Budapesti Zeneakadémia nagy termében méri össze tudását a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Társaságában. A 4 döntős október 9-én a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében vezényelheti a Nemzeti Filharmonikus Zenekar együttesét. A gálakoncert és az eredményhirdetés október 10-én lesz. A verseny a fiatal karmesterek számára komoly nemzetközi bemutatkozási lehetőséget jelent, hiszen a zsűri és a meghívott szakemberek fellépésekkel, külön díjakkal és további szakmai lehetőségekkel segíthetik a legtehetségesebb résztvevők pályáját. Az elő- és középdöntők koncertjei ingyenesen látogathatók.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Biciklivel az erdőben. A vidéki kerékpártúrák nem csupán testet, de lelket is feltöltő élményt nyújtanak, miközben felfedezhetjük az országot két keréken. Induljunk hát el együtt! Pécs, Orfű. A mediterrán életérzés magyar fellegvára nem a sík terepéről híres, így bármerre járunk, akár gyalog vagy két keréken, a gyönyörű kilátás garantált. A pécsiek kedvenc bringa útvonala cseppet sem mondható átlagosnak. A 13,5 kilométeres túra legnagyobb része az erdő mélyén kanyarog, amely tavasszal a medvehagyma virágzás idején fehérbe borul. Ha még nem volt elég adrenalindús a reggel, itt a tökéletes lehetőség egy kis extra lendületre. Amikor már az emelkedő hatását érezzük, megpihenhetünk az Egervölgy tó mellett található, nemrég felújított erdei pihenőben.

0: Újfalu, Eresztvény. A Somoskő Újfalu és Eresztvény közt kanyargó útvonal ismerős lehet sokak számára, hiszen 2021-ben ez a kerékpárút nyerte el az Országos Erdészeti Egyesület Év Erdei Kerékpárútja díját. De mi teszi ezt az útvonalat olyan különlegessé? A szakasz a Nógrád vármegyei Somoskő Újfalu vasútállomástól indul, és az Eresztvényi játszótérig tart, aminek nagy része egy hajdani vasútnyomvonalán vezet. Bár a sineket már régóta felszedték, a kijárt út még mindig ellenáll az időjárási viszontagságoknak. A vasútnyom az Eresztvényi műútig folyamatosan 3-4%-os emelkedést mutat, amely garantál egy kis kihívást. Az alsó szakasz egy régi alagúton keresztül halad át. Ez az egyik leglátványosabb része az útnak. Ezen kívül a fennsíki rész is nagy népszerűségnek örvend, terepfutók, túrázók és hegyi kerékpárosok körében. Az út során találhatunk pihenőhelyeket, madárparkot és játszóteret is a családosoknak. Illetve tovább folytathatjuk utunkat a Medves fennsíkra, a Margit bánya és a Közép bánya felé. Amennyiben van még bennünk lendület, a Közép bánya tó csillogását is szemügyre vehetjük a jól megérdemelt pihenés előtt.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
2: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, az észrevehetőségről fogunk beszélni, illetve hát már beszélünk is jó sokféle megközelítésből. Most azt gondolom, hogy alapvetően az észrevehetőség lesz az, amiről bővebben tárgyalunk, ugyanis az öltözködésről, a divatról lesz szó, és akit vendégül hívtam, Keszeg Anna, kultúra kutató, MOME egyetemi docense, divat és öltözködés kutató. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szervusz, én is köszönöm a meghívást.
2: Sokszor olvastam, főleg City Light-okon a Coco Chanel-nek aláírt bommót, ami ugye valami olyasmit mond, hogy a divat az változik, de a stílus örök. Hogy van ez a történet? Meg tudjuk-e különböztetni egymástól a divatot és a stílust, az öltözködést? Tegyük ezt rendbe valahogy.
3: Igen, meg tudjuk különböztetni valóban. Tehát a divatról azt szokták mondani, hogy az a 18. századtól olyan, ami ennek ma ismerjük, vagyis olyan, hogy azáltal azt tudjuk megmutatni, hogy kik szeretnénk lenni, és nem azt, hogy kik vagyunk valójában. Egészen a 18. századig másfajta rendszerek vannak így az emberiség történetében, olyan rendszerek, amikben a társadalmi státuszunk kötelez, ugye előírják azt, hogy hogyan kell öltözni. Ugye ez nekem mindig olyan döbbenetes volt, hogy régen voltak ugye öltözködési előírásuk, hogy adott társadalmi osztálynak megfelelően mit szabad viselni, mit nem szabad, anyagtípus, szín, stb. De a 18. században ez aztán valahogy úgy elkezd eltűnni, aztán nyilván 19. századtól végképp eltűnik, és az ember mint általában mindent ezt is túl tudja játszani, és az, amit Chanel mond, hogy igazából a divat az változékony, és a stílus ezzel szemben örök, az pontosan ezt mutatja, hogyha folyton követjük a trendeket, folyton próbálunk alkalmazkodni az újabb és újabb vágyakhoz, akkor meg tudunk arról feledkezni, hogy mi az az igazi belső, jól körülhatárolt stílusunk. Na és akkor egy picit most nézzük meg a stílust is, hogyha már itt a divatról beszéltünk, hogy ez egy olyan szó, ami nem az öltözködés kultúra kontextusában kezd elterjedni, hanem az íráshoz kapcsolódik, és ahhoz, hogy mennyire megkülönböztethető az, ahogyan írunk, ugye ennek van egy ilyen latin eredet szava, ami az írópálca, és akkor az írópálcát azt ugye úgy lehetett használni, hogy én tudtam vele írni, de törölni is, hát hogy folyamatosan így föl tudtam javítani azt, hogy tulajdonképpen én hogyan írok, és a stílus ez lett, tehát az a típusú öltözködés, amit addig korrigáltam, hogy úgy érzem, hogy az már így rám nagyon-nagyon jellemző. Úgyhogy így lehetne valahogy megkülönböztetni, hogy az egyik az ugye a látszat, ami folyton követi a trendeket, a másik az meg valami olyan, ami belülről jön, és nagyon kidolgoztam már, a saját személyiségemre szabtam.
2: Te mondtad a 18. századot, vagy utaltál rá, én nekem a francia forradalom előszobájában, vagy annak a környékén volt először ilyesmi olvasmány élvényem, hogy ott a hajjal, hajstílussal, elsősorban a fodrászatnak a részéről volt először, ami ilyen nagyon meghatározó stílus kifejezés volt. Előtte is

0: Volt már ilyesmi, vagy ezt jól érzékelem, vagy mikor lépett ez így az életünkbe?
1: Hát így kettő előzményhez szokták így a kortárs divatnak a történet visszavezetni. Az egyik a 14. század, és ez az olasz városállamok, amikor ugye az történik, hogy ott van egy csomó ilyen gazdag család, és hogyha sok olyan ember van egy helyen, akinek azonos a státusza, és kb. Ugyanakkora anyagi erőforrásuk van, akkor a divat az egy nagyon jó eszköz arra, hogy egymás között ők elkezdjenek elkülönülni, és ezért is mondják azt, hogy ott a 14. században ez egy először kialakul, de valóban az igazi eredet történet az a francia királyi udvar, és hát ott a napkirály, ahol ugye megint ugyanezek a feltételek adottak, hogy van egy azonos hátterű, azonos edukációi társadalmi közeg, ez ugye a francia arisztokrácia, és náluk meg ugye az van, hogy ugyanannak a személynek az elismerését kell kivívni. És akkor ezt mivel tudom megtenni? Azzal, hogy a ruhákban innovatív leszek. És az, aki a napkirálynak a figyelmét magára tudja vonni, az rögtön egy másfajta státuszba el tud kerülni. Úgyhogy igazából itt kezd kialakulni a divat, de aztán mondjuk abban az értelemben, ahogy ma használjuk, abban azt szokták mondani, hogy igazából Marie Antoinette az nagy játékos, mert ugye ő az, aki először kezd el szakembereket foglalkoztatni a tekintetben, hogy kitalálják, hogy ő milyen legyen, hogy nézzen ki, meg a trendeknek is a jelensége ott kezd el kialakulni. Igen, tehát neki ugye van egy Rose Bertin nevű, nem tudom, ilyen szabónő, varrólány, nem tudom, akkor ugye ezeket a szakmákat akkor kezdik el kitalálni, és ő az, aki igazából kitalálja azt, hogy Marie Antoinette milyen, és ugye ő egy ilyen nagyon jelentős stílusdiktátor volt, mert ott ugye ezektől az ilyen nagyon díszített udvari öltözetektől egészen a nagyon letisztult ruhákig mindenféle volt az ő a gardróbjában.
0: A több fontos fogalmat vagy kifejezés is bedobtál, megyek sorjában. Ugye azt mondtad, hogy akit a nap király észrevesz, vagy akit a király észrevesz, hát ezzel elérkeztünk akkor az észrevehetőséghez. A öltözködésnek ez egy kimondott célja is lehet, inkább így mondom, mert azt is fogom kérdezni, milyen, amikor nem, de ez, hogy észrevegyenek a többiek közül, ez hogyan illeszkedik egy öltözködés megválasztásában?
1: Hát az, hogy észrevehetőek legyünk, az a kortárs társadalomnak az egyik legfontosabb elvárása. Én szerintem még soha nem volt a történelem során egy ilyen időszak, amikor ennyire kell harcolnunk azért, hogy mások észrevegyenek bennünket. Ennek a divat az egyik eszköze, de ezt a divat történetben úgy szokták magyarázni, hogy ez onnan indul, ez az észrevehetőség iránti harc, hogy ugye a modern divat az nagyon összefügg a modern nagyvárosnak a kialakulásával, és akkor ott ugye, hogyha a francia bulváron valaki végig sétál, az, hogy kit vesznek észre, annak nagyon nagy jelentősége lesz, és azzal nagyon hamar újra lehet írni a született társadalmi presztist. Hát az, hogyha én jó családból származom, de végig sétálok a körúton, és nem vesznek észre, akkor ugye ott pontokat veszítek, viszont hogyha nem vagyok egy annyira ismert valaki, de felhívtam magamra a figyelmet azzal, hogy nagyon jól néztem ki, olyan emberekkel vettem körbe magam, akik fontosak, akkor ott rögtön a társadalmi ranglétrán lehet ugrani, és itt kezdődik el ez a spekuláció, ami igazából a divathoz kapcsolódik, hogy nagyon hamar lehet a fluidan a társadalmi hovatartozásomat alakítani.
0: De azért ez nagyon 20. század már, ahol fluidan lehet ugrabugrálni társadalmi csoportok között, mert azért bármilyen jól öltözhettem én 1780-ban, nem hiszem, hogy átugrottam volna két társadalmi réteget.
1: Hát a 19. században azért ez már nagyon van ez az ugrálás. Ugye Émile Zolának a regényei folyton erről szólnak, hogy ki az, aki mekkorát tud ugrani, és mennyire.
0: A kesztyű, ugye?
1: Nagyon pontosan, igen, meg ugye a kurtizánok erről szólnak, hogy csináljunk magunknak egy olyan státuszt, amilyen korábban nem volt, és hát nem tudom, a társadalomkutatók szokták azt mondani, hogy igazából a mobilitás az valamilyen értelemben 19. század végén, 20. század elején nagyobb volt, mint a kortárs mobilitás, tehát éppen azért, hogy szerintem a mindannyian látjuk, hogy a kapitalizmus azért így kezdi befeszíteni a játékszabályokat, és hogy igazából nem annyira kiugró a saját társadalmi státuszomtól való eltérés, mint amilyen a 19. 20. század fordulóján volt.
0: Abszolút mellékszál, csak pont itt az elmúlt napokban az, ugye nem most megyünk adásba még egy pár nap múlva, de a VB-n, amit gondolom, hogy nem követsz, vagy feltételezem, hogy nem nagyon mélységeiben, de ott akkor elmesélem neked, hogy most a legnagyobb sztárja az internetnek ezekben a napokban, azt amire adásba mondjuk nem így lesz, az egy zöldfoki kapus, aki 40 éves, őt már látod,
1: igen,
0: tehát azért szembe jön. Ugye nem igazán csinált ő semmit, tehát én ezt a meccset félszemmel néztem, egy pár védése volt, de nem olyan világra szóló, és olvasom, hogy valami másfél millió millióval megugrott a kezdeti 43 ezerről a követőinek a száma, vele van tele az internet. Értem, hogy nem öltözködés, meg nem akármi, de hát ez mondjuk egy nagy ugrás, vagy társadalmi ugrás az észrevehetőséggel, ha úgy tetszik.
1: Hát így van, én mindig úgy szoktam összefüggésbe hozni a social médiában megszerezhető láthatóságot a divattal, hogy ezt a rendszert, amit a social media felépített, ezt a divat találta ki. Aha. Tehát, hogy tulajdonképpen megteremtette a digitális körutat, ahol azt lehet csinálni, hogy oké, akkor ki az, aki engem visszalájkolt, kivel jelentem meg az azonos poszton. Tehát ez a láthatósági rendszer, ami ma elterjedt, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a divatnak az invenciója, csak ma elfelejtjük egy picit, hogy ez igazából onnan jön. Nem, tehát, hogy hol ennyire rugalmas még az, hogy emberek felfigyelnek rám, hát a divatban, mert ott ugye semmi más nem kell, ahhoz, hogy presztízs szerezzek, csak az, hogy épp abban a pillanatban hogy nézek ki.
0: De hogy ezt valahogy következetesen illik csinálni, nem? Tehát, hogy elég egyszer, lehet egyébként, abszolút lehet, mert ez a kapus, ennek volt egy jó 45 én perce, van. Vagy van egy török szurkol, aki mindig feketére festi az arcát, és akkor azzal is, tehát, hogy egyszer elég jól eltalálni a pillanatot, és onnantól te vagy a ikon?
1: Hát igazából ez a pillanatért folytatott harc, ez nagyon rész a kapitalizmusnak. Van erre egy ilyen jó angol kifejezés, a happenstance theory, hogy ki van jó időben, jó helyen, és ugye ez egy kicsit ilyen divatlogika. Nyilván az, hogy egyszer vagyok jó helyen ott, és egyszer nézek ki jól, az valószínűleg hosszú távon nem elég arra, hogy megtartsam a presztízsemet, de az biztos, hogy el tud indítani egy olyan úton, amire a divat előtti rendszerekben még csak esélyem se lehet volna ráállni.
0: A másik ilyen sokat idézett bomó az, hogy ahhoz, hogy észrevegyenek, ahhoz nem kell olyan sok, mint hogy emlékezzenek rád, nem pont így hangzik, de esetleg az, hogy fel tudjanak idézni, az egy nagyobb erőfeszítés, mint az, hogy egy pillanatig észrevegyenek. Amiről most beszélünk, az, hogy ugye feltűnő legyen valaki egy pillanatig, az inkább az észrevehetőség talán, nem? És az, hogy ez szóljon is valamiről, én így értelmezem az emlékezzeneket, az már egy nagyobb munka talán?
1: Igen, vagy következetes stratégia, akár úgy is mondhatnánk. Szóval, hogy amit a mai social media rendszerekben láthatunk az influencereknél, az pontosan valami ilyesmi, hogy amikor az első korszaka volt az influencer világnak, az pont erről szólt, hogy valaki egy-két jó poszttal felhívta magára a figyelmet, és aztán vagy történt vele valami, vagy nem, de hogy ma annyival tudatosabb lett az influencer kultúrának köszönhetően ez az észrevehetőségért folytatott harc, hogy mindenféle eszközöket bevetnek annak érdekében, hogy megmaradjanak. Ugye ez nagyon szépen látható azoknál az influencereknél, akik ugye a világnak az ilyen nagy láthatósági központjaiban, mint mondjuk Los Angelesben tevékenykednek, hogy ott magán stúdiója van egy egyénnek, aki ugye a saját jogon influencer, tehát nem egy márka képviseletében az, vagy ilyesmi, és akkor ott ezeket a stúdiókat, ezeket tényleg úgy építik fel, mint egy szerkesztőséget.
0: Hogy őt fotózzák, őt sminkelik.
1: Pontosan. És ez egy emberről szól. Mert hogy ez a hírnévipar, ez ma tényleg nagyon túltolta ezt a vonatkozását, a láthatóságnak.
0: Ez akkor működik a megtérő számára.
1: Hát meg hány embert kell neki eltartania? Hát ezt soha ne felejtsük el, hogy ilyenkor azért tényleg ez egy sokszor több száz fős táb, ami egy
0: meg hát meddig sikerül, ugye, mert azért az érdekességet fenntartani azért az egy nagyon nagy kihívás, ez most ilyen PR-esként, vagy kommunikációsként is mondom, tehát, hogy még az, hogy mit tudom, hogy ledobok egy tálcát magas, és nagyon döng, és oda néznek, az még megugorható, de ez kitartson ez a figyelem, azért az, pláne az, hogy érdekesen öltözködöm, azért az egy nagy kihívás.
1: Így van, igen. Hát ugye az van, hogy ez a látványkapitalizmus, amiben most élünk, meg platformkapitalizmus, az igazából ezt használja ki úgy, hogy egymásra építi a különböző érdekszféráknak a láthatóság igényét. Tehát, hogyha mondjuk van nekem egy olyan influencerem, akinél nagyon működik ez, hogy magára fölhívta a figyelmet, ott van, stb., és akkor hozzákezdem el hozzárendelni a márkát, ugye a márkának is van egy valamekkora ismertsége, és az az ismertség becsatornázódik az influencer ismertségébe, és akkor van ez a transfer, hogy egyik adunk rajongói egymásnak. Körből a másikba megy át a presztízs. És ezek ma tényleg a láthatóságnak az iparágai, ezek ilyen iszonyat nagy tömegeket tudnak megmozgatni.
0: Na a másik, kicsit eltávolodtunk tőle, de a másik, amit mondtál, ez a hát divat diktátor, vagy divat ikon, mindegy, hogy most hogy hívjuk. Ugye vannak olyan szereplők, akik ilyen nagyon hosszú távra meghatározzák azt, hogy mi a dörgés, ez hogy működik, és őnekik mi a stratégiájuk.
1: Pont az említett Marie Antoinette az első, akit úgy szoktak meghatározni, hogy ő volt az első divatikon, ami nekem mindig egy ilyen nagyon, nem tudom, szórakoztató jelenség volt. Ugye van egy ilyen bombó most ebben a műsorban, szerintem egy csomó ilyet fogunk mondani, hogy a leghíresebb franciák azok tulajdonképpen németek, mert ugye Marie Antoinette-nek is ugye a származás az
0: osztrák,
1: a Habsburg
0: királyhoz
1: kötötte, és hát ugye a Karl Lagerfeld, a másik híres francia, aki meg német divat tervezőként lett nagyon jelentős Franciaországban, és hogy igazából itt ezeknél a figuráknál az látható, hogy ők nagyon ráéreznek arra, hogy milyen irányba fognak az emberi életstratégiák változni, és ezeket az emberi életstratégiákat előlegezik meg azzal, hogy ők valahogyan viselkednek, öltöznek, stb. Tehát amikor Marie Antoinette ezt a parasztromantikát egy picit így megérezte, és szerintem megint egy ilyen nagyon vicces dolog, hogy a kis Versailles-ban ő ott ugye tyúkokat nevelt meg, stb. Akkor ő ráérez arra, hogy az emberiségnek van egy igény egy nyugodtabb életstratégiára. És valójában ezek az ikonok először ilyesmit csinálnak, hogy spontánul éreznek rá életmód transferekre, de aztán, ahogy a trendkutatás ugye a 60-as, 70-es években kialakul, akkor már arról is szó van, hogyha valaki már stílus ikon, akkor őt lehet influálni az irányba, hogy a trendkutatás által látható irányvonalakat ő elkezdje tudatosan felépíteni és tudatosan beépíteni a saját kommunikációs stratégiáiba.
0: De ez együttműködés jelent most, amire most, tehát az őt lehet befolyásolni, hogy így vagy úgy járjon el, az azt jelenti, hogy van egy stáb, aki ezt kitalálja, vagy másra vonatkozott ez?
1: Igen, erre vonatkozik, igen, hogy lehet őt irányítani. Nyilván nem 100%-os az átirányítása mondjuk az értéknek, tehát hogyha valakiről mondjuk nagyon azt látom, hogy ő egy ilyen digitális világban, vagy egy gépesített világban képzeli el a jövőjét, és attól, miten a világtrend az meg nagyon erősen egy nem gépesített értékrend fele tart, akkor nem lehet így 360 fokos fordulatot.
0: Tehát ő mellélő ilyenkor.
1: Illetőnél előidézni, de azért van egy ilyen tudatos irányítás.
0: És amikor azokat a képsorokat látjuk, meg fotókat, amikor ilyen nagyon, hát most direkt ezt mondom, hogy polgárpukkasztó, általában ezek divatbemutatók, vagy valami nagy filmes rendezvény, és vörös szőnyegen érkezik valaki, és valami olyan dolog van rajta, amit földi halandó nem is nevezne talán ruhának, vagy nejlon zacskóba, vagy teljesen mesztelen, de van egy nyaklánc rajta, tehát, vagy nagy ilyen zörgős szatyú, tehát ilyen borzasztóan fura, inkább így mondom, nem akarok nagyon beszűkült lenni, de ruhának furcsa tartani. Ezeknek mi a funkciója, és hogyan lesz ezekből aztán valamiféle divatirány?
1: Hát itt én elkülönítenék két aspektust. Az egyik aspektus az, hogy a márkáknak nyilván sokszor megéri az, hogy botrány legyen valamilyen vörös szőnyeges megjelenésből, hogy a botrány az még mindig egy eléggé hatékony kommunikációs eszköz.
0: Hajaj.
1: Bár nyilván látjuk azt, hogy ma a krízis kommunikáció azért szereti ezeket a botrányokat kiszámíthatóan csomagolni, de az például ma a szépségszektorban nagyon elterjedt, hogy valamilyen botrányt akarnak szítani egy-egy termék köré, mert attól fogják az emberek kipróbálni, hogy látták, hogy igen, erről volt már valamilyen média visszhang. De azért divatkutatóként ott van a másik aspektus is, hogy ezek a dolgok, amik a hétköznapi ember számára olyan hordhatatlanak minősülnek, ezek nagyon gyakran a divatavangárdnak a kommunikációs formái. Hát, hogy lehet, hogy nekünk nagyon furának tűnik az, hogy valakin egy nylon zacskóból összerakott ruha van, vagy stb. De hogy ennek van, amikor valamilyen nagyon kortárs trendekre reflektáló jelentése van. Tehát csak egy példát mondok, hogy amikor az ukrán háború kitört, akkor ugye Demnák Vászáliának volt egy olyan divatbemutatója, amikor sárban vonultak a modellek, és akkor a sár az így teljesen végigjött a ruhájukon, meg stb. És ott neki volt egy ilyen nagyon konkrét üzenete, hogy igen, ez történik ma a világban, hogy ilyen nagyon vállalhatatlan körülmények között mászkálunk, és nagyon kell vigyáznunk magunkra, és nagyon védenünk kell a privátszférát, mert veszélyes a világ. És az, hogy az ember sárral megtelik a bemutatón, az lehet, hogy hatásvadásznak tűnik, de közben meg nagyon koherens az üzenet, hogy arra akar figyelmeztetni, hogy a világ ilyen lett, hogy besározódunk folyton, úgy, ahogy a politika a krízisekbe tudják sározni a magánéletünket.
0: Ez a krízisek és pofonok, Keszeg Anna kultúrakutatóval beszélgetek divatról és stílusról, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Keszeg Anna kultúra kutató, a MOME egyetemi docense, divat és öltözködés kutató a vendégem, és pont itt az ukrán háború kapcsán egy olyan bemutatót idéztél fel, aminek az üzenete talán erősebb volt, vagy nagyon fontos volt ez a társadalmi üzenete, talán sokkal inkább, mint a ruhák, bár ezt nem tudom. Hogyan lehet egyéni szinten üzenni azzal, hogy vagyok én felöltözve, mert azért itt ez egy önkifejezési forma, nem csak divatforma.
2: Itt igazából a divatelmélet arról beszél, hogy mindenféléről üzenek, arról, hogy aznap milyen hangulatom van, hogy milyen társadalmi osztályból származom, hogy milyen ambícióim vannak, hogy nő vagyok-e, vagy férfi, vagy mennyire vagyok ma, igen, mennyire vagyok nő, mennyire vagyok férfi. Tehát itt csomó aspektusa van a személyes identitásunknak, meg hát arról is, hogy honnan származom, városi, tehát most picit ilyen földrajzi kategóriák is, nem csak társadalmi kategóriákra vonatkoztatva, de azért ez mindig egy ilyen trükkös dolog, ugye a 60-as éveknek a nagy divat teoretikus, a Roland Barthes ugye azt mondta, hogy a divat egy nyelv. De volt neki egy amerikai kollégája, egy teljesen más tudományos iskola, Lazarsfeld, és a Lazarsfeld meg azt mondta, hogy igen, de milyen nyelv az, amit mindenki másként ért. Úgyhogy én ezt mindig így oda szoktam tenni, hogy oké, üzenhetünk az öltözködésünket, de soha nem tudjuk azt, hogy a másik ember ebből az üzenetből mit fog levenni. És az, hogy az emberek nagyon szofisztikált mondjuk a divat szótára, ugye például én ugye a MOME-n dolgozom, ott vannak emberek, akik divattervezőnek tanulnak, nyilván rengeteget tudnak arról, hogy ki milyen formát mikor hozott divatba, stb. Megesett az, hogy az én szofisztikált divat szótáramat mások nem fogják érteni. Ugye ez például nagyon látható olyan esetekben, amikor a trend, amit képviselni akarok, az ilyen nagyon áttételesen értelmezhető. Tehát például az antidivat, ugye az az irányzat, ami azt mondja, hogy öltözzünk úgy, hogy ne tűnjünk trendinek, és legyenek rajtunk szakadt meg valahogy így ellenébe menjünk annak, amit a társadalom jól öltözöttségnek tart, az például egy olyan dolog, hogy annak az értelmezéséhez azért nagyon érzékeny antennáim kell, hogy legyenek. Úgyhogy itt mindig egy ilyen kettős dolog van.
1: Körömszínű lak, láthatatlan smink,
2: így ugye van
1: rajtam, és ne tudja senki.
2: Pontosan, igen.
1: Hát
2: igen.
1: Vagy olyan is van, ugye, amikor egy ilyen benfentes dolog, tehát kikacsintós, hogy én is a bal cipőfűzőmet kéken hagyom, és akkor azt, aki érti.
2: Így van, igen. Hát ennek most így két nagyon erős példáját látjuk körülöttünk, hogy az egyik a Gen Z-nek az öltözködése, ahol nagyon sok olyan belső poén van, amit a social media terjeszt el, és akkor így nézzük, hogy oké, vajon értem én, hogy miről van szó, vagy tudtam-e követni azt a netes virális játszadozást, amire éppen most történik egy utalás.
1: Vagy már két héttel le vagyok maradva, mire észrevenném.
2: Igen, leggyakrabban.
1: Ez a sűrűbb, igen.
2: És vagy pedig a másik megközelítés, ez a csendes luxus, vagy quiet luxury, ami ugye az elmúlt nem tudom három évben szerintem így folyamatosan dominálta a trendvonalakat, hogy abban meg kimondottan nagy presztízse van azoknak a márkáknak, amiket a if you know, you know márkáknak neveznek, ugye ebből van egy rövidítés, az IFY, jól mondom, if you know, you know, tehát ennek a lerövidítése.
1: Minden igen, szónak az első betűje.
2: Igen, pontosan. Igen. Lehet, hogy itt elvesztettem közben a fonalat, és hogy ezek a márkák meg azok, amikről csak a benfentesek tudják, hogy az mit jelent. Hogy ott van például ilyen if you know, you know márka, az Olsen, híres Olsen testvérpárnak a The Road márkája, ami egy ilyen nagyon nis és nagyon letisztult esztétikát képviselő márka. Szóval, hogy ezek tipikusan azok a márkák, amik a NER feleségeken nem biztos, hogy meg fognak jelenni.
1: Hát mert nem olyan műveltek, pontosan, ugye? Ugye az is van, hogy nincs rajta márkajel, de hogy lehessen tudni, hogy ez nagyon drága volt. Tehát, hogy nincsen igen. rajta egy jó nagy krokodil, én ilyen drága igen. márkákat ismerem, vannak ennél, de hogy lehet róla tudni, na ez nem két fillér volt.
2: Így van, igen, és hogy az alapanyag, meg az alapanyagnak a minősége az, ami ezeket a termékeket el fogja különíteni a többitől.
1: De ha valami nagyon meghökkentő alapanyag, akkor, és nem jövök rá, ez nagyon drága, akkor én vagyok nyilván a bunkó, hogy nem látom azt se, hogy ez valami nagyon drága volt, pedig én csak egy nylon szatyorból várt ruhának gondolom.
2: Igen, mondjuk a műanyagoknál azért ritkább, vagy ahhoz, az, hogy egy műanyag ilyen quiet luxury hatást tudjon kelteni, ahhoz az kell, hogy valamilyen technológiai újítással kapcsolódjon össze, és legyen valamilyen funkcionális előnye, hogy mit tudom én, elvezeti az izzadságot, hűti a testet, stb. Ezeket most nagyon szereti így a sportruházatoknak a piaca.
1: Na, és akkor egy kicsit el is eveztünk ebbe a well-being divat irányába. Mit kell gondolni arról, hogy ez a fajta jólét és a kényelmesség és a jóféle viselet, ezek hogyan találkoznak egymással?
2: A pandémia az nagyon vízválasztó volt az öltözködés kultúránkban, ezt szerintem mindannyian akár a saját életünkre vonatkoztatva is nagyon el tudjuk
1: tovább
2: képzelni.
1: Tartott egy ing.
2: Tovább tartott egy ing, mert közben ugye otthon voltunk, és a kényelmi öltözetünkben éltünk, és akkor nagyon könnyű volt a meetingekben, hogy bekapcsolódtunk, talán volt rajtunk egy ing felül, hogy összeszedetnek tűnjünk, de egyébként meg ilyen nagyon kényelmi öltözetekben voltunk, és utána nem nagyon akarodzott öltözködni, vagy elegánsan öltözködni. Ugye ezt a legelején, amikor a pandémia után így hirtelen kiszabadultunk, akkor még nagyon élveztük, hogy hú, vissza lehet öltözni ezekbe a pöpet szettekbe, de eltelt egy kis idő, és akkor kezdtük azt érezni, hogy hú, de hát nagyon fárasztó ezekben lenni tulajdonképpen, hogy folyton ilyen feszesen összeszorítva.
1: Én arra gondoltam, hogy ha még rám jön, ugye? Tehát 3 éve volt rajtam.
2: Igen, ránk jön-e még, stb. És hogy valahogy nem akarodzott az embereknek ezekbe a cuccokba visszamenni, és közben a pandémia alatt volt egy nagy sportos életmód forradalom is, hogy mindenki talált magának valami új hobbit, elkezdett valami más sportot megtanulni, és hogy annyira elkezdtünk függeni ezektől a sportos öltözeteinktől, hogy utána már a munkahelyekre is teljesen egyértelmű volt, hogy egy öltönnyel mondjuk egy futócipőt így föl lehet venni. És akkor ott jött egy ilyen nagy átfordulás, hogy elkezdtük a sportruházatot hordani mindenfele, és a Gen Z az már teljesen az a generáció, aki visszautasítja azt, hogy a munkahelyen bármilyen státusz elvárás is lenne, vagy olyan típusú elvárás, ami a testet így kicsit kordába próbálja tartani.
1: Hát az annyi mindent visszautasít a Gen Z, hogy hosszabb felsen, hogy mit igen, mint hogy mit nem.
2: Még azokon a helyeken is megvan ez a felpuhulása a dresszkódoknak, amikről tényleg nem gondoltuk volna, hogy az idén már a Cannes Filmfesztiválon a magasarkú cipő az nem volt ott. És sőt, azt meg, hogy az kényelmetlen, anatómiailag sem ár, sem használ az emberi testnek, és hogy akkor mondjunk le róla. Hát, hogy igazából ez a fajta tudatosítás annak, hogy a ruha az van, hogy a testre negatívan hat, az már nagyon sok helyen kezd el normává válni.
1: De nem az történik, hogy utána 15 év múlva valaki felfedezi, hogy a magas sarkú cipő az milyen szexi, és akkor hirtelen megint mindenki rájön, hogy igazából azért jobb csinosnak lenni, mint kényelmesen lenni. Tehát ezek ilyen hullámzó dolgok szoktak lenni.
2: Egyrészt ez valóban van, tehát trendek nyilván így működnek, hogy akkor az egyik dolgot megunjuk, utána visszatérünk hozzá, stb. De a well-being azt szerintem most egy ilyen nagy globális életmódtrend, hogy elkezdett a társadalom nagyon vágyni arra, hogy kényelmes legyen az élete, és mintha úgy beláttuk volna azt, hogy itt van ez a csomó technológiai fejlesztés, és ezeket a technológiai fejlesztéseket valahogy fura módon nem arra használjuk, hogy jobb életminőségünk legyen, hanem stresszesebbek vagyunk, többet dolgozunk, stb. És hogy most az öltözködésben meg nagyon ott van az, hogy nem, meg kell lássuk, hogy a technológiai fejlesztések arra jók, hogy a testünknek valami jót tegyünk végre. És ugye ez most a Gen Z-t egy picit itt most
1: így,
2: igen, kicsit így rossztoltad, vagy nem is tudom, de hogy ugye a Gen Z-nél van ez a megközelítés, hogy ők mondják azt, hogy a testem az a templomom, és hogyha ezt a templomot én nem kezelem úgy, hogy tényleg a szentségét megadjam neki, akkor igazából senki más nem fog vele törődni, és nekünk egy kötelezettségünk van azzal kapcsolatban, hogy a testünket megbecsüljük.
1: Mi még azt mondtuk, hogy a testünk az egy játszótér, de ugye ennyiben változott.
2: Igen, patetikusabb lett.
1: A generációs elképzelés. De oké, de akkor is még picit kukacoskodom, még ha nem is a Gen Z kárára, de hát az, hogy a másiknak ezt tessék, ahogy mi kinézünk, azért az mindig egy szempont, hiszen különben tényleg mindenki mackó ruhába lenne, meg papucsba.
2: Most nagyon jó, hogy ezt így fölhozott pont.
1: Láthatóság, észrevehetőség, ugye ez a hívószó.
2: Igen. Most nem tudom, hogy így mesélhetek sorozatokról? Igen. Az Apple TV-n van egy sorozat, a Margot Got Money Problems, nem tudom, mi a magyar címe, de a lényeg az, hogy Elle Fanning és Michelle Pfeiffer alakítanak benne egy anya-lánya párost. Ugye
1: ki?
2: Itt azért, igen, jó a kérdés, de pont erre megy ki a példa is, hogy van benne egy jelenet, amikor egy ilyen éjszakai mulatás után állnak ketten az utcán, és látod a két női sziluettet. És Michelle Pfeiffer annak a generációnak a normája szerint csinos, aki még nagyon sanyargatta a testét, és azért nagyon látszik, hogy az egy sokkal feszesebb fenék, egy sokkal összerakottabb test, és ott van a nála a több tízesebb fiatalabb Elle Fanning, akinek meg egy kicsit ilyen szétfolyósabb, barokkosabb teste van, azt mondhatnánk, így kicsit a művészettörténeti kategóriákhoz kapcsolva, és igazából ott van ez a két dolog, mind a kettő a maga módján szép, és hogy ki melyiket választja, és melyikre mondja azt, hogy neki az jobban tetszik, az tényleg ettől függ, hogy mi az érték. Hogy érték az, hogy valaki sanyargatva kisportoltatta a testét, vagy érték az, hogy az illető jól érzi magát, és így elengedte.
1: Hűha, ez feloldhatatlan, odébb is lépek, de értem abszolút a dilemma rendszert. Még a if you know, you know, uh-huh. ez jutott eszembe témakörhöz, hogy ami nekem nagyon frusztráló, nem veszek részt ebben a harcban, de ha részt vennék, nagyon frusztrálna, hogy a nagyon vágy szeműek, azok látják, hogy ez hanyas év, hanyas sorozata, most egy órára gondolok, vagy akár egy tollra, vagy egy kitűzőre, vagy bármire, tehát, hogy nem elég, hogy mondjuk megveszed valamiből a leges-leges legdrágábbat, de akik tényleg értenek hozzá, azok látják, hogy ez a sorozat, ez tavaly volt trendi. Tehát így hogyan legyen az ember ügyes, meg okos, vagy sorok között üzenő. Annyi eszem volt, hogy vegyek egy Mont Blanc-tollat, de hogy a legfrissebb sorozatból azt, vagy lecseréljem, az már nem.
2: Egy kicsit úgy látom, hogy ebben is van egy változás, talán az elmúlt, hát a pandémia óta mondjuk inkább így, hogy nem annyira trendkövető a divatviselkedés, mint amilyen korábban volt. És ennek sok oka van, az egyik nyilván az, hogy a fenntarthatósági törekvések elkezdték meghatározni azt, hogy az iparág hogyan alakul, és hogy felértékelődik a retrónak, meg a vintage-nek, ugye, amit át is kereszteltünk előszeretetnek, pre-loved, ugye a vintage-nek a kortárs neve, és hogy ezeknek az átértékelődés, ez azt is hozza, hogy az, hogy ilyen trendérzékeny legyek, és nagyon kövessem azt, hogy miben mi az aktuális, az talán a divatban már nem akkora nagy cucc. Azt hiszem, hogy a technológiában sokkal inkább van az, hogy követni érdemes a trendeket, mint a divatban. Ugye az Ördög Prádát viselnek, még volt egy ilyen nagy jelenete, ahol Anna Wintour így nagyon beolvas az Andy Sachsnek az egyik jelenetben, hogy miért van rajta egy ennyire idejét múlt blúz, és hogy ott pontosan elmondja, hogy ezt itt ők mikor találtak ki, és hogyan lett ebből egy meghaladott ruhadarab, de hogy ez ma már abszolút nem egy kritérium, a divat ma inkább abból él, hogy ilyen hibrid világokat teremt, és hogy a különböző időszakoknak, évtizedeknek a ruhadarabjai vannak egy outfitben együtt. És ez a hibriditás szerintem az az új dolog, amilyen trendi, és így foglalkoztatja.
1: A hibriditás az új narancssárga?
2: Igen, pontosan.
1: Akkor még mondja róla két szót, hogy mindenki értse ezt a hibriditást, mert hát én sem biztos, hogy jó helyen
2: hát
1: fogom
2: hogy
1: meg.
2: Az, hogy nagyon különféle divatkorszakokhoz kapcsolódunk a ruhadarabjainkkal, és ezeket ilyen izgalmasan kombináljuk egymással, ez ma egy olyan dolog, ami izgalmassá teszi az öltözködésünket. Hát, hogy egyszerre mondjuk lehet rajtam valami olyan ruhadarab, ami akár mondjuk a magyar paraszti kultúrához kapcsolódik valahol, de közben van rajtam mondjuk egy punk nadrág, van rajtam egy olyan óra, ami meg nagyon trendi és követi a legújabb alakulásokat, és akkor, hogyha ezeket én jól összekombinálom, akkor attól lesz nagyon egyénített az öltözködésem.
1: Na pont azt gondoltam, hogy viszont, hogyha egy nagyon trendi cipő van rajtam, egy reloved óra és egy nem tudom mit mondtál még, akkor megveszek egy kretén vagyok, aki nem tudom, hogy hogyan kell összeállítani, mert az órának kell trendinek lenni, és a cipőnek nem tudom milyennek. Csak a sorok közötti olvasást, nem?
2: Igazából itt most nem a példák, amiket felhoztam, nem úgy értelmezhetőek, hogy akkor az órában kell trendinek lenni,
1: nem vettem szó szerint, nem vettem szó szerint, annál nem teljesen közül. Értettem, jó, csak okay, azt jó, mondom, okay, hogy jó, aki jó, jól keveri, aki jól keveri a lapokat, az ért hozzá, ki meg ugyanazt máshogy keveri össze, az meg hülye.
2: Nem, inkább a keverésnek az izgalmassága szerintem az alapelv, és az egy olyan dolog, amit most így nagyon szeretnek az emberek. De szerintem egy érthető dolog, hogyha így belegondolunk abba, hogy a social media mit hozott, hogy ugye amíg az én generációnak meg kellett, meg a mi generációnknak, akkor így meg kellett azért küzdeni, hogy a trendekkel képbe legyünk. Nem, tehát, hogy nem volt hozzáférhető a trendekről való tudás. Tehát, hogyha mit tudom, elutaztunk valahova, akkor megvásároltuk a divatmagazint, vagy én legalábbis, meg igen. És akkor ezeket így ki kellett szemezgetni, de ma az, hogy mik a trendek, az mindenki számára hozzáférhető. Ez kettő kattintás, hogy az ember lássa azt, hogy a social médiában mi a legtrendibb topik, meg stb. És pont ezért nem is a trendkövető magatartás a jó magatartás, mert nyilván az könnyű kopírozni, hanem éppen az, hogy aztán a trendekkel mihez kezdek, és hogy kombinálom, az lett a megérős.
1: Még az egymásnak való üzenésnél állta meg egy picit, hogy vannak olyanok, és ugye nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy lehet, hogy valaki annyira pseudo üzenetet ölt magára, hogy hát ha a másik nem tudja dekódolni, akkor úgy járt, akkor eldurrant az üzenet. üzenet, de én még politikai marketinggel, meg kommunikációval sokat foglalkozom, és a, mondjuk a Merlin Albright-nak a brosrái azok ugye abszolút jellegzetesek, hogy mikor miért vett föl, és ebben már lehetett tudni, hogy ő milyen tárgyalási metódus fog követni. Meg azért sok ilyen van, tehát hogy a Diana-nak a bosszú ruhája, ugye, amit a Charles megcsalatás után öltött magára, tehát hogy ezek a fajta üzenetek, ezek aztán nagyon mélyen beívódnak, nem? Tehát ezek ilyen fontos dolgok tudnak lenni.
2: Én úgy mondanám, hogy megvolt ennek a típusú öltözködés kommunikációnak a fénykora. Most már én szerintem nem ennyire kihegyezettek ezek az üzenetek. A politikai kommunikációban tényleg megmaradt még ez a nagyon tudatos használat az öltözködésnek, egy valamilyen kommunikációs üzenetnek a megfogalmazására, hogy ezt a politikai kampányokban nagyon lehetett látni, de közben én azt mindig így szeretem előhozni, hogy de most egy olyan elit uralja a világot, a tech elit, aki meg egy nagyon divat, idegen
1: fekete
2: elit.
1: Fekete garbó, kimosott kép farmer.
2: Ugye egy Steve Jobs kitalálta, a fekete garbó, a mosott nadrág és a fehér sneaker, ami azóta is így nagyobb megmaradt, hogy igen, így kell öltözni, de hogy azóta meg szerintem még rosszabb a helyzet, mert egyébként a Zuckerberg még annyit se csinál, hogy így kitaláljon egy outfitet, ami valamennyire működik, és ez a divat ellenesség szerintem elég jellemző. Ugye ezek a populista politikai vezetők is nagyon erősen divat ellenes kommunikációs stratégiákkal élnek. Ugye akár Orbán Viktorra vagy Donald Trumpra gondolunk, mind a kettőjüknél ott van az, hogy ez azért nem érdekes, nem ez a nagy játéktér, hanem más a nagy játéktér.
1: Jogos. Jó, hogy behoztad, és akkor még erről tudunk egy picit beszélgetni a adásban. Az Ördög Prádát viselt, említetted, de tudom, hogy milyen érdekel a kultúrában és a médiában való továbbélése a divatnak, meg az öltözködésnek. Hogyan működik együtt egymással mondjuk így a médiaipar, vagy akár a szórakoztatóipar, a kulturális ipar, meg az öltözködés és a stílus?
2: Ez egy nagyon régi történet, mindig vissza lehetne menni Habermasig, meg stb., hogy igazából azok az iparágok, amelyek jelentéseket raknak így körénk a különböző társadalmi platformokon, azok az iparágok azok abból élnek, hogy versenyeztetik egymást ezeket a jelentéseket. És a divat ebben a történetben így nagyon kivette a részét. De most picit innen fókuszáltabban folytatnám, hogy ami nekem egy nagyon izgalmas történet, hogy az a nő, aki az elmúlt éveknek a meghatározó figurája volt, és akkor tudja, az Ördög Prádát visellel kötöttünk hát ez a kérdéshez. Az Anna Wintour, az egy olyan figura, aki egy újságíró családból származik. Ugye az Anna Wintournak a családjában az apának egy nagy média vállalkozás van a tulajdonában, és a fiú testvére pedig egy tényfeltáró újságíró, és egy olyan valaki csinálta meg ezt a nagy média konglomerátumot, ami a Vogue köré oda alakult, akinek volt tudása arról, hogy a média milyen típusú hatalmi stratégiákkal működik. És igazából egy ilyen habitus transfer, hogyha most szociológus fogalommal akarnánk leírni ezt a működést, hogy azt, amit ő látott működni az apjának, meg a tényfeltáró újságíróknak a tudáskészletében, azt ő átvitte a divatnak a területére, és az, hogy az amerikai Vogue-nak aztán elkezd a 80-as évek után, 90-es években ilyen nagy globális hatása lenni, az pontosan annak köszönhető, hogy azt csinálja meg, amit általában a média csinált más területeken. És akkor Anna Wintour igazából ugye a 90-es évek, 2000-es éveket így még végig csinálja, és utána születik meg a social media, ahol már másfajta tudástípusok azok, amik érvényesek, de kellett ez az átkötés, hogy a médiát, a divat felfedezze saját maga számára, és egy ilyen jó kis kényelmes játéktérként elkezdje használni.
1: De az ilyen nagyon nagy női magazinok, amiből nincsen nagyon sok, de azért pár van, az mindig hírértékű egyébként, hogyha valamilyen paradigmaváltás van mondjuk annyi legjobb a címlap. Tehát nyilván van, aki, sokan van, akik belelapoznak, de a címlap szokott hír lenni. A Supersized, a Disabled, tehát amikor felvállalnak valami új irányt, és azt mondják, hogy most erről szól, azért ez nagyon meghatározó talán még most is.
2: Igen, mindenképpen. Inkább történeti szempontból az az érdekes, hogy ez a 80-as évek előtt nem volt így. Tehát az, hogy hírértéke lett annak, hogy a Vogue-ban miről cikkeznek, az akkor következik be, amikor Anna Wintour ezt az arzenált, ezt így maga köré így fel tudja vonultatni.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról, a divatról, az öltözködésről beszélgettünk Keszeg Anna kultúrakutatóval, a MOME egyetemi docensével, divat és öltözködés kutatóval. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is.
1: Na hát rengetegféle dolgot lehetett volna még itt a divat kapcsán felvetni, de hát műsoridő is van a világon, úgyhogy ennyi fért a mostani műsorba. Búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Eurózóna 2030 körülre teljesítetjük a feltételeket, nincs krízishelyzet az energiaellátásban, fokozódik a kánikula, Demeter Tia vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euró bevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatokat, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztó pontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vesz részt. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökétől.
3: 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny. Most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategóriát, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Zajlik az aratás, fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az Agrárgazdasági Kamara. Azt írják, ilyenkor nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Az alacsony sebességgel haladó lassú járművek mögött jellemzően feltorlódhat a forgalom, előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot tartani. Perzselő forróságra számíthatunk ma is az ország nagy részén, zavartalan lesz majd a napsütés, a szél is csak átmenetileg élénkülhet meg, többnyire gyenge mérsékelt marad a légmozgás, 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők, hétfőn akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, éjszaka is 20 fok feletti minimumok várhatók.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat itt a Rádió Cafén, ez a Kulturrali Mezei Dániellel és Pár Julcsival.
2: És Kovács Gergővel, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Nem tudom, hogy titulusként mit mondjunk a nevedhez, mert azért sokféle megjelenésed van a kultúra különböző szegmenseiben.
1: Így van, azon túl, hogy zenész vagy, és egyébként jazz-szaxofon szakon végeztél a Zeneakadémián.
3: Így van, nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát igen, zavarba szoktam lenni ettől, hogy most milyen titulust kapjak. Ez most pont az egyik lemez megjelenés kapcsán, ez egy ilyen hosszabb dilemma volt, de hát igazából...
2: Bajba, hogy látom.
3: Nem, a legegyszerűbb, ha mégiscsak azt mondom, hogy zenész.
1: Igen, most, hogyha a Magyar Költészet napjára rá szeretnék kapcsolódni, akkor a minek nevezzelek sor jutott eszembe Gergőről, mert egyébként tényleg nagyon nehéz úgy magadra, vagy magadat egyetlen definiálni, hogy egyébként elképesztően sokféle dolgot csinálsz.
2: Egyébként ugye azért említjük a Magyar Költészet napját, mert itt a Rádió Cafén egész nap ezzel foglalkozunk különböző megjelenésekben, ugye április 11-én József Attila születésnapját ünnepeljük, és a Magyar Költészet napját. Tudtok fejből verseket?
1: Talán még igen.
2: Amúgy
1: pont József Attilát nagyon szeretem.
3: Részleteket mindenképp.
1: Mondjuk egy-egy haiku is még így befogadható.
2: Egy verszakot mondja mindenki, kedvenc versében.
1: 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám, mint gyönge lányt, kit odaintik. Elnyújtoztál a halál oldalán. Hú, ezt nem folytatom, inkább.
3: Én nem vállalom.
2: Én tudok ilyet, hogy gyere, Úristen, nézd meg, itt vagyok.
1: Aha.
2: Tudom, előtted el nem sápadok. Amit adtál, megvan éppen, vedd el, és csak hitegettem magam a neveddel. No, ez egy kicsit komor felütés, tehát vidámabb nincs.
1: De nem baj egyébként ez a komor felütés, mert egyébként, hogyha a zenére visszakapcsolunk, akkor azért az a sokféle tartalom, ami a zenében megjelenik, főleg azokban az izgalmas és kísérleti műfajokban, amiket Gergő képvisel, akkor azért a költészet tel tudunk párhuzamot vonni, hogy azért nem mindig a világ legszebb pillanatait és momentumait akarja megragadni a zene.
2: Hagy olvassak itt föl valamit, Gergő, fogsz beszélni, ígérjük, de Julcsi átküldött nekem egy cikket a prae.hu oldalról, hogy a forrás megjelöljük, mert elég sok mindent elárul arról, hogy milyen komoly vendég érkezett hozzánk. Rád nézek, és nagyon szerényen mosolyogsz. Kovács Gergő 2011-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, jazz szaxofonosként, majd a Hágai Királyi Konzervatórium elektronikus zeneszerzés szakán folytatta tanulmányait. Bár legtöbben a budapesti szabadzenei szintér fontos tagjaként ismerték, egyedi sokszor valóban a kísérletezésen alapuló zenei világa mellett könnyedén mozog a műfajok között, legyen szó a Kéknyúlban, vagy akár az ID Mafia zenekarban való részvételéről. És akkor még a kovászt nem is említettük.
1: Bizony. Szóval... Mesélsz nekünk egy kicsit a kovászról. Ez a legfrissebb projektet, formációt, amit még a saját egy kis nyelvi trüvállyal még a saját nevedre is vettél.
3: Igen, ez a név, ez úgy született, hogy Megyes Ádám trombitás kollégám, aki szintén az ID Mafia tagja. Egy zenekari tagnak az esküvőjén ültünk kinn egy gyönyörű szép nyári napon, és igazából nevetgéltünk azon, hogy milyen idiótabb nevet lehetne adni a zenekarnak, és mindig ez volt a poén, hogy na de te nem lehetsz olyan, hogy magadról nevezed el a zenekart, mert hogy az milyen már, és akkor erre mondta ő, hogy persze, akkor ne legyen Kovács, akkor legyen Kovász. És közben persze jót rögtünk először, aztán úgy belegondoltam, hogy igazából mennyire szép kép ez, mennyire jól kibontható metafora ez a név, és megragadtam ennél.
1: Tehát akkor végül is betalált Ádámnak az asszociációja, mert hogy a kovász az azon túl, hogy egy fontos alapanyaga mondjuk a kenyérkészítésnek, egy olyan baktérium, ami tulajdonképpen előemészt. És ez az előemésztéssel neked azért van egy filozófiád, nem, Gergő?
3: Igen. Ugye nagyon sokféle anyag is bekerülhet egy adott kovászba, és az ugyanaz a kovász lesz, de mégis egy folyton változó, élő valami, ahogy már ilyen nagyon, nagyon megtisztelően és kedvesen mondtátok itt, hogy mennyiféle műfajban mozgok. Ez a sok-sok-sok hatás, ami engem ért, ez a sok információ, amit kaptam, ez a sokféle kultúra, amit kaptam, ez most ezen a ponton egy picit így hagytam, hogy így szépen bugybarékolja, mint a kovász így életre keljen, és nem tudatosan próbáltam meg ezeket a dolgokat kontrollálni, hanem tényleg hagytam, hogy organikusan kijöjjön belőlem a, úgymond az elmúlt 15-20 év, és ebből született meg ez a valamilyen, talán merhetem azt mondani, egy picit sajátos zenei világ.
1: Abszolút sajátos. Na, álljunk bele.
2: Álljunk bele, de ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert szerintem nagyon sok ember úgy éli le az életét, hogy pont ezt nem hagyja, amit te most elmondtál, hogy rááll egy útra, csinál valamit,

0: már a pszichiáterek és orvosok felüli impulzusokról beszélgetünk, szinte minden második témán kezd, de egyébként rátaláltam, mert egyébként pont egy rövidebb pszichoterápia előzte meg ezt az élményt, és nem szerencsére nem
1: kivos az orvos.
0: Egyébként szeretettel ajánlom Kemény Katalin,
2: de ez itt a reklám helye.
0: Semmilyen ilyen súlyos dologra nem kell gondolni, de pont ezek azok az apró dolgok, amik tulajdonképpen csak egy picike pöcköt kell átkattintani az ember fejében, és akkor ebből meg tud születni egy valami, ami aztán szépen már fejlődik magától.
2: Elmeséled azt, hogy mik azok az összetevők, ami a te kovászodban összegyúródik, mert nem biztos, hogy mindenki ugyanabból a kovászból kezd el valami kenyérfélét összeütni.
0: Kezdjük ott, hogy valamelyes családilag is hozom a zenét, tehát édesapám a Csongrádi Fuvozenekarnak a karnagya volt, tán 30-40 évig, én ebből 10-et töltöttem a zenekarban aktívan, tehát eléggé adott volt a zene a családban, mindkét testvérem játszott fuvos hangszeren.
2: Nagyon nem volt ezek szerint más választásodunk. Igen.
1: Tehát verni kellett érte, vagy választottad?
2: De vonós az úgy nem jöhetett.
0: Hát ez úgy történt, hogy amikor a hangszerválasztás volt az általános iskolában, akkor jött a vonós tanár, mester tulajdonképpen, és minden gyermeknek megnézte a kezét, és amikor hozzám ért, akkor így rákoppintott az orrodra, hogy téged már ismerlek, és tovább ment. Tehát tulajdonképpen ez le volt bundázva, hogy itt velem mi lesz.
1: Nem adták meg a lehetőséget.
0: Egyébként nyilván ezt persze most könnyen mondom, de tényleg nem bánom, hogy fuvos hangszereken viszont sokfélén tudtam játszani. Tehát sokat furiáztam, ami legtöbb zenésznek egy ilyen előképzőnek tűnik a komoly hangszerek felé, de hogy például édesapám, ő furiát is tanított, és voltak furia kvártettjei. Tehát, hogy a kamarazenélésben már nagyon-nagyon pici koromban is bele tudtam kóstolni, és ez azért egy nagyon-nagyon fontos élmény volt. Tehát múlt az idő.
1: Még mindig Csongrád.
0: Klarinétozás lett. Nagyon szerettem volna szaxofonozni. Volt a Széchenyi Éva nevű nagy darab, nagy szájú, ilyen vagány csaj, aki tenor szaxofonozott, és hát tényleg, tehát az a hangszer az egy őrület. Tehát, hogy nem véletlen itt a stúdióban összetalálkoztunk ugye kollégákkal, és amikor kimondtam ezt a szót, hogy szaxofon, akkor mindenki azt mondta, hogy és tényleg azért a szaxofonnak van egy ilyen ereje, és hát az engem is letaglózott, és hát azt az információt kaptam, hogy nekem klarinétozni kell, mert hogy a szaxofonozás előtt muszáj klarinétozni. Ez egy nagyjából 10 évvel később kiderült, hogy azért volt egy kis turpisság, ugye amikor a bátyám kezdette fuvos hangszeren játszani, akkor ő trombitált, én amikor elkezdtem klarinétoztam, és amikor a húgom elkezdett, akkor ő szaxofonozott, és akkor itt vált egy picit gyanúsá a dolog, és akkor rájöttem, hogy hát ugye amilyen hangszer hiányzott a helyi fuvozenekarból, a felé lettünk
2: terelve.
0: De ezt most így mai fejjel egy pillanatig se bánom, mert nagyon jó alapokat adott ez nekem.
1: És hogy lett ebből Liszt Zeneművészeti Egyetem?
0: Hát ez úgy lett, hogy természetesen elindultam fizikus szakirányba.
2: Annak rendje, hogy ez szerint.
0: Ahogy ezt egy zenésznél élik.
1: Bocsánat, hogy közelek, de hogy hallgatlak, nekem még 60 évnél is lesz egy újragondolásod.
0: Benne vagyok. Nem, radikálisan nem, de minden ilyesmiben benne vagyok. Szóval fizikus szakra akartam menni, elkezdtem Csongrádon a gimit, aztán átmentem a Szegedi Ságvári gimibe, az egy jó kis versenyistáló volt, az egómat is azonnal helyre tette, tehát hogy láttam olyan fejeket, akik a fizika diák olimpián így a döntőjében voltak, szóval így azért ez nagyon jót tett, de hát ez egy erős suli volt, tehát adva volt, hogy fel is vesznek az eltére fizikus szakra, és addigra már úgy erősen vészkedett ez a zenélés dolog, elkezdtem ilyen kortársaimmal jazz-szerű dolgokat csinálni, hát fogalmunk nem volt, hogy mit csinálunk, csak csináltuk. Egyébként gyönyörű időszak volt, a mai napig, hogyha visszahallgatom a 16-17 éves korunkból a felvételeket, akkor valahol a sírva röhögés és a

0: és a meghatottság között oszcillálok, tehát egyszerre nagyon-nagyon röhelyes, és egyszerre nagyon gyönyörű, hogy mikre rá tudtunk találni már akkor.
1: Egyébként az is nagyon gyönyörű, csak hogy ott is van egy visszakanyar az életedben, hogy akikkel együtt indultál zenekar, azért abból ez egyik tag újra itt van a kovászodba, visszakeverbe Pozsér Máté, aki jazzzongorista, és különféle szintetizátorokon adja hozzá a maga összetevőit a kovászodban.
0: Ővele 6 éves korunk óta ismerjük egymást, és hát el lehet képzelni, hogy ez mostanra a minden, ami rossz, és minden, ami jó, az megtörtént.
1: Megvannak a saját patológiáit.
0: Igen, és ettől gyönyörű, hogy szokták mondani, ugye, hogy nem azért vagyok a barátod, mert olyan vagy, amilyen, hanem annak ellenére. De hogy a viccet félretéve, igen, ez egy nagyon, nagyon mély és szoros kapcsolat, és egyébként annyira szoros, hogyha szabad egy ilyen kis kanyart beletennem, hogy az egyik alterülete a mostani tevékenységemnek a Bartók Béla zeneművészeti szakgimnáziumban is tanítok, és hát ő tulajdonképpen a fél felettesem, hogy úgy mondjam, tehát ő a tanszakvezető most ott.
2: De visszatérve a zeneakadémiára, milyen szakirány volt, hogy kell elképzelni a tanulmányaidat?
0: Tulajdonképpen ebből az időszakból szépen lassan kirajzolódott az, hogy engem mégiscsak jobban érdekel a zene, és akkor csináltunk zenekarokat, és tulajdonképpen a teljesen standard út volt, tehát beiratkoztam ennek a Bartók Béla gimnek, a szakgimnáziumnak az elődjébe, érettségi utáni egy éves képzésben vettem részt. Valahogy szerencsémre fel is vettek, ezt azért mondom, mert igazából nem álltam még akkor szerintem teljesen készen rá, de hát teher alatt nő a pálma, úgyhogy összejött, és igazából ennyi, hogy valahogy egy ponton túl egyértelművé vált, hogy engem ez mozgat annyira, hogy hajlandó legyek minden mást feláldozni, és hát ez a mai napig így.
1: Oké, de hogy még mindig csak ott tartunk, hogy van egy erős kamarazenei élményed már kisgyerekkortól, ami tényleg egy nagyon-nagyon meghatározó dolog. Egyszerűen az egész szemléletét az embernek, a viszonyrendszerét a zenéhez kialakítja az, hogy másokkal együtt.
0: Így van.
1: Képesnek lenni másokkal együtt, kölcsönhatásban elképzelni a zenét. Aztán jött a jazz, de azért Gergő, te nagyon elkanyarodtál a jazztől, vagy hogy így, ha lehet ilyeneket mondani, hogy azért tudtál ellenpontokat dobni erre a műfajra is, és nem csak erre.
0: Igen, a jazzen belül már viszonylag korán az avantgárdabb irány érdekelt, és egyébként a Elek Pisti nevű szaxofontanárom foglalta össze, hogy oda mentem úgy, hogy csak az avantgárd érdekelt, aztán az egyetem alatt szépen megtanultam, amit kellett, de az egyetem végére már megint csak az avantgárd érdekelt. Tehát valahogy így sikerült egy évet bejárni, és hát az egyetem alatt szerencsére, tehát igen, hogy miért fontos egy egyetem, mert hogy nyilván az a rengeteg tudás, amit kapunk, az is nagyon fontos, de hogy milyen kapcsolatok szövődnek az egyetemen, kikkel találkozik az ember, és ez hogy határozza meg a később életét. Hát ez nem titok, hogy rám óriási hatással volt a Dress Mihálynak a zenéje. Volt egy időszak, amikor még fizikus koromban, hogy hónapokig gyakorlatilag minden budapesti koncertjén ott voltam. Gyakorlatilag ő indította be nálam a népzene iránt érdeklődés, és az egyetemen volt ilyen lehetőség, hogy járjunk népzenei, úgymond mellék főtárgyra, tehát hogy hangszeres órákra áthallgathattunk. Hát ez a dolog egy picit elfajult, mert találkoztam Tárkány Kovács Bálinttal, aki ugye meglátta bennem ezt a potenciát, hogy itt van egy improvizáló zenész, aki érdeklődik a népzene iránt.
1: Itt van egy avantgárd fickó, aki még a népzene iránt is érdekel.
0: Itt van egy bolond ember, aki annyira őrült, hogy hajlandó erre, és meg hát ugye ő is kellően őrült, úgyhogy ez így klappolt. Volt egy énekesnő is ebben a csapatban.
1: Volt, emlékszem rá én is.
0: Valahonnan ismerős, Fári Bucsinak hívták, igen. És hát igen, ez egy egyszerre volt egy brutális mély víz, mert hát hogy mondjam, ők se kíméltek a feladatokkal szerencsére, tehát nagyon-nagyon gyorsan fel kellett kötni a Katyát, hogy azért itt rengeteg tájegysége van a népzenének, nagyon sok tánca, tehát egy brutális méretű tudás az, ami a népzenészeknél van, és hogy ebbe én így kapkodva próbáltam belevetni magam, meg hát ennek azért a mellékes, vagy hát nem is mellékes járulékos dolgaiban, mint például ugye a táncházak éjszakai élete és a többi, és a többi. Tehát, hogy gyönyörű időszak volt ez. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez a három irány, ami így meghatározta az egyetemi éveimet.
2: Innen fogjuk folytatni hamarosan, itt a Rádió Cafén a Kulturallit hallgatják. Kovács Gergő zenész a vendégünk, aki lehetett volna fizikus, lehetett volna jazzzenész, lehetett volna doktor Kovács Gergő, és erről is beszélgetünk majd hamarosan, bocsánat. Maradjanak velünk, nem sokára folytatjuk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
5: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Vitpecker, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedelikos Rock Fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
6: Újra itt vagyunk a Kulturaliban, a Rádió Cafén, vendégünk Kovács Gergő zenész, és még sok minden más is, hogyha velünk tartottak a műsor előző felében. Itt van velünk Mezei Dániel, és természetesen Pár Julcsi is. Mi faggatjuk Gergőt, hogy hogyan készül egy igazi avantgárd kovász, vagy nem is tudom, hogy az avantgárd az egy jó kifejezése erre. Az egyetemi éveidnél hagytuk abba, de azért te még sok irányba folytattad az egyetemi képződést, elmentél Hágába elektronikus zeneszerzést tanulni, és egyébként művelni is, rengeteg alkalmazott zenével foglalkozol, animációs filmekhez, dokumentumfilmekhez írsz zenéket, tehát mint alkotóművész is nagyon erősen jelen vagy a szakmában.
7: Szokták mondani, hogy kovász ember, Szarvas Jóska, ha jól tudom, ő szokta mondani, hogy ő, amikor az őrségbe megérkezett, akkor találkozott ilyen, és ő maga is egy picit olyanná vált. Te annak érzed magad? Tehát ha már az együttesed nem most a legújabb kovász, akkor te az vagy?
8: Nagyon nehezen minősítem, vagy jellemzem így magam, úgyhogy erre egyszerűen, vagy röviden azt tudom mondani, hogy nem tudom. Hosszabban azt tudom mondani, hogy nagyon sok energiát fektettem abba, hogy rugalmas tudjak lenni. Rugalmas az idővel, rugalmas stílusokkal, rugalmas a hangszerekkel, és lehet, hogy ez valami ilyesmit eredményez, de ez nem. Még azt állítanám, hogy ez sem volt tudatos, ez a rugalmasság. Inkább belevetettem mindenbe magam, ami érdekelt, és abba úgy rendesen. És akkor ennek valószínűleg ez az eredménye.
6: Igazából azzal, hogy te rugalmassá válsz, azzal talán rugalmasíthatod is a környezetedet, és talán ez a kovásság, ez arra is, most itt nagyon a rugalmasságra mentünk rá, de szerintem kovász ember az mindenképpen egy impulzív valaki, aki megmozgatja maga körül, vagy magával együtt az eseményeket, másokat. Kicsit nekem az improvizáció is eszembe jutott, hogy úgy reaktívvá teszed a környezetet. Ebbe így lehet, hogy jobban bele tudsz helyezkedni?
8: Ebbe teljes mértékben a John Butcher nevű kiváló szaxofonos, aki egyébként fizikus doktor.
6: Hoppá! Azért vannak itt utak.
8: Neki van egy olyan szövege, aminek az a cím, egy 13 egyszerű mondat az improvizációra, és ebben az egyik ilyen tétel mondat az, hogy bármikor képesnek kell lenni arra, hogy megváltoztasd a zenét magad körül, vagy hogy reagálj arra, hogy a zene megváltozott körülötted. És valami ilyesmi, hát ez tény, hogy a szabad improvizációnak nevezett zenei világ, amiben a legtöbbet mozogtam, és ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon univerzális és rugalmas állapotot követel meg az embertől.
6: És szerinted ez az eszköztár, amit a zenétől, meg főként az improvizált zenétől kialakítottál magadban, azért sok évet eltöltöttél most már improvizációs zenei közegben, ez úgy hatással tud lenni az átlag ember Kovács Gergőre is, aki él egy társadalomban, van egy családja, vannak kollégái, akár hatással tud lenni nagyobb globális folyamatokra?
8: Hát rám azt kell, hogy mondjam, hogy brutális mértékben nagyon erős személyiségformáló hatással lesz rám ez a dolog. Ugye egy ilyen nagyon erősen egymásra utalt zene ez. Nagyon-nagyon rugalmas, bármi megtörténhet, de mégis olyan alapvető emberi értékekre épül ez, mint a tolerancia, a bizalom, a koncentráció, az odafigyelés, tehát gyakorlatilag olyan általános, merem azt mondani, tulajdonképpen minden nagy vallás által elsődlegesnek ítélt értékekre épül ez a zene, ami szerintem én kimerem jelenteni, hogy jobbá teszi az embert.
7: Vártam, hogy mondod a kreativitást, nem mondtad.
8: A kreativitás az egy nagyon érdekes kérdés, és akkor itt most csalok egy kicsit, és rá kanyarodok egy picit a kutatásomra, ami már itt egy kicsit el lett hintve.
6: Doktor, vagy nem doktor.
7: Igen, mert a Momén doktori iskola tagja vagy, ugye ott.
8: Igen. 3 évet már
7: PhD elvégeztem. Hallgató.
8: Nem PhD, én szerettem volna PhD-s lenni, de DLA. Igen, ez egy érdekes kérdés, mert nagyon elméleti szinten akartam ezt megközelíteni, aztán úgy hozta az élet, hogy gyakorlati szinten kell megközelítenem. A téma az röviden és tömören a szabad improvizációban résztvevő felek közötti viszony vizsgálata mesterséges intelligencia segítségével. Sokkal-sokkal egyszerűbb és sokkal profánabb egyébként a gyakorlatban, mint ahogy ez esetleg hang hangzik. Tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor szabadon improvizálunk, akkor ugye az a fajta kommunikáció, ami alapesetben a zenészek között előre megtörténik, legyen az kotta, legyen az megbeszélés, legyen az hagyomány, azt egy kicsit elfelejtjük, de az együttzenélés által szükségszerűen megtörténik, tehát nem arról szól, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és csak a káosz történik, hanem pont amiket mondtam, hogy ezek az értékek mozognak, ezek a jó tulajdonságok dolgoznak az emberben, és ezáltal kreálunk valamit, ami az abban a pillanatban, abban a zenei pillanatban aktuális nyelv, vagy világ, ezt fogalmazzuk meg. És most csatolok vissza a kérdésre, hogy engem ez a kommunikáció érdekel, az együttműködés, és a kreativitás része az kevésbé. Tulajdonképpen ezzel...
7: Mert a kreativitás az adhok, és nem annyira az interakciókból jön elő, hanem benne van az emberben? Vagy miért? Nem értem. Most ez olyan, mintha a doktori vizsgálon lenne.
8: Nem. Ez a doktori vizsgálon erre azt mondanám, hogy az én kutatásom ezt a témát nem vizsgálja.
9: De viszont egy nagyon fontos kérdés egyébként, hogy honnan születik, vagy honnan bújik elő a kreativitás egyébként. Nyilván erre is lehet méréseket csinálni, meg vannak is, hogy kiben mennyi.
8: Én azt szoktam mondani a kutatásommal kapcsolatban is, mert azért ugye egy művészetet próbálunk valamilyen digitális eszközzel vizsgálni, ez mindig tökéletlen marad, és hogy én azt szoktam mondani, hogy szeretnék amennyit csak lehet megérteni abból, amit csinálunk, és a többi megmaradhat a varázsnak. És egy kicsit a kreativitással így vagyok, hogy számomra én azt hagyom, hogy az legyen a varázs.
9: Kreativitás egyébként mindenki számára adott alapvető alkotó erő, amin keresztül már rögtön a nulladik napunkon, amit a külső világban töltünk, rendelkezünk, és elkezdjük a kreatív hatóerőnken keresztül felépíteni a minket körülvevő világot, a minket körülvevő impulzusokból pedig a saját személyiségünket. Tehát ezáltal mindenki számára adott erőforrás. Az, hogy egyébként ezt egy valamilyen folyamatban hogyan tudjuk alkalmazni, az megint egy másik kérdés talán.
7: Jó, de végül is ezen most túléphetünk, mert hogyha te nem vizsgálod, mit vizsgálsz? Tehát, hogy magában a doktori munkádban mi az, amit vizsgálsz, és ez az együttműködés, amit te mondtál, hogy arra vagy kíváncsi igazából, hogy hogyan működnek együtt a felek, az zenészek, a zeneművészek, az mit jelent?
8: Pontosan ez a kérdés, hogyan tudjuk ezeket akár verbalizálni. Nyilván én nem a verbális részével fogok elsősorban foglalkozni, de hogyan tudjuk csoportosítani azt, hogy két zenész között éppen az adott pillanatban milyen a viszony. Ugye, hogyha nagyon hagyományos oldalról közelítjük meg, zenében alapvető viszony két szólam vagy két zenész között az imitáció, az, hogy uniszóna, tehát ugyanazt játsszák, ellenszólam, tehát ellenkező irányba mozog a dallam, direkt vagy ellenkező ritmusú, és akkor itt már ugye bejön az, hogy akkor az ellenszólam az lehet ilyen is, meg lehet olyan is, és akkor hirtelen elkezd kirajzolódni egy ilyen ágrendszer, hogy hogyan, hányféleképpen csoportosíthatjuk ezeket a viszonyokat, és akkor egyszer csak egészen bonyolultá válik, hogyha például ilyen szabad improvizációs zenéket próbálunk elemezni, és ezért gondoltam azt, hogy egy viszonylag nagyobb adatbázis létrehozásával és elemzésével tudnánk ezt úgy vizsgálni, hogy nem mi befolyásoljuk a zenei múltunkkal, a zenei felfogásunkkal ezt az elemzést, hanem hogy mit dob erre a gép, úgymond.
9: Ez egy izgalmas dolog, hogy a mesterséges intelligenciát is bevonod ebbe a dologba, bár ugye egyre többeket foglalkoztat ez szerintem a hallgatók közül is, hogy mit kezdjünk ezzel a mesterséges intelligencia kérdéssel. És most egy kicsit elkanyarodva a kutatásodról, azért látjuk azt, hogy nagyon sok szubkulturális zenei megmozdulásban aktívan jelen vagy és alkotsz, de azért látjuk azt is, hogy egy csomó mainstream csapatban, mint az Airi Mafia, vagy mint a Kék Nyúl muzsikálsz. Te hogy látod azt a kérdést, azt a pánik reakciót, amit egyébként sok zenészből kiváltotta a mesterség és intelligencia széles körben elérhetősége, hogy mi lesz a jövője az élőzenének?
8: Nekem az a teljesen nem átgondolt és nem alátámasztott feltételezésem, hogy kicsit olyanná válik, mint a karóra meg a festmény, luxus cikk lesz belőle. Tehát,
9: most gondolom, nem a Kázióra és Permarketek külső sorain megkapható festményekre gondolt.
8: Igen, azt le fogja generálni az AI.
7: Majdnem mondtam valamit, de aztán
9: én is inkább visszafogtam magam.
7: Tiszteletem a munkási bizottságnak, igen.
8: Szóval igen, azt gondolom, hogy egy luxus cikké fog válni az élőzene. Talán már egy kicsit most is az, így a stream szolgáltatások révén, mert nagyon keveset fizetünk nagyon drágán létrehozott zenékért. Most ebbe a panaszhalmazba nem megyek
9: és
8: bele.
9: És ebből a zenészek nagyon keveset kapnak vissza, hát szóval ezt tudjuk.
8: Semmit. Amit az átlagember lát a mesterséges intelligenciából, az gazdasági folyamatoknak az eredménye. És ami miatt pánikolnak az emberek, az, hogy én azt gondolom, hogy ha nem lenne AI, akkor valami más idézné elő. Az, hogy erre hogy lehet reagálni, vagy mit lehet ezzel kezdeni, azt én sajnos nem fogom tudni megmondani. Én azt az utat választom, hogy megpróbálom nagyon komolyan venni ennek az analóg részét, ennek a kézzel fogható, életszagú emberi részét, és azt próbálom olyan színvonalon csinálni, és annyira emberi módon, hogy ez az értékessége, ez az értéke még sokáig, tehát a fejlettebb és a még fejlettebb mesterséges intelligencia mellett is még érték tudjon maradni.
7: De végére, hogyha behozhatunk bármilyen profán témát, hogy egyéb, most nagyon elmentünk, filozófia, jazz, szabadművészet, kreativitás, de egyébként te abban, amit csinálsz, és ami látható lentről, mellőled, mit szeretsz a legjobban? Mi az, amit Kovács Gergő élvez?
8: Az az állapot, amibe kerülök a zenélés által.
7: Fölemel.
8: Fantasztikusan. Egyszer egy kollégám mondta azt nekem, én nem gyakorlok semmilyen konkrét vallást, és ő mondta, hogy nekem, hogy látja rajta, hogy nekem azért nincs erre szükségem, mert hogy én a zene által megélem ezeket a dolgokat, ami másnak mondjuk az áhítat, vagy a ima, vagy ezek adnak.
7: Ugye nektek nem kell mondani, mert ti ezt tanultátok, de hát a zene valóban olyan, hogy a léleknek olyan részeit tudja megnyitni, ami más kopogtatása nem nyílik. Erre gondolsz?
8: Igen.
9: Erre és minden egyes olyan ettől az alfa állapottól, vagy nevezzük bárhogy is, túl eltartó, nagyon erősen dinamizáló folyamattól is. Tehát, hogy minden felkavaró, megnyugtató és tisztító hatásával együtt ez egy óriási élmény, amit a hobbi zenészeknek is osztályrészül jut és jár, és ezért szerintem minél több embernek lenne érdemes ebbe belekóstolnia.
7: Nagyon szépen köszönjük, Gergő. Nagyon sokat lehetne még beszélgetni, mert annyi témát vetettél föl, Csongrádra még szívesen visszatérnek.
9: A Tiszapartra, de csak a Tiszapartra, viszont annyit még nem meséltünk el, hogy hallhat-e téged bármilyen körben, formációval, akár a Kovász legfrissebb Fermentum című lemezének bemutatójával valamerre.
8: Igen, hát a lemez bemutató az már tulajdonképpen megtörtént, de az anyag egyelőre adott. Májusban lesz a MIPA zászlóterében egy gyerekműsor. Ajánlom
9: gyermekeknek, vagy átlagos?
8: A gyerekek a legavangárdabbak a világon, úgyhogy nekik abszolút gát nélkül működik a kreativitásuk és a figyelmük, úgyhogy az egy csodálatos élmény, mármint nekünk, remélem, hogy nekik is az. Szóval nekik tartunk egy ilyen interaktív foglalkozást 14-én, és két nappal később pedig felnőtteknek tartunk foglalkozást a Jéderman nevű helyen, amit azért imádunk nagyon, mert talán ott tudunk a legközvetlenebb kapcsolatot teremteni a közönséggel, és egy nagyon intim és nagyon erős és egyszerre meghitt, és egyszerre valahogy mégis grandiózus hely tud lenni, és nagyon várjuk.
7: Kedvet csináltál, abszolút, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
9: Várjuk mi is szeretettel ezeket az alkalmakat, önöket pedig a következő kulturális adásával, Mezei Dániellel és Bár Júlcsival. Mai vendégünk Kovács Gergő volt, köszönjük, hogy itt voltál. Önök pedig tartsanak legközelebb is velünk.
8: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
7: Viszont hallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
7: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak, tikkasztó lesz a meleg, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadék pótlása kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
9: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengesen érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
8: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstop ideje. A közlekedési és beruházási minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstop az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás és 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők, a hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
1: Kórház!
3: Yesterday, 10 years ago.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Sziasztok, jó reggelt, Ács Gábor vagyok, a Millás reggeli Best of adását halljátok, amelyben a héten készült beszélgetésekből választjuk ki a legjobbakat.
3: Jobb egy kacsalában forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
4: Kérem szépen, itt van velünk a vonalban Katona Csaba történész. Szevasz Csaba, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
4: És egy nagyon fontos úriemberről fogunk beszélni, aki Ács Gábort ugyanúgy meglepte azzal, hogy nem magyar, mint ahogy Mak Ádám, a híres térkövező dinasztia sarja is meglepte Ács Gábort.
6: Kisgyerekként lepett meg, hát tedd már hozzá!
4: Ja, bocsánat, na. De meglepett.
6: Hát akkor igen.
4: Úgyhogy Adam Clarkról van szó, vagy Clark Ádámról, aki Edinburgh szülötte 1811. augusztus 14-én született, és Budán hunyt el 1866. június 23-án, tehát mondhatni kerek évfordulója van.
5: Így igaz, és adjunk igazat a kicsi Ács Gábornak, mert kétségtelen tény, hogy bár Adam Clarkként született, de amikor meghalt, akkor már inkább Clark Ádám volt.
4: Így van, így van.
5: Tehát igazából egyfajta transformációhoz kétségkívül bekövetkezett, ami abból adódott, hogy egy idő után életvitelszerűen Pest-Budán tartózkozott, és ezért van az, hogy itt érte a halál. De akkor már tényleg mindenki magyarként tekintett rá. És azt gondolom, hogy ezt egyébként ki is érdemelte minden tekintetben. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért egyébként viszonylag ismert az ő tevékenysége. Tehát igyekszem majd pár érdekességgel megtoldani. Kezdjük rögtön a elejével. Mindjárt azzal, hogy a fiatal koráról alig tudunk valamit. Tehát majdnem, hogy a ismeretlenség homályából bukkan elő, olyan értelemben pedig, hogy körülbelül a 30-as évek derekától, tehát ugye akkori 20-as évei, az ő 20-as éveinek a derekától tudjuk követni, hogy az elejétől, hogy mi történt vele. 1834-ben egy londoni vasöntödébe dolgozott a Hunter és Englishbe, és ide ellátogatódó Széchenyi István. Most Széchenyinek ugye van egy víziója, aminek a lényege, hogy Pestet és Budát össze kell kötni egymással. Ugye ekkor már sokakban megfogalmazódott a gondolat, hogy a két városból egy előbb-utóbb Budapest vagy Pest-Buda lesz, olyan értelemben, hogy hivatalosan is ez lesz az elnevezése, és fővárossá válik, ugye aztán harmadikként még ez csatlakozott Óbuda. Ismert, hogy 1873 óta létezik Budapest, itt megemlíteném, hogy nagyon rövid ideig 1849-ben Szemele Bertalan kormánya már meglépte ezt, tehát egyesítette a három város fővárosa, a Margit-szigetet akkor még kihagyták belőle, az ugye Pest megye, de hát ez természetesen 1849. augusztus 13 után ez ködbe veszett. Viszont nyilvánvaló volt, hogy megfelelő infrastruktúra, egyszerűen fogalmazva, hogy megfelelő fűhíd nélkül ez semmiképp nem mehet végbe a gyakorlatban. Egyik kedvenc naplóíró főhős nem Slachter Terka például, amikor Budán élt 10 éves leányként, akkor hosszan siránkozott, hogy nem tud Budáról átmenni Pestre a báli szezonban, itt rekedt Budán, holott a fiatal emberek oda át udvarolhatnának neki, de hát nincs semmi, mert nem fagyott be eléggé a Duna. De ezt tegyük mérlegre, hogy ez mit jelentetett ez a dolog, hogy nincs esély egyik oldalról a másikra átmenni. Hát Széchenyi ezt átlátta, vele együtt többen átlátták, és innentől kezdve fogalmazódott meg a kőhíd felépítésének a gondolata. Most a túrája során Széchenyi István elment a Marlow nevű városba, és ebben a Marlow nevű városban állt egy híd, ezt William Kearney Clark, aki csak névrokona Adam Clarknak építette. Nagyon-nagyon megtetszett neki az a híd. Egyébként ez a híd máig megvan. Ha valaki tehát elmegy Marlowba, ott a Temze partján van ez a város, akkor ott nem csak a hidat láthatja, kvázi egy kis lánchidat, vagy annak az erőképét, hanem még egy tábla is kín van, ami arra utal, hogy van ennek a hídnek egy nagy testvére, Budapesten az pedig a Lánchíd. De szerintem ez egy jó dolog, tehát, hogy ilyen értelemben úgymond szó szerint hidat sikerült képezni Marlow és Budapest között. Na most az a helyzet, hogy így ezen a túrának a során ismeri meg a másik Clarkot, Adam Clarkot Széchenyi, és ráveszi őt arra, hogy egész egyszerűen jöjjön vele. Londonban folyamszabályozó eszközöket vásárolt ugyanis a gróf, és az akkor alig 23 éves mérnököt meggyőzi arról, hogy jöjjön Magyarországra, szükség van a munkájára. És egy Vidra nevű kotróhajó kezdi meg a mederszélesítési munkálatokat Adam Clark. Viszont a következő a helyzet, hogy miután másfél évet dolgozik itt, Széchenyi nem tudja tartani rajta kívülállókok miatt az ígéretét, hogy olyan megbízást adjon neki. Ezért hazatér Angliába, ahol megint csak mindenféle folyamszabályozási munkákat végezett. Egészen 1839-ig, ekkor ugyanis visszahívják Magyarországra, és William Tierney Clark mellett kapja meg az építésvezetői állást, ami viszont gyakorlatban azt jelenti, hogy inkább ő végzi a munkát, mert jóval több időt tölt Pest-Budán, mint William Tierney Clark. Neki ugye számos kötelezettsége van még Európában, úgyhogy fölle utazgat. 1842-ben lerakják a híd alapkövét, erről készül Barabás Miklós nevezetes festménye a későbbiekben, az ilyen tablója a reformkor értelmiségieinek. Természetesen ott van József Nádor, mert ne felejtjük el, József Nádor nélkül semmi nem történik a reformkorban, akármennyire abszurd, nem véletlenül szerették őt már életében is, aztán pedig halála után is. És aztán így készül el a híd, de nem határidőre. 1847-re kellett volna átadni. Ez nem sikerült, az átadásra 1849. november 20-án kerül sor. Ez az, amit nem szívesen szoktak emlegetni, hogy kiadta át a hidat, de hát itt a műsorban már beszéltünk róla, Pest város díszpolgára Julius von Hajrau. Ugye Széchenyi István pedig sosem léphetett a hídra, amikor az már kész volt. Ezzel nem azt javaslom, hogy nevezzük át Hajnau hídnak, csak történeti tényként jegyezném meg, hogy sajnos ez így esett. De az, hogy ez így esett, annak meg nagyon-nagyon fontos háttere, hogy Clark megmentette a hidat. Ugyanis amikor május 21-én elfoglalták Görgei Artúr honvéd csapatai a budai várat, akkor a várparancsnok

0: mi a terv. És mit csinált? Egész egyszerűen fogta magát, és a lánckamrákat elárasztotta vízzel, már pedig azokat akarta fölrobbantani állófan édestát. Ezt nem tudta megtenni. Ezért egy lőporos fordulóval a hídra ment, és ott kísérelte meg egyébként rendkívüli bátorsággal a híd elpusztítását. A híd megmaradt, édestát ezredes viszont az életével fizetett a merész akcióért. De tulajdonképpen, ha Adam Clark nincs, akkor nem csak, hogy nem épül föl a híd, hanem akkor fölrobban a híd. És akkor ezt másodszor is megcselekedte, mert szoktuk emlegetni, hogy mennyire nem volt szép dolog, hogy Henci szétlőtte Pestet. Ez kétségtelenül nem volt szép, de rögtön hozzáteszem, hogy az oszlom elején kötött a Gentleman Agreementet Görgei Artúrral. Pestről nem támadják a várat, cserébe nem lövi, és hát ezt valakik megszegték. Nem Görgei, ő nem az a típus volt, de jöttek onnan a lövések, ezért Henci először figyelmeztető lövéseket adott le, másodszor pedig már nem csak figyelmeztető lövéseket. Apró adalék, ha valaki már elmegy a Vigadóba, ugye tudjuk, hogy a Redút is megsemmisült Henci lövései nyomán. Ott van már egy olyan kis társas játék, hogy kockákból föl lehet építeni a Redútot, és egy kicsi műanyag ágyúval szét lehet lőni. Mert hogy érezzük a kedvességet. No de visszatérve a lényegre, amikor Henry Dembiszki, a lengyel tábornok, aki híresen sikertelen volt a magyar 48-49-es események során, visszavonult, akkor ő is fel akarta robbantani a Lánchidat.
1: Ezért neveztek el róla elég hamar utcát?
0: Ez egy érdekes történet, mert abban az országban, ahol Tököli Imréről is minden létező dolgot elneveztek, holott, ha megpróbáljuk az érdemeit felsorokoztatni, ez egy roppant szűk könyv lesz. Tehát...
1: Igen.
0: Jó, tehát maradjunk annyiban.
1: Nem feltétlenül van összefüggés ezek
0: között. Nem feltétlenül. Nézd, Dembiszki egyébként voltak érdemei a lengyel felkelésben 48-49 előtt. A magyar honvédségben nyújtott teljesítménye az a nullához korrelál, de végső szóval valószínűleg az lehetett a háttérből, hogy mégiscsak a mi oldalunkra állt, igyekezett segíteni, bár ez nem jött össze, szimpatizált velünk, kockáztatta az életét. Ez valószínűleg ez a hevület elég volt.
1: Van, akinél ez elég, mások meg letettek az asztalra valamit, és soha nem
0: megőszerűen. Na, és akkor erre majd fogok még példát is mondani nem sokára.
1: Ja, szoktál, örülünk, hogy most is lesz, igen.
0: De Henrikszél, Dembiszkénrisznél maradva, szerencsére Adam Clark őt is meggyőzte, hogy nem kéne felrobbantani a hidat, sikerült megrongálni bizonyos elemeket a hídon, nem vagyok mérnök, már nem tudom pontosan mit, de az elég volt ahhoz, hogy ne lehessen egy darabig használni, és ezért aztán Dembiszki Henrik legalább ennyi érdeme azért legyen neki, belátta, hogy fölösleges felrobbantani a remek művet, tehát akkor másodszor mentette meg Adam Clark a hidat. Na most 48-49-ben ráadásul ő dolgozó Széchenyi közlekedés és közmunkaügyi minisztériumában, itt tanácsadó volt, ezért aztán 1848-49 után ő visszavonult minden ilyen tevékenységtől, alapvetően elhagyta Magyarországot, de Európában kalandozott, tehát dolgozott Litomericében, akkori nevén Light, már itt ez a német neve az Elba hídnál, dolgozott Bécsben, de 1851-ben fölmerült a gondolat, hogy meg kéne csinálni a Várhegy alatt húzódó alagutat. És ez lett az ő utolsó nagyszabású munkája. 1857-ben ezt átadták, de itt szeretnék egy másik emberre kitérni, akinek a neve totálisan ismeretlen, és igazából azt gondolom, hogy itt mindenképp érdemes megemlíteni. Ez pedig nem más, mint Novák Dániel mérnök. Ő 1798-ban született, 1849-ben halt meg. A budaivár sikeres ostroma után a mieink fogták el, és végezték ki a vérmezőn, azzal vádolva, hogy a osztrákokkal kokettált. Május 29-én került sor erre 8 nappal a sikeres ostrom után. Ma már egyértelműen kijelenthető, hogy semmi ilyesmire nem kerül sor. Csak sajnálatos módon a mi oldalunkon harcolt egy Remellai Gusztáv nevű ember, azaz hát nem harcolt, hanem vérbíróként működött. Remellai Gusztáv egy beteges lelkű ember volt, aki érdekelt lehet abban, hogy másokat kivégeztethet. Aztán sajnos mire ez a miénknek feltűnt, addigra már rengeteg ember vesztette az életét Remellai tobzódása következtében. Ilyen dolgokat jegyeztek föl róla, hogy elfogadott egy vándorló embert. Nézzék meg, hogy vannak ellenséges iratok a zsákjában. Nincsen, akkor korábban ott voltak felakasztani. És szegény Novák Dániel így módon vesztette az életét, miért említem ezt meg? Mert ő volt az, aki először kitalálta, hogy építsünk alagutat. Tehát, hogy a Lánchidat új módon hosszabbítsuk meg. Egyébként számos komoly épület fűződik a nevéhez. Miért nem találjuk meg a nevét minden létező történelemkönyvben, miért nincs róla utca elnevezve? Azért, mert mi végeztük ki, tehát nyilvánvalóan áruló, adjuk vissza a becsületét. Nem volt az, és egész egyszerűen egy szadista, beteg elmélyű ember, aki sajnos a honvédsereg oldalán végzett különféle műveleteket, ő vette el az életét. Egyébként Remellai Gusztáv 1866-ban 47 évesen egy ifjú

0: Meg lapszerkesztőjeként halt meg, ha további hasonlatokat keresnénk a 950-es évek és 1850-es-60-as évek között.
1: Hú, ez nagyon... Pont akartam kérdezni, hogy ennek az embernek így feldolgozták rendesen az életét, mert ez rettenetes.
0: Hát őt vádbörtönre ítélték 1849 után, de miután kiszabadult, láthattuk, hogy alapvetően be tudott illeszkedni a társadalomba, és ez nem példa nélküli sajnálatos módon. Mi azonban térünk vissza Adam Clarkhoz. Tehát ugye felépítette a Láncidat, végzett folyam szabályozási munkálatokat, kétszer megmentette a Láncidat, egyszer a mieinktől, egyszer a másik oldaltól, emellett ugye szerte Európában is dolgozott, és hát végül is az alagutat is ő alkotta meg, 1857. április 30-án adták át. Mindenek tetejében pedig oly mértékében illeszkedett a magyar társadalomba, hogy feleségül vette a budai városkapitány Áldási Antal Mária nevű leányát. 1855-ben házasodott meg, viszonylag későn, tehát ahhoz képest ugye, hogy mikor született, ebből viszont három gyermek látta meg a napvilágot, Ilona, Irén és Simon, úgyhogy el lehet róla mondani, hogy ez a nagyszerű ember tényleg teljesen magyarrá tudott válni. Egy dologban tartott távolságot, 5. Ferdinánd, amikor nemességet akart neki adományozni még 1848 előtt, elhárította magától ezt a megtiszteltetést, mondaná, hogy ő skót nemes, de azt gondolom, hogy ettől még nem lesz kevésbé magyar. Az élete az 1866. június 23-án ért véget, akkor még csak 55 éves volt, mai szemmel nézve semmiképp nem számít soknak. Akkoriban gyógyíthatatlan betegség, a tüdőbaj vette el az életét, úgyhogy ma a sírját a Kerepesi temetőben találjuk meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki nem megy oda, érdemes előtte is tisztelegni, mert egy nagyszerű emberről beszélünk, aki tényleg magyarrá lett.
1: Nagyon érdekes volt, Csaba, nagyon szépen köszönjük ismételten.
0: Egyszer szerintem szálljunk rá egy műsort Remellaira, meg Novák Dánielre akár, mert...
1: Be a nagyon jó ötletnek tartom.
2: Írjuk föl az egyre bővülő listánkra, akikről ezt már megígértük, úgyhogy reméljük,
0: hogy sorra kerüljük. Én nem várom évtizedekre, előre van még munka, úgyhogy csináljuk.
1: Oké, Csaba, köszönjük szépen, további szép napot, jó munkát, szervusz. Katona Csaba történész beszélt Clark Ádámról, vagy Adam Clark, született Adam Clarkról, aki 160 évvel ezelőtt hunyt el június 23-án, ennek kapcsán, de természetesen az életéről beszélgettünk vele.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
3: Kórház!

0: legmagasságabb a ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez a Millás reggeli Best of válogatása. Folytatjuk műsorunkat.
3: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
4: Hát igen, mert hogy középkori várak, templomok és egyéb épületek tucatjai rejtőznek Magyarország erdeiben, elfeledve magukra hagyva, gyakorlatilag a pusztulásnak kitéve. A helyi önkormányzatoknak vagy forrásaik nem voltak az eddigi kormányok, meg pedig szándékuk nem volt arra, hogy megmentsék ezeket a történelmi kincseket. Na de most van egy önkéntes mozgalom, méghozzá a Bozót Brigád, akinek a tagjai arra szánták el magukat, hogy a növényzet fogságából megszabadítják ezeket a műemléképületeket, és hát valamilyen formában új életet adnak ennek. A kezdeményező itt van a vonalban velünk, Tóth Zsolt Marcell. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Most azért érdekes, mert tulajdonképpen producer vagy, természet és dokumentumfilm rendező és operatőr. Honnan keveredtél ebbe a dologba, hogy te egy ilyen önkéntes Bozót Brigád programot hoz létre? Mesélj erről!
5: Kezdjük az elején. Egyébként nem kell ennyi titulus, mert igazából mi tartalom előállítók vagyunk. Nyilvánvaló, hogy sok mindent csináltunk az életünk során, tehát ezek a címkék talán kicsit
4: igen,
5: sokat.
4: Én is egyébként tudnék egy tucatot mondani a nevem mögé. Igen,
5: de nem kell. Ez tudod, olyan a világ ma már, hogy az ember mindent is csinál. Egy kicsit ilyen ez a tartalomgyártás is. Szóval igazából mi úgy csöppentünk bele, hogy jó pár évvel ezelőtt összehozott minket a sors Vadon Janival, a rádiós kollégátokkal úgymond, vagy volt kollégátokkal, aki ugye köztudott, hogy nagy várimádó, és az AMC-nek, akkor a Spektrum TV-nek kezdtünk el egy sorozatot csinálni közösen a várfoglalókat, és megmondjuk őszintén, hogy nagyon szerettük mind a ketten, vagy nem mind a ketten, mert többen az egész csapat, de hogy a Jani és a filmgyártó csapat, és ezt 5 éven keresztül csináltuk, ebből rengeteg hazai várat csináltunk meg, de felvidékit és Erdélyben is jártunk, és ez tök jó volt, ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy szórakoztató, kicsit turisztikai, ismeretterjesztő kis sorozat volt, sokan szerették, sokan mentek emiatt esetleg ezekre a helyszínekre, de egy idő után éreztük, hogy szűkké vált a keret. Na nem azért, mert elfogytak volna a várak, hanem azért, mert szeretne az ember tenni. Ugye, hogy egyre több helyszínre eljutottunk, sokszor láttuk, hogy milyen különbségek vannak vár és vár között, vagy éppen milyen elhagyatott állapotba kerülnek. Sok helyen egy pár civil küzd érte, és egy idő után tudod, volt ez a kis, hogy tenni akarunk mi is valamit a magunk módján, és így ugrottunk bele tavaly először Fejérkőváránál, ez Sámsonházán van, Nógrádban, ami egy nagy fantasztikus helyszín egyébként, tehát nagyon érdemes elkirándulni ez a csodálatos látvánnyal, de tudod, úgy magára volt hagyva egy tényleg elképesztő helyszínen, és akkor megbeszéltük az önkormányzattal, a nemzeti parkkal, a tulajdonossal, mindenkivel, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha segítenénk, hogyha egy kicsit ez úgy rendben legyen. Tehát, hogyha oda fölmegy a turista, akkor nem a szedresen kell átmásznia, és akkor alig lát egy-két romot, hanem hogy úgy megcsináljuk. És akkor, amikor ennek nekiugrottunk, akkor éreztük azt, hogy úristen, ez egy. Mindenki érezte, hogy ebbe sokkal több van. Tehát ez az az élmény, amikor több száz éves romok egyszer csak ott lesznek előtted, értelmezést kap az egész, látod az alaprajzát, látod a különböző esetleg volt helységeket, vagy éppen látsz egy hatalmas ciszternát, akkor úgy érzed, hogy hú, akkor te tettél valamit itt a saját közös múltunkért, és ez nagyon fellelkesített minket, és akkor igazából elhatároztuk, hogy hát akkor próbáljuk meg, fogjunk bele egy ilyen idézőbe vett vállalkozásba.
4: Igen, tehát, mert ez egy civil kezdeményezés, és önkéntesekkel dolgoztok továbbra is. Hogyha jól
5: értesültünk erre. Abszolút, vannak partnereink, és ugye amikor ezt az első két adás kiment, akkor még meg is hirdettük, hogy minél több önkéntes jöjjön, és nem hiszed el, de annyi jelentkező van, és annyi ember szívén viselni egyébként a történelmi helyszíneknek a sorsát, és itt nem kell nagy óriás helyszíneket elképzelni, tehát nagyon sokszor ez egy mondjuk egy pici kis elhagyott kripta, vagy egy kis kápolna, vagy éppen egy kolostor maradvány, tehát hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek itt vannak körülöttünk, nagyon sokszor elautózunk mellette, csak nem veszük észre, vagy nem tudunk róla, esetleg még a térképről is már elfelejtődött, de ott vannak, és mondjuk 700 éve ott dacolnak az idővel, és sokszor van az, hogy 100 évvel ezelőtt, vagy 80 évvel ezelőtt esetleg ott voltak feltárások, tehát mondjuk rendben volt téve egy időben, de az idő újra, meg a természet újra körbeölelte, és mi ezen próbálunk egy picit változtatni. Nagyon sok helyen az a helyzet, hogy az invazív fajok egyszerűen olyan szinten és olyan gyorsan telepednek meg, mondjuk a romokon, hogy pillanatok alatt, pár évtized alatt hatalmas pusztítást tudnak végezni. Ez az egyik egyébként, ami nagyon fontos, ez az értékmentés része, a másik pedig egyébként, hogyha mégiscsak elkirándulsz oda, és mondjuk egy gyerekkel mész, nagyon sokszor nem látod, hogy milyen úgymond aknák rejtőznek a lábad alatt, tehát hogy beleléphetsz, leeshetsz, és egy csomó mindent, tehát ebbe is próbálunk segíteni, hogy ez úgy tudod láthatóvá váljon, körbejárhatóvá váljon, és ami a legfontosabb, hogy értelmezhetővé is váljon. Tehát azt is csináljuk, hogy ilyen rekonstrukciós rajzzal kiteszünk információs táblát, és
4: ez
5: akkor
4: nagyon fontos. Igen, ez azért nagyon fontos, mert nyilván az elvégzett munka az egyrészt látványos, hogyha valaki oda téved, de akkor már fontos, hogy arról is informálódjon, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is, és akkor ebben is tudtok segíteni, hogy valami fajta kontextusba helyezitek azt a romot, amit éppen megtaláltok.
5: Így van, sőt, ennél tovább megy a dolog, mert az Aktív Magyarország az egyik támogatónk, és ők túraútvonalba építik be, tehát innentől kezdve mások számára is esetleg tervezhető helyszínné válik, és arról meg ne beszéljünk, hogy egyébként marha jó kis anyagokat is lehet készíteni belőle, és Jani, aki egyébként csillogó szemekkel dolgozik egy ilyen helyen, és imádja ezeket a helyszíneket, és utána nyomoz, és utána kutat családtörténeteknek, hát számára az egy óriási felüldülés ez a hely, másrészt meg nagyon jó kis anyagok, ismeretterjesztő anyagok születnek, ami szerintem ugyanolyan fontos, hogy ezek a helyszínek ne menjenek feledésbe, és egyébként a fő célunk az, hogy nyilvánvaló ezt most mi, mint kezdeményezők csináljuk, mint Bozott brigádosok, de a célunk az, hogy valójában a helyi közösségeknek is megmutassuk, hogy mi rejtőzik az ő településük környékén, vagy éppen a településükön, mert sokszor még azt se tudják, hogy a településükön van egy kis értékes ilyen helyszín, amit ki lehetne használni idézőjelbe, tehát lehetne egy kis forgalmat generálni a kocsmában, meg esetleg az ABC-ben,
6: hát, hogy oda mennek emberek. Ha még nem zárt be.
5: Hát egyébként igen, tehát ezt sok helyen látjuk, hogy igen, ez probléma. Ez probléma, hogy délben már bezárt a kis közért.
6: Na, hát egyáltalán még van, és nem örökre bezárt. Na, a lényeg az, hogy de azt akartam kérdezni, hogy néz ki egy ilyen nap? Tehát megkérdetitek, hogy akkor adott várnál, találkozó reggel, egész nap akkor bozótot vágunk, takarítunk, összegyűjtjük, van egy vezető, aki ott irányítja a munkálatokat, így, ahogy én ezt képzelem.
5: Hát ennél azért bonyolult, igen, ez annél bonyolultabb, mert ugye nem az van, hogy mi kitaláljuk, hogy ide megyünk, és akkor oda meghirdetünk, és jön egy csomó ember. Ezt megelőzi egy terepszemle, illetve megelőzi az, hogy mindenkivel egyeztetünk, aki ott fontos. Tehát ha kell a természetvédelemmel, ha kell a nyilván az önkormányzatok beleegyezésével, ha hozzájuk tartozik, ha más a tulajdonos, mondjuk magántulajdonban van valamilyen formában, akkor a tulajdonosokkal, a helyi egyesületekkel esetleg, akik mondjuk tudnak segíteni. Szóval sok szereplős a dolog, miután ez leterepszemléződött, és kitűztük az időpontot mindenki beleegyezésével, akkor igen, meg szoktuk hirdetni, illetve hát van már most egy elég erős ilyen önkéntes csapat mag, akik most már folyamatosan járnak vissza, és mindig szeretnének az újabb és újabb helyszínekre menni, illetve hát hírlevél formájában, aki feliratkozik hozzánk, neki eljuttatjuk az időpontot, és mindig megírjuk, hogy egy adott helyszínen mondjuk mennyi önkéntesnek tudunk feladatot adni, mert vannak pici helyek, ahol nem férünk el sokan, de vannak nagy helyszínek, vagy nagyobb helyszínek, ahol meg nagyon sok ember kell. És képzeld el, mondjuk a mostani 40 fokos vagy 35 fokos kánikulában, például most hétvégén Bándon, ez Veszprémtől nem messze, forgattunk, illetve a bándi Schöning-malmot, régi vízimalmot, 1700-as években épült vízimalmot hoztuk egy picit rendbe, vagy legalábbis jobban láthatóvá tettük, és biztonságosabbá, és ott is 30 ember dolgozott ebbe a iszonyú kánikulába, úgyhogy kemény feladat, reggel összegyűlünk, egyébként igen, van vezetője, tehát például Jani, a Vadon Jani az, aki ugye reggelente eligazítást tart, és nyilvánvalóan aztán olyan kolléga, aki a munkavédelmi szempontokból is tart eligazítást, mert nagyon fontos, azért ezekre nagyon-nagyon kell figyelni és vigyázni, és utána mindenkinek megvan a maga feladata. Valaki padokat készít például, valaki ugye, ahol mondjuk bozótost kell eltávolítani, azzal dolgozik, általában ezzel dolgoznak a legtöbben, mert ez a legnehezebb, mondjuk egy csalános veszi körbe, vagy éppen mondjuk a bálványos mirigy invazív fafaj rongálja a romot, akkor nekik azzal kell foglalkozni, hogy ezeket eltávolítjuk. Van olyan, aki pedig mondjuk abba segít be, hogy mondjuk vizet hoz mindenkinek például, mert az is egy fontos feladat, és ami a legfontosabb, hogy amikor a terület, vagy pontosabban az a sáv körbejárhatóvá válik mondjuk a rom körül, az épületek körül, akkor általában másnap szokott jönni múzeumi munkatársak, aha, tehát valamelyik a szakembertől, és jönnek fémkeresősök, ezek is önkéntes fémkeresősök, akik ugye mindig egy múzeumnak dolgoznak ilyen esetben régész felügyelettel, és a területet átfésülik, átvizsgálják, és elképesztő leletek jönnek elő. Tehát, hogy így az ember nem is hinné, hogy a munkája eredményeképpen pont azért, mert mondjuk nincs bozótos, hogy középkori pénzérméktől kezdve a nyílhegyeken át, a középkori fegyverekig, a használati tárgyakig rengeteg leletet szednek elő, és ilyenkor körülbelül egy 8-10 fémkeresős is dolgozik egyszerre, és egész nap vizsgálják át a területet, és gyűjtik össze, és aztán azt a múzeum munkatársai később megtisztítják, katalogizálják, és a múzeumba elviszik.
4: Millió kérdés fogalmazódott meg bennem, ahogy beszéltél, de nem akartam a szabadba vágni, mert elképesztő lelkesedéssel mondtad mindez, de hogy hogyan, két kérdésre válaszolj, hogy egyrészt, hogy hogyan fedezitek fel ezeket a helyeket? Tehát egyszer csak valaki, nem tudom, dobja valami közös csoportba, hogy arra járt és látott valamit, illetve a másik,
6: ami kicsit... Mi alapján választotok?
4: Igen, a másik pedig egy picit személyesebb kérdés, hogy neked volt-e olyan, ami ilyen nagyon nagy wow érzés volt, és úgy érezted, hogy ez mindenképpen egy ilyen mérföldkő lesz a bozót brigád életében?
5: Hát most körülbelül olyan 6 helyszínnél tartunk, pontosabban pontosan 6 helyszínnél forgattunk már, és leterebb szemléztünk még vagy 10 helyszínt. Egyébként a helyszínek kiválasztásában nyilvánvalóan sokan is részt vesznek, de ebben például mi hagyatkozunk a Janinak abban a tapasztalat, hogy minden hétvégén egyébként magánemberként azt csinálja, hogy járja az országot, és ilyen helyszíneket látogat meg turistaként, úgyhogy ő elég jól ismeri ezeket, akár ezeket az elhagyott, eldugott, elszeledett helyszíneket, tehát az első szűrő az mindenképpen ő. Uh-huh. De ugye rengeteg ajánlást is kapunk, és például pont múlt héten voltunk egy olyan helyszínen, amit ő sem ismert, pedig azt mondta, hogy hú, hát én már itt 100-szor jártam ezeken a helyeken, de ő sem ismert, egy régi ilyen papírmalom, ilyen vízimalom tulajdonképpen az is, azt a helyszínt ajánlották, és teljesen el volt képedve. Szóval kapunk kívülről is helyszínjavaslatokat, ezeket is megnézzük, és vannak nyilvánvaló előre kigondolt helyszínek, amiket meg ugye bejárunk, megnézzük, és beszélünk a helyiekkel is, hogy hát ez egy közös munka, tehát ez nem csak a idézőben mi agylövésünk, hanem hogy legyen a helyieknek is agylövése, hogy mi abban tudunk segíteni, hogy segítünk nekik most helyre tenni a dolgokat, ugye, hogy kicsit rendbe tenni a dolgokat, mert az a gond, hogy vagy forrás hiányosak ezek a pici önkormányzatok, vagy emberük sincsen, akit ki tudnának küldeni, mert ugye azt mi is tudjuk, hogy most egyszer rendbe tesszük, de ezt jövőre is rendbe kéne tenni, meg utána is rendbe kéne tenni. Ez egy folyamat, és mi ezt próbáljuk kialakítani, hogy mi az első lökést megadjuk, meg nyilván utókövetést is csinálunk, tehát például Sámson házára most már másodjára fogunk majd idén visszamenni. Tehát az fontos, hogy a helyiek is maguknak érezzék ezt, és ahol nyitottság van erre, akkor például azokra a helyszínekre mindenképpen megyünk. Ahol azt látjuk, hogy nincs fogadókészség, vagy nincs igazi nyitottság, ott azért elgondolkodunk, hogy mert ugye akkor jövőre ugyanígy ebben a helyzetben.
6: Van, ez is benn van akkor a kiválasztási szempontok között, hogy hova megyünk.
5: Persze. Így van. És akkor van még egyéb más szempontok is vannak, mert például vannak természetvédelmi szempontok is. Tehát vannak olyan helyszínek, ahova nem lehet menni mondjuk fészkelési időszakban, ezeket nyilván maximálisan tiszteletben tartjuk, tehát mindenhol próbálunk egyeztetni, és például a nógrádi várak esetében egyeztettünk a Büki Nemzeti Parkkal, és majd oda csak bőven a fészkelési és vegetációs időszak után fogunk menni, nyilvánvalóan az ő szakembereikkel és az ő útmutatásaikkal egyetértve. Tehát ilyen szempontok is vannak, tehát sokféle szempont van, de nem csak várak, meg nagy helyszínek, hanem vannak egészen pici. Van olyan, amely egy településen, mondom, egy kis kriptakápolna, amit például múlt héten takarítottunk ki, és nagyon kis, mondjuk úgy, hogy kedves helyé vált.
6: Minden második, harmadik, vagy minden hétvégén, vagy milyen sor, milyen időközönként vannak események?
5: Igen, a mi terveink az, hogy nagyjából 3 hetente legyen. Itt az elején azért ez most elég sűrű volt, itt szinte minden hétvégén, sőt volt olyan hét, ami egy héten két helyszínt is meglátogattunk, de a terv az, hogy 2-3 hetente megyünk egy-egy új helyszínre, és akkor ott. Általában egyébként a fő nap, tehát amikor az önkéntesek nagy része van, az egy nap, az általában a vasárnap szokott lenni, vagy a hétfő. Uh-huh. Azért próbáltuk valahogy ide tenni, mert sokszor
6: igazából
5: a vasárnap, igen, vasárnap és a...
3: Nehogy megjelenjen ott Gábor egyszer csak.
5: Vasárnap és hétfő, mi örülünk, hogyha jöttök, vagy valaki egy kötök jön. Szóval azért a vasárnap hétfőt választottuk, mert így van esély azoknak is jönni, akik nem tudnak mondjuk szabadságot kivenni, akkor jönnek vasárnap, de pont fordítva is, hogy vannak például olyan partnereink, akár két cég résztvevő is, akik örömmel jönnek és segítenek az eszközeikkel, szerszámaikkal, de náluk meg csak szinte a hétköznap jöhet szóba, illetve sokszor a helyieknek is a hétköznap sokkal jobb. Szóval, hogy ezt próbáljuk itt szem előtt tartani, és ezért általában a vasárnap és a hétfő az a nap, amikor csinálunk valamit.
3: Oké, szuper, nagyon-nagyon köszönjük, hogy elmondtad mindezt, és bízunk benne, hogy felkeltettük az érdeklődést a projekt iránt. bozotbrigad.hu-n lehet a további részleteket elolvasni veletek.
6: És akkor
3: továbbra
6: is ilyen lelkesedéssel, és nagyon köszönjük.
5: Mi is köszönjük nektek, és ha annyit lehet hirdetésként mondani, hogy a YouTube csatornán erről az epizódokat mindig meg lehet nézni, hogy egy adott helyszín, és utána el lehet menni. Ez egy nagyon jó családi programmá válhat azok számára, akik érdeklődnek az ilyen helyszínek iránt, úgyhogy örömmel várunk önkéntesként is mindenkit, illetve hogyha csak kirándulni szeretne menni, hát nekünk az ugyanolyan nagy örömet okoz, ha valaki megnézi ezeket.
3: Köszi szépen!
6: Bozolt brigádra kell keresni, az a lényeg a YouTube-on. Oké, köszönjük!
5: Köszönjük szépen!
6: Szia!
3: Tóth Zsolt Marcellel beszélgettünk, a Bozolt Brigád egyik alapítójával.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, razziába kezd a NAV, perzselő forróság vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőguta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengesen érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A közlekedési és beruházási minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás is, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők, a hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
3: Kórház?

0: szabadság napon, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of külön kiadása.
3: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Budapest versenyt indít utcazenészeknek, Budapest Play néven. Ez indult, ez az utcazenei fesztivál, legalábbis a jelentkezés erre. Budapest Play lesz a fesztiválnak és a versenynek is a neve, és a főváros támogatásával készül ez. A hazai zenei, kulturális élet meghatározó szereplői fognak össze, a Sziget Fesztivál Kft. A Budapest Park közreműködésével, és június 23-tól lehet jelentkezni. Sebestyén Áron, Artisziusz és Fonogramdíjas magyar zeneszerző, producer és jazz zongorista a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, szervusz! Sziasztok!
2: Mit kell tudni erről a Budapest Play-ről?
5: Igen, a Budapest Play története egyébként egészen 2024-ig visszanyúlik, mert Revici Balázs és Hangácsi Márton zenész kollégáimmal akkor álmodtuk meg ezt az egész versenyt, és két évben meg is rendeztük ezt a budai oldalon, a Fincé piacon, és aztán Szigettel együttműködésben mi már küldtünk nyerteseket a Szigetre, fellépési lehetőséggel, és idén a főváros is szeretett volna egy igazi, egész Budapestet átívelő utcaversenyt, és a Sziget összekötött minket, hogy hát miért legyen kettő Budapesten, beszéljünk egymással, és ez egy nagyon jó együttműködés kezdete volt. Mi úgy döntöttünk, hogy kiterjesztjük Budapestre a fesztivált, Budapest pedig partner volt abban, hogy ezt mi szervezzük. Úgyhogy nagyon örülünk, és a eddig begyűjtött tapasztalatokat most be tudjuk építeni ebbe a budapesti versenyben. Azt kell tudni, hogy 10 ponton lesz a városban zene. Összesen 6 nap lesz, amikor utcazenével lehet találkozni a városban. Ezek július 30-31, augusztus 1-e, és augusztus 6, 7 és 8. Tehát érdemes ilyenkor kilátogatni különböző közterületekre. Ezt egyébként a budapestplay.hu-n tudják megtalálni az emberek, hogy hova érdemes elmenni. De még most a jelentkezés tart, tehát most még mindenkit arra buzdítunk, akinek valószínűleg gitárja, és úgy érzi, hogy ebben szívesen részt venne, hogy jelentkezzen, fel vannak a feltételek a weboldalon.
2: Azon gondolkodtam Áron, hogy mitől lesz jó egy busker, ugye ez a utcazenésznek a nemzetközileg elfogadott neve, hogy ugye vannak ezek az ilyen one-man bandek, amikor rá van szerelve a csávóra minden,
4: és abban
2: pillanatban, hogy megmozdul, rögtön ad ki valami hangot. Ők jó pofák egyébként, de hát nem biztos, hogy ez a jó utcazenész.
5: Hát ugye ennek hagyománya van Nyugat-Európában, vagy Londonban, Dublinban, ott lehet ilyeneket találni, akik tényleg mindenféle hangszeren játszanak, és magukra is kötik ezeket, de azért van az a fajta, mint például Ed Sheeran, aki utcazenészként indult, vagy Dublinban volt Dermot Kennedy, mert mindketten már világsztárok és nagy színpadokon turnéznek, tehát lehet, hogy olyan előadót is találunk, aki aztán majd ezeken a hazai nagy színpadokon fog játszani. Tehát nem feltétlen egyébként az, hogy popzenész legyen. Volt olyan utcazenészünk, aki egy elektromos citerával játszott, és nagyon nagy sikert aratott. Úgyhogy búzítom mindenkit arra, hogy bármilyen hangszerre jöjjön, és dobja fel a város.
2: Sőt, ugye most jön július elején a Too Many Zoos a Budapestre, ők a New York-i metróban váltak híressé, és olyat is ismerünk jó sokat, akik ilyen különböző fúvósokkal kiegészítve egész komoly zenei produkciókat tolnak Nyugat-Európa vagy az Egyesült Államok nagyvárosaiban. Mit kell a jelentkezésről tudni? Van egy szint, vagy nem tudom, megnézitek, hogy azért ez így jó lesz, vagy egy utcazenésznél nincs olyan?
5: Hát azért, főleg azért, mert tehát nyilván egy városi fesztiválnál rengeteg jelentkezőre számítunk, most egy nap alatt érkezett már 70 jelentkezés. Ebben azt látjuk, hogy több száz lesz a jelentkezési határidő végéig. hogy hát mi hárman ezt szakmailag át fogjuk nézni, kik azok, akik nagyjából egy szinten vannak, és ebből 70 embert nagyjából ki fogunk választani, akik majd részt vehetnek a fesztiválon, és őket be fogjuk osztani különböző pontokra, különböző időpontokra. És lesz egy szakmai zsűring, aki majd kiválasztja az év utcazenészét, ők egyébként Bitó Andi, Somodi Áron producer, és Szepesi Mátyás dalszerző lesz, tehát ők hárman fogják majd pontozásos rendszerben megmondani, hogy ki nyerje ezt az egészet. De ezen kívül a közönség is szavazhat, lesz egy közönségdíjunk, most pedig úgy oldattuk meg, hogy leprogramoztunk egy rendszert, és ilyen QR kódos rendszerben csak be kell pittyenteni a telefonnál azt, hogy éppen az adott helyszínt, és akkor ki fogja adni azt az előadót, aki éppen játszik, és akkor le lehet adni egy szavazatot.
2: De jó, ezt értem. Van-e olyan valami kizáró ok, hogy mit tudom én, ilyen nagyon erős politikai szamizdattal éneklők nem jöhetnek, vagy mit tudom én?
5: Hát nyilván van egy versenyszabályzatunk, ami elég részletes. Az utóbbi két évben elég jól kitaláltuk, és akkor ott nyilván vannak ilyenek, hogy hát azért próbáljuk kerülni a politikai, az obszén, a stb. Dolgokat, tehát hogy azért az alap feltételeknek meg kell felelni, de egyébként stilisztikailag nincs megküzdés, úgyhogy bárki bármit hozhat.
2: Na, ez nagyon színes lesz, abból kiindulva, milyen utcazenei fesztiválokat láttam eddig, úgyhogy izgalmasan feldobja. Tehát akkor Budapesten 10 helyszínen lehet belefutni az utcazenészek, és akkor hogy van, egymás után játszanak ők?
6: Vagy de várjál, még a jelentkezésnél ez a meghallgatás valami online formátumban kéritek? Meg gondolom, hogy nem fogtok több száz zenészt berendelni, és ott mint az X-faktorban hallgatni őket, és zsűrizni.
5: Igen, azt az előbb említettem, hogy a weboldalon van egy ilyen jelentkezés, és akkor ott van egy ilyen form, amit ki kell tölteni, és akkor meg kell adni a nevet, lakcím, stb. Lakcímet, pont nem, bocsánat, e-mail címet, egy fotót, YouTube linket, és akkor mi ezt meg fogjuk nézni. Tehát van egy ilyen előszűrés, ahol már látjuk az előadókat, látjuk, hogy kiről van szó, hogy zenél, van-e bármilyen anyaga. Ez azért fontos, mert azért

0: nem lehet alkohol hatása alatt, tehát hogy azért ezekre figyelni kell, hogy olyan, ezt tényleg az előadók is komolyan vegyék.
1: Oké.
2: És akkor a helyszíneken egymást követik az előadók, vagy ott így több mindenkit egymást követik, oké.
0: Tehát ilyen... Abszolút, igen, tehát hogy ne legyen átfedés, egymás után következnek, tehát hogy ilyen egy-két órás szlotokat fognak kapni a jelentkezők.
2: Jó, szuper, budapestplay.hu tehát, itt lehet jelentkezni, szabályzatot átolvasni, és majd akkor nyilván itt lehet érdeklődni, hogy ki, mikor, hol játszik. Szerintem egy nagyon klassz kis színes zenei program lesz így nyárra Budapestre. Sok sikert hozzá, és akkor mi meglátjuk, hogy kiből lesz a következő Ed Sheeran.
0: Van egy gondolatom.
2: Mondjad.
0: Igen, még van egy gondolatom, hogy nagyon sok szakmai partnerünk lett, itt nagyon rövid idő alatt szerveztük ezt a versenyt, és itt nagyon sok olyan felajánlás érkezett, hát millió forint fölötti hangszerfelajánlást kaptunk. Itt az Ortega Magyarország, az Arcadia hangszerbolt, az Ibanez, a Berta Audio, aki az AKG-t például forgalmazza, az Avigo. Szóval érdemes ezért is jelentkezni, mert nagyon jó cuccokat lehet nyerni.
2: Értem. Tehát akkor,
1: igen, erre
2: jó.
1: Nem tértünk ki, igen, a díjazásnak.
2: Mit kapnak a zenészek? Tehát egy petákot kapnak, vagy egy Ibanezt? Azért az nem mindegy.
0: Tehát ugye a fődíj az meg az, hogy föl lehet lépni a szigeten, a Budapest partban egy szakmai rendezvényen, ahol tényleg a zenei világkrémét oda csődítik, úgyhogy próbáljuk ezt így becsatornázni, tehát hogyha már valaki ezt tényleg megnyeri ezt a versenyt, akkor legyen lehetősége bemutatkozni a nagy zenei, hogy mondjam,
2: a nagy plénum előtt így van.
1: Igen. Köszönjük, és akár egysírenné várni, ha csak hazai viszonylatban is, de
2: izgalmas.
1: Egy kiugrási lehetőség. Nagyon köszönjük az infokat, tényleg sok sikert a szervezéshez.
0: Köszönjük szépen, és mindenkit várunk. Sziasztok!
1: Sebestyén Áronnal, Artisius és Fonogram díjas magyar zeneszerzővel, producerrel és jazz zongoristával beszélgettünk.

0: Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
0: Millás reggeli.
2: Mi nem beszélünk rombuszokban.
3: Van, aki egészen extrém mozgáskultúrákat csinál, aki nem más, mint Kürti Gábor Kükü, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Szia, szép napot, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok!
3: Hát, ha ki figyeli az oldaladat a közösségi médián, azt láthatja, hogy azért elég sokszor ilyen kalandokat keresel, amiben egyszerre van mondjuk városi közlekedés és vízi közlekedés és kerékpár, és most a legutóbb ugye egy olyan extrém gyaloglás, amit még dokumentálva senki nem csinált meg, a hajózási útvonalon keresztül gyalogoltad a Velencei tavat.
4: Igen, hát igen, ilyeneket csinálok, és akkor ezeket általában úgy, hogy mindegyik eszközöm, ugye nyilván a lábam az ugye mindig kéznél van, de azon kívül pedig van a kajakom, ami egy felfújható kajak, illetve hát van belőle több is, és az tömegközlekedésen, akár a metrón mindenhol szállítható, egy hátizsákban, vagy gurulós kocsintal, ahogy akarom, ez nagyon nagy mobilitást ad, és akkor ezt lehet ötvözni mindennel, tehát például bubival is lehet kajakozni. Mondjuk például, amikor a Rákospataknak az áradás, akkor mentem a Rákospatakon egy nyáron, akkor a bubival kombináltam, mert úgy tudtam visszamenni az elejére. De egy csomóféle módszer van, ahogy lehet ezeket kombinálni, és hát egyrészt ez maga adja magát, illetve hát igyekszem úgy, a vízállás jelentés függő vagyok, és akkor mindig, még sajnos nincsen olyan oldal, ami jelez, hogyha valami megárad, de hogyha valami árad, akkor az nagyon érdekes lesz mindig. Tehát, hogy akár a Duna, vagy akkor engedik
3: a Balatont, ugye vannak ezek a Sió, hidroinfo oldalak, meg minden, amiket lehet figyelni, és akkor ott elég jól előrejelzik, hogy hány méter jön. De ezek ugye nagy folyókat igen. jelentik csak. Tehát ugye mondjuk a Rákospatakot nem hiszem.
4: A sajnos nem, ott nincs is olyan vízmérce, ami online jelez, vagy rögtön. Máshol van, ahol óránként, meg van, ahol erőre jeleznek, igen. Szóval, hogy ilyeneket szeretek igen csinálni.
5: Igen, a Velencei tó viszont apad, ugye azért tudtál átmenni. Kántor Bandi kollega kicsit aggódott is, hogy beszéljünk erről, nehogy valaki kedvet kapjon, és hülyeséget csináljon.
3: Igen.
5: Úgyhogy térjünk ki a részletekre, hogy ezt hogy csináltad, mert azért te sem csak úgy nekifutottál, igen. és átrongyoltál egyik partról a másikra.
4: Jó, tehát én nagyon kockázatkerülő vagyok, tehát hogy egy csomó mindent nem csinálok, amit csinálhatnék, de kockázatos, és ezt is úgy csináltam, hogy odafelé először Gárdonyból indultam, és leméregettem egy ilyen mérőrúddal az egészet, hogy hol lehet egyáltalán átkelni, vagy lehet-e egyáltalán, és amikor láttam, hogy lehet, akkor keltem át, de nyilván egy kötéllel hozzá voltam kötve a kajakomhoz, meg még abban volt egy mentőmellény, hogyha nem tudnék bemászni, vagy nyilván be tudok, akkor meg ez is van, és hát meg láttam, hogy végig 130 centinél nem lesz mélyebb, úgyhogy így vágtam bele.
3: Igen, ezt azért mondtam csak el, hogy vigyázz. Igen, ezt azért mondtam csak el, hogy két okból. Az egyik az, hogy nyilván viccesnek tűnik, hogy jaj, át lehet rajta gyalogolni. Pont azon poénkodtunk, ugye, hogy vártál volna még egy picit, akkor átbiciklizhetnél, mert hogyha tényleg lemegy ez a 20 centi még, akkor alig marad valami.
5: De az a szotty az alján, az ott van.
3: Na ez az, például. Ott a szotty.
5: Nem jó, igen.
3: És pont akartam mondani, hogy sajnos bele is fulladt valaki most a napokban, amire nem lehet tudni, ugye, hogy most én nem tudok róla, bocsánat, hogy mi történt pontosan, de hogy itt lehet sok minden, és például a wakeboardosoknál is veszélyes, hogy egy nagyobb ugrásnál beleáll az ember, és nem tudja kiszabadítani magát ebből az iszabból, ebből a vacakból, akkor azért az tud veszélyes lenni, meg hát rohadt meleg is van, tehát hogy az is lehet gond, hogy az ember egyszerűen csak elájul, és hát akkor történik baj. De te akkor nagyon igen, alaposan körüljártad ezt.
4: Igen, természetesen, de azért nekem van ebben egy kis gondom, mert ugyanakkor mondjuk, ha Bázelben él valaki, akkor nem tudom, hallottatok-e róla, de Svájcban egy csomó ember úgy jár haza a munkából, igen. hogy Bázelben beleugrik igen. a folyóba. Egy olyan folyóba, ami gyorsabb, mint a Duna, örvényesebb, mint a Duna, és a Dunába viszont nem szabad fürdeni, és egy csomó olyan dolog van, hogy itt mi olyan nem ilyen vízparti nemzet vagyunk, de mondjuk egy csomó helyen nem lehet mondjuk úszni, és nyíltvízi úszás például nem lehet, miközben tengeren ezer számra úsznak az emberek gond nélkül. Igen. Egy csomó helyen, vagy mondjuk kajakozni is egy pár helyen nem lehet, miközben Ausztriában mondjuk a Szalcán mindenki lekajakozhat, ha akar, aztán
3: teljesen túl, igazad akkor, van, túl, hanem, akkor, és nagyon jó ez a bázeli sztori, és abban is igazad van, hogy ezen változtatni kell, de azt azért mondom csak ezt a, tehát pont az volt a lényeg ebben a velencei tavi sztoriban, hogy tehát az összes elővigyázatosságunkat levetkőzzük, mert mi baj lehet? És ugye, igen, amikor egy mély vízben van valaki, akkor egyértelmű, hogy itt kell tudni úszni, vízbiztonság kell, figyelni kell, benne vannak ezek a stoppok az emberbe, akármilyen dolgot csinál, odafigyel. És itt szerintem van egy olyan, hogy hát itt nyugodtan elengedhetjük a gyereket, mert úgyse történhet semmi, hát derékig ér a víz. Na nem. Tehát ez nagyon-nagyon veszélyes, pont ez. De térjünk erre vissza, hogy amikor hogy találod ki ezeket a kalandokat? Tehát például az, hogy bubival elbiciklizel, viszed a kajakodat, és akkor feltérképezed az útvonalat, tehát honnan jönnek az ötletek? Mert tök jók ezek.
4: Hát igazából van egy Karlovic Kristóf nevű ember, aki Pupu bácsinak hívnak, és 80 éves, és a Covid alatt én őt láttam, hogy kajakozik állandóan a Dunán, és a MÁV-on szállítja, stb., és ő fertőzött meg vele a Facebookon, és én is úgy kezdtem el, és igazából annyi, hogy ez ugyanolyan, mint ha elmennél kirándulni, csak sokkal érdekesebb, tehát, hogy nem olyan, mint a 500. kirándulásod, illetve hát a vízen mindig van valami olyan, és egyedül vagy, el vagy zárva, van olyan, hogy 2-3 órán keresztül mondjuk a Hárosi sziget elöntött erdőjében halívást nézek. Tehát, hogy mondjuk ez olyan, ami a közelében nem kerülsz, nem látod soha, de a kajakból ez így átélhető, és ezek olyan dolgok, amik, vagy mondjuk a Rákospatak is ilyen volt, hogy ott a Rákospatak, látod, de teljesen más. Vagy mondjuk amikor munkából szoktam hazakajakozni, az mondjuk elég rendszeres, hogy havonta egyszer mondjuk csinálom, hogy kimegyek a villamossal az irodából a Margit-sziget spiccére, és akkor ott fölfújom a kajakot, és akkor lemegyek a Rátkövei Dunáig, a Zsilipig, ott átemelem a atlétikai pályánál, és akkor utána hazamegyek, vagy ott 23. kerületbe, és ott onnan egy busszal a házunkra tesz le, és úgy megyek haza. És hogy tök furcsa, hogy egyedül vagyok egyébként, mert hogy látom az a 2 milliós városban, rengeteg ember szeret sportolni, és mindenkinek ilyen, ez be van állva, hogy akkor csak biciklizni lehet, vagy nyilván én örülök ennek, mert a kerékpáros klub elnöke vagyok, de tök jó, hogy a sporttal kombinálja az ember az irodai székben ülését. De viszont az, hogy ott itt a Duna, és hogy hát egyszer elképesztő, így nem tudom elmondani, hogy milyen jó, amikor így ülsz, egy csomószor nem is evezek, hanem csak forgat a víz, és így megyek lefelé benne, és így nyüzsög a város körülötted, és ülsz bent egy kajakban, és tök más az egész. Szóval valamit ki tud kapcsolni teljesen, az például ez.
3: Ez nagyon jó, hogy
4: ahogy tervezem, az pedig az általában, hogy kitalálom az útvonalat, vagy az eseményt, ami történik, vagy éppen nem tudom, mondjuk a Sion, amikor engedték a Balatont, az mondjuk 2 éve volt, akkor még sok víz volt, vagy nem tudom, és akkor az volt, hogy akkor gyorsan megnézem, akkor nekem oda kell menni, mert ezt látni akarom, akarok rajta menni, mert gyorsan megy, stb., és akkor kinézem a vonatot, hogy Siófokon le tudok szállni, és akkor csinálok egy menetrendet, hogy legalább 3-4 opciót, hogy milyen településeken van, milyen távolsági busz van, meg vonat, ezeket felírom egy Google Keep jegyzetbe, és akkor közben attól függ, hogy milyen tempóba sikerül menni, ABCD megoldással kiszállok valamelyik vonat úton, vagy valamelyik távolsági busznál, ez is tök rugalmas, és akkor, vagy a Kaposnál volt ilyen, hogy minden településen megáll mellette egy vonat, ezért ott szállsz ki, ahol akarsz, tehát semmire nem kell figyelni, az például tök jó a Kapos, senki se gondolja, hogy azon lehet kajakozni, pedig nagyon-nagyon szép.
3: És van még rengeteg ilyen, a Vajasfok, az meg volt?
4: Nem volt meg, de már nagyon, a bakancslistám van rajta.
3: Bakancslista, oké. Okay. Olyan, mint egy óriási akvárium. Nekem azt tetszik, olyan tiszta víze van, zseniális. Tehát óriási az egész élmény, és én azon döbbentem meg, hogy nem, tényleg nincs rajta senki. Tehát miért nincs azon senki? Egy, igen, pár horgásszal találkoztam.
4: Hát tehát igen, a sziget közben van még ilyen, a sziget közben is van az Ártonyi Duna, ott konkrétan szoktam mutatni embereknek, hogy ott van egy kemping, és ismerek konkrét harcsákat, amit hogyha snorkelingezni lehet, olyan tiszta a víz,
3: igen,
4: és tudom, hogy melyik fa alatt van a harcsa, és akkor ilyen 7-8 kilós hartyát, ott lakik, és hogyha leereszkedünk csöndben, nyugiba, akkor rendesen lehet nézegetni, és így nem tudom, ott vagy tőle 2 méterre. Vagy volt, hogy a fiammal úsztunk, snorkelingeztünk a sziget közben, és akkor először ilyen balin, ilyen 2-3 kilós balin először mindig ilyet, és utána a fiam mellett úszott, ami egyszerűen döbbenetes, hogy együtt úsztak konkrétan egy ilyen 2 kilós balinnal. Tehát, hogy én...
5: Azt kérdezi, hogy hallgató, most akkor szabad kajakozni a Dunán, vagy sem? Vízirendőrök mit szólnak ahhoz?
4: Szabad kajakozni a Dunán, abszolút. Amiért én most egy kis mini mozgalmat indítottam, mert fővárosnál kezdeményeztem, az az, hogy legyen egy vízisportablak, ami vasárnap mondjuk korán reggel, tehát mondjuk amikor nincsenek még turisták, tehát ilyen mondjuk így, mit tudom én, 6-tól 9-ig, vagy egy ilyen pár órás, amikor lehessen szapozni is, meg kajakozni, akár úgy is lehetne szerintem, de hogy akkor a hajók, hogyha járnak, akkor csak lépésben a túloldalon, vagy ne járjanak, stb. Legyen egy ilyen kis mini vízzel, vagy legyen kint rendőr, motorcsónak, aki figyel az emberekre, de hogy egy kicsit bázelesedjünk el.
3: Bázelesedjünk, nagyon jó. Éljünk együtt a Dunával. Nagyon tetszik. Jól van, hát téged pedig meg lehet próbálni megkeresni és követni a közösségi felületeken ilyen jópofa kalandokat, hibrid túrákat, akár felfújható eszközökkel is. Úgyhogy nagyon klassz kis kezdeményezések. Szuper volt, hogy beszélgettünk.
5: Köszönjük. Szép napot, jó hétvégét.
4: Köszönjük. Sziasztok. Hello.
5: Kürti Gábor Kükűvel, a Magyar Kerékpáros Klub elnökével beszélgettünk a különböző, hát hogy extrém vagy nem extrém, de furcsa kis túráiról.
3: Igen, igazából az a jó, hogyha hétköznapibb lenne abszolút, ez a fajta túra, úgyhogy tök jó, hogy elmondta.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés. Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
6: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
7: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
8: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
9: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm.együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Kórház?

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Mama was hát a felügye, szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
1: Kórház!
3: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
4: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
2: Millás reggeli.
5: Nem Vini, Cucino, Cugino, hanem Cucino Vincenzo jön most pár napja. Már régóta figyelem a Vincenzo's Plate csatornáját, és hát én nagyon bírom ezt a Vincenzo Prosperit, így hívják, ez a teljes neve. Valamikor egy ilyen 10 évvel ezelőtt körülbelül, akkor kezdett el, 10 pár évvel ezelőtt kezdett el a YouTube-on megosztani recepteket, főleg egyszerű olasz ételeket és az elkészítési módjukat megmutatja, és tök sok jó mondása van neki, és megmutatja, hogy ezek egyszerű ételek, ugye, és nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy ez a nonnáz food, tehát, hogy amiket a mamák elkezdtek csinálni, és azt készítik, tehát ugye az olasz konyhának ugye az egyszerűségében és a jó alapanyagok felhasználásában rejlik az értéke. Tehát nem a konyha technológia, meg a különlegességek, hanem ezeket egyszerűen jól kell elkészíteni jó alapanyagokból, és akkor nagyon finom lesz. Ez az, amivel egyébként, hogyha Olaszországban utazunk, akkor számtalanszor találkozunk, hogy egyszerű éttermek, nem drága éttermekben, nem drága ételek, de mégis szuper jó meg vannak csinálva. És a YouTube, illetve a Facebook csatornáját figyelve észrevettem, hogy elkezdett kommentálni videókat, híres nagy séfeknek a videóit, olyan séfekét, akik ugye hát Michelin csillagot szerzett éttermeknek voltak a vezetői, tehát a köznyelvben ugye ezeket Michelin csillagos séfeknek hívjuk, bár nem a séf kapja a csillagot, hanem az étterem, de mégis.
6: Hát, mert az étterem azért kapja, mert a séf.
5: Igen, csak hogy ugye valaki beleköt ebbe, hogy azt tudjuk, hogy nincs olyan, hogy Michelin csillagos séf, hát ugye, de a köznyelvben azért hívjuk őket így, mert hogy az ő vezetése és az ő szakmai irányításával az a csapat, aki ott dolgozott, azt szerezte meg az étteremnek a csillagot. De nem is erről van szó, hanem arról, hogy elkezdett borzasztóan kiakadni, főleg Gordon Ramsay-re, de nem csak rá, de itt elsősorban róla van szó, több videóján is, és hát én megnéztem, hogy min borult ki annyira Vincenzo Prosperi, és hát az egyébként az a helyzet, hogy igazat kell adnom neki, mert hogy nem az a gond, hogy, és ezt nagyon fontos leszögezni, én egyébként a Gordon Ramsay-nek sok mindenét nagyon szeretem, bizonyos dolgokat, ahogy csinál, meg ahogy elmondja, tehát nem ellene beszélek, de azért az nagyon érdekes, hogyha valaki egy ilyen hatású séf, és azt mondja, hogy ő most csinál egy igazi olasz karbonárát, vagy egy nagyon jó igazi bolonyait, akkor azért nem mondjon olyanokat, amik nem jó tanácsok. Nem működnek jól, és azon gondolkodtam, hogy honnan jönnek ezek a nem jó tanácsok.
6: De mit mond?
5: Mindjárt mondom. Erre példa? Igen, mindjárt mondom. Szóval szerintem onnan jönnek ezek a tanácsok, hogy alapvetően a Gordon Ramsay is, vagy olyan nagy szakácsok, mint a Heston Blumenthal például, de talán a Jamie Olivert is ide lehetne sorolni, bár ő neki nem az olaszos ételei jönnének ebbe a sorba, hanem az ázsiai ételei, mert olaszból egy jó mentora volt a Jamie Olivernek, és tényleg viszi ezt a non-nas food jellegű főzést. Szóval, hogy hanem a franciás technológiából és a francia konyhaművészet ből gyökereznek ezek a kis dolgok. Például elkezdi készíteni a carbonárát a Gordon Ramsay, és akkor azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy például olívaolajat rakjunk a tészta vízbe. És akkor itt az ember azt mondja, hogy de minek? Hát, hogy ne ragadjon össze a tészta, mondja Gordon Ramsay, és akkor, de könyörgöm, tehát a tészta nem fog összeragadni, mert a tészta, amikor megfő, amikor ugye al dente lesz, ami egyébként azt jelenti az al dente, hogy a fogadra, amikor megharapod, kicsit ráragad a fogadra, ugye?
6: Igen, tehát
5: nem azt jelenti, hogy az nem a ropogósságát jelenti a tésztának. Szóval az a lényeg, hogy az a tészta, az minden esetben belekerül a szószba, ami készült. Tehát nem úgy van, hogy felszolgáljuk a tésztát, és annak a tetejére ráöntjük a szószt, és a tányérodba kavargálod össze, hanem ugye az a szósz, ami elkészült, akármi is legyen az, abba a tésztát belepakoljuk. Tehát fölösleges beleönteni az összes ilyen...
6: Ez háztartási ilyen... körülmények között nem mindig van így azért. Tehát nem kevered össze a szósszal, mert ha miért? Nem eszed meg mindet, akkor az a szósz föl fog szívódni a tésztába, és egy elég pocsék állagú cucc lesz belőle.
5: Hát de most nézd, hogyha mennyit tehát, csinálsz?
6: Hát én egy ilyen fél kilós tésztát megfőzök, én azt mindig leolivázom, és külön tartom, és utána adagonként nyomjuk össze a szósszal.
5: És hogy fog a tésztára ráragadni a szósz?
6: Tök simán.
5: Az olívaolajtól csuszamlós lesz, mint az angolna.
6: Igen, de rajta marad az a keményítő réteg is, ami meg a tapadást adja. Tehát ez nem egy akkora botrány, és egyébként kíváncsi.
5: Nem botrány, csak hogy...
6: Sokszor azért ezek a séfek, meg ezek az autentikus alakok nagyon ilyen piszlicsári dolgokba is bele tudnak
5: nem piszlicsári. Én azt gondolom, hogy négy vagy öt főnek főzöl, megcsinálod azt az adag tésztát, igen. Nálunk el szokott fogyni egy adag tészta, szevasz. Tehát az így lepuszíja a család. Ha nem, akkor főzd meg a felét. Hát 10 perc
6: nem megcsinálni. Nem főzöm meg a felét, mert nem fog külön pancsolni vacsorára, és ott van a leolajozott tészta. És külön... Na, szóval ez szerintem nem
5: akkor mondok egy másikat. Mondok egy mármint, hogy mondok egy másik trükköt. Okay. Hogyha egy bögrével, vagy egy kis tányérral kiveszel a tésztavízből, és azt félreteszed, ami a főtt tésztavízből, hogyha azzal fölhigítod később a tésztát, vagy a szószos tésztát, ez nem ragad össze utána. Tehát nem kell az olívaolaj felesleges bele.
6: Erre én nem esküdnék meg.
5: Akkor mondom a másikat. Igen. Az, hogy olyan dolgokat tesz bele, amik nem valók bele. Különböző fűszereket, különböző zöld fűszereket.
6: Hol a határ a kiakadós, nem autentikus séf és az ilyen újra gondolt séfek, receptek között?
5: Én nem mondom, hogy nincs igaza.
6: Mert ugye ez nagyon nagy divat az ilyen dolgoknak.
5: Főzzél nyugodtan úgy, ahogy
6: igen,
5: szeretnél.
6: Igen.
5: Csinálj bármit, ahogy szeretnél. Igen. Egy dolog nem jó. Hogy azt mondod, hogy ez az autentikus.
6: Az kétségtelen, hát hogyha ezt annak nevezi, és nem az, és bizonyíthatóan nem az, mert ugye sokszor azért az is probléma megtalálni az autentikus
5: na
6: receptet.
5: Na most a másik, a Heston Blumenthal,
6: magyar pörköltet,
5: aki közli...
6: Hány autentikus magyar pörkölt recept van?
5: Figyelj, a Heston Blumenthal, aki közli, hogy Worcester szósz kell a legjobb bolonyaiba. Akkor azon túl azt mondja, hogy sosem szabad követni a tészta csomagoláson lévő utasítást, hogy hány percig főzd.
6: Engem sem érdekel.
5: De mi az, hogy sosem szabad követni? Tök jó rá van írva.
6: Persze, csak általában nem működik.
5: Dehogy nem. Az olasz tésztáknál mindegyiknél működik.
6: Azért nem működik, mert ráír neked egy valamit, úgy, hogy nem tudja, hogy milyen tűzhelyen csinálod hogy hívják ott a tésztát. Mennyi hőt tud közölni a vízzel. Egy nagyon gyors indukciós tűzhelyen a ráírt főzési idő alatt megfőzöm. Egy olyan gáztűzhelyen, amiből így lihegve jön az elpirosodott, koszos gázláng, ott több lesz, mint a főzési idő. Tehát az kuka. Főzési idő szerintem... a dobozon kuka. Menjünk tovább.
5: Én szerintem tök jól rajta van. Én na, szoktam követni, tök és jó. Nálam tök jól működik.
6: Mert neked akkor meccsel a dolog, hogy a te főzési apparátusod, vagy tűzhelyed.
5: Ezt én bárhol a világon, bárhol főztem, az, most ez nyilván nem az van, hogy egy stopperrel állok ott, és azt mondom, hogy 8 perc, de a 8 perc az most, hogy nem ne kövessük, szerintem ez egy nem jó tanács. Az, hogy mindenfélét beledobálok, és a végén lesz valami olyasmi, vagy hogy előbb rakja bele a tejet a bolonyai mártásba, mint a bort például. Lesz egy ilyen katyvasz belőle, aha. És a végén, amikor már rakja bele a koriandertől kezdve az összes izét, vagy azt mondja, hogy a világ legegyszerűbb tésztája, egyébként a Jamie Oliver csinál még ilyeneket, úgy összecseszi az egész konyhát, hogy utána szerintem 2 hétig takarít mindenki, össze-vissza dobál mindent, meg
6: hát
5: vagdos, meg
6: a
5: csapkod.
6: Séfek, amikor még szerinted? Állásba voltam, rühelte az egész családom, amikor otthon főztem, megszoktam, hogy azt összeszedegeti a konyhalánya 16 kislábasban külön.
5: Azt mondja, figyelj, a világ legegyszerűbb tésztaétele, mondja. Oké, hát van mondjuk a Cacio e Pepe, például szerintem az egyik, de nem. Akkor ott indul, hogy már a 15. alapanyagnál tartunk. Amikor közli, hogy most ki kell venni a nem tudom mit, egy kicsit egyedül főzni, aztán utána visszatenni, aztán utána kivenni azt, utána leredukálni, utána... Figyelj, egy 45 perces cuccot nézel végig, amiben 15 féle fűszeradalék van, egy olyan valamihez, amihez 3 dolog kell. Tehát én nem értem ezeket. viszonylag egyszerű, ha nézed a Vincenzo receptjeit, te is látod, vagy hát ez egyszerű, olyan könnyű megcsinálni egy karbonárát, most mit kell azon variálni?
6: Az, hogy az eredeti, lássuk be, hogy az eredeti...
5: Az 50-es években született,
6: a létező leggyengébb olasz paszta a karbonára.
5: Miért?
6: Mert egy száraz kutyagumi. Tehát az, hogy csak, csak tojás, pecorino, meg tokaszalonna van alatta. Én megmondom őszintén, tejszínnel fölütöm az egészet, és egy kicsit szottyos,
5: szószos. Akkor ez a Geddeféle karbonára.
6: Igen. Nekem, én ettem több helyen is Olaszországban.
5: De szószos marad, nem lesz a száraz.
6: De, egyél Olaszországban egy karbonárát.
5: Én ahogy mondjuk például, ahogyha itt tartunk, ahogy a Vincenzo csinálja, nem lesz a száraz.
6: Akkor lehet, hogy nem autentikus az se.
5: Várjál, van egy olyan is, ami a nagyon vicces, és egy nagyon jó üzenet jött erre egyébként a Borra Való Facebook oldalára Gergelytől, azt mondja, hogy itt vagyunk Szardínián, és Vincenzo receptjeit főzöm sorban. Az ő ajánlásai alapján veszem az alapanyagokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden baromi szépen működik. Nem attól jók ezek a dolgok, hogy autentikusak, hanem, hogy 3-5 alapanyag, aminél, ha odafigyelsz a minőségre, nem tudsz hibázni, és hogyha felérsz a strandor, 10 perc múlva ebédel a család, finomat, frisset, egészségeset. Zseniális szerintem. Tök jó, egyet értek vele, és pont oda kommentelte valaki, hogy van ez a szegény asszony tésztája, ez a povere.
6: Sós kifőtt tészta.
5: Az egyébként gyakorlatilag az, ami egy tükörtojást ütnek, aha, a tetejére, és akkor utána egy kicsit így fölvágják, és ez így belefolyik.
6: Nem, ez egy ilyen szalonnás tojás. Hát a tükörtojás tojása az egy tök jó szósz.
5: Ezek az alap olasz tészták, amikben nagyon pici kis különbség van. Figyelj, ezt nem kell túlvariálni, nem kell bele Worcester szósz, meg koriander, meg a tököm tudja micsoda. A legegyszerűbb cuccokból meg lehet csinálni. Én szerintem meg lehet úgy csinálni a karbonárát tejszín nélkül, hogy jót szószos legyen és krémes.
6: Lehet, többen sikonghatnak, hogy tejszín ne, hát én meg de. Úgyhogy...
5: Simán, nem az, figyelj, nagyon fontos, mindenki főzze úgy, ahogy szereti. Persze. Tehát nem az ellen vagyok, én csak azt mondom, hogyha elkezdünk tanítani, hogy teljesen mindegy, autentikus valami, hogyha az 50-es években született, miért ne lehetne, akkor is autentikus. Nyugodtan lehet, de hogyha megvan, hogy kell csinálni...
6: A főleves is, azt hiszem,
5: francia, Indokína.
6: Így van, így pontosan 50-60-as évek.
5: A bouillont kivitték a franciák, és igen, azt mondták a vietnámiaknak meg ott, hogy figyelj, csináltok már egy ilyet. Jó van.
6: Igen.
5: Van egy ilyen... Szóval az érdekes, hogy szerintem nem szabad túlvariálni. Főleg ezeket az egyszerűségre épülnek ezek, amikor tényleg a Blumenthal ott elkezdett variálni, és órákon keresztül redukálja meg minden.
6: Bocsánat, ez kegyetlen. Hallgató azt, koriander semmiben nem kell. Na, ő, nem szereti ezt a fűszert.
5: Ő neki ugye nincs az a génmódosulása.
6: Hát a guacamole mondjuk zöld koriander nélkül, az biztos, hogy nem lesz guacamole. Tehát
5: azt tudod,
6: ott kezdődik.
5: Hogy az úgy működik, hogy van egy génmódosulás, egy alélmódosulás, és akinél az nem történt meg,
6: az utálja a koriandert.
5: Az szappanízűnek érzi a koriandert, akinél meg megtörtént, pedig szereti. Te
4: akkor én ilyen őskörület vagyok, én szappanos vagyok, nem bírom. Nem, tényleg.
6: Na jó.
5: Na jól van, akkor Vincenzo's Plate, nagyon vicces egyébként, és egyébként vicces, ahogy kiakad ezeken a dolgokon.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Újra vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása. Minden vasárnap.
4: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
4: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
3: Nem jó.
4: Tegyünk alá zenét.
0: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Extrém meleg vár ránk, kezdődik a hazai görögdínye szezon, átalakul az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Demeter Pia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárás jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
6: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
5: Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű lesz a termés, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a fogyasztók számára. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon. A jelenlegi becslések szerint a gyümölcsből mintegy 160 ezer tonnás termés várható. Elindult a jelentkezés a honvédelmi táborokban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvárpáncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. Átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén. A BKK közölte, júliustól a legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást a járatok, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd. A cél, hogy egy a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jöjjön létre. Az új rendszer a belvárosban és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. Ma is folytatódik a perzselő forróság az ország nagy részén, zavartalan napsütésre számíthatunk majd. A szél is többnyire gyenge, mérsékelt marad, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik majd a forróság, akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők, és éjszaka is 20 fok felett maradnak a minimumok. Előreláthatólag felfrissülést a hét közepén érkező záporok, zivatarok hozhatnak majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
3: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában.
2: Ez még mindig a Millás best-of. Hallgassátok válogatásunkat a heti elhangzott műsorainkból.
3: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
2: Gyorsan megnézzük akkor, hogy hogyan állunk a dinnye szezonnal, mikor indul, milyen, mik a terméskilátások, és az örök kérdés, hogy hogyan ismerjük fel a jó dinnyét. Göcő Mátyással, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnökével váltunk pár szót. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Ugye hamarosan, ami azt jelenti, hogy 21-én szerdán egy sajtótájékoztató keretében fogjuk bejelenteni a magyar görög dinnye szezon indulását, ami hamarosan bekövetkezik. Már nagyfóliás termesztésből találkozhatunk Magyarországon kisebb üzletekben, zöldségeseknél magyar görög dinnyével.
5: Hogyan ismerjük meg először is, mert ugye pont ezen lamentáltunk
2: hát
5: a műsor elején. Mert...
2: mindenki kiírja, hogy magyar görög dinnye, ahogy az utcéli árusokat látjuk, ugye, de hát azért az kérdéses, hogy hogyan ismerjük fel, hogy tényleg az föl lehet-e?
4: Igen. Igen, hát ugye azért ehhez nagy szakértelem kell, ugye több évet, több évtizedet kell akár eltölteni a dinnye világában, hogy felismerjünk egy import és egy külföldi görög dinnyét. Ezt a laikus fogyasztó nagyon nehezen fogja meg tudni elsajátítani. Mi azért pár dologból ezt látjuk, de ezt ugye így az éteren keresztül átadni valójában nem lehet. Én nagyon bízom abban, hogy a kereskedők és az áruházláncok ugye ilyenkorra már majd ki fogják futtatni az import görög dinnyét, és mivel a magyar érkezik, addigra túlnyomó részt magyar áruval fognak találkozni a fogyasztók.
2: Milyenek a terméskilátások? Mi szólhat közbe?
4: Azt tapasztaljuk, hogy az idei év időjárása lehetővé tette azt, hogy egy igen jó szezon elé nézhetünk, ami egy megfelelő termésmennyiséget és ahogy látjuk, egy jó minőséget is magával fog hordozni.
5: Na végre egy termék, amire a mezőgazdaságban nem az van, hogy az időjárás ez pocsék, és akkor a dinnyének egyáltalán nem kell, az se gond, ha nincsen csapadék, meg szélsőséges az időjárás.
2: Honnan szedi azt a sok vizet?
5: Mi kell akkor a dinnyének, hogy jó volt az idei időjárás neki?
4: Igen, azért azt ne felejtsük el, hogy igen, egy nagyon aszályos időszak, és évek után vagyunk, ugye 22 óta gyakorlatilag csak csapadék szegény éveket élünk meg. Hála Istennek a görög dinnyét csepegtető szallagos öntözéssel a területek túlnyomó részén tudják öntözni, és ez lehetővé teszi azt, hogy megfelelő nagyságú és minőségű árut állítsanak elő a magyar termelők.
2: Egy trükköt áruljon el, hogy lehet tuti dinnyét választani, mert már kezd minden megbukni. A száraz sumától a kopogtatós döngősség.
5: Mindig megkérdezzük, mióta a lékelést betiltották, azóta egy örök kérdés, igen.
2: Van-e egyáltalán olyan praktika, amivel tutira mehetünk?
4: Igen, igen. Hát ugye azért ez vizuálisan azért egy termelőnek, vagy aki a dinnye világában benne van, azért nagyon sokat elárul egy görög dinnye. Ugye itt egyedül a héj üdességéről, a márványozottságáról, ugye gyakorlatilag 2-3 színnek kell kimárványozódni a görög dinnye felületén, és akkor ugye nem beszélve még arról, esetleg megnézzük a csokányát, hogy mikor szedték azt a dinnyét le, mennyire van elszáradva.
2: Tehát ott a viszonylag friss számít, ugye? Tehát, hogy ne legyen eltöpörödve.
4: Igen, de valamikor ugye egy leszáradt csokányú görög dinnye is tud finom lenni, mert azt ne felejtsük el, hogyha megfelelően van tárolva, akkor akár 1-2 hétig is eláll a görög dinnye.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy a teljesen sötét zöld az kevés, nem biztos, hogy annyira jó lesz, mint mondjuk egy ilyen, ez a 3-4 szín kombinációs márványos felületű?
4: Ezt
2: ez sem nagyon lehet így kijelenteni.
4: Mert mindig, na ez nagyon jó kérdés, hogy hogyan lehet megállapítani. Én azt hiszem, hogy egy olyan szezon elé nézünk, amikor jó minőségben fog a magyar görögdénye a fogyasztók elé kerülni, és a termelők pedig mindent megtesznek azért, hogy jó minőségben szedjék le az árujukat, mert valójában jó minőségben leszedett görögdénye fogja eladni majd a következő napok termését.
2: Ez a püffölés, kongó hangkeresés, ez ilyen népi legenda, vagy az tényleg működik?
4: Nem, ezt ugye a nagytestű görögdinnyéknél a szedők ezt alkalmazzák, ugye először is vizuálisan állapítják meg, nem hajolnak le minden görögdinnyéhez, vizuálisan ugye látják, hogy az milyen stádiumban van az a görögdinnye, és valamikor igenis a megfelelő késsel, fonákával, ugye fokával ráütve, megkongatva döntik el azt, hogy levágják-e az görögdinnyét, vagy pedig még maradjon. Itt ugye van egy mély tompa, egy olyan mély tompa hang, ami mint egy olyat érez a szedő, hogy mintha a héj már kezdett elválni a termés belsejétől.
2: Aha, az izgalmas, ezt fogjuk keresni. Hú, de jó lenne bejátszani egy ilyen kongó-bongó hangot. Mátyás, nagyon szépen...
5: Bocsánat, a hallgató visszakérdezett, hogy valami nem titkos jel mégis, mármint hogy a magyart hogyan, egy laikus is föl tudja ismerni, mert azt értjük, hogy szakértői szemmel ez megy, de a hallgató kíváncsira.
4: A laikust ugye nem fogja tudni ezt felismerni, mert valójában Görögországban, vagy Spanyol, Olaszországban is zömével azokkal a fajtákkal dolgoznak, amelyen a magyar termelő, úgyhogy itt csak éghajlati, meg ország időjárása közti különbségek befolyásolhatják azt, hogy milyen a görögdinnyének a beltartalma. A külsejét azt azért ahhoz odaértő több évet a lényegvilágában eltöltött embernek kell lenni, hogy kimerje azt mondani, hogy ez talán nem magyar.
2: Uh-huh. Világos.
5: Okay. Viszont hát... még az ára rá kell kérdeznünk, ez kötelező kérdés szintén, hogy mi várható. Hát, hogyha sok van és jó minőségű, akkor talán nem is fog annyit drágulni?
4: Mindenféleképp az áraknak olyanoknak kell, hogy legyenek, hogy a magyar korszerű görögdénye termesztés fent tudjon maradni, és a gazdák fejleszteni is tudjanak. Az, hogy a magyar görögdénye ára hogyan alakul, ezt nagyon nagyban fogja befolyásolni a nyári időjárása. Nem beszélve a magyar időjárásról, hanem az export piacainkon lévő időjárás is, hogy ezekben az országokban olyan legyen, hogy a görögdinnye fogyasztását ösztönözze. Ha ezek mind így együtt fognak állni, akkor a kereslet kínálat fogja majd eldönteni, hogy milyen árak fognak kialakulni, de azért azt, ha megnézzük, minden gyümölcsnek igen magasan van az ára, hogyha a magyar görögdinnye például csak mostani árát veszük alapul, akkor egy kiló görögdinnye valójában nem is drága, vagy ha megnézzünk egy gömb fajdalatot,

Jöccsön Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnökével beszélgetünk, hogy nagyon diplomatikus volt, ugye, mert hogy ára nem nagyon mondtad, aminek mi örülünk, hogy beszakad az ár, mert nagy a termés, azt a termelők nem jó szemmel néznék. Az meg, hogy te meg tudod különböztetni a Kongó-Bongó jó dinnyét, az meg leválogatná a jó minőséget a rossztól, és akkor nem fogy el, tehát csupa termelői oldalról hallottuk az útmutatást, úgyhogy magunkra maradtunk, kérem tisztelettel, indul a szezon, mindenki próbálkozzon egy jó dinnyét választani, és azt befalni.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
1: Millás reggeli.
3: Ahol széles a paletta.
4: Bármilyen furcsa hangzik, de automata tudósok is a tudomány szolgálatába álltak. Hát remélhetőleg ezek nagyon gyorsan fognak dolgozni, kutatni, felfedezni, és olyan problémákat megoldani, amin a humán tudósok egyelőre elakadtak. Dr. Szabados Levente, a Frankfurt School of Finance and Management docense, Neuron Solutions társalapítója, adattudós teológus segít nekünk ebben az új területben, már amennyiben új, mindjárt ezt is megbeszéljük, eligazodni. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy mi az, hogy új manapság 2026-ban.
4: De én meg azon, hogy ez tényleg új, vagy

0: Csak keveset hallottunk róla, én meg ott kerültem egy ilyen dilemmába.
1: Vicces módon egyébként sokkal kevesebbet, mint amennyi munka folyik benne, de érdemes egy kicsit kontextusba helyezni, hogy miért lett egyáltalán tudományos kutatás, most azon túl, hogy persze nagyon hasznos, és nagyon örülünk, hogyha bármit felfedezünk, miért került fókuszba. Volt egy ilyen érv, amikor 2022 körül tényleg elkezdtek dominálni a nagy nyelvmodellek, hogy hát ezek ilyen papagájok, ilyen véletlenszerűen egy kicsit, de így visszabötölik azt, amit tanultak. Ami ugye definíció szerint azt jelentené, hogy nincs új a nap alatt. Nem tudnak újat mondani, és hát ahogy elkezdtük ezt jobban próbálni mérni, úgy arrafelé sodródott a piac, hogy hát jó, oké, rendben, akkor találjunk ki új problémákat. Van egy ilyen híres probléma kör, a Humanities Last Exam, kicsit ilyen fenyegető néven. Kitaláltunk 3000 kifejezetten komoly tudományos kérdés, de olyanok, amikre még tudták az adott terület ismerői a választ. És akkor ez úgy elindult, hogy eleinte a modellek azok 1-2%-ot teljesítettek rajta, aztán 40-et, aztán most már van, aki azt mondja, hogy 65-öt, stb. De hogy felmerült a kérdés, hogy na akkor tudnánk igazán bizonyítani, hogy tudnak valami újat ezek a modellek, ha létrehoznának olyant, hát amit mi se tudtunk. Hol tudunk ilyet tenni? Hát tudományos területen. Aha. Valahogy így sodródtunk abba a területbe, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen benchmark, vagy olyan kihívás, amin a nagy laborok tényleg bizonyítani tudják, hogy itt valami intelligens történik. És főleg...
0: Igen?
1: Hát csak, hogy két nagy területen nyilván oké, bizonyítom, hogy valami új történik, de hát utána azt nekem ellenőriznem is kell. Tehát ez benne a kihívás, ha belegondoltok, hogyha valami olyasmivel hozakodik valaki elő, amit eddig nem tudtunk, akkor itt a bizonyítéka nagyon nehéz. És nyilván egy matematikai terület az annyiban picit könnyebb, hogyha gyorsan átlátja valaki azt a megoldást, hogy az helyes, akkor bizonyítottnak tekinthetjük, és akkor hurrá tanultunk valami újat. Kémiában vagy fizikában ez már lényegesen bonyolultabb, mert ugye kis kell próbálni, le kell tényleg a kísérletet ellenőrizni, és utána mondhatjuk ki, hogy tanultunk valamit.
0: Igen, itt van valamiféle munkamegosztás, hogy a mesterséges intelligenciának a tudományos kutatás egy részét átadja a tudományos munkatárskutató, és a végét, esetleg pont ezt a bizonyítási eljárást, vagy annak az ellenőrzését ő átveszi, vagy teljesen önállóan tud működni a mesterséges intelligencia a kutatások területén.
1: Igazság szerint ez egy spektrum, és azért a magyar vonalon is, a UNEN-en belül is van egy nagyon komoly kutatási irány arra, hogy egyáltalán milyen co-scientisteket, tehát ilyen tudományos segédeket lehet, vagy segédmunkást lehet létrehozni, meg milyen AI scientisteket, amitől házi főmunkatársakat lehet létrehozni. Mind a kettőnek megvan a maga előnye, hátránya. Nyilván azon a ponton, ahol az emberrel való együttműködésre alakítunk ki rendszereket, akkor sokkal könnyebb kontrollálhatóságban vagyunk, vagyis hát nyilván tudjuk befolyásolni, hogy milyen ötleteken kezdjen el dolgozni, merre menjen, folyamatosan ellenőrizzük. Negatívum az, hogy egyben egy ilyen szűk keresztmetszetet is képezünk. Tehát ez azt is jelenti, hogy hát az eddigi elképzeléseink határa, meg az ellenőrzési képességünk és szorgalmunk határa az, amivel tulajdonképpen visszafogjuk a lehetőségeket. Ez egy trade-off.
0: Említetted a matematika versus kémia-fizika van használhatósága az AI-nak, hogy ott lehet eltérés, vagy legalábbis a bizonyítási eljárásokban a végén. Vannak-e területek, ahol jobban bevethető, tudományterületek, kutatási területek, ahol jobban bevethető, és van, ahol esetleg kevésbé?
1: Fontos megérteni azt, hogy itt kétféle modellről is beszélünk, tehát ne csak nyelvmodelleket képzeljetek el. Ez az nyilván, nyelvmodellek mindenhol dominálnak, és mint racionális, hogy mondjam, kutató, hipotézis alkotó és kísérletező, ott vannak. De vannak olyan jellegű modellek is, gondoljatok itt mondjuk az AlphaFoldra, vagy azokra a kifejezetten, kaptak érte ugye Nobel-díjat DeepMind emberek, tehát ugye, vannak olyan modellek, amiknek nincs közvetlen köze a nyelvhez, hanem egy adott jelenséget, például mondjuk valamilyen szerves kémiai vegyületeket, tudnak jól szimulálni, és ezért abban a térben tudunk radikálisan gyorsabban elérni egy eredményt, mert ki tudjuk kvázi próbálni most idézőjelek között egy szimulált környezetben, hogyha ezt kötnénk össze avval, akkor milyen eredményre jutnánk. Fontos azt kiemelni, hogy itt mindig a valóságban való végrehajtása egy adott kísérletnek a szűk keresztmetszet. Ezt el tudjuk kerülni úgy, hogy akár kifejezetten szintetikus kísérleteket csinálunk. Uh-huh. Na, az egy nagyon forradalmi megközelítés.
0: Abszolút.
1: Nem kell kipróbálnunk 10.000 gyógyszert 100.000 egéren, most utaságnak hangzik, de hát ez történik. Ahhoz, hogy utána azt tudjuk mondani arra a 2 darab gyógyszerkandidát, hogy jó, hát akkor ezeket elkezdjük kipróbálni embereket. Át tudunk ugrani olyan szinteket, és főleg éppen ezért az anyagtudomány, illetve a gyógyszeripar az, ami döbbenetes mennyiségű energiát fektet ebbe, pont azért, mert aránytalanul nagy költségeket jelentett eddig az, hogy bármit kitaláljunk és bármit leteszteljünk.
0: Van valami olyan példád, ami olyan kutatási eredmény, ami nagyon az AI-hoz kötött, tehát nem beleolvadt egy kutatási munkasorozatba, és nem tudom, mint eszköz, vagy mint segéd ott volt az AI, hanem nagyon is az ő. Tehát nagyon is a mesterséges intelligencia számlájára írható az eredmény. Tudunk-e ilyenről?
1: Abszolút. Hát itt két híres dolgot lehet említeni. Az egyik az erdős problémáknak a tárköre. Ezt ugye a nagy matematikus, az örök legnagyobb matematikus sokak szerint Erdős Pál hagyott hátra se szeri, se számat, tehát tényleg ilyen több százas nagyságrendben nyitott problémákat, amiket ő érdekesnek talált, és akkor egy ilyen megoldás az bőven egy matematikus karrierjének a életmű csúcspontja is lehet. Ilyen abszolút történt, tehát történt most kvázi automata erdős probléma megoldás is, amikor teljesen rá lett bízva egy nyelvmodell rendszerre, hogy hozzon létre új megoldást, meg történt ilyen kvázi együttes megoldás is. Terence Tao, aki sokak szerint a legnagyobb élő matematikus, dolgozott együtt nyelvmodellekkel, és több erdős problémát is oldottak meg együtt, de volt olyan is, a 90-es erdős probléma, amit megoldani látszik, még az ellenőrzés folyik, de megoldani látszott egy önálló rendszer. Ez az egyik ilyen halmaz, ami nagyon látványos, mert egyszerűen olyan matematika jött létre, amit tudjuk, hogy nem tudtuk. Tehát, hogy volt erről papírunk, hogy egészen biztos, hogy nem tudtuk, és hogyha az Erdős Pál se tudta, hát akkor aztán tényleg nem tudtuk, és most meg már tudjuk. A másik ilyen érdekes...
2: El tudod nekem magyarázni, tényleg, hogy mivel tud többet így a gép? Tehát, amit a legokosabb emberek nem tudtak megoldani, hogy tudja megoldani akkor most a mesterséges intelligencia? Mit tud ő többet? Mi áll össze jobban a...
0: Nagyobb a feje. Az emberben.
1: Ha mi ezt tudnánk, boldogok lennénk. Ez a hogy mondjam, laposkás válasz, de az egyik érv az valóban az, hogy egyszerűen csak egy sokkal szélesebb rálátásból, egy abszurdan széles rálátásból tud meríteni. Hát kettő, ne becsüljük alá a döbbenetes, hogy mondjam, rezisztenciát, vagy hát egyszerűen az, hogy most órákig, napokig, vagy hetekig kell valamin intelligensen gondolkodni, azt azért lényegesen jobban bírja egy számítási teljesítményen alapuló rendszer, mint hogyha én próbálnám ezt az ebédemből kigazdálkodni. Úgyhogy hát itt energiafelhasználásbeli különbségeink is vannak, azért az én ebédem mindig olcsóbb, mint az övé. Ebben még egy dolog talán, ami érdekes, az, hogy önmagában a mesterséges intelligencia rendszerek is kutathatóak mesterséges intelligencia rendszerekkel. Tehát adhatsz olyan feladatot egy nyelvmodellnek, hogy hozzon létre újabb tréningeljárás jobb nyelvmodell létrehozására. És itt ez az egyik kulcs, amire figyelni érdemes. Ez egy ilyen önreferens dolog is tud lenni. Akinek a legjobb nyelvmodellje van, az tudja a legjobban fejleszteni a következő generáció nyelvmodellt is, tehát itt egy ilyen alapérdek azért megjelenik.
0: Hú, ez már azért úgy keményebben hangzik, ugye, amikor rettegünk, hogy majd öntudatra ébred az AI, nem tudom, hogy ez nem az odafezető útnak az egyik lépcsőfoka, hát amikor egymást tanítgatják.
2: Másik AI majd ezt jelenti nekünk időben.
0: Igen. Okay.
1: Hát minden esetre geopolitikailag ez egy feszült téma.
0: Abszolút, így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, nagyon izgalmas. Jó munkát, szép napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok, szép napot!
0: Dr. Szabados Leventével, a Frankfurt School of Finance and Management docensével, Neuron Solutions társalapítójával, adattudós teológussal beszélgettünk.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
6: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
7: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of különkiadása.
3: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Egy hiánypótló és nagyon különleges kiadványról fogunk beszélni, illetve a kötetről és az ehhez kapcsolódó kiállításról, mert hogy július 10-ig látható a Kieselbach galériában a Budapest a festők szemével című nemrég megjelent kötethez kapcsolódó kiállítás. Molnos Péter művészettörténész kurátor van itt velünk a stúdióban. Szervusz!
4: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
2: Maga a kiadvány az, hogy is mondjam, szóval
5: izomlázad lesz, ha sokat emelgeted.
2: Egy vaskos, de hogyha az ember szereti a könyveket, szereti a festészetet, szereti a festőket, és szereti az ehhez kapcsolódó kiadványokat, akkor ezt meglátja, és azt mondja, hogy na ez már valami. De tényleg olyan, tehát ez egy rendes kötet, azt kell, hogy mondjam.
5: És gyönyörűen néz ki.
4: Mi mindig küzdünk ezzel, mert ugye olvasni ágyban szokott ma már a magyar ember, meg mindenki, ezt ágyban nem lehet olvasni. Viszont a másik elvárás, hogy a festmények megfelelő méretben és minőségben legyenek, tehát ez vastag papír kell, műnyomó, méret, ugye van mondani való is, tehát az oldalszámot sem lehet limitálni, úgyhogy sajnos ezt asztallal kell olvasni, mese nincsen.
2: Sajnos meg szerencsére, mert szerintem ez pont egy jó ellenpólusa annak a digitális kultúrának, ami 140 karakteres, mondjuk így, vagy 160 manapság, meg 3 másodperces. Ez nem a 3 másodperces műfaj.
4: Nem, bár én alkalmazkodom egy kicsit ahhoz, hogy magamon is látom, hogy ami nem kapja el az embert a grabancánál az első 5 másodpercben, arról hajlamos lesiklani, úgyhogy én igyekszem úgy írni, meg arra ösztönzöm a felkért író kollégákat, művészettörténészeket, hogy próbáljunk úgy írni, hogy a mai olvasó is bevonzódjon a történetekbe.
2: Nagyon érdekes a téma. Ugye Budapest a festők szemével, ezt mondtuk is, és lényegében arról van szó, hogy 100 darab, vagy közel 100 darab festményről van szó?
4: Van a kiállításon, a könyvben 550.
2: Aha.
4: Úgyhogy a kiállítás az már egy leszűrt állapot, tehát a krém, de la krém, ahogy szokták mondani, mert ebbe a kötetbe is azért egy nagyon nagy, több ezres festményanyagból válogattam le a legszebbeket, és ebből egy válogatott került ki a Kieselbach galéria falaira.
2: Ez egy nehéz folyamat lehet kiválogatni.
4: A legjobb.
2: Jó folyamat?
4: A legjobb, persze. Mert lényeg az, hogy nagy merítés legyen, tehát nagyon sok reprodukciót lehessen végignézni. Engem a leginkább, sok minden inspirál egy ilyen könyvírásba, de az, hogy leválogassuk és történetté formáljuk a magyar festészetnek egy bizonyos szeletét, az egy nagyon inspiratív folyamat.
2: Mi az, ami meghatározta, hogy vagy van-e sorrend szerűség a könyvben?
4: Van. Tehát az alap, én sokan leszólják a kronológiát, én még mindig úgy tartom, hogy az olvasók leginkább az időrendben tudnak haladni előre. Ez az emberi természet, tehát születünk, élünk, aztán befejezzük. Tehát, hogy a kronológia az, ami a legegyszerűbb. Tehát gyakorlatilag a 19. század közepétől indul a történet. Egy osztrák festővel, Rudolf von Altal, aki szerencsére idejött, és háromszor is lefestette a Budapest legszebb pontjait, sőt, abból egy ilyen színezett litográfia sorozatot is kiadott, sőt, többet. És innen indul, és egészen eltart a 70-es, 80-as évekig Mácsai István és Czene Béla festészetéig, aki egyébként nagyon érdekes, én azt veszem észre már nem először, hogy az egyik legnépszerűbb korszak ez a ma retróval fémjelzett korszak, ez a 60-as, 70-es, 80-as évek, és a kiállításon is azt veszem észre, hogy a legtöbb időt az utolsó teremben töltik a látogatók, ahol a Mácsai és a Czene képek vannak, és egy nagyon érdekes vetítés, amivel felelevenítjük azokat a budapesti utcákat, amelyek egyesek, én is már ugye 70-es évektől, tehát mi is a tanúi voltunk ezeknek.
2: Hogyha valaki nézegeti ezt a kötetet, vagy a kiállításra elmegy, akkor utána tud-e úgy járni, kelni Budapest utcáin, hogy nem elevenednek meg ezek a festmények?
4: Hát nekem ez, most, hogy mondod, ez egy kifejezett szándékom. Én emlékszem egyszer talán a Kenneth Clark, egy híres angol művészettörténész mondta, hogy az a jó a művészetben, hogyha valaki például elmegy egy impressionista kiállításra, akkor utána kilép a kiállítóteremből, és hirtelen meglátja, hogy az árnyékok valóban nem feketék, hanem színes. keresek. Amit addig nem vett észre, pedig a szem előtt volt. És egy ilyen kiállításnak, meg egy ilyen könyvnek is lehet az az értelme, hogy amikor megyünk az utcán, akkor nem a telefonunkban mélyedünk, nem bambulunk, hanem megpróbálunk egy ilyen furcsa időutazást kreálni a saját lelkünkben, hogy elmegyünk. Hát itt is a környéken a Révész utca, meg ahol jöttem is biciklivel, tehát ezek is szerepelnek például a könyvben is, Márfiöldön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos festményein, mert itt voltak műteremházak, ahonnan az ablakból kilépve festették, tehát ez egy feltett szándékom, hogy valahogy rávezetni a budapestieket arra, hogy amikor vannak valahol, akkor utána talán megnézzék, hogy ez 100 évvel ezelőtt hogy nézett ki egy festő által megrögzítve egy vászlón.
2: Zseniális egyébként, én mindig, de egyébként nem feltétlenül csak képeken, festményeken, de fotókon is elcsodálkozom, korabeli fotókon, ugye pont ahogy említetted ezt a biciklizést, hogyha az ember itt a Dunaparton biciklizik, itt volt egy csomó ilyen fürdő, amik annyira jól néznek ki, főleg ugye a mostani hőségben elgondolva, hogy ezek az ilyen uszályokra, vagy hát lényegében ilyen vagy a Dunába épített ilyen különböző építményekbe tudtak az emberek fürdeni, szóval, hogy mennyire jó lenne, hogyha manapság is ilyesmit látnánk, de valahogy egy kicsit alakul a város ebbe az irányba, én azt látom.
4: Hát most én is azt olvastam, hogy próbálják kinyitni a várost a Dunapart felé, és hogy életet lelni abba, ami Budapest legnagyobb értéke, hogy keresztül metszi a Duna. Tehát szerintem ebbe az irányba el fogunk mozdulni. Igen, tehát hogy én is azt gondolom, hogy van mit tanulni ilyen szempontból is ezekből a képekből, és óriási szerencse, hogy van nekünk egy fortepanunk, ami egy hihetetlen jó biztos alapot adott ehhez a könyvhöz is, meg az összes könyvemhez, ami az elmúlt években készült, és én csak reklámozni tudom őket, mert én szerintem az egyetlen, vagy közel az egyetlen olyan hungarikum, amiben verjük a világot. Tehát ilyen jól cizellált, gazdag fotóarchívuma nincs egyetlen
2: jól dokumentált. Hát igen, egyébként tényleg el lehet veszni abban is. És ahogy említetted azt, hogy ki érdemes járni kelni a városban, nekem nagyon régi tanúság az, hogy amikor elkezdtem fölfele nézni, és észrevettem, hogy milyen szobrok, és milyen domborművek, és milyen érdekességek vannak, amiket egyébként nem veszel észre, hogyha sietsz a hétköznapi munkában és a rutinban.
5: Hogyan sikerült össze... Nem is a döntési szempontra vagyok kíváncsi, ezt a majdnem 100 képet egy helyre összeterelni. Ezek kiknél vannak, hol vannak, hány helyről érkeztek?
4: Ez egy elég bonyolult folyamat, amiben persze nem csak én veszek részt, és azt el akartam mondani, hogy a könyv se csak az én munkám, tehát én szerkesztettem, és azt hiszem 8 kiváló kollégám írt bele mi tanulmányt, és tényleg az adott területeknek a legjobb szakértő és fantasztikus írások születtek. Azért nem sorolom fel, akkor az összeset föl kellene, mert tényleg egytől egyik remek írások. A kiállítás rendezései, szervezése egy ilyen kollektív munka, ott is van ugye a dizájnért felelős ember, a technikai megvalósításért, stb. És a kép összeszedéséért Sikar Janitát illeti a legnagyobb köszönet, a Kizeba galériában dolgozik, és ő tartotta a kapcsolatot a gyűjtőkkel, ugyanis ezeknek a képeknek a döntő többsége magángyűjteményből érkezett, ezen kívül a Kisceli Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria kölcsönzött egy néhány alkotást, de igazából
5: tehát
4: olyan...
5: Tehát a nagy részük nem látható alapból.
4: Nem látható, még azok sem, amik múzeumiak, mert én olyanokat kértem döntő többségében, amelyek raktárban vannak, tehát nem állandó kiállításon. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen válogatás évtizedek óta nem volt, és nem is lesz közszemlén, tehát mindenképpen érdemes megtenni. És ilyen könyv is, azt kell, hogy mondjam, ez a könyv is egy kicsit olyan, mint a fortepán, hogy nálunk mindig az van szerintem, hogy nagyon hosszú ideig lemaradunk a világtól, és ezért fölgyülemlenek a kreatív energiák, és aztán születik egy ilyen könyv, amit nem tudunk, én nem tudok mellé tenni Párizsról, Londonról, Berlinről, egy ilyen szintű, ilyen gazdag válogatást a olyan festményekből, amelyek a várost ábrázolják. Tehát most, ha lehet azt mondani, ezzel beelőztük a világot. Ez lehet mérni majd az ezt követő teljesítményeket.
5: Mennyi ideig tartott a szervezés, a gyűjtés, most akár a könyvnek az összeállítása, akár a kiállításra a felkészülés?
4: Én viszonylag gyorsan szoktam dolgozni, tehát egy év alatt össze szoktam rakni egy ilyen könyvet. Ugye most ez segítette azt, hogy a kiváló kollégák segítettek nekem, tehát hogy a tanulmányoknak csak egy részét írtam én. Tehát ez mondom, egy év alatt megvolt. A kiállításnál is elég feszített tempóval dolgozunk, tehát azt össze lehetett hozni a 4-5 hónap alatt.
2: az, hogy hogyan lehetett leszűrni, hogy a kötetben szereplő 550 festmény és grafikából mi lesz a kiállításon, az is egy jó, de ez szerintem nehéz folyamat. Ráadásul van kb. 220 fénykép is a kötetben, de az, hogy lett, hogy a Vaszary Jánosnak a képe került a címlapra, mert az viszont egy másik szűrés, ami megint csak nagyon nehéz lehet.
4: Igen, ugye annak van tipográfiai oka is, hogy mi néz jól ki egy borítón, tehát ez a Vaszary féle nagyon dekoratív, stilizált, nagyon erős színekkel dolgozó festészet, ez gyakorlatilag a címlapra teremtődött. Ugye Vaszary kicsit úgy is dolgozott, mint a reklámgrafikákat csinálna eredetileg. Ugye ez a kötet ötféle borítóval jelent meg. Én visszanyúltam egy régi hagyományhoz, ez Magyarországon a 30-as években is volt, hogy egy-egy monográfia nem egy borítóval jelent meg, hanem volt olyan, ami 8-10-zel is. Én most öt képet választottam ki, igazából meg is szavaztattam a Facebookon a leendő olvasókat arról, hogy melyik borító legyen, amiből a legtöbbet nyomunk. Az is egy Vaszary lett, nem éppen amit a kezedbe tartasz, hanem egy korzós Vaszary. Hihetetlen népszerűek a Vaszary festmények, tehát nyilván a borítónak olyannak kell lenni, ami elsőre gyorsan üt egy kirakatban is, és ami a legtöbb embert megszólítja.
2: Még egy ilyen gazdasági lábjegyzet, hogy ez a közel 100 festmény, ez 23 milliárd forint értékű, ez egy elhanyagolható tény.
4: Hát ugye nagyon fölment ezeknek a képeknek az ára, főleg a Vaszary az utóbbi időben rekordokat döntöget. Én szerintem van egy terem, ahol csak Vaszary képek vannak, az önmagában egy milliárdos biztosítási értékkel rendelkezik, tehát hihetetlen. Ebből a szempontból is izgalmas kiállítás.
5: A tér nagysága határolta be, hogy
4: persze,
5: mikor lehet a kiállítás?
4: Lehetett volna ebből egy tízszer akkorát, meg egyébként szerintem érdemes is lenne a Magyar Nemzeti Galériának csinálni.
5: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy van-e terv vagy gondolkodás, hogy tudok, esetleg nagyobb formán, nagyobb helyen.
4: Én nem tudok róla, nagyon lehetne, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem én imádom a Kisceli Múzeumot, a Fővárosi Képtárnak a Kisceli Múzeumát, de olyan helyen van, ami gyönyörű, de nagyon kevesen látogatják, főleg a külföldiek közül. Tehát én szívesen látnám, hogyha mondjuk a Budai Vár valamelyik épületében, amelyik közül némely most ugye felszabadul a politikai változás miatt, hogy lenne egy Budapest, állandó Budapest gyűjtemény, szerintem a sztár kiállítás lenne a külföldiek szemében.
2: Na, hát ezt be lehet rakni a felhasználási javaslatok azoknak az épületekre, amikről nem tudjuk ugye, hogy mire lehet használni, de egyelőre menjünk el a Kieselbachba. Június
5: 11. Mert hogy már nem is sokáig mehetünk, ugye?
2: Hát június 11-től július 10-ig tart, ugye?
4: Én remélem, hogy azért meg fogjuk hosszabbítani, mert úgy szokott lenni, hogy a kiállítások mindig a második, harmadik hétnél pörögnek föl, és utána olyan mértékű érdeklődés indul, hogy meglágyul a Kieselbach Tamás szíve is, és azt mondja, hogy akkor húzzunk rá még két hetet, és általában ez szokott lenni, én ebben reménykedem most is.
2: Legyen okay. Így. Esetleg egy javaslat, aki ihletet kapott és el szeretne menni, hogy mennyi időt érdemes rászánni erre, hogy érdemes bemenni?
4: Ez egyéntől függ. Én láttam már olyan embert, aki 3 órát is képes nézni képeket, bevallom, én nem vagyok ilyen. Tehát én 1 óra alatt egyszerűen kifárad a szemem, meg az agyam is, mert annyira intenzíven nézem. Tehát 1 óra szerintem bőven elég, hogy megnézze az ember a 6 termet.
2: Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy kedvet csináltál ehhez az egészhez, mert tényleg egy unikális dologról van szó, mind a kötet, mind a kiállítás tekintetében. Köszönjük szépen,
4: örülök,
2: hogy itt voltál
4: hogy
2: a stúdióban. Molnos Péter, művészettörténész, kurátor volt itt a stúdióban, Budapest a festők szemével, maga a kötet egy nagyon izgalmas kötet, és a kiállítás pedig mondtuk, hogy július 10-éig látogatható.
3: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.
0: Mára ennyi volt a Millás reggeli Best of. Reméljük, jól szórakoztatok. Találkozunk hétfőn 6:30.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: újat majd.
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak, tikkasztó lesz a meleg, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
5: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengesen érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, fédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
4: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás és 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők, a hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
0: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Sziasztok! 2026. 6. hó 22-e van, és a Kávézó a világ végén hallgatjátok. Felteszem a kérdést, mi történik, ha felismerjük, hogy az ökológiai és a társadalmi válság egytőről fakad, hogy egyéni jólétünk elválaszthatatlan a bolygó egészétől. Milyen utakat nyit meg, ha leszámolunk azzal a mítosszal, hogy jelenlegi életformánk a létező világok legjobbika? Hogyan változtatja meg életünket, ha megéljük a biofíliát, azaz az élet és az élőlények szeretetét, ha érzékszerveinket a több mint emberi világ ritmusára hangoljuk, az ökoszorongást pedig a cselekvő remény hajtó erejévé alakítjuk. A Kávézó mai vendége Mihalecki Luca, pszichológus író, akinek Zöld lélekkel című könyve nem a megszokott vészharangokat kongatja, hanem ökoterápiás gyakorlataival egy gazdagabb élet lehetőségét kutatja. Tehát itt ül velem szemben a Kávézó a világ végén asztalánál Mihalecki Luca, ökopszichológia, szemléletű pszichológus. Szia, ezt ugye mindig tisztázom, hogy kinek mi a titulusa, és mondtad, hogy te nem ökopszichológus vagy, hanem ökoszemléletű. Léci, fejtsd ki akkor kérlek, hogy mi a különbség a kettő között, a valaki ökoszemléletű vagy ökopszichológus.
7: Nagyon egyszerű, igazából adminisztrációs különbség van a kettő között. Ökopszichológus végzést nem végeztem, ökopszichológiai szemléletű módszerspecifikus képzést végeztem az Ökopszichológiai Intézetnél, úgyhogy pszichológus végzettséggel rendelkezem, és ez az ökopszichológiai módszerspecifikus végzettség, ami ehhez kapcsolódik, és ebben a keretrendszerben dolgozom, gondolkodom, mint pszichológus.
6: Ebből már kiderülhet a teljes laikusok számára, hogy akkor ezek szerint van már egy külön ilyen szakágazata a pszichológiának, hogy ökopszichológia. Ez mit fed le, és pontosan mit jelent?
7: Nem is annyira nagyon új irány. Tehát ez a 20. század utolsó évtizedeiben jött létre. Uh-huh. Amerikában, San Francisco környékén kezdtek el pszichológusok és ökológusok együtt gondolkodni az ökológiai válság kapcsán arról, hogy talán valami furcsa van abban, hogy az ember pusztítja a tágabb értelemben vett otthonát, és ez vajon hogy fordulhat elő? És ebből születtek nagyon-nagyon jó szinergiák. Itt a környezetvédelem, az aktivizmus is becsatlakozott ebbe, és ez az, amit ma ökopszichológiának hívunk, ami nagyon transzdisziplináris tudományterület, mert hogy van benne valóban ökológia, van benne valóban biológia, természettudományok, de hogy ott van benne nagyon sok filozófia, mély ökológiai mozgalom, humán ökológia is kapcsolódik hozzá, környezeti nevelés, és ugye vannak a pszichológia területén is rokon szakmák, mint például a környezetpszichológia, ami talán elsősorban inkább az épített környezettel foglalkozik, vagy hogyha nem is az építettel, de van benne egy emberközpontúság, az ökopszichológia ebből lép ki azzal, hogy nem antropocén, tehát nem az embert helyezi, nem antropocentrikus, nem az embert helyezi központba, hanem ökocentrikus, tehát az emberre úgy tekint, mint élő lényre, az élővilág része.
6: Az apropó, amiért itt vagy, és aminek kapcsán meghívtalak, de egyébként meg már amikor megnéztem az előadásodat a világ eleje ünnepen, ott tettem magamnak egy kis jegyzetet, hogy majd szeretnélek becsábítani ide a stúdióba, de most ugye az apropó, hogy Zöld lélekkel címmel írtál egy könyvet. kérlek szépen egy kicsit mesélj arról, hogy kiknek szól ez a könyv, de hogy jutottál el te ehhez? Tehát mi volt az utad, ami a mondjuk pszichológusként elvezetett téged ennek a könyvnek a megírásához?
7: Hosszú utam volt. Én városi lány vagyok, nekem egy vidéki nagymamám se volt, aki tyúkokat nevelt volna. Úgyhogy én Budapesten éltem, Budapesten nőttem föl. Az, hogy nem tudom, az agráriummal foglalkozok, hogy bármilyen vidéki életformában ez nem jött szóba mondjuk a pályaválasztás során. Viszont az, hogy pszichológus leszek, az már viszonylag hamar felmerült bennem. De mondjuk a pszichológus képzés során nem hallottam ökopszichológiáról, ez akkor még nem volt benne annyira a köztudatban, most már remélem egyre jobban bekerül, és akár a könyvem is ehhez hozzásegíti a hazánk lakóit. De nem tudtam erről túl sokat. Én a vitorlázás irányából kapcsolódtam be ide tulajdonképpen, versenyszerűen vitorláztam évekig. Sportoló voltam, először sportpszichológus lettem, de hogy ott a Balatonon kezdődött egyfajta együttműködésem a tájjal, az időjárással. És együttműködésnek hívom ezt, ez kívülről tűnhet küzdelemnek, de van egy ilyen mondás is, hogy a pessimista vitorlázó panaszkodik a szélre, az optimista reméli, hogy megváltozik, a realista meg beállítja a vitorláit. De végső soron az a dolgunk, hogy abból dolgozunk, ami van, és ezt nagyon, nagyon otthonosan éreztem magam abban a környezetben, hogy hullámok, szél, csomó küzdelem meg, kényelmetlenség van ebben, de az, hogy mégiscsak valahogy így hát együtt alkotunk valamit az időjárással, meg a csapattársammal, a csapattársaimmal, az egy életre szóló élmény volt, még mindig az, és aztán ezt újra megéltem később, ugye Budapesten éltem sokáig el se tudtam képzelni, hogy kisebb városban éljek, mint Budapest, mert vágytam a városi pezsgésre, aztán ez akkor változott meg, amikor egy kisváros szélére költöztünk, ezt már Németországban, jelenleg is Németországban élünk, reméljük hamarosan visszaköltözünk Magyarországra, de hogy ott is megéltem, hogy pezsgés nem csak a belvárosban van, hanem kimentem a város mellett, ilyen vadvirágos rétek voltak, és hát ott tavasszal fantasztikus élet van, tényleg nyulak szaladgáltak át, beporzók, méhek, pillangók röpködtek össze-vissza, és így teljesen lenyűgözött, és ugyanazt az otthonosságot tudtam megélni ott a erdőmezőn, először futva, aztán sétálva, és egyre jobban így belelassultam a tájba, mint amit a vizen a hajón, és ennek kapcsán ez a környezetvédelem, fenntartható életmód, ez egy ideje már foglalkoztatott, nyilván ennek adott egy újabb löketet, amikor gyerekeim születtek, és felmerült az, hogy rájuk mi vár a jövőben, és aztán az ökopszichológia itt kapcsolódott be. Eleinte azt hittem, hogy csak valahogy ez a fenntartható életmóddal foglalkozik, és aztán ez az ökocentrikus nézőpont, hogy a természetkapcsolatunkat hogyan tudjuk újra építeni, újra kapcsolódni, és nem is csak a több mint emberi világhoz, vagy a többi élőlényhez, hanem a többi emberhez, meg saját magunkhoz.
6: Hasonló egyébként az én ívemhez, mert én is egyébként városi gyerekként nőttem föl, és nem volt nekünk se senki, aki úgy nagyon kapcsolódott volna így a természeti környezethez. Aztán nekem a David Attenborough természetfilmek és ilyesmi gyerekkoromat azt így átitatták, és aztán nekem is akkor durrant ez be ez a dolog, amikor mi meg kiköltöztünk a Pilisbe, és elkezdtem a kerttel foglalkozni, és ugyanez, hát a kertészkedés is nagyon hasonló, hogy ott is együtt dolgozol a természettel, és ez nagyon érdekes, hogy a természet milyen egy ilyen nagyon finom tanító, hogy aki elkezd a természettel együtt dolgozni, és figyel, és nem az van, hogy itt befeszül, és mindenféleképpen azt akarja, uralni akarja, hanem hogy így hajlandó egy kicsit figyelni, akkor ugyanazokra a konklúziókra jut, hogy hát igen, tehát hogy van itt egy ilyen óriási nagy erő, ami év milliárdok óta egyébként itt van, és egész jól elzakatolt eddig, tehát most akkor mi megtehetjük, hogy megpróbálhatunk tényleg a hullámokkal harcolni, és csapkodni egy bottal a tengerparton a vizet, vagy pedig el lehet kezdeni vele dolgozni, és akkor meg az egy nagyon-nagyon csodálatos út veszi kezdetét, amiben szerintem a végtelenségig lehet tanulni, úgyhogy ahogy azt egyébként a zene alatt is megbeszéltük, hogy így lehet valami a levegőben, mert hogy nagyon sokan jutunk el máshonnan ugyanazokhoz a konklúziókhoz, tehát hogy így valami van, és reméljük, hogy valami lesz is belőle. Na, még egy csomó minden van, de nem akarom elvinni a beszélgetés fonalát, hanem maradjunk még egy kicsit a könyvnél, tehát akkor így megérkeztél ehhez az ökológiai szemléletű pszichológiához, és akkor hogyan született meg a könyv, és ez igazából kiknek szól, mi a témája?
7: A marketingesek rémálma ez a mindenkinek, írtam ezt a könyvet, de hogy tényleg így nehezen szűkítem le a célközönséget, és azt is remélem, hogy az ökopszichológia, de hogy így konkrétabb szintre hozva a természetkapcsolat, az mindenki számára elérhető, és sokat gondolkodom mostanában erről az inkluzivitás témáról is, hogy hogyan tudok erről úgy beszélni, hogy senki nem érzi magát elidegenítve, mert hogy egyébként azt tapasztalom akár a előadásai műhelyeim során, hogy mindenki magára ismer, mindenkinek van egy kapu, hogy hogyan fér hozzá, van akinek a kertészkedés, van akinek egy gyerekkori élmény, van akinek egy sport, amit a szabadban tud űzni. Mindenkinek van egy ilyen belépő pont, ahol rá tud ismerni arra, hogy én már éltem meg ilyet, hogy nagyon jól érzem magam a szabadban, vagy szerettem egy fát, vagy egy másik élőlényt, hogy ez így érvényes, és ennek van helye, és nem csoda, hogy az nekem olyan örömet szerzett, és annyival, nem tudom, értelmesebbé tette az életemet, és aztán ennek mentén tud elindulni. Úgyhogy a könyvemben is igyekszem ezeket a témákat is körüljárni, tehát akár az életmóddal foglalkozom, akár ökoterápiás gyakorlatokat is gyűjtöttem, amikkel akár kimegyünk egy erdei sétára, és ott ki tudjuk nyitni az érzékszerveinket az élővilágra, akár a városban is észre tudjuk venni, hogy mennyien laknak körülöttünk, hány madárral, rovarral, gaznak nézett növénnyel osztozunk a városon, de akár az, hogy a saját egészségünkkel vagy jól létünkkel újra kapcsolódva is tulajdonképpen így otthonosabban érezzük magunkat a világban. Úgyhogy a könyvemet ilyen szempontból mindenkinek értem, és remélem, hogy mindenki talál benne valamit, amihez tud kapcsolódni.
6: Hát az biztos, hogy szükség is van rá, mert hogy azt látjuk, hogy már nem szeretem ezeket a régen minden jobb volt típusú hozzáállásokat, de az egyértelműen látszik, hogy van valami olyan tendencia a mostani társadalmi berendezkedésben, ami nem egészséges, és keressük ebből a kiútat, és a természettől való elszakadásunk az biztos, hogy az egyik fő oka annak, ami miatt így ki vagyunk billenve az egyensúlyunkból. Tehát az biztos, hogy erre mindenkinek szüksége van, és látszik is, ösztönösen az emberek most már azért egyre többen kezdenek el valamilyen módon kapcsolni a természettel, vagy a kertészkedés, vagy a túrázás során, tehát én a Pilisben élek, és akkor amíg a Covid előtt például a parkolónk az így egy-egy autó volt hétvégente, most minden hétvégén teljesen tele van, tehát hogy van egy ilyen jellegű dolog, csak hát közben meg az egész életmódunk meg azért mókuskerék.
7: És hát borzasztó nehéz gyakran ehhez hozzáférni, hiszen azt hiszem, hogy a legtöbben, akik ebben a modern életmódban élnek, nem azért élnek benne, mert ők tudatosan azt választották, hogy igen, nekem ez lesz a legjobb, hanem ezt kapjuk készen, és az, hogy kinek, hol kezd ebből kigondolkodni, és ki milyen ütemben tudja magáévá tenni ezt az igényt, hogy újra kapcsolódjunk, ez eltérő. És lehet egy olyan hatás is most, hogyha magamra gondolok, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt olvastam volna először ökopszichológiáról, akkor lehet, hogy ijesztő lett volna, és nem értem.

0: megtalálja azt az utat, amin el tud indulni, és aztán szerintem utána eléggé behúz, és így visz magával. Engem biztosan így ragadott magával, és remélem, hogy ez innen, onnan, amonnan egyre többekkel megtörténik, de én is jó tendenciákat látok.
1: És pont ez a baj, ugye ezekkel a katasztrofista megközelítésekkel, meg a nagyon-nagyon negatív hangvétellel. Tehát nyilván nagy, nagy szükség van, mind a mai napig szükség van arra, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a probléma, és nyilván én gyerekkoromtól kezdve így érzékeny vagyok erre a témára, és emlékszem, hogy hát ez mint a 90-es években, 80-as években is ugyanúgy téma volt, de sokkal kisebb rétegekhez ért el. Tehát szükség volt arra, hogy hangatlan legyenek a vészhangok, csak igen, van egy olyan kontraproduktív hatás ennek az egésznek, hogy az emberek egy idő után elkezdenek egyrésztről szorongani, tehát ami ugye a klímaszorongás nagyon, nagyon jellemző itt van, hiszen mindenhonnan az ömlik ránk, hogy hát gyerekek, itt ez most már ez a hajó elment és gatya. A másik pedig az, hogy igen, ez a lelkiismeret furdalás, hogy akkor én is hibás vagyok, és ugye ez nem, azt gondolom, hogy alapvető pszichológiai gondolat, hogy az emberek egy idő után önvédelemből azt mondják, hogy akkor bezárom ezt az ablakot, és akkor ezzel inkább egyáltalán nem foglalkozom. Tehát én ezért tartom ezt nagyon veszélyesnek, ha csak arról beszélünk, hogy mi a probléma, és arról nem beszélünk, hogy mi lehet a kiút ebből a válságból. És hát amit nagyon szeretek a Világ Eleje mozgalomban, aminek te is tagja vagy, Takács Ant András által alapított mozgalomnak, hogy ugye ez a hogy van reményből fakadó cselekvés? Mi a pontos?
0: Cselekvő remény.
1: Cselekvő igen. Remény, igen.
0: Ez az Active Hope. Igen, én nekem is az a bajom az ökokatasztrófista megközelítésekkel, hogy félelemre építenek. Szerintem hosszú távon viselkedésváltozást félelemre építve nem szerencsés. Pszichológusként az etikai kérdéseket is felvet nekem, de hogy nem fog belőle valóban hosszú távú szemléletváltással együtt járó változás fakadni. Sokkal inkább, és ugye a negatív érzelmek azok nem azért vannak, hogy így rossz legyen nekünk, meg szenvedést okozzanak, hanem valamiféle jelzésként szolgálnak, hogy valami nem oké, mit tudunk tenni, hogy oké legyen. Tehát mondjuk egy ökoszorongás, egy klímaszorongás, ökogyász kapcsán is nem az a cél, hogy ezt csökkentsük, elmulasszuk, hanem az, hogy hogyan tudunk ezzel úgy dolgozni, hogy abból cselekvő remény fakadjon, és erre szuper módszerek vannak, tehát hogy ezzel lehet foglalkozni. A könyvemben is írom egy helyen, hogy ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy mit veszítünk a természeti világ pusztulásával, fordítsuk meg az érmét, hogy mivel gazdagítja az életünket a természet, az értékek, a többi élőlény, hiszen egyébként függünk tőlük, tehát nem is csak egy, nem tudom, gyönyörködtetnek, vagy valami pozitívat jelentenek nekünk, hanem az életfeltételeink alapját is jelentik. Tehát az, hogy kitaláljuk, hogy hogyan tudunk együtt élni a bolygón, és ezért nem szeretem azt sem, amikor az embereket parazitához hasonlítják, vagy kártevőnek a földön, az embereknek is megvan itt a helye, és meg is tudjuk találni ezt a szerepünket, felelősségünket, lehetőségeinket, de ez valóban egy szemléletváltás szükséges hozzá, és aztán majd ebből fakad, vagy hát lehetőleg párhuzamosan megy a viselkedésváltozás.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Folytatódik a Kávézó a világ végén a Rádió Café 98-on, vendégem még mindig Mihalecki Luca, pszichológus, a Zöld lélekkel című könyv szerzője.
4: Borzasztóan zavar ez a fajta, igen, parazita, vírus, stb. Tehát jobb lenne ez a bolygó nélkülünk, miközben hát azért itt igen sok kártékony dolgot teszünk, de az se feltétlenül egyébként a rossz szándékból, hanem egyszerűen, ha belegondolunk az emberi fejlődés során ezredeken keresztül, ugye harcban álltunk tulajdonképpen a természeti erőkkel, az volt az igény, hogy uraljuk a természetet, hogy leigázzuk a természetet, ugye most pedig eljutottunk egy olyan fejlődési szintre, hogy már ez átbillent a másik oldalra, és most már föl kéne nőnünk ahhoz, hogy megértsük, hogy inkább óvnunk kell, vagy együtt kell vele működnünk. Tehát egyrésztről szerintem ez egyszerűen egy természetes velejárójának a fejlődési görmérek, amit az emberiség így leír. Lehet vitatkozni.
5: Egyik kedvenc témámra tapintottál rá. Ez a évszázados vita arról, hogy egy csodálatos aranykorból hanyatlottunk le a mai bilincseink közé, vagy pedig az ilyen vadállati primitív állapotból fejlődtünk fel idáig, hogy ilyen csodálatos civilizációban élünk. És az ökológikus gondolkodásban van egy ilyen viszonylag ritkán részletesen kifejtett hit erről az aranykorról, hogy régen harmóniában éltünk a természettel, de megvan az is, hogy régen küzdöttünk az elemekkel, és minden az életünkre tört, és próbáltunk mindent uralni, és ahogy így utána mentem ennek a témának, egyrészt őskorkutatásban, antropológiában, őshonos népek most hogy élnek, egy nagyon-nagyon izgalmas gondolatmenet bontakozott ki, vagy inkább ilyen a viszonylag friss régészeti adatokból, meg antropológiai kutatásokból, hogy annyira változatosan éltünk a múltban, hogy azt ma így el se tudjuk képzelni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle népcsoport, embercsoport így, úgy, amúgy szerveződtek, hiszen az íratlan történelem az a történelmünknek, ha nem tudom, 99%-a, és csak egy nagyon-nagyon rövid idő az, amire történelemként szoktunk tekinteni, és abban valóban van egy ilyen ív, viszont előtte rengeteget éltünk, rengetegféle módon, amiről hát nagyon hiányos a tudásunk. De egyre több olyan minta látszik, hogy tudtunk tök jól élni, tudtunk hosszú ideig békés periódusokat fenntartani, tudtunk úgy élni, hogy nemhogy nem kizsákmányoltuk, de még gazdagítottuk is a tájat, ahol éltünk, és valóban vannak ilyen aranykor mítoszok különböző népeknél, hogy a fák a kívánságainkra termettek, csak gondolnunk kellett, nem kellett dolgoznunk, nem voltunk betegek, de hogy talán ebben inkább az ilyen gyermeki vágyaink testesülnek meg, hogy milyen jó lenne ugye ez a feltétlen anyai gondoskodás, ugye az anya természettől mindent megkapunk, mi meg csak élvezzük, de hogy valójában ez ugyanez a kizsákmányoló szemlélet van benne valahol, hogy én februárban is szeretnék epret enni, meg nem baj, hogy az avokádót Mexikóból kell ide utaztatni, én azt úgy szeretném mindig enni az év minden napján, ahogy kívánom, de hogy nagyon sok jó példa van arra is, hogy voltak válságok, és aztán így megoldottuk őket. Újra tanultuk, hogy hogyan éljünk együtt. És ezek is ott vannak a mesékben és mítoszokban, és ezekre is nagyon sok példa van, hogy elfogyott a vad az erdőből, és akkor ki kellett engesztelni a nem tudom erdőurát, és ezt valaki vagy magára vállalta ezt a feladatot, hogy a közösséghez újra ne éhezzenek az emberei, vagy feleségül kellett venni egy delfint ahhoz, hogy a delfinekkel újra kialakuljon egyfajta szövetség, és nagyon sok olyan őshonos példa van, ahol a méltányos betakarítás, méltányos lazac halászat, ugye az amazoniai fekete föld, ahol kiderül, hogy az egy csomószor emberi beavatkozás.
4: Az én is imádom, ez a terra-prete, ez az egy nagyon izgalmas.
5: És most úgy tűnik a friss kutatások alapján, hogy az ukrán csernozjomnak is van köze az emberi működéshez, és az, hogy az emberek szerves anyagokkal, hamuval gazdagították ott több ezer évig a földet. Úgyhogy nagyon sok ilyen jó gyakorlat van, és egy csomószor az van, hogy több ezer éve ott van ez a gyakorlat, ahol még nem felejtődött el, és a tudományos, modern tudományos eszközökkel így most jövünk rá, hogy wow, ez tényleg működik, és igen, ez milyen szuper. Úgyhogy nekem inkább ez a ciklikus történelem szemlélet, hogy igen, kibillenünk, meg válságok vannak, válságokat okozunk, de aztán újra megtaláljuk az utat, nem mindig, de hogy újra lehet tanulni ezt.
4: Igen, igen, hát ez egyértelműen egy ilyen hullámzó tevékenység, hiszen azt az összes nagy civilizációs birodalom esetében lehetett látni, hogy eljutottak egy olyan pontra, ahol túlnőtték a környezetüket, és beállt egy válság, és aztán oda akkor szétesett ez a birodalom, de igen, de utána szétszélettek az emberek, és aztán egy interregnum után megint következett egy újabb fellendülés, tehát szerintem egyébként most is valójában az egy ilyen interregnumban vagyunk benne annak az elején, tehát valami kezd véget érni, esik széllyel, egyre kevésbé működőképes ez a rendszer, de igazából még nem tudjuk pontosan, hogy mi kéne legyen az újabb rendszer. Nyilván ezek azért általában fájdalmas dolgok tudnak lenni. Most viszont megvan talán az előnyünk, hogy erről tudatosabbak tudunk lenni. Ezt valószínűleg a régi korokban ezt nem feltétlenül értették, azt gondolták, hogy magukra haragították az isteneket, stb. Nekünk megvan az a lehetőségünk, hogy ezt most már föl tudjuk mérni. Ettől függetlenül nyilván iszak nehéz egy ekkora óriási nagy anyahajót, ami nagy tehetetlenséggel megy egy irányba, azt azért csak nagyon picike kis eltéréseket lehet abba belekódolni, tehát nem lehet csak behúzni a kéziféket és menni egy teljesen másik irányba, tehát azért is kell szerintem türelmesebbnek lenni magunkkal, meg még visszakanyarodva erre a számomra is nagyon, nagyon izgalmas témára az emberi tevékenységre, hogy hát úgy tudom, hogy a pszichológiában is, ha mondjuk valaki valamilyen függőségi betegsége van, ugye az egyik első lépés, amit egy ilyen terápián megtanítanak, hogy tanuld meg újra szeretni önmagad. És hát végül is az, amiben most mint emberiség és modernkori civilizáció vagyunk, ez is egy ilyen függőség, a fogyasztásnak, meg a jólétnek a függőségében vagyunk, és hogyha nagyon rá fölülünk erre az önutálat vonatra, akkor az nem fog minket segíteni, tehát az fogja elérni magunkat utáljuk, akkor a többieket is utáljuk, és a kooperáció egyre nehézkesebb lesz. Tehát, hogy ez semmiképpen sem egy jó irány szerintem.
5: Így van. Így van, ezért is fontos az újrakapcsolásnak ez a több szintje, hogy nem csak a élőlénytársainkhoz, hanem önmagamhoz is, tehát nem csoda, hogy kizsákmányolom az élővilágot, hogyha a többi embert is kizsákmányolom, meg saját magamat is, mert mindig van előrébb való valami más, mint a saját pihenésem, vagy az, hogy megfelelően tápláljam magamat. Úgyhogy ez így több szinten önmagunkat is szeretni, ez összefügg a pszichológiai alaptézissel, és egymást is, és a többi élőlényt is, és hogy tud kilépni, talán az ökopszichológia ebben mutat utat, hogy hogyan tud a természet kilépni a háttérből, és otthonná, vagy élőhelyé válni, hogyan tudnak az élőlénytársaink, vagy a többi emberek kilépni a tárgy szerepből, és partnerré válni ebben, és itt például tudok kapcsolódni a világ eleje közösség küldetésével, hogy ezt talán kicsiben a legegyszerűbb elkezdeni, hogy kis helyi közösségeket összehozni, akik valóban a fizikai térben tudnak egymással találkozni, és közös cselekvési tervek mentén elkezdeni kicsiben építeni azt a világot, amiben élni szeretnénk. De ez egy nagy kérdés, hogy van-e képünk arról, hogy milyen világban szeretnénk élni, hogy fel tudjuk-e szabadítani ezt a gyarmatosított képzeletünket, hogy akkor oké, hogy nem így, de akkor mégiscsak hogyan? És látszik, hogy nagyon sok példa van rá, tehát szerencsére vannak működő kezdeményezések is, akár Magyarországon olyan ökoközösségek, vagy nem olyanok, akik ilyen teljes ökofaluk lennének, tehát a teljes életmódjuk e köré fonódik, hanem egy-egy ügy mentén, vagy több ügy mentén fognak össze, és hát a világban is nyilván számtalan helyen nagyon sokan, úgyhogy érdemes elkezdeni ezeket kutatni, meg nyomon követni.
4: Tere mondjak, hogy sokan könnyebben tudják elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét. Miközben hát igazából az emberi történelem során sokkal több időt töltöttünk nem kapitalizmusban, mint abban, és igen, rengeteg olyan társadalmi berendezkedés volt, és még van is, ahol egész jól el vannak, csak igen, nem feltétlenül a fogyasztói társadalomra épít, csak hát igen, nagyon nehéz abból engedni, vagy visszavenni, amit már egyszer megtapasztalt az ember, abból nagyon-nagyon nehéz visszavenni, de felmerül a kérdés, ugye ezt Andrással is beszélgettük, hogy biztosan feltétlenül lemondást jelente az, hogyha ebből a fajta életformából egy kicsit engedünk, hogy ezt átalakítjuk.
5: Igen, a könyvemben van egy olyan meglepő kérdés, hogy és neked hány rabszolgád van? És erre nyilván minden törvénytisztelő állampolgár mondja, hogy egy sincsen. De itt egyébként a rabszolga együtthatóra utalok, ez Gelencsér Andrásnak a kifejezése, és arról szól, hogy az idők kezdetén az embernek egy volt a rabszolga együtthatója, mert saját izomereink kívül legfeljebb a tüzet használta külső energiaforrásként, aztán szépen lassan ugye az állatokat bevonta, szélmalmok, vízimalmok bejöttek a képbe, és ebben akkor volt egy nagy robbanás, amikor a fosszilis energiahordozók meg az elektromosság elterjedt, és most ott tartunk, hogy egy átlag amerikai úgy él, mintha 93 rabszolga dolgozna neki, és az a kérdés, hogy mi mondjuk lehet, hogy kicsit kisebb lábon élünk, de mondjuk 60-70 biztos dolgozik nekünk is, hogy hányról tudnánk lemondani, hogy még azért boldogan éljünk, de hogy mit jelent a boldogság, tehát hogy miben mérjük ezt, és a pszichológiai kutatások azért elég egyértelműek abban, hogy egy bizonyos szintig az anyagi jólétet, az, hogy biztonságban legyek anyagilag, az fontos, viszont onnantól kezdve az egészségem, ami ugye túlmutat már azon, hogy nem vagyok beteg, attól még nem biztos, hogy jól vagyok, hogy éppen nincsen semmi diagnosztizált betegségem, illetve az emberi kapcsolatok, tényleg a megtartó, bizalomteli emberi kapcsolatok azok, amik legtöbbet hozzátesznek az elégedett élethez, értelmes élethez. Tehát az anyagiak halmozása, meg akár az élményeknek a korlátlan halmozása az nem feltétlenül e felé mutat, és ugye az is mutatja ezt, hogy folyton halmoznunk kell őket, tehát hogyha valóban elégedettséggel töltenek el, akkor megállnánk egy idő után, de úgy tűnik, hogy nem nagyon tudunk megállni.
4: Nem, sőt, igazából ugye mindig azt a, ha kapunk is azt a endorfin löketet, amit mondjuk egy új élménytől kaptunk, ugye azt a következő alkalommal már nehezebben, meg egy csomószor én magam is volt már, hogy megtapasztaltam ezt, hogy mondjuk nagyon-nagyon vágytam rá, hogy majd de jó lesz majd elmenni valahová nyaralni, és aztán elmentem nyaralni, és ott álltam, hogy nem voltam boldog, hanem hogy kifejezetten feszült és ingerült voltam, és álltam, tehát nem értem, hát itt erre hónapok óta ezt várom, és most itt vagyok, és nem érzem jól magam benne, mert valami még mindig ott pörög és ketyeg. Nyilván aztán ez át tud menni, ezért kell szerintem egyébként hosszabb időkre elmenni, mert szerintem kell egy ilyen két-három-négy nap, amíg az ember úgy tényleg úgy le tud engedni, csak aztán mire leenged, mert jöhetsz is vissza, és akkor meg megint nagyon nehéz fölvenni a fordulatszámot, úgyhogy igen.
5: Nekem ebben fontos, és a saját élményből abszolút tudom igazolni, hogyha otthon érezzük magunkat. Nem csak hazajárunk aludni, hanem valóban elkezdünk, én úgy szoktam hívni, hogy legyökerezni a tájba. Ez lehet az emberi közösség, és ugye megint az, hogy ismerem-e azokat, akik szerintem luxus az, hogy sokan nem ismerik a szomszédjukat, vagy rosszban vannak a szomszéddal. Ez korábban ez azért életveszélyes helyzeteket teremthetett. De hogy az, hogy nem is csak az emberi környezettel, hanem a tájjal, az ott élőlényekkel otthonosan érezzük magunkat, és szívesen legyünk ott. Ez például meg tud ilyeneket előzni, hogy mindig el akarjunk menni otthonról. Tök jó elmenni, és megtapasztalni más életközösségeket. De hogy az, hogy otthon jól érzem magam, az azért nagyon sokat hozzáad ahhoz, hogy jónak tartom az életem.
4: Hát otthon jól érezze magát az ember, meg a hétköznapokban jól érezze magát az ember. Tehát ez a másik mostani korunknak a rákfenéje, hogy ugye mindig a kiemelkedő eseményekre fókuszálunk, ugye ezeket várjuk, de az életünk 99%-a idéző a szürke hétköznapokból áll, és abban nem tudjuk megtalálni az örömöt, akkor az életünk nagy részében akkor nem is leszünk boldogok. Igen, tehát ez nagyon fontos. Meg az, hogy magaddal. Tehát nekem például az egyik legfontosabb ilyen kamaszkori felismerésem az volt, amikor így mondjuk elég hamar elköltöztem otthonról, és akkor mindig volt egy ilyen gondolatom, hogy hát úgy a fejemben mindig az, hogy valaki, van egy barátom, akivel vagyok, és akkor rájöttem, hogy ez mindig valaki más, és tulajdonképpen akivel vagyok, az a barátom, az tulajdonképpen én vagyok, tehát hogy is ezt el kell, és először ez egy borzasztó ijesztő felismerés volt, de aztán erre így hozzá lehet, tehát hogy ezt az ember így elkezdi vizsgálni, és akkor rájön, hogy ez egy tök jó dolog, tehát azt jelenti, hogy magaddal, a magad társaságában jól vagy, és szerintem ez baromi fontos.
5: Igen.
4: És nyilván a mai világban meg ugye keressük folyamatosan ezeket, egy pillanatig sem vagyunk magunk, tehát ez a másik, ugye input, és igen, akkor ez is elvész.
5: Itt visszatérve még az értelmes munkára, most azt is viszonylag friss kutatások mutatják, hogy nagyon jól érezzük munkát, hogyha kézzel valamit alkotunk.
4: Nagyon.
5: Tehát, hogy ez az absztrakt Excel táblázatokat hegesztünk a monitor előtt, ez sokan akkor jönnek rá, hogy mennyire nehéz minden nap ezt csinálni reggeltől estig, amikor elkezdenek valami kézműves tevékenységet, akár főzni, kertészkedni, és azt látják, hogy a kezük munkája az így ott van előttük, és ez egy fantasztikus. Úgyhogy ez is szerintem, nem tudom, kosárfonás vagy varrás, hogy valaki, mindenki kezdjen el valamit, igen, ami így régóta izgatja a fantáziáját, mert fantasztikus kiegészítője lehet a szürke hétköznapoknak, meg lehet, hogy új szenvedélyt, vagy új hivatást talál benne.
4: Igen, hát ezt ne is mondd, tehát, hogy én konkrétan most úgy érzem néha, hogy a purgatóriumban vagyok azáltal, hogy a számítógépemnél kell ezeket az adminisztratív dolgokat csinálni, és hát teljesen kész tudom, hogy ez borzalom. És miközben ugye egyébként visszacsatolva erre, hogy otthon lenni, hogy nagyon sokan vágynak arra, hogy milyen szuper jó a home office-ba, és akkor otthon vagy, és otthon dolgozol. Hát én már nagyon régóta a párommal együtt home office-ba vagyok, és hát elárulom, hogy nem egyáltalán nem annyira jó, mert hogy pont összemosódik ugye a munka, meg az otthon, és nem tudsz lejönni a munkáról, tehát mindig a munkahelyeden vagy, tehát hogy ez nem biztos, hogy feltétlenül jó, és akkor én is mondjuk kirakok egy szép képet, hogy van egy gyönyörű teraszunk, és akkor kommentbe oda, de jó, és akkor ott ülsz kint a teraszon, és hát nem ülök kint, bennülök a dolgozószobába, és vágyódva nézek ki, vagy esetleg egy kávéra kimegyek, és utána vissza kerülnem Excel táblázatokat töltögetni, úgyhogy borzalom, de egyenlőre még nem találtam meg a kiutat ebből, de majd szólok, hogyha meg lesz.
0: Rádió Café. Van barátom.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő útikalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a beszélgetés Mihalecki Luca a pszichológussal, a Zöld Lélekkel című könyv szerzőjével itt a Kávézó a világ végénben, de most jöjjön egy gyors interjú egy izgalmas pályázatról. Mivel hogy a Kávézó a világ végén mottója az, hogy már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták, ezért mindig örülünk annak, hogyha valaki szintén az optimizmus felől közelíti meg azt a sok-sok problémát, amivel szembe kell néznünk, és ti itt a DM-nél is úgy látom, hogy megpróbáljátok az optimista részéről nézni a dolgokat. Egy pár szóban, hogyha esetleg el tudnád mondani, miről is szól ez az Együtt a jövőért program.
2: Szervusz Márk, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az Együtt a jövőért kampányunk lényege, hogy abban hiszünk, hogy habár sok nehézség van a világban, amelyekkel nap mint nap szembesülünk, de mégiscsak a cselekvés által lehet ezen változtatni, és hogy az egyének is képesek a jövőt formálni. És erre buzdítunk az Együtt a jövőért kampányunkkal, amelynek két lába is van. Az egyik az egyénekhez szól, magánszemélyek pályázatait várjuk, olyan projekteket kérünk, hogy mutassanak be, amiben ők önkéntesen működnek közre. Ami nagyon érdekes, hogy Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy sokszor önkéntesek az emberek a tuk-tuk nélkül. Tehát, hogy nem feltétlenül egy szervezetnél önkénteskednek, hanem a szomszéduknak segítenek, egy állatmenhelyre járnak, tehát nem feltétlenül azt a klasszikus önkéntességet folytatják, ami úgymond a nagykönyvben meg van írva, de ugye ez is önkéntességnek számít, és a platformon, az Együtt a jövőért platformon ezeket gyűjtjük, és az a célunk, hogy ezzel egymást inspiráljuk. Ugye az egyéni pályázatok közül sorsolni fogunk majd a végén, és a nyertes pályázó részt vehet majd egy workshopon, és ugyanezen workshopon fogjuk átadni a civil pályázatok fődíját, mert az egyéni pályázatok mellett van egy civil pályázatunk is, ahol 50 millió forintot osztunk szét a civil szervezetek között, akik a pályázaton részt vesznek. Itt három kategóriába várjuk a civil szervezetek pályázatát, a közösségek erősítése, az esélyteremtés, valamint a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos projektek. Ezek mind a DM fenntarthatósággal kapcsolatos irányaiba illeszkednek bele. Ezeket annak a projekteknek az elbírálásában a DM zsűri mellett Litkai Gergely, Heszna és Vecsei H. Miklós is részt vesznek. És azon a workshopon, ahova meg az egyének juthatnak majd át, ide itt ők is elő fognak adni.
1: Gratulálok ehhez a kezdeményezéshez, szerintem sok ilyenre volna még szükség, muszáj egy kicsit az optimizmust visszahozni az életünkbe, meg motiválni egymást, meg inspirálni egymást, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, gratulálok hozzá, és remélem, hogy jó sok mindenkinek fogjátok tudni segíteni az önkéntes munkáját, illetve még több embert fogtok inspirálni majd ezzel.
2: Nagyon szépen köszönjük, és bízunk benne, hogy minél többen meglátogatják a DM Együtt a jövőért oldalát, és pályáznak.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says Superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
6: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
7: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
9: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot.
8: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csak nem 1,5%-a kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Folytatódik a Kávézó a világ végén a Rádiókafé 98-on. Vendégem még mindig Mihalecki Luca, a pszichológus, a Zöld lélekkel című könyv szerzője.
10: Kezdjük el az életünket diverzebb módon szervezni, tehát az, hogy napi 8-10 órát töltünk ugyanazon a szakterületen, és minden más meg kiszerveztünk szolgáltatásként, az is nagyon egy újfajta munkaszervezési mód, ami a történelem során sose volt jellemző ránk. Tehát akár szezonálisan változtak ugye a különböző munkák, hogy hogyan szereztünk élelmet, kézműves tevékenységek, illetve a szórakozás, a kultúra, a művészetek, ezek abszolút belekapcsolódtak a mindennapokba, és nem csak úgy, hogy hallgatom a zenét a telefonomon, vagy színházjegyet veszek, és elmegyek, és megnézem, hogy mások mit csinálnak, hanem hogy mit csinálunk művészetet, és mit csinálunk kultúrát, és ez is egy olyan alkotó tevékenység, ami nagyon fel tudja dobni a hétköznapokat, meg akár a közösséget tök jól össze tudja hozni.
11: Írtad is, hogy adjunk súlyt az életünknek. Ezt érted ezáltal, hogy végezzünk ilyen művészi tevékenységeket, és hogy mit értesz pontosan az, hogy súlyt adjunk neki?
10: Tulajdonképpen azt, hogy valamilyen módon legyünk hatással a környezetünkre, a közösségeinkre, és lehetőleg jó hatással, tehát egy valami olyan együttműködő, építő, gazdagító, akár ugye tanító tevékenységet, tehát akár ez az különböző életkoroknak mi az élet feladata, ugye, hogy a pszichológiában is vannak a normatív krízisek, amik azért minden ember életében eljönnek, hogy az idősek, idősebbek, ők mit tudnak, mivel tudják gazdagítani, mit tudnak tanítani a fiatalabbaknak. Régen ugye az időseknél egy hatalmas tudásanyag volt, és akár az írás előtt csak náluk volt olyan túlélési stratégiák, receptek, nem is tudom, a gyerekneveléstől elkezdve a különböző tájak ismeretéig, ami egy kincset ért a legtöbb közösségben, hogy most hogyan tudjuk akár így az időseket bevonni, ez is az inkluzivitás bevonni egy gazdagító, tanító szerepbe, jobban beleszőni őket az élet szövedékében, mert hogy nekik is ott a helyük, mint ahogy a gyerekeknek is jobban ott a helyük, és ez általában így jobban meg volt oldva korábban az ilyen intézményesült frontális oktatási stílus előtt. Úgyhogy ez térben és időben is ez az újrakapcsolódás, ennek így mindenhol helye van, és ezért is gondolom, hogy nem is csak az ökopszichológia foglalkozik vele, hanem gyakorlatilag így minden tudományterületen, minden, nem tudom, nevelési, oktatási, gyógyító területen foglalkozhatnak ezzel az emberek aktívan.
11: És ezért beszélünk sajnos, vagy beszélhetünk sajnos polikrízisről, mert hogy ezek a problémák aztán minden az élet minden területére ki is sugároznak, és igen, és ez is, hogy milyen az időseknek a társadalomból való kivetettsége, tehát hogy igen, most már megszűntek a több generációs családok, nem jelentenek feltétlenül társadalmi értéket, hiszen a tudás nem náluk van, és hát közben meg, igen, ahogy mondod, borzasztó nagy szükség lenne rájuk, és hogy soha nem ugyanaz a tudás az, amit mondjuk tényleg a Wikipédiáról ki tudsz olvasni, mint amit valakitől személyesen meg tudsz kapni, sőt, ugye most nemrégiben hallottam erről, hogy például hogy milyen érdekes, hogy nagyon-nagyon kevés fajnál van a menopauza a nőknél, még azt hiszem, hogy a karcárnyű delfineknél, meg az elefántoknál van, azoknál a fajoknál, meg hát ugye nyilván az embernél, akiknél a nőknek nagyon fontos szerepe van, mind az elefántoknál, mind a karcárnyű delfineknél ugye ilyen matriarchális a berendezkedés, és ugye ez evolúciósan mi az üzenete ennek az egésznek, hogy oké, már nem, tehát hogy nem nemzel utódokat, ezt a feladatot leveszem rá, de a tudásod annyira értékes, hogy még azt vidd tovább, tehát hogy maradjál ott, tehát nem kell, hogy az életed ne addig működjél, amit tudsz utódot nemzeni, hanem add át a tudásodat. Tehát ez pont ez az üzenet, nagyon fontos szerepe van az időseknek, és igen, szerintem is ez vissza kell, hogy jöjjön.
10: Én is hallottam egy olyat, hogy régen a nagymamák voltak a legnagyobb innovátorok, mert hogy ők már kísérletezhettek új dolgokkal, uh-huh. már nekik nem volt akkora tétje, hogy a gyerekük nem fog tudni nélkülük felnőni, és akkor ők voltak a feltalálók, meg akik új recepteket próbáltak ki, meg új gyógyszereket kevergettek ki, és aztán tesztelték, hogy mi lesz belőle.
11: Nem tudom, igen, ebben aztán közben az, mi nekünk férfiaknak mi a pontos szerepünk, de lehet, hogy mi aztán a csatákban minden egyébben már egyébként addigra már nem sokan maradtunk, de aztán persze lehet, hogy aztán ez volt a szelekció, és aki meg megmaradt, az becsatlakozhatott a nagymama mellé a bölcsességet osztani. Ezt nyilván sokan látjuk, hogy megbeszéltük, sokan látjuk, hogy van egy ilyen tendencia, keressük ezt a kiutat ebből a válságból, de közben meg azért nagyon sok olyan terület van, ahol meg azt látjuk, hogy nagyon a másik irányba kezdünk menni, tehát például itt van, amit nem kerülhetünk, ez szerintem az AI, ami nagy valószínűséggel pont az ellenkező irányba fogja vinni a dolgot, és pont ezt a fajta gépiesített gondolatmenetet erősíti, amiről korábban is beszéltünk, hogy úgy tekintünk magunkra, meg a környezetünkre, mint egy ilyen gépre, és ugye hát ezzel az emberi elmét is megpróbálják erre a szintre leredukálni, hogy te hogy viszonyulsz ehhez, ha egyáltalán viszonyulsz hozzá bármilyen szinten?
10: Hű, nehéz kérdés. Én személyesen azt tudom mondani az AI-ról, hogy én meg tudom találni azokat a formákat, amikor olyan feladatokba tudom bevonni, amiket én nem szeretnék megcsinálni, és olyanokba pedig nem, amik nekem élvezetet szereznek, vagy tanulok belőlük, vagy valamit tudok általa teremteni, ezt nem szervezem ki, tehát mondjuk például a művészetek pont ilyenek, vagy a képgenerálás, vagy ilyesmi, még hogyha nem is vagyok túl ügyes ezekben, azért jobb, hogyha ezeket én alkotom meg, vagy emberre bízom, tehát hogy egy húsvér illusztrátorra, grafikusra, akivel együtt tudok dolgozni egy ilyen személyes kapcsolat keretében, és viszont olyan témákban, hogy nem tudom, nagyobb kutatási anyagoknak az átnézése, vagy finom hangolása, vagy olyanok, amik nagyon ilyen adminisztrációs munkák lennének, ezekben van, amikor hasznát veszem. De igyekszem az online világból minél inkább menekülni, és hát az AI az hozzá van kötve ehhez, úgyhogy tényleg nagyon törekszem az offline dolgokra, meghívásokra, olyanokat elfogadni, olyan műhelyeket, most szerencsére két könyvbemutatóm is lesz, ahol még kint is tudunk sétálni, tehát még csak nem is az van, hogy teremben ülünk csak és beszélgetünk, hanem ki tudunk menni, olyan műhelyeket szervezni, vagy olyan eseményeket szervezni, mint akár a világ eleje ünnep lesz most idén is, majd október 3-án, amikor személyesen tudunk találkozni, és még lehetőleg a szabadban is tudunk lenni, és hát ez mindig teljesen más, akár itt testi szinten nagyon más élmény, mint bármilyen, nem tudom, gyümölcsözően beszélgetni az AI-jal. És hogy itt is az van, hogy az AI is tulajdonképpen információt ad át, meg információt gyűjt, de hogy nem a fejünkben élünk, hanem az egész testünkben élünk, és egy csomószor az ökológiai válsággal, meg minden válsággal ez a baj, hogy van róla információnk, tudjuk, de nincsen testi, tapasztalati átélésünk róla, és így valahogy így mégsem értjük meg mélységében.
11: Hát ez ha visszacsatolhatunk a vitorlás analógiára, tehát most te hiába kérdezed meg az AI-t arról, hogy hogyan kell vitorlázni, és nagyon-nagyon részletes beszámolót kaphatsz, az max egy kiinduló pontnak lehet jó, de mégis ott kell lenned, és érezned kell, hogy az pontosan hogy működik, és kell hozzá az a mennyiségű tapasztalat, amíg eljutsz odáig, hogy ez tényleg ebben a rendszerben tudsz működni. Tehát, hogy ez megint csak ez a leegyszerűsítése tényleg az egész világnak.
10: Egyik kedvenc szerzőm David Abraham, egy amerikai ökofilozófus, és ő abszolút ezt az érzékelési, tapasztalati útvonalat látja akár ebben az újrakapcsolódásban is, és ő például azt írja, hogy az absztrakt ABC megjelenése volt az, ami visszahívta a figyelmünket a világból, mert hogy addig minden információt a tájból, a környezetünkből szereztünk meg, egymástól hallottunk a fülünkkel, de hogy az írás szívta be a figyelmünket, és irányította rá egy fehér lapra, meg a kis fekete bogyókra rajta, amik jelentéssel bírnak, és gondolatokat tesznek a fejünkbe, és információkat tesznek a fejünkbe, de hogy közben pedig feladtuk azt, hogy a tájból tudjunk olvasni. És nem azt mondja, hogy azért az írás veszélyes lenne, vagy ellenség lenne, hanem csak azt mondja, hogy az írás varázslat, és hát a varázslatokkal megvigyázni kell.
11: Az látszik, hogy igen, hogy ez valahova egy elvarázsolt minket, de aztán azért mégiscsak azt érezzük, hogy igen, hogy ennek minden ilyen dolognak megvan az ára, és ezt tényleg ezt lehet érzékelni, hogy nem tudunk ezen a rendszeren kívül működni, mert hogy ahogy te is mondtad, igen, abszolút a rendszer része vagyunk, tehát hogy ez egy ilyen nagyon, ez egy alapvető nagyon nagy probléma, és most van egy előadásom, amit pontosan ezzel kezdek, hogy nincs, tehát nincs olyan, hogy ember és természet, hanem csak a természet van, ez egy fantasztikus rendszer, egy csodálatos űrhajó, amin itt utazunk, és mindenki ugyanolyan szinten ennek az egésznek a része. Igen. És ez fontos nem elfelejteni.
10: Igen, minden rokonságunk, és térben és időben, és csak hogy mi vagyunk a természetnek azok a manifestációk, akik el tudnak beszélgetni ilyen kérdésekről. Vagy hát lehet, hogy mások is el tudnak, csak mi nem értjük őket.
11: Igen.
10: Úgyhogy ezért nem is az, hogy fölötte vagyunk, csak hogy ezek a gondolatok például ijesztőek-e valakinek. Most itt nagyon örülök, hogy hosszan ki tudjuk fejteni, és tényleg nem csak egy-egy kiragadott gondolatot tudunk ebből megbeszélni, de hogy bennem ez egy kérdés gyakran, hogy van-e, akit ez elijeszt, mondjuk, hogyha a természet szó helyett a több mint emberi világ kifejezést használok, ami szintén David Abramnek a kifejezése, mert hogy lehet, hogy engem megijesztett volna 15 évvel ezelőtt, hogy hol van ez az ellenállás, belépés határ.
11: Hát valószínűleg mindenkinek máshol, de én nagyon remélem, hogy ez változni fog, mert igen, tehát hogy annyi, rengeteg másik élőlényel osztozunk ezen a planétán, és a kerttel kapcsolatban is azt szoktam mondani, hogy inkább nem tulajdonosnak, hanem hogy gondviselőnek tekintem magam mondjuk a kertembe, és igenis lehet az ember katalizátor a környezetében, tehát ez is egy olyan, megint egy ugyanolyan téma, ami hasonlóan jött ki, hogy én is pont egyébként például az amerikai őslakosokat szoktam felhozni, azt mondják, hogy nagyon sok erdőség, amit látunk, például a kaliforniai óceánparti erdőségek is azért tudtak létrejönni, ezek a gyönyörűségesen nagy erdők, mert az őslakosok nagyon nagy gondját viselték ezeknek az erdőknek, irányított égetésekkel, szelektálták a fajtákat, és hogy a spanyolok, amikor a hódítók megérkeztek, sokszor nem is tudták, hogy ez valójában egy kertben járnak, tehát ezeknek az erdőkert, az őslakos indiának az erdőkertjeiben jártak, tehát hogy lehet ez. Meg hogy Magyarországon is voltak a fokgazdálkodás, ahol azáltal, hogy ott a helyi, az ormánságban halat termesztettek, most nem megyek bele a részletekbe, de a lényeg az, hogy ökológiai többletet teremtett, és az egész nem csak az emberek számára, hanem az egész környezet számára volt egy fokozó hatása, tehát hogy igenis tudnánk katalizátorok lenni a környezetünkbe, tehát nem csak ezért nagyon káros ez a gondolat visszatérve ide, hogyha mi kártevők vagyunk, mert nem feltétlenül mindig csak kárt teszünk. Szóval igen.
10: Az a nehéz, hogy az élőrendszerekben, az élőrendszereket ugye nem nagyon tudjuk irányítani, csak megzavarni. És ugye az emberek esetében gyakran én is gondolkodom azon, hogy milyen üzenetet adjak át, de hogy nem tudok átadni üzenetet igazából, hanem meg tudom őket zavarni, hogyha hagyják magukat megzavarni, és az meg már nem rajtam múlik.
11: Igen, valószínűleg azért mennek át ezek az üzenetek kicsit lassabban, mint más, mert igen, ehhez vagyunk hozzászokva, hogy ilyen on-off, itt van egy probléma, itt van hozzá egy megoldás, itt van egy betegség, itt van hozzá egy tabletta, és mindenki, aki az ökológiai szemléletet képviseli, az mindaz, hogy hát fél, nincs.

0: hogy hát igen, nem feltétlenül tudunk mindent irányítani, meg egyébként is az irányítás szerintem csak egy illúzió, tehát hogy ezt csak azt hisszük, hogy tudjuk a dolgokat irányítani, de ez egyáltalán nincs így.
1: Igen, és jó, hogy hozod ezt a kertes analógiát. Sokaktól azt hallom, akár akik pszichológiai konzultációra érkeznek hozzám, hogy az indítja el őket az újrakapcsolódás felé, hogy valamilyen krónikus betegségük kialakul, amivel az orvosok nem tudnak mit kezdeni, vagy nem is diagnosztizálják, mert hogy nem találnak semmit, vagy mennek orvosról orvosra, és legfeljebb egy gyógyszert kapnak, ami a tüneteket enyhíti, de nem tudnak a mélyére jutni annak, hogy tulajdonképpen ez így mitől alakult ki, vagy így, hogy van, és mi a megoldás, és várjuk a gyógyszert, hogy elmúljon a tünet, akkor annak mellékhatás lesz, de azzal a problémát nem oldja meg, és akkor el tud indulni egyébként egy ilyen rendszer szintű fejlődés, vagy gyógyulás, hogy ami gyakran egy életmódváltáshoz vezet, és egy lelassultabb természetközeli életmódhoz. Sokaknál akár az étel a bekapcsolódási pont, tehát felmerül bennük, hogy mit eszek, és ez honnan jött, és mit evett, amit én eszek, és ez vezet olyan felismerésekhez, hogy ahogy összefügg az én egészségem azzal, hogy mennyire volt egészséges, amit megettem, annak a talajjal, annak a vízzel való összefüggései, és ez segít egy kicsit összefüggéseiben látni a világot.
0: Igen, és mennyire érdekes, hogy nagyon sokszor ezek a dolgok aztán megvoltak, ez a tudás mondjuk megvolt a vallásban, vagy valamilyen kicsit ilyen ezoterikusabb gondolatban, amiket nagyon sokan, ugye, akik tudományos szemlélettel nézik a világot, csak legyintettek rá, de aztán nagyon sokszor a tudomány is ugyanoda talál, és végül is kiderül, hogy hát ezeknek igenis van tudományos alapja, csak még mondjuk nem feltétlenül értettük, és én pont ezért szoktam az ilyen nagyon racionális ismerőseimet azért így óvatosságra indítani, figyelj, hány dologról derült ki, hogy aztán mégiscsak volt ennek valami alapja, tehát, hogy így még azért így nem, hogy nagyon iszonyatosan keveset tudunk erről az egész világról, hogy hogyan működik, tehát egy kicsit vegyünk vissza az arcunkból.

0: Sziasztok, Trukán Nóra vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Balzak. Te melyik a Balzak? Pedig tudtam esküszöm.
2: Itt ülök bent, megint a Mekinél. A hangulat.

0: van az asztalon.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
4: Folytatódik a kávézó a világ végén a Rádió Café 98-on. Vendégem még mindig Mihalecki Luca, a pszichológus, a Zöld Lélekkel című könyv szerzője.
5: Még egy picit a világ eleje közösségre kanyarodjunk vissza. Említetted már korábban, hogy világ eleje ünnep, ugye már egy volt, és hogy lesz még egy világ eleje ünnep, és ugye a könyved is, Takács András világ ugye világ eleje, ugye, igen, világ eleje a könyv címe is, tehát a te könyved a második könyv, ami így a közösség gondozásában jelenik meg, de egy picit, hogy miről szól ez a közösség, illetve hogy ez a világ eleje ünnep, ez pontosan mit jelent, ami majd októberben megint lesz.
6: A világ eleje közösség kis közösségi program néven már régóta 16 éve létezik, és kutat ökoközösségeket, foglalkozik ezzel a témával. Tudományos szempontból és laikusok számára szóló kiadványokban, anyagokban, rendezvényeken is. Tavaly tágítottuk ki ennek a fókuszát világ eleje közösségre, és már nem csak kizárólag az ökoközösségekre, illetve az közösségeknek szóló ökocselekvési tippekről szól, ahogy ugye a kiutak.hu-n ott van is több mint 100 ilyen tipp megajánló, hanem az egyéni jól létre is fókuszálunk, meg erre az újrakapcsolódásra is, hogy mi közünk van a tájhoz, meg az emberre, hogy hogyan jut el oda az ember, hogy kész legyen csatlakozni egy ilyen közösséghez, és ott a közösséggel együtt cselekedjen, hallassa a hangját akár helyi politikai ügyekben, és felvállalja ezt az ökológikus életmódot. Hogyan tud mondjuk kilépni abból a napi 8 órás munkás felosztásból?
5: Jó esetben 8 órásból,
6: ami mondjuk megakadályozó, hogy ilyenekre fordítsa az idejét, ami neki egyébként az értékrendje szerint kedves, meg fontos lenne. Ezekkel foglalkozunk, és ennek a tavaly volt a Világ eleje ünnep nevű első ilyen eseménye, ami tulajdonképpen egy ilyen óriási közösségi jövőalkotó műhely időutazás volt. Világ eleje ünnep 2075 volt annak a címe, ennek Világ eleje ünnep 2076 lesz, meglepő módon, tehát 50 évvel utazunk előre az időben, és tulajdonképpen a backcasting módszerrel megnézzük, hogy milyen jövőt csináltunk, nyilván egy jó jövőbe repülünk el, ahol megoldottunk egy csomó problémát, és aztán ezt előadók segítségével térképezzük föl, itt voltam én is, meg András is tavaly előadó, és aztán pedig egy workshop keretében a résztvevők, az ott lévő több száz ember, tavaly is több mint 300-an voltunk, teltházzal voltunk, nagyon szerencsére nagyon nagy népszerűségnek körvendett az ünnep, ők kezdik el a saját közösségükben, a saját lakóhelyük közelében kialakítani azokat az első lépéseket, amik majd 2075-re oda vezetnek, hogy az a vágyott jövő megérkezzen. És ugye itt kanyarodunk vissza ahhoz, hogy fontos tudnunk, hogy milyen jövőben szeretnénk élni, hogyha meg akarjuk csinálni.
5: Nagyon fontos.
6: Ezekre is. És a legjobb, hogyha közösségben tervezzük őket, mert mindig kiderül, hogy annyi tudás és annyi szuper tapasztalat és annyi minden össze tud jönni egy ilyen helyen, amiből. És tudjuk, ugye most már eltelt több mint fél év a Világ eleje ünnep óta, hogy több Világ eleje közösség is indult, a Szentendrei járásban indult, most indul a Pilisben egy,
5: Győrben tagja indult. Leszek.
6: Szuper. És úgyhogy reméljük, hogy ilyenből minél több születik, és minél több ilyen kis közösség vállalja magára ezt a civilizációépítő megtisztelő feladatot.
5: Hát igen, mert egyébként is közösségi lények vagyunk, tehát ugye ez már egy közhely, ugye sok helyen lehet hallani ezt, hogy voltak éppen ugye olyan sokáig éltünk kis törzsi közösségekben, hogy valójában ez az, ami, ahol jól érezzük magunkat, tehát ez a 100, maximum 150 fős, hogyha jól tudom, ugye, és ez rettenetesen hiányzik az életünkben, és amikor bekerülünk egy ilyen közösségbe, hát az annyira felvillanyozó, meg tényleg hát csak egy pár ember, hogyha az ember összeáll valakivel, nem tudom, 3-4 emberrel, mondjuk egy elképesztően nagy munkát, és annyira gyorsan meg lehet csinálni, tehát hogy ez tényleg, és a mai világunknak ez a másik nagy probléma, hogy mindenki kis buborékjába elkülönülve létezik, tehát hogy én nagyon bízom abban, hogy ez az ilyen reakció, ellenreakció, tehát hogy most elmegyünk, az inga felé leng, hogy ugye nagyon ez az izolálódás, de aztán ez vissza fog lendülni, és az emberek egyre többen fogják maguk mögött hagyni az online területet, egyre többen fogják keresni az offline dolgokat, a közösségeket, tehát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez egy ilyen dolgot fog kiváltani.
6: És a Világ eleje közösséggel nem is csak azt szeretnénk, hogy évente egyszer legyen egy ilyen nagy találkozó, hanem most már havonta is szervezünk Világ eleje klubokat, ahol pedig egy-egy ilyen az életünknek fontos témáját, nem tudom, a vizeinket, a cuccainkat, lomjainkat, az ételeinket, ezekről beszélgetünk egy szakértő részvételével, hogy ezt hogyan lehetne, egyrészt milyen az ökológikus szemlélet, ami egy rendszer szinten kezeli a témát, másrészt, hogy ezt hogyan lehet konkrét cselekvések során létrehozni, vagy segíteni. Most egyelőre Budapesten van Világ eleje klub, illetve Győrben, de nagyon szeretnénk, hogy minél több Világ eleje klub kezdjen el szerveződni, és emberek gyűjjenek össze akár több különböző buborékból, és kezdjenek el ezekről közösen gondolkodni. Aztán lehet, hogy valaki hazaviszi a témát a saját közösségébe, de az is lehet, hogy ilyen kis akcióközösségek ezekből a klubokból meg tudnak születni.
5: Valószínűleg ez is egy kicsit bénító, hogy a mai társadalomban azáltal, hogy ennyi információhoz jutunk hozzá mindig, hogy azt érzed, hogy hát én nem tudok mit tenni, mert hát mindenhonnan itt is baj van, ott is baj van, de igazából pont ez nem szabad mindennel foglalkozni, hanem azt kell megnézni, hogy az ember helyben mondjuk mit tud tenni, és aztán ha mindenki megteszi helyben azt a kis, akár kicsi dolgot is, hát az a 8 milliárdan megteszik, akkor annak óriási-óriási hatása van.
6: Igen, ez a mi az én ügyem. Én például csak, hogy nem, hogy ilyen énközléseket is mondjak meg saját példákat, én nagyon fontos nekem, hogy helyből szerezzem be az alapanyagokat. Nagyon szeretek főzni, nagyon sokat főzök. Két kisfiút meg a férjemet etetem, úgyhogy ez nagy feladat.
5: Az biztos.
6: De hogy igyekszem helyi termelőktől beszerezni az alapanyagokat, és akkor ez mindig egy ilyen vadászat, hogy hol tudok jó minőségű, nem tudom, legeltetett tehénnek a tejét, hol tudom beszerezni, hol tudok olyan tojást találni, ahol el is tudok menni valóban a farmra, és meg tudom nézni, hogy így élnek azok a tyúkok, akitől a tojást kapom, stb. És azt tapasztalom, hogy ez egy nagyon szuper mód arra, hogy egyrészt egyrészt én jól tápláljam magamat és a családomat, másrészt az, hogy ismerem, hogy honnan jött, tehát a többi emberrel tudok kapcsolódni, illetve a pénzemet helyben tartom, nem pedig odaadom a nem tudom multi cégnek, aki aztán valahova elviszi. És hát a tájjal, tehát hogy az étrendem is a tájból nő ki, és azt teszem, ami akkor éppen ott elérhető. És ez nem mindig feltétlenül az, amit legjobban kívánok, viszont elképesztően sokféle új alapanyagot lehet felfedezni, mert kiderül, hogy van más azon túl is, amit ott a boltok polcain látunk.
5: Sokat beszélgettünk erről, most volt nekünk a kertfesztiválunk, és akkor ott is próbálunk ilyen témákat behozni, és akkor ott is szó volt a rövid ellátási láncokról, a kis kosár közösségekről, meg egyáltalán arról, hogy Magyarországnak milyen jó lehetőségei lehetnének ebben, és nyilván meg már kezd is kialakulni, és nagyon bízunk benne, hogy most azért a változás ezt is hozza, hogy ez lehetne az ország víziója, és azért is mondom majd itt is megint, mert hát ha az ember kikiáltja a világba, és értő fülekre talál, hogy ott is arra jutottunk, amit sokszor el szoktam mondani itt a műsorban, hogy Magyarország igenis lehetne egy ilyen ökomekka. Tehát, hogy minden adottságunk megvan hozzá, és ez szerintem egy tök jó távoli vízió lehetne, vagy nem is olyan távoli vízió ennek az országnak, mert hogy pont ezért, mert igen, jó élelmiszert eszünk, egészségesebbek vagyunk, munkát adunk azoknak az embereknek, akik megtermelik, ott helyben marad az a pénz, növeli a közösséget, turizmus. Mostnak jó, tehát hogy ez egy annyira egy jó képlet, és ha az olaszok meg tudták csinálni, akkor igazából mi miért ne tudnánk megcsinálni. Legyen Magyarország ökomekka, csak így ki akartam mondani, sokszor ki akarom mondani.
6: Igen, és hogy visszakanyarodva a kézzel készülő dolgokra, hogy itt a főzés, ételkészítés kapcsán mennyi ilyen kézi munka kapcsolódik ehhez hozzá, én nagyon szeretek kenyeret csinálni.
5: Igen. Milyen büszkeség, mikor az ember ott van kész, és egy ilyen nem csak, hogy jól néz ki, hanem még finom, és én csináltam. Én
6: lakásban kenyér illat van. Igen, és elolvad rajta. Faj, meg
5: minden. Én is így vizionálom a magamat, hogyha már nem rohangálok a mókuskerékbe körbe-körbe, hogy igen, hogy akkor reggelente megsütöm a fölkelek korán, és akkor van egy kis kemence, megsütöm benne a saját kovászos kenyeremet, a polcomon ott állnak a különböző befőzőt, meg fermentált, meg szárított termények, amiket én magam termesztettem, igen, és akkor nem tudom, igen, a helyi kis közösségből be lehet szerezni a finom tojást, meg a tejet, meg ilyenek, tehát, hogy így igen, törekedjünk erre, és tényleg én tényleg hiszek abban, hogyha sokan ugyanazt álmodjuk meg, mert ennek van egy teremtő ereje ennek a közös álmodásnak, nyilván ez már egy ilyen spiri vonal, de mégiscsak az élettapasztalatom is ez a saját életemben, és hogyha valamit nagyon konzekvensen vágytam valamire, azt általában meg lehetett, az létrejött, és én szerintem ez egy nemzet szintjén is tud működni, hogyha van egy ilyen elképzelésünk, van egy víziónk, amit sokan akarunk, akkor azt igenis meg lehet valósítani.
6: Meg nekem ebben nagyon benne van az rendelkezésem visszaszerzése, hogy ilyen nem csak a gyárak tudnak befőttet csinálni, nem csak a gyárakban készülhet a tészta. Nekem a tészta, tehát az olasz főtészta, a pasta volt egy ilyen, hogy úristen, hogy ez tojás, meg liszt, és hogy ezt meg lehet csinálni otthon, és ráadásul ilyen finom lesz, hogy ez adott nekem egy nagy adag önbizalmat, hogy létre tudok hozni dolgokat, és tudok akár paradicsomot termeszteni. Azt nem ették meg a mesztelenségek, a borsot megették, de paradicsomot tudok. Igen.
5: Nem azt mondjuk, hogy baromi egyszerű teljesen önellátónak lenni, mert ugye nyilván ennek a másik véglete, amikor valaki azt gondolja, hogy majd ő pikpak önellátó lesz, nyilván az önellátás az egy nagyon nehéz út, mert hát akkor igazából az azt jelenti, hogy mindent a ruhától kezdve mindent magad Igen. fogsz megtermelni.
6: De nem is voltunk soha önellátóak, tehát ez a kis közösségi Igen. kölcsönös ellátás, hogy nem tudom, neked van mézed, de én meg kenyeret sütök, meg otthon vagyok, és igen. akkor cserélünk.
5: A harmadik meg jól tud cipőt készíteni, igen. és akkor ez így összeadódott, igen, igen. De még egy kicsit kanyarodjunk oda-vissza, hogy akkor neked mi az álmod, tök jó, hogy igen, ezzel te is foglalkozom, mert mindenkit ezzel szoktam sokkolni itt a végén, hogy hát akkor neked mi az álmod, hogy látnád a világot akkor mondjuk 2076-ban, és ugye nagyon sok mindenkinek ez egy nehéz kérdés, de te nyilván sokat foglalkozol ezzel a témával, úgyhogy légy szímesél, de hogy neked mi az álmod.
6: Nekem van ezzel kapcsolatban egy tök jó friss tapasztalatom, nagyon nagy élmény volt, hogy Council of All Beings-en vettem résztvevőként. Ez egy olyan Joanna Macy Work That Reconnects, ez az ökoszorongást hogyan tudjuk cselekvőreményi alakítani, ebben a módszertanban van egy ilyen gyakorlat, vagy egy ilyen keret arra, hogy tanácskozzanak a nem emberi élőlények az emberekkel. És ez tulajdonképpen egyfajta szerepjáték arra vonatkozóan, hogy a résztvevők felveszik valamilyen nem emberi élőlénynek a szerepét. Én például almafa voltam ebben a tanácsban, és elmondják, hogy érzik magukat, milyen szükségleteik vannak, vagy milyen változások vannak az életükben, mik veszik őket körül, és aztán arra is van egy felajánlás, hogy mit tudnak felajánlani az embereknek, hogy jobban tudják igazgatni ezt a világot, vagy jobb gondviselői legyenek ennek a világnak, nem tudom, én például almafaként, csak hogy konkrét példát is mondjak, én például a szezonalitást ajánlottam az emberek figyelmébe, hogy én is, mint almafa, alszom télen, és nyáron pedig kivirágzok, majd gyümölcsöt hozok őszre, aminek aztán az emberek örülnek, aztán meg megint elalszom, és pihenek néhány hónapot, hogy erőt gyűjtsek, és emberek is vannak ebben a tanácsban, vagy hogy ez egy ilyen szerepcserés módszer, és így mindenki haza is tud valamit vinni, valamilyen képességet, ajándékot, ötletet a nem emberi létezőktől, hogy hogyan tudják gazdagítani ezt a világot emberként, ahol mégiscsak több hatásunk van, és nekem ennek során jött egy nagyon erős olyan élmény, hogy ugye mi emberek gyakran beszélünk arról, hogy nem elég alkalmazkodnunk, hanem a mitigáció is fontos, hogy csökkentsük az ártalmakat, hogy tegyünk azért, hogy jobb legyen, de hogy mennyire beszűkült a lehetősége a növényeknek, állatoknak azért, hogy ők mitigáljanak, ők vagy alkalmazkodnak, vagy meghalnak. És ennek kapcsán alakult ki bennem az, hogy a jövőben annyira jó lenne, hogyha a nem emberi élőlényeknek is lenne mondjuk képviselője a politikai döntéshozásban, vagy a közösségekben, a kis közösségekben figyelembe vennénk azt, hogy itt mondjuk a fekete rigó, aki ő is ott lakik a kertemben, oké, hogy nem tudom, nem fizet bérleti díjat, de hát most mit csináljak?
5: Egy csomó hasznos munkát végez el nekünk.
6: Így van, hogy ezt hogyan tudom figyelembe venni, és ennek megfelelően szervezni az életemet. Ugye itt akár a rovarírtás, vagy ilyen közvetlen szúnyoggyérítés, igen, így mondják ki, igen, szépen. Igen. Ezek szóba jöhetnek akár ugye a talajegészség, a vizek egészsége, ilyenek. Tehát, hogy nagyon kiterjed odáig, hogy nem tudom, hogyan építsünk meg egy játszóteret, vagy hova építsünk, akár iskolát, ami tök szuper, de hogy azért ebbe is be lehet vonni olyan megfontolásokat, amik nem csak a mi kizárólagos emberi szempontjainkat tükrözik. Úgyhogy én valami olyan világot képzelek el, ahol ezek a nem emberi perspektívák is megjelennek, illetve egy ilyen időbeli perspektíva is megjelenik, hogy nem az, hogy nekünk most hogy jó, hanem akár ez az amerikai őslakosok 7 generációs gondolkodása, hogy a 7. ízigleni leszármazottam hogyan fogja ennek a döntésemnek most majd a következményeit viselni.
5: Meg ha jól tudom, egyébként már itt-ott nem is tudom, hogy melyik országról olvastam, hogy valamelyik folyónak adtak jogi, hogy mondják, nem képviseletet, hanem jogi értéket.
6: Jogi személyiség lett
5: egy folyó, igen, és akkor ezt is lehet, igen, tehát képviselik az érdekeit. Nagyon-nagyon fontos lenne, és ráadásul megint, hogy ezt a kapcsolódik a modernkori tudomány, meg a mítoszok világa, hogy ugye erre legyintünk, hogy ez a animizmus, hogy akkor mindennek van valamiféle tudatossága, de közben pedig egyre több olyan tudományos, igen, már pedig van, de hogy egyre több tudományosan igazolható dolog is, hogy lehetséges, hogy ez a pánpszichizm, nem tudom magyarul, hogy mondják ezt, a pánpszichizmus, hogy valójában a tudatosság az egy állandó jelenlévő az egész kozmoszban, és a komplexitástól függ megjelenik mindenben. Tehát nyilván egy kő komplexitása kisebb, de hogy abban is van bizonyos szintű tudatosság, és ugye a komplexitástól függően ez egyszerűen alapvetően föltöltődik. Tehát, hogy így, és ezt egyre inkább tudományosan is meg lehet igazolni. Tehát lehet, hogy majd lesz egy pont, amikor ezt is tudjuk majd igazolni.
6: És milyen vicces, hogy ez gyakran úgy hívjuk, hogy természet feletti.
5: Igen.
6: Közben ez a természetes, tehát hogy ez maga a természet.
5: Igen. Lehet, én gondolom, hogy lehet, hogy majd lesz egy pont, ahol nagyon sok a vallás, meg a tudomány egyszerűen majd, nem tudom, találkozik, és
6: hát szerintem nem megfelelőek egyelőre a mérőeszközeink. Tehát nem arról van szó, hogy nincs ott, hanem csak nem tudjuk mérni a jelenlétét.
5: Igen.
6: Közben meg egy csomószor tapasztaljuk, és akkor így összeütközik két világ, hogy hol van az igazság.
5: Hát amikor így elcsendesedünk, akkor nagyon sokszor az ember érzi, vagy csak azt érzi, hogy valamit nem érez. Tehát hogy az is valami ugye a zenében is, amikor a csend, ugye az is a ritmus része, tehát hogy az életben is lehet ezt érezni, hogy oké, nem érzem, de érzem, hogy ott, tehát valami abban a szünetben ott van, tehát ezért érdemes szerintem igen elcsendesedni, és erre baromi jók ezek a tevékenységek, hogy legyen az vitorlázás, vagy túrázás, vagy kertészkedés, hogy ilyenkor az ember egy kicsit a maga kis egóját egy picit a háttérbe tudja hagyni, és akkor meg lehet hallani ezeket a gondolatokat. Hú, nagyon, nagyon filozófikusra vettük itt a végére. Még azt mondd el, ami nagyon fontos, hogyha remélhetek fölkeltettük az érdeklődését a hallgatóknak, hogy hol lehet a könyvedhez hozzájutni, illetve hogy esetleg ha valaki szeretne, nem tudom, van-e olyan platform, ahol lehet téged követni a tevékenységedet, tehát most ez itt a reklám helye.
6: Szuper. Igen, a könyvem a Ginkgo kiadó gondozásában jelent meg, úgyhogy egyrészt a kiadó oldalán meg lehet rendelni, bele is lehet olvasni, el lehet olvasni az első 25 oldalt, azt hiszem. És egyébként bármelyik nagyobb könyvesbolt offline, online polcain megtalálható a könyvem, és Zöld Lélekkel néven Instagramon is, fenn vagyok Facebookon is, és gyakran vannak, könyvbemutatóm lesz majd több helyen is, illetve ugye majd a világ elején ünnepen is lehet velem találkozni, én mindenkit arra bátorítok, hogy ha lehet, akkor ilyen személyes kapcsolódásokon keresztül találjon meg engem, vagy találkozzunk. Nagyon örülök mindezeknek a találkozásoknak, és egyébként meg van egy csomó mások a pszichológiai, mély ökológiai kezdeményezés is Magyarországon, őket is érdemes követni, utána nézni, körökhöz, természetkapcsolati sétákhoz, erdőfürdőzésekhez csatlakozni, mert tényleg ezek a közvetlen átélések azok, amik a legmeggyőzőbbek.
5: Igen, beszélhetünk itt róla napestig, de ezeket meg kell tapasztalni. Hát én is nagyon örülök, hogy személyes találkozó összejött a mai napon, és hát kívánok neked továbbra is ilyen üde jó és ökológikus szemléletet, és remélem, hogy lesz még lehetőségünk beszélgetni.
6: Köszönöm szépen a meghívást, tényleg élmény volt.
5: Én is nagyon-nagyon köszönöm, Mialecki Lucával beszélgettem, ökopszichológiai szemléletű pszichológussal, és a Zöld Lélekkel című könyv szerzőjével, és ez volt a Kávézó a világ végén. Tartsatok velünk legközelebb is, addig pedig, ha szeretnétek visszahallgatni a korábbi adásokat, tudjátok, a Spotin vagy más podcast platformon ezt megtehetitek, illetve hát van ismétlésünk is, meg hát egyébként is, mit hallgatnátok más, mint a Rádió Cafét. Sziasztok!
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Hőség, óvatosságot kérnek a fesztiválozóktól és a rendezvények látogatóitól. Vizsgálják a reklámszabályok betartását. Még mindig túlélők után kutatnak Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A hőség miatt óvatosságra int az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt kéri, hogy aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyermekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek azt javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Ha mégis útnak indulunk, vigyünk magunkkal elegendő vizet, keressünk árnyékot és figyeljünk egymásra. Ha valaki rosszul lesz, mielőbb kérjünk segítséget. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádióknak Heitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolása elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
5: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracast és környékét két erős földrengés rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek, a vonatokat és a repülőjáratokat is leállították. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is felkapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
1: A nyári estéknek van egy különleges varázsa, amikor a természet csendje és a zene találkozik. Ezt az élményt kínálja a Nemzeti Filharmonikusok hagyományos martonvásári koncert sorozata, a Beethovennel a szabadban, amely idén is a festői Brunswick kastély parkjában várja a komoly zeneszerelmeseit. A több mint 6 évtizedes múltra visszatekintő sorozat különleges környezetben idézi meg Ludwig van Beethoven zenéjét, a kastély ősfái alatt, a nyári égbolt kupolája alatt. A 2026-os évad három hangversennyel várja a közönséget, június 27-én, július 4-én és július 11-én. A koncert sorozat célja, hogy Beethoven művei a természet közelségében, szabad téren szólaljanak meg, különleges atmoszférát teremtve zenész és hallgató között. A június 27-i nyitóesten Beethoven első és harmadik, azaz az Eroika szimfóniája hangzik el a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában, Farkas Róbert vezényletével. A fiatalos lendület és a hősi monumentalitás találkozása igazi zenei utazást ígér. Ha szeretné egy estére kiszakadni a hétköznapokból és a klasszikus zene legnagyobb mestereinek egyikével tölteni egy nyárestét, Martonvásár idén is kiváló úti cél lehet. Beethoven dallamai, a kastélypark romantikus környezete és a Nemzeti Filharmonikusok művészete együtt olyan élményt kínálnak, amely sokáig elkíséri a hallgatót.
0: Opera.
1: Monumentális díszletekkel, látványos jelmezekkel és nemzetközi szereplőgárdával készül Puccini Toszka című operájának új bemutatójára a Szent Margit bányai kőfejtő. A premier július 15-én lesz, az előadást pedig augusztus 22-ig összesen 24 alkalommal láthatja a közönség Európa egyik legimpozánsabb szabadtéri színpadán. A produkció rendezője és díszlettervezője Tadeusz Strasberger, aki a napóleoni háborúk idejének Rómájába repíti a nézőket. A látványvilág a barokkváros pompáját idézi meg. A monumentális díszletek központi elemei között oltár, szentély, hatalmas gyertya és tömjénező is szerepel, amelyek a mű vallási és hatalmi szimbólumait erősítik. A jelmezeket ismét Giuseppe Paleia készítette, aki korábban a kőfejtő Turandot és Aida produkcióinak látványvilágáért is felelt. A zenei irányítást az olasz karmester Valerio Galli látja el, aki a Piedra Fesztivál zenekart és a Filharmonia Kor Wien együtteseit vezényli. A produkcióban közreműködik a Gumpold Kirchner Spatzen gyermekkórus is, amely először lép fel a kőfejtő színpadán. A Toszka a szerelem, a féltékenység, a hatalomvágy és a szabadság drámája, amely Puccini legismertebb és egyben legnépszerűbb operái közé tartozik. A Szent Margit bányai előadás alkotói ezúttal is egy látványos, érzelmekben gazdag szabadtéri produkciót ígérnek, amelyben a monumentális színpadkép és a különleges természeti környezet együtt teremti meg az opera felejthetetlen atmoszféráját.
0: Koncert.
1: A modern európai jazz egyik meghatározó alakja, Andy Shepherd ad koncertet október 17-én a Budapest Jazz Club színpadán. A világhírű brit szaxofonos triójával érkezik Budapestre, ritka magyarországi fellépésének ígérete pedig a jazz rajongók számára különleges zenei élményt kínál. Andy Shepherd pályafutása során a nemzetközi jazz élet egyik legismertebb művészévé vált. Zenéjében a jazz hagyományai, az európai kamarazene, a minimalizmus és a szabad improvizáció elemei találkoznak. Játékát líraiság, gazdag dallamvilág és különleges atmoszféra teremtő erő jellemzi. A budapesti koncerten két kiváló muzsikus csatlakozik hozzá, az olasz zongoraművész Rita Markotulli, aki számos jazz legendával dolgozott együtt pályája során, valamint a svéd nagybőgős Anders Jormin, az európai improvizatív zene egyik legjelentősebb alakja. A koncert kifinomult kamarazenei hangzást, inspirált improvizációkat és a kortárs jazz legmagasabb színvonalát ígéri a Budapest Jazz Club közönségének.
0: Esemény.
1: A világ fiatal karmester tehetségei érkeznek Magyarországra októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyre, amelyet október 1-e és 10-e között rendez meg a MÜPA. A rangos megmérettetésre idén közel 400 jelentkező nevezett, 5 kontinens 61 országából. Az előválogatást követően 24 fiatal dirigens jut a helyszíni fordulókba. Az elődöntőket a Pécsi Kodály Központban rendezik meg, a Pannon Filharmonikusok közreműködésével, majd a 10 tovább jutó a Budapesti Zeneakadémia nagy termében méri össze tudását a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Társaságában. A 4 döntős október 9-én a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében vezényelheti a Nemzeti Filharmonikus Zenekar együttesét. A gálakoncert és az eredményhirdetés október 10-én lesz. A verseny a fiatal karmesterek számára komoly nemzetközi bemutatkozási lehetőséget jelent, hiszen a zsűri és a meghívott szakemberek fellépésekkel, külön díjakkal és további szakmai lehetőségekkel segíthetik a legtehetségesebb résztvevők pályáját. Az elő- és középdöntők koncertjei ingyenesen látogathatók.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Biciklivel az erdőben. A vidéki kerékpártúrák nem csupán testet, de lelket is feltöltő élményt nyújtanak, miközben felfedezhetjük az országot két keréken. Induljunk hát el együtt! Pécs, Orfű. A mediterrán életérzés magyar fellegvára nem a sík terepéről híres, így bármerre járunk, akár gyalog vagy két keréken, a gyönyörű kilátás garantált. A pécsiek kedvenc bringa útvonala cseppet sem mondható átlagosnak. A 13,5 kilométeres túra legnagyobb része az erdő mélyén kanyarog, amely tavasszal a medvehagyma virágzás idején fehérbe borul. Ha még nem volt elég adrenalindús a reggel, itt a tökéletes lehetőség egy kis extra lendületre. Amikor már az emelkedő hatását érezzük, megpihenhetünk az Egervölgy tó mellett található, nemrég felújított erdei pihenőben. Majd folytathatjuk utunkat, miközben élvezzük a Villányhegység és Pécs városának gyönyörű panorámáját. Az út remeterétig egy igazi bringás élvezet, és Orfőig a fékekre sincs szükségünk. Csak egy hatalmas gurulás vár ránk a bükkfák árnyékában. A Malom Múzeumot elhagyva már a Pécsi tó felé kerekezünk, majd folytathatjuk az utunkat egészen az Abaligeti barlangig. Somoskőújfalu, Eresztvény. A Somoskőújfalu és Eresztvény közt kanyargó útvonal ismerős lehet sokak számára, hiszen 2021-ben ez a kerékpárút nyerte el az Országos Erdészeti Egyesület Év Erdei Kerékpárútja díját. De mi teszi ezt az útvonalat olyan különlegessé? A szakasz a Nógrád vármegyei Somoskőújfalu vasútállomástól indul, és az Eresztvényi játszótérig tart, aminek nagy része egy hajdani vasútnyomvonalán vezet. Bár a sineket már régóta felszedték, a kijárt út még mindig ellenáll az időjárási viszontagságoknak. A vasútnyom az Eresztvényi műútig folyamatosan 3-4%-os emelkedést mutat, amely garantál egy kis kihívást. Az alsó szakasz egy régi alagúton keresztül halad át. Ez az egyik leglátványosabb része az útnak. Ezen kívül a fennsíki rész is nagy népszerűségnek örvend, terepfutók, túrázók és hegyi kerékpárosok körében. Az út során találhatunk pihenőhelyeket, madárparkot és játszóteret is a családosoknak. Illetve tovább folytathatjuk utunkat a medves fennsíkra, a Margit bánya és a Középbánya felé. Amennyiben van még bennünk lendület, a Középbánya tó csillogását is szemügyre vehetjük a jól megérdemelt pihenés előtt.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1998 tavaszán több nevezetes esemény is történt Magyarországon. A robbantásos merényletek és Habsburg lotaringiai Margit Mátyás templomban megtartott esküvője mellett ekkor alakult meg a főváros 17. kerületében a Belga Együttes. A csapat azóta változó felállásban, de folyamatosan dolgozik. Az alapító tagok mindannyian a Tang Kapuja buddhista főiskola hallgatói voltak, és a Tilos Rádió egyik műsorában találkoztak a zenekar későbbi további tagjaival. A 2002-ben megjelent Majd Megszokott című album hozta meg az ismertséget a csapat számára. Az album egyik dala, a nemzeti hip-hop, a nacionalista nézeteket kifigurázó szövegeivel híresült el. Egy városi legenda szerint az azóta megszűnt Pannon Rádió, mivel ők komolyan vették, egyik kedvelt dala lett. Számos daluk szabadon letölthető. A csapat már a kezdetektől támogatja a szabad zenemásolást. 2015 márciusában a Szerelmes vagyok című szerzeményüket 10 éves jubileumára 14 nyelvre fordították le. 2021 májusában megjelent az együttes Karnevál című albuma, amely a korábbiakkal szemben nem csak CD-n és streaming szolgáltatók kínálatában vált elérhetővé, hanem kazettán és vinil lemezen is megvásárolható volt korlátozott számban. A csapat folyamatosan turnézik az országban.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Sziasztok, Barkóczi Noémi vagyok. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kiközösít a Kamu közegem, énekel negyedikes élményekről Lori a kisasszonydal szövegében, ahol azt is részletezi, hogy testsúlya és túl rövid haja miatt nem nézik kisasszonynak. Itt nem csupán a költőjén szólalt meg. A dalszerző énekesnő szerint a sorok emlékeinek mozaikjaiból álltak össze. A 21-es kikeltetőn felbukkant előadó művész azóta a Colorado-n, a Fishing on Orphan és a Szigeten is koncertezett. Az első magyar Spotify Equal Global nagykövetként pedig már a New Yorki Times Square óriás kivetítőjén is szerepelt. Hajrá, Lori! Így szép utólag revansot venni a kiközösítő osztálytársakon!

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Trinidad és Tobagóban a rabszolgák énekelve beszélgettek egymással, mivel máshogy nem lehetett. Ebből született az 1900-as évek elején a kalipszó, amely a 30-as évektől kezdett terjedni a nagyvilágban, és a 70-es évekig nagyjából ki is futotta magát. A kalipszó számok tulajdonképpen három témáról szólnak. Iszom a rumot a tengerparton, miközben jaj de jó, hogy süt a nap, és mindjárt meg is fogdosom a fenekedet, baby.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Anima Sound System Revolution című dalának eredetijét 1968. július 10 és 12 között vette fel a Beatles. Méghozzá egy Epiphone E230 TD kaszinó ritmusgitár, egy Hofner basszusgitár, egy Hammond B2-es orgona, egy Gibson Les Paul Standard szólógitár és egy Ludwig Dobsett segítő közreműködésével.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Serge Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus-je, talán véletlenül, talán nem, 1969-ben készült.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
3: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park, július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Kiszámítható életpálya jöhet a rendvédelemben, rekordforgalomra készülnek Ferihegyen, terjed az ebola járvány Kongóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tisztet esküdt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátettem, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese ad néhány tanácsot.
5: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2 és fél órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézikodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
4: Találták az eltűnt 5 éves kisfiút Sziget-Szent Miklóson. A Pestvár megyei kutatómentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek holttestét éjszaka a buckatóból emelték ki, már nem lehetett rajta segíteni. A fiú tegnap délután tűnt el otthonról. Keresésében rendőrök, kutatómentők, búvárok, drónos egységek, polgárőrök, önkéntes tűzoltók és civil szervezetek is részt vettek. A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tovább terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A legfrissebb adatok szerint már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozza, amely ellen nincs jóváhagyott védőhatás vagy gyógyszer. A fertőzés eközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Ma igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutánra gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Holnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és zápor zivatar frissítheti fel a levegőt.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
6: Apa, ma te mesélj!
7: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
7: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
7: Eszkimo.

0: Van Bongo Hell a Rádiókafén.
1: Ó, Ária, jó, hobá, hobá, hobá, hobá, manyányányá.

0: Konga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál. Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
0: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Tombol az év eddigi legveszélyesebb hőhulláma, vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Még mindig sok embert keresnek a földrengés után Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ma már harmadfokú a hőségriasztás, itt az év eddigi legveszélyesebb hőhulláma. A legtöbb helyen a hőmérséklet már reggel 9-re elérte a 30 fokot, a csúcsok pedig napokig 38-40 fok körül alakulhatnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon, ígyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. Ne feledkezzünk meg a naptejről, kalapról, sapkáról, napszemüvegről, illetve a vállattakaró ruházatról sem. Átlagos bőrtípusnál ilyenkor már 15-20 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk. A hőség idején vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A tűzoltók az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Olvasható a kormány.hu oldalon. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
7: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek. Mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olaj, méretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
6: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracast és környékét két erős földmozgás rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Több épület összeomlott, a mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek. Folytatódik a forró nyári idő, a napsütést alig zavarják gomoly felhők, esni nem fog, odakint 34-39 fokkal kell megküzdenünk. Az előrejelzések szerint holnap és hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, többfelé 40-41 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Kedden már érkezhetnek gomoly felhők és záport, zivatart hozhatnak egy-egy helyre, szerdán többfelé eshet, de még mindig sok lesz a napsütés és 32-38 fok várható.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Heard it on the radio yesterday, 10 years ago. I was on my way.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Herman Róbert, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, akit köszöntök, szia!
3: Szervusz!
2: Volt egy esemény, mi veszett Mohácsnál? A kérdés 500 évvel a csata után is vitákat kavar, és ugye a CEU Határtalan Tudás egy korábbi rendezvényének volt ez a témája, ahol te és Bészabó János beszélgettetek, vitáztatok, előadtatok?
3: Mind a ketten tartottunk egy előadást, igen. És utána volt egy kerekasztal beszélgetés, illetve a közönség is kérdezhetett.
2: Ez a média számára úgy lett tálalva, és azt hiszem, hogy ez az, ami így érdekli az átlag embert, hogy lehet, hogy nekünk a vesztes tudatunkat esetleg innen lehet datálni, hogy mi veszett Mohácsnál, hogy ott derült ki, hogy mi nem is vagyunk olyan jók, és így tovább, hiszen az ugye egy olyan csata volt, ahol eléggé el lett verve a magyar. De hogy nem feltétlenül van így, hogyha jól gondolom.
3: Igen, hát én ugye arról tartottam előadást, hogy vajon katasztrófa történelme a magyar történelem, és én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az. Az kétségtelen, hogy Mohács az egy valóban nagyon súlyos és meghatározó vereség a magyar történelemben. Én magam nem vagyok török koros, tehát itt a részletekben, hogy hányan voltak ott, ki jött el, ki nem jött el, miért veszett el a csata, én ezekben nem merülnék el, mert meglincselnek a török koros kollégák. De alapvetően, hogyha megnézzük, hogy tehát itt a lelki dispozícióval van szerintem valami gond, hogy kicsit hajlamosak vagyunk a magyar történelmet úgy nézni, hogy Muhi, Mohács, Majtény, Világos, Arad, Trianon, meg még 56 is, ugye van, aki még a rendszerváltás is hozzáteszi, hogy az is egy katasztrófa volt, tehát hogy egy ilyen kudarc sorozatnak tekintjük a magyar történelmet.
2: Hát ugye, sőt, mindig a vesztes mellett állunk, igen, ugye ez is
3: igen,
2: van.
3: Meg hogy már 500 éve nem nyertünk csatát, meg nem nyertünk háborút, meg ilyenek vannak benne a köztudatban, és mindig szoktam idézgetni, hogy Versailles-ban, ugye a királyi palotában van egy csaták terme, amit még a 19. század első felében, azt hiszem, Lajos Fülöp király állított ott, ahol a francia történelmnek a nagy csatái vannak megfestve, az alemannusok elleni győzelemtől, ez ott valamikor azt hiszem az 500-as, 600-as években volt, egészen Napóleonnak a 1809-es vágrámi csatájáig. Na most, hogyha megnézzük ezeket a festményeket, ezeken egyetlen egy vereség nincs. Tehát, mintha nem lett volna Crécy, Poitiers, Azincourt, nem is beszélve ugye a későbbiekről, hát azért a franciák is időnként elveszítgettek a 16-17. 18. században nem csak csatákat, hanem háborúkat, de nem ezeket festették meg. És hogyha oda bemegy egy francia, vagy bemegy egy turista, akkor neki az az érzése, hogy itt egy nagy és sikeres nemzetnek a reprezentatív önképét láthatja. Míg, hogyha mondjuk bemegyünk a Magyar Nemzeti Galériában, a 19. századi magyar történelmi festés gyűjteményébe, akkor mit látunk, ugye, hogy Mohács II. Lajos holttestének megtalálása, Zrínyi kirohanása, Dobozi Mihály megöli a feleségét menekülés után, Dezső Vitéz önfeláldozása, Zrínyi Ilona a bírák előtt, Tököli Imre megszökik az árvai várból, ugye az üldözők elől, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy még véletlenül sem nagyon Zrínyi kirohanása, ugye, Zrínyi és Frangepán a bécsújjai börtönben kivégzés előtt, tehát hogy még véletlenül se találkozunk valami fajta pozitívummal. És ugye ezek a legjobb magyar festő, tehát a 19. század legjobb magyar romantikus vagy realista festői által saját magunkról festött képek. És vajon mi lehet az oka annak, hogy ennyire ez a fajta önképünk van, ugyanis ezek visszasugároznak. Tehát, hogyha valaki ezzel megy be, akkor utána tényleg már az van, hogy szegény magyarok ugye elmorzsolják néhány könycseppet, és azt mondja, hogy hát akkor gazdagon adakozom majd a Nemzeti Galéria javára, hogy legalább megőrizzem megidézzék ezeket a szép történeteket, tehát hogy itt valami probléma van.
2: Tehát magyarán az emlékezetünkkel, vagy annak a kivetülésével, vagy hogy csak az vetül ki, talán ez, nem? Hogy olyan nagyon, nagyon töményen kapjuk azt, hogy mi volt a nehéz.
3: Igen, tehát én azt gondolom, hogy az egy probléma, hogy ha annyira felerősödnek ezek a kudarcok a nemzeti tudatban. Tehát most lehet nézni mondjuk az oszmán-magyar küzdelmeket Mohács felől, de hát azért a végén mégiscsak a törökök mentek ki, és nem mi tűntünk el. Jó, van festmény, igen, ugye Buda visszavételéről is 1686-ról, de az valahogy úgy soha nem épült be igazán a magyar történeti köztudatba. Vagy ugye lehet Mugi felől nézni a tatárjárást, de hát hogyha belegondolunk, hogy nagyjából másfél évvel később egyetlen egy tatár vagy mongol nem volt már a Magyar Királyság földjén, és 31 néhány év múlva félkézzel visszavert az ország egy ugyanilyen tatár inváziót, akkor azért ez se egy annyira egyértelmű kudarc történet. És voltak éppen a magyar történelem szerintem a nagy újrakezdéseknek, a nagy feltámadásoknak és a nagy sikereknek a története is, attól függ, hogy melyik irányból nézzük a dolgokat. És kicsit az a probléma, hogy szerintem a 20. század, ami viszont valóban egy nagy kudarc történet, tehát most kezdve ugye a első világháborús összeomláson folytatva a tanácsköztársasággal, Trianonnal, második világháborúval, német megszállás, szovjet megszállás egymás után, tehát amilyen rövid volt történelmi értelemben, mert mondjuk az 14-től mondjuk 89-90-ig számolják, hát annyi csapást kaptunk. Kosári Domokos, aki az egyik legnagyobb történésze volt ugye a 20-21. Századnak, ő szokta azt mondani, hogy Zrínyi Miklós azért nevezte a 17. századot a magyar romblás századának, mert nem tudta, hogy mi jön a 20-ban. Okay, és hát valóban a 20. az ebből a szempontból egy katasztrófa sorozat, de hát azért azt is valahogy túléltük. Tehát mégiscsak kimentek a végén a muszkák, ugye megkaptuk ajándékba a függetlenséget, és hát ezzel meg kell próbálni valamit kezdeni, egyébként szerintem a történeti tudat szempontjából is.
2: Amennyire tudom, az eseményen ugye szó volt erről, és mondtad is, hogy te nem feltétlenül mennél bele ebbe, de mégis csak abból a szempontból kérlek, hogy a hallgatóknak világíts meg, hogy azért ez a mohácsi csata az nem feltétlenül arról szólt, hogy egy elmaradott hadseregről beszéltünk. Tehát az oké, okay, hogy a legyőzőink, az Oszmán Birodalom, az lehet, hogy felkészültebb volt utánpótlásba, többen voltak, és így tovább, de nem arról van szó, hogy azért lehetett rajtunk akkor végig szántani, mert a magyar akár hadipar, akár a hadsereg szervezés elmaradott volt.
3: Hát ugye a középkori Magyar Királyság az alapvetően egy sikeres és meghatározó hatalma volt ennek a térségnek, változó erővel tegyük hozzá, tehát itt mindig sok múlt az egyes királyoknak az adottságain, milyen hadvezéri gárdát vagy egyebet sikerült maguk köré szervezni, de szembe került egy olyan ellenséggel, amivel szemben egyszerűen nem talált semmifajta megoldást. Tehát gondoljunk bele, ez kb. Olyan, mint hogyha manapság bármelyik európai ország mondjuk az Egyesült Államok hadseregével próbálna meg kiállni. Hát teljesen reménytelen lenne. Tehát nyilván bizonyos sikereket mondhatna magáénak, de hát a végén csak elbukna. És hát Magyarország esetében is ez történt, azért ez egy hosszú folyamat volt, mondjuk nagyjából Nagy Lajos korszakában kezdődtek meg ezek az oszmán-magyar összecsapások, ugye 1396-ban a nikápolyi veresége Zsigmond királynak az már jelezte, hogy itt egy nem akármilyen ellenférről van szó, és hát voltak éppen 1526-ig olyan nagy csatát, amiben a szultán is ott lett volna, olyat egyetlen egyet sikerült megnyerni az oszmánok ellen, ez ugye Nándorfehérvár védelme volt, de hát az se egy igazi csata, az egy várvédelem kombinálva, igen, ugye egy kitöréssel, és ehhez képest ugye Magyarország vagy 150 évig bírta ezt a dolgot úgy, hogy nagyjából megőrizte a saját határait, és megőrizte a területi állományát, de hát aztán jött a katasztrófa, tehát ez olyan, mint a Fukushima-i erőműnek a katasztrófája volt, hogy hiába van, nem tudom, 9-es erősségű földrengésre méretezve az adott építmény, hogyha 15-ös jön, akkor teljesen mindegy, hogy 9-es volt, vagy 2-es, és itt is valami ilyen történt. Ugye az Oszmán Birodalomnak a katonai lehetőségei, a pénzügyi lehetőségei, a szervezettsége, az egészen a 17. század végéig voltak éppen bármelyik európai államot verte. Tehát nem véletlen, hogy egy nagy koalíció kellett ahhoz, hogy ki lehessen őket passzírozni innen a Kárpát-medencéből. Na most az a hadsereg, ami föláll Mohácsnál, az lehet, hogy mondjuk nem az a szín, mint a Hunyadi Jánosé vagy a Hunyadi Mátyásé, de hát azért egy olyan 25-30 ezer ember csak csak sikerült összerántani. Akik között voltak zsoldosok, végváriak, ugye különböző főúri bandériumok, a király kísérete, vagy innen-onnan még Csehországból, Lengyelországból is érkező személyek, de ez egy nagy hadsereg volt. Tehát mondjuk, amikor 5. Károly meg első Ferenc egy évvel korábban Páviánál szembeszállt egymással, ugye az itáliai hegemóniáért, akkor nagyjából ekkora hadseregeket mozgósítottak. Pedig hát azért az egyik mögött az óriási, területileg is óriási francia királyság, a másik mögött meg hát ugye a német-római birodalom plusz a spanyol királyság állt. Tehát nem volt ebben a tekintetben szégyelnivaló. Azon lehet vitatkozni, hogy mennyire volt jó az a taktika, amit alkalmaztak, mennyire voltak tehetségesek azok a fővezérek, ugye Tomori Pál, illetve Szopolyai György, akik vezették ezeket a csapatokat, jó volt a felállítás, ugye ezek mind megvitatható dolgok. De alapvetően nem ezen úszott el a háború, vagy nem ezen úszott el a középkori Magyarországnak a fennállása, hanem azon a hihetetlen nagy erő egyensúly, vagy erő különbségen, ami az Oszmán Birodalom, illetve a Magyar Királyság között megvolt.
2: Igen, most arról is szó volt ezen az esten, hogyha jól tudom, hogy a tömegsírok kutatás az utóbbi években egy csomó új a történetnek, az értelmezésének a lehetőségét hozta, hogy azért itt a hadsereg nagy része is nekem úgy tűnik, mintha tehát a háború után lett volna kivégezve, tehát nem feltétlenül elestek ezzel, csak azt akarom mondani.
3: Igen, hát ugye az egyik, ami nagy dolog, hogy

0: Egész a Janus Pannonius Múzeumban, és hát neki szólt valaki, hogy itt, mintha lettek volna csontok, és így találták meg a tömegsírokat. Na most az újabb kutatások szerint, amennyire én követem a dolgokat, ugye ezek nem a csatának a hősi halottai, tehát nem azok, akik karddal a kézben, vagy láncsával, vagy puskával a kézben elestek, hanem ezek a hadifoglyok, akiket augusztus 30-án, a csata másnapján, hát gyakorlatilag lemészároltak. Ugye ez látszik magukból a sérülésekből, hogy szinte mindenkinek ugyanott a nyakszívt táján vannak a sérülések, és nincsenek nagyon egyéb sérülések. És a tetejében ezek ugye vegyesen nem csak férfiak, tehát nem csak felnőtt férfiak vannak ott, hanem asszonyok, gyerekek, tehát mindenfajta korosztály, ami azt mondhatja, hogy a táboroknak az elfogott személyzetével is ilyen módon végeztek.
1: Tehát a legyőzötteket mindenképpen.
0: Igen. És ugye ennek nyoma maradt egyébként a szultánnak a naplójában, tehát a hivatalos hadinaplóban is benne van, hogy kivezették azt a 2-3 ezer gyaúrt, és hát akkor azokkal ottan végeztek. Ugye ez egyfajta ilyen feszültséglevezetés is volt mondjuk az oszmán hadsereg számára, hiszen óriási veszteségeik voltak egyébként nekik is magában a csatában.
1: Aha, ezt nem is tudtam, hogy igen, ez is egy értelmezés, mert most pont azon gondolkodtam, hogy nem feltétlenül ide tartozik, de ennek kapcsán jön fel bennem, hogy hogyan lehet a hadtörténetet kutatni. Nyilván vannak rendelkezésre álló források, de mégis hogyan néz ki egy ilyen kornak a kutatása? Nyugodtan beszélj a sajátodról, csak hogy mi az, amiben a kutató kapaszkodik?
0: Hát ugye elsődlegesen az írott források, amik fennmaradtak. Na most ugye ez egy olyan csata, amiről mondjuk hadi jelentés nem nagyon maradt a magyar oldalról, mert hogy akkora volt a vereség, hogy nem volt kinek megírni, és nem volt, aki megírja. Tehát többnyire utólagos krónikák vannak, ezek közül a legismertebb az Brodarics István királyi kancellárnak az utólagos 1528-ban keletkezett beszámolója, ami egyébként nem csak magának a csatának a leírása, hanem egy ilyen védőirat a magyarság mellett, hogy hát ők azért alapvetően teljesítették a kötelességüket, nem miattuk veszett el a csata, nem miattuk halt meg szegény második Lajos a csatában. Volt erről egy ilyen komoly publicisztikai vita ott a 1520-as évek második felében, ugye részint a Szapolyai párt, részint pedig a Habsburg párt között, és ez ebbe a sorba illeszkedik. Na most ugye nagyon, nagyon kevés, tehát Mahásra, amennyire én tudom, számos forrástöredék van, de azért alapvetően az, hogy mi történt a csatában, azt magyar oldalról még mindig a Brodarics alapján rakják össze a kutatók.
1: És tényleg ez néhány óra volt?
0: Hát lényegben igen. Igen. Ez egy nagyon intenzív összecsapás volt, de hát miután akkora volt az erőfölény, egy idő után, ahogy megroppant a magyar védelem, ugye na, azt nem tudjuk, hogy mondjuk a gyalogság még meddig harcolt ott a csatatéren, mert ugye nyilván azokat úgy kellett fölmorzsolni. Tehát ott azért legalább 10 000 gyalogos, de lehet, hogy több
1: hát
0: volt meg a csatatéren, és hát ugye ezeknek egy jelentős része az profi volt, tehát ezek zsoldosok voltak rendesen kiképezve, ismerték a korabeli taktikának a szabályait, és valószínűleg nagyon kemény ellenfelé lehettek mondjuk az oszmán gyalogságnak, illetve lovasságnak, tüzérséget kellett bevetni ellenük, és így tovább, és így tovább. De az kétségtelen, hogy ez egy viszonylag rövid időn belül véget érő csata volt, tehát mondjuk nem olyan, mint a várnai csata 1444-ben, hogy ott még a Szekérvár mögött még védekeztek, Isten tudja mennyi ideig, vagy mondjuk 1448-ban Rigó mezőnél is. Tehát ugye vannak ezek a források, ugye ott van a csatatérkutatás, ami mondjuk az elmúlt 20-30 évben jött elő, tehát hogy a csatának a megmaradt nyomai alapján lehet-e következtetni arra, hogy én nem tudom, hol állt föl a harcrend. Mert hogyha megvan, hogy hol találnak mondjuk a keresztények által kilőtt lövedékeket, akkor abból vissza lehet számolni a lőtávolságot, és akkor kb. Meg lehet állapítani, hogy hol állt föl a magyar gyalogság, vagy egyáltalán hol van bármi is. Ugye ez azért nagyon nehéz, mert a fém az abban az időszakban is nagy érték volt, tehát hogy amit lehetett összeszedtek a csata után, részint a győztes hadsereg, részint pedig hát a környékbeli lakosság. És a tetejében 1687-ben ugye Nagy Harsány és Mohács között volt egy újabb összecsapás, és ennek a leletanyaga az keveredik a mohácsi összecsapáséval. Nagyon szórakoztató viták vannak erről a különböző Mohács kutatócsoportok között, hogy most akkor melyik hova tartozik, én ebben nem mennék bele, mert ez végképp nem értek. És hát ugye maga ez, ami kiderült a tömegsírokról, ez is egy fontos információ, hogy egyrészt igazolja egy fontos elbeszélő forrásnak a szultáni hadinaplónak az állításait, másrészt pedig segít elhelyezni mondjuk ezeknek az embereknek a

0: halálhelyét. Tehát mondjuk a nagy tömegsírok, ahová a csatában elesetteket temették, azok máig nincsenek meg. Lehet egyébként, hogy nincsenek is. Tehát simán elképzelhető, hogy beledobálták őket a Dunába mondjuk. De lehet, hogy valahol a horvát határ környékén még mindig ott vannak ezek, csak nem találtuk meg őket, bár a kutatási módszerek azok folyamatosan ugye javulnak, fejlődnek, tehát simán elképzelhető, hogy az, ami ma még számunkra rejtély, az néhány év múlva majd, ahogy az ilyen jellegű technikák fejlődnek, akkor majd ezek is ki fognak derülni.
1: Az, hogy valamiért szerintem a legtöbb magyar ember a Mohácsról tudja, hogy mi történt, a vereséget, a Cselepatakot és második Lajos holttestét, akit elvileg, ugye mi úgy tudjuk, hogy a Cselepatakba fulladt. Ez vajon miért van? Azért a történelemből elég sok mindent tanulunk, és ezt szerintem ez meg a Muhi csata, amit talán mindenki tud, meg az aranybulla.
0: Hát ugye Mohácsnak kétségkívül megvan az a jelentősége, hogy egyrészt utána ketté szakad az ország hosszú időre, sőt háromra, mert hogyha az oszmánokat is bevesszük, akkor ugye voltak éppen egészen a 18. század elejéig ugye soha nem sikerül egyesíteni ezeket a területeket, kettős királyválasztás lesz, az ország középső részét megszállja az oszmán birodalom, és hát ugye még egy nagyon fontos lelki tényező, hogy Magyarország effektíve megszűnik önálló hatalomnak lenni. Uh-huh. Tehát ettől a pillanattól kezdve ki van szolgáltatva különböző birodalmak kényének, kedvének, éppen aktuális erejének vagy gyengeségének. Tehát Magyarország egy lesz az Oszmán-Habsburg hadszínterek sokaságából egynek. Egyébként érdekes, hogy a kortársak számára azért ez még nem volt annyira egyértelmű.
1: Igen.
0: Tehát például hosszú időn keresztül inkább Budának az 1541-es elvesztése volt az, ami sokkal jobban beépült a tudatba, és én azt gondolom, hogy és az emlékezet történet is ebbe az irányba látszik mutatni, hogy a 19. században a nemzeti romantika kora az, ami felelősíti ezt a Mohács tényezőt, tehát ugye Kisfaludy Károlynak a nagy elbeszélése, ez a Hősvértől pirosult gyásztér, sírva köszönlek, nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács, illetve hát ugye a képzőművészetben is ez hihetetlenül beépül. Tehát nem tudom, négyen vagy öten megfestik ugye Mohácsot, négyen vagy öten megfestik a második Lajos holttestének a megtalálását. Ez a tetejébe egybeesik általában a 48-49-es szabadságharc leverése utáni időszakkal, amikor hát nem lehet direktbe beszélni a 49-es katasztrófáról, ezért különböző egyéb történeti témákat, illetve korszakokat kell olyan módon tárgyalni, hogy mindenki értse, hogy amikor Mohácsról beszélünk, akkor voltaképpen nem csak Mohácsról van szó, hanem ugye Temesvárról, vagy Világosról, pontosabban Szőlősről, és amikor a második Lajos holttestének a megtalálását ábrázoló képet nézzük, akkor ugyanígy gondolunk az aradi vértanúkra, vagy Petőfi Sándorra, vagy Vasvári párra.
1: Pontosan, igen, nekem is ez jutott eszembe, ez a aradi vértanúk, mint párhuzam. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most jön egy kis zene és feles információk, és aztán jövünk vissza. Vendégem Herman Róbert, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. Folytatjuk nem sokára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6, 7, 8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Herman Róbert, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, és ugye volt a CEU Határtalan Tudásnak egy korábbi rendezvénye, ahol tulajdonképpen előadást tartottatok te és Bészabó János, a felvetés az volt, hogy mi veszett Mohácsnál, és egyik oldalról szó volt, és mi is beszéltünk egy kicsit, hogy valójában mi történt, ott a közé korban milyen volt a magyar hadsereg, milyen volt ez az ütközet, mi volt az oka annak a vereségnek, és egyébként, hogy ez a vereség mit hozott magával. Abban a szempontból mindenképp jelentős volt, hogy a magyar történelem ezután nagyon-nagyon sok nehézségen ment keresztül, kettészakadás, megszűnt önállóvá lenni, aztán három része szakadt Magyarország, és aztán ugye nagyon sok minden más is törte, zúzta itt az én képet, vagy önképet, de valahogy azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ezért vannak nálunk szerencsésebb történetű népek, akik még hogyha, ha nem is szerencsésebb a történetük, de biztos, hogy jobban állítják be saját maguknak. Tehát másként erősítik az én erőt, mint ahogy mi. És az egyik felvetése ennek az esnek az, hogy valóban egy ilyen tragédiák sora a magyar történelem, valóban vesztesek vagyunk-e, és hogy a saját történelmünk hogyan tud ebbe vagy abba az én és önképbe erősíteni. Ugye kérdeztem, hogy hogyan is lehet utána menni ezeknek a dolgoknak, a hadtörténészek ezt kutatják életük során. Viszont az, hogy kiderül valami, azt ti mennyire látjátok, hogy amikor ez prezentálva van, az hat egy országnak, egy népnek a tudatára.
2: Hát ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a gyökeresen újat hozó kutatásoknál ott nagyon jó esetben mondjuk egy ilyen 25-30 év alatt sikerül odáig eljutni, hogy ez úgy, ahogy beépül az oktatásba, ha egyáltalán, de lehet, hogy ez 40 év, vagy lehet, Abszolút. Hogy 50 év. Egy saját korszakomból hoznék erre egy példát, ugye nekem kiváló tanárom és mesterem is, atyai barátom volt Urbán Aladár, aki a 50-es évek végén, 60-as évek elején kezdett el foglalkozni Batthyány Lajosnak a miniszterelnökségével. És hát ugye a Batthyány az nagyjából addig úgy élt a köztudatban, hogy hát itt volt ez a szerencsétlen, ugye ő volt az első miniszterelnök. Hát igazából nem sikerült neki semmi, ugye a végén le kellett mondani, sőt még az osztrákok hadbíróság elé állították, és voltak éppen teljesen ártatlanul 49. október 6-án főbe lőtték. Tehát, hogy alapvetően nála is ez a mártír romság volt az, ami a jellemző volt, és szinte semmi arról, hogy ő milyen államférfi volt, vagy milyen politikus, inkább az, hogy hát egy ilyen csapnivaló, egy ilyen született vesztes, vagy valami hasonló. És hát Urbán Aladár bizonyította be, hogy a Batthyány esetében egyáltalán nem erről van szó, mégiscsak sikeresen levezényelt egy rendszerváltást vagy változtatást, kinek ugye politikai ízlése szerint.
1: Halljuk is ezt a párhuzamot most elég sokszor.
2: Igen, ugye 48 áprilisában azért nem, tehát gondoljunk bele, hogy egyik pillanatról másikra a gazdaságot, az igazságszolgáltatást, a közigazgatást, a törvényhozást, mindent teljes egészében meg kellett változtatni, és hát ami Batthyánynak az óriási érdeme, hogy emögé még fegyveres erőt is sikerült teremtenie, a nemzetőrségi törvénynek a felhasználásával megszervezte az önálló honvédséget, biztosította a Magyarországon állomásozó császári királyi csapatok jelentős részének a hűségét, és amikor bekövetkezett a nagy próbatétel, ugye a Jelasics szeptemberi támadás, akkor azért Pákoznál csak sikerült ezeket megállítani, és ebben a Batthyány működése vastagon benne volt. Na most ez nagyon hosszú ideig tartott, amíg ez átment mondjuk a tankönyvekbe. Tehát nem csak, hogy én, de még az utánam következő nemzedék is olyan tankönyvekből tanult, ahol hát a Batthyányi kormány az ilyen derék balfácának gyülekezete volt, leszámítva Kossuth Lajost, mert ugye ő már akkor is mindent tökéletesen látott, és nagyjából a rendszerváltás után kezdett ez úgy, ahogy átállni a tankönyvekben, vagy ugyanez mondjuk a nagy kedvencemnek, Görgei Avtónak a a pályafutása. Tehát azért, amikor én tanultam, akkor már nem volt áruló, de azért az mindig érzékeltetve volt, hogy hát nincs vele kapcsolatban valami rendben, és nála is nagyjából ott a 90-es években kezdett megváltozni ilyen szempontból a megítélés. Na most ugye ezek még a viszonylag egyértelműbb dolgok, tehát ahol szilárd tényekre alapozva az ember elmondja a maga igazságát. De vannak olyan korszakok, ahol ezek nem annyira egyértelműek, tehát most, hogyha megnézed mondjuk a jelenlegi Mohácsról folyó diskurzus történészek között, tehát nem a futóból mondokról és a önjelölt szakértőkről beszélek, hanem azokról, akiknek papírjuk van arról, hogy ők elvégezték a töltemszagot. Időnként egymásnak homlok egyenest ellenkező rekonstrukciók, és ebből kifolyólag következtetések születnek. Tehát itt van még egy ilyen szakmán belüli küzdelem is ebben a tekintetben. Na most ugye az egyszeri tankönyvszerző az nem mindig tudja eldönteni, hogy kinek van igaza, vagy valamikor eldönti, de nem biztos, hogy az illetőnek van ténylegesen, tehát ez is egy probléma lehet. Szerencsére Magyarországon azért még mindig elég élénk a töltem iránti érdeklődés, tehát szokták mondani, hogy a futballon kívül a magyar töltem az egyetlen, amihez mindenki ért. A kudarcosság is, hogyha úgy tetszik ebben a tekintetben, némileg megáll, mint párhuzam, bár mondom, nekem azért nem egészen ezerről a véleményem. Tehát lényeg az, hogy nagyon nehéz, hogy mennyi időn belül mennek át ezek a dolgok, és ugye akkor még nem is beszéltünk azokról a korszakokról, ahol mondjuk egy-egy hangsúlynak az ide vagy az oda tétele az adott esetben politikai állásfoglalást is jelent. Tehát a 20. századi magyar töltem, mondjuk 1918-tól kezdve, ott szinte meg lehet mondani a szerzőről a harmadik mondat után, hogy az előző választáson hova tette az X-et, vagy a következőn hova fogja tenni bizonyos kérdéseknél, tehát mondjuk nyilván nem mindennél, mert hogyha valaki a textilipar történetével foglalkozik, akkor ez nem annyira nyilvánvaló, de hogy mi a véleménye a 18-19-ről, mi a véleménye a Horthy rendszerről, mi a véleménye a II. Világháborús szerepvállalásról, a 45-48 közötti korszakról, és így tovább lehet ezeket folytatni.
1: Hát igen, meg hogy mit teszünk a kaleidoszkópot, hogyan forgatjuk, mit tesszük a fókusz középpontjába. Ez azért azt gondolom, hogy már a legősibb írásokban is ott van, hogy a történetnek a szereplőinek mely, nem tudom, arcélét mutatjuk jobban.
2: Hát én szoktam mondani, hogy az első fennmaradt hadi jelentés, II. Ramszesznek a kádesi csatáról, az már vastagon hazugságokat tartalmaz, akkor mit várunk el a többiektől. Nagyon kedves regényem a Stefan Heimtől a Dávid király krónikája, ugye, ami arról szól, hogy Salamon király megbízza az udvari történetírót, hogy hát akkor állítsa össze a papának a dicsőséges élettörténetét, és hát az illető kénytelen rájönni, hogy mindaz, ami a forrásokban, legendákban megtalálható, hát az egészen biztosan nem úgy történt, és a végén ugye tevére vagy lóra rakja az egész családot, és ugye elhagyja Jeruzsálemet, és inkább elbújdosik, mert hogy történészként hazudni nem akar, viszont tudja, hogyha elmondja az igazságot, akkor abból komoly baja lehet. Ma már ettől nem kell feltétlenül tartani, vagy legalábbis Európának a boldogabbik részén, de az kétségtelen, hogy máig is vannak ilyen jellegű kockázatok.
1: Hát meg a krónikák, meg a királyok könyve, ez ugye pont erről szól.
2: Így van.
1: Ott két külön történet van, és vannak részek, amelyek az egyik elegánsan nincsenek benne, viszont teljesen más a megítélés. Úgyhogy ez azért mondom, hogy már a legősibb széles körben forgatott könyvekben is benne van. És ez egyébként szerintem nem feltétlenül hazugság, mert amúgy azt is tudjuk, hogy az identitás újjáépítése, vagy az identitás megőrzése is lehet a cél. Nyilván ez már egy másik téma, de az, hogy például egy nemzetnek, és most jöjjünk vissza a saját sztorinkra, az, hogy egy nemzetnek a saját énképén segítünk azzal, hogy azokat hozzuk felszínre, és azt mutatjuk, és arra tesszük a hangsúlyt jobban, ami előrébb viheti, lásd franciák, ugye? Az sok esetben lehet, hogy nem mindegy a történelem további kerekének forgása szempontjából. És ehhez kapcsolódik még, amit mindenképp meg szeretnék kérdezni, hogy amikor valamit megtudunk, és akkor te mondtad, hogy nyilván hosszú idő még beépül a köztudatba, akkor úgy másként tanuljuk, és így tovább, de hogy amit megtudunk, abból az ismeretanyag, vagy létezik, hogy akár hadtörténész szempontból, és így hadipar szempontból tanulhatunk is?
2: Hát ugye szokták mondani, hogy a töltem az élet tanítómestere, csak sok a rossz tanuló, tehát ugye, hogy nem nagyon szoktak belőle tanulni. Ugye a töltemnek szerintem olyan jellegű direkt hasznosíthatósága nem nagyon van, hogyha ezt a hibát most nem fogjuk elkövetni a következő alkalom, tehát hogyha elolvassuk, hogy nem tudom, mi történt 48-49-ben, vagy az első világháborúban, akkor a következő alkalommal majd jó fogunk dönteni, mert hogy ugye ugyanazok a helyzetek, azok soha
1: nem fognak megismétlődni, mert az ellenfél is ott van.
2: Hála jó Istennek. Hozzá teendő az, hogy viszont különböző mintázatokat meg lehet figyelni, illetve hát azért bizonyos hosszú távú következtetéseket is le lehet vonni. Most itt nem akarok napi politikában elmerülni, de hát azért mondjuk, hogyha a magyar-orosz viszony nézzük a 18. század végétől, hát akkor azért az derül ki, hogy itt Oroszország egy ilyen folyamatos előrenyomulásban volt ebben a térségben, és mióta elért bennünket, azóta olyan sok pozitív következménye számunkra ennek nem volt. És ez nyilván a gyakorló külpolitikusok számára is egyfajta útmutatást jelenthet. Vagy hogy nem árt, hogyha...
1: Azért volt idő, amikor azt láttuk, hogy ebből nem tanultunk semmit.
2: Igen. Pedig 48-49, 14-18 és így tovább. Ezeket
1: pedig beírták azért az elménkbe, de mégis valahogy...
2: Igen. Hát ugye még 48-49-nél is sikerült azt elérni, hogy ne orosz intervenció legyen, hanem cári intervenció, mint hogyha a kettőnek nem lett volna egymáshoz semmifajta köze. Vagy ugye, ami szerintem nagyon nincs benne a magyar történeti köztudatban, hogy egyrészt, hát hogy egy nagy hatalom az egészen másképp viselkedik, mint egy közepes vagy egy kis hatalom. Nyilván a középhatalom is szívesen viselkedne úgy, mint egy nagy, csak általában nincs meg hozzá az ereje. És ami egyébként szintén számomra nagyon érdekes, hogy beleépült a magyar történeti köztudatba ez, hogy hát mi védtük Európát, és bezzeg a gaznyugat, az nem volt nekünk elég hálás. Na most ez persze ez a 16-17. Században erősíthette az akkori magyarságnak az öntudatát, meg a későbbiekben is nagyon jól hangzott, de hát effektíven nincs ingyen ebéd sehol. Tehát ahogy mondjuk mi is csak azért védtük a bosnyák, vagy a bulgár talán nem annyira, de úgy, ahogy a szerb államiságot a 15-16. Században, mert ütköző államok voltak köztünk meg az oszmánok között, hát ugye a következő évszázadban mi nagyjából ugyanezt a szerepet játszottuk el Habsburg oszmán viszonylatban. És nem azért szabadítottak föl bennünket, mert hogy annyira szerették volna ezt az országot, hanem hát ugye ez egy nagy geopolitikai játszmának a része volt, ahogy általában ezek mindig így szoktak működni. Tehát, és notabene, amikor ugye azt mondják, hogy hát a nyugat cserben hagyott minket, és nem segített bennünket, akkor mindig föl szoktam tenni a kérdést, hogy mondjuk a spanyol rekonkvisztában hány közép- és kelet-európai személy vett részt a 14-15. Században. Az is egy front volt a muszlimokkal szemben, ugyanolyan hosszú, vagy még hosszabb megszállása, hogyha úgy tetszik, tehát hogy nem kell feltétlenül mindig csak a saját nézőpontunkból nézni az eseményeket, hanem meg kell próbálni belehelyezkedni másoknak a nézőpontjába is. Adott esetben egyébként az ellenfélébe is, hogy egyáltalán felismerjük, hogy nem merő gonoszságból jött ellenünk, ekkor vagy akkor vagy amakkor, hanem hogy voltak olyan geostratégiai érdekei, vagy éppen csak annyira erősnek érezte magát, hogy úgy gondolta, hogy megteheti.
1: Nem hittem, hogy ezt idehozom, de akkor elmondom, hogy édesapámat te ismerted, és sőt, dolgoztatok együtt egy ideig. Ez volt az egyik legfontosabb tanítása, amit nekem átadott, hogy mindig bele kell gondolni a másik helyzetébe, és mivel ugye neki is voltak hadtörténész szálai, ezt mondta, hogy az ellenfélnek a helyzetébe is mindig bele kell gondolni, úgyhogy ez most nekem nagyon érdekes. Igen, tehát valószínűleg ebben ugye van egy ilyen gondolkodás, amit lehet, hogy érdemes, és pont azt gondoltam, hogy még a végére megkérdezem tőled, hogy önismereti szempontból, tehát magának a magyar népnek önismereti szempontból mit jelenthetnének ezekről a csatákról folytatott beszélgetés, mert ez nagyon jó, hogy vannak ilyen események, de hát nekem kicsit meg is adtad a választ, de ha még van, amit hozzátennél, nyugodtan mond.
2: Jó, hát még egy példámat elmondanám, ugye voltam egyszer a Varsói Történeti Múzeumban, ami hát mondjuk azért a lengyel hadtörténeti múlt is úgy a 8. század elejétől hosszú időn keresztül tapítatosan szóval nem a sikerekről szól, hanem ugye, hogy felosztották őket, fölkeltek, leverték őket, megint fölkeltek, megint leverték őket, stb. Stb. De hát 2 évszázada eltűntek a térképről, még annyira se voltak ott, mint mi, a legrosszabb pillanatokban. És volt egy festmény a 1863-64-es lengyel felkelésnek az emlékére, ami hát ugye azt ábrázolja, hogy ott, nem tudom, Varsó utcáin van egy láthatóan halálosan sebesült lengyel, aki még oda megy egy házfalhoz, és fölírja rá, hogy Jeszcze Polska ne zgiella, tehát ez a nincs még veszve Lengyelország, ugye a lengyel himnusznak a kezdő sora. És belegondoltam, hogy ennek a festménynek ugye megvan a párja Magyarországon, ez a Madarász Viktornak a Petőfi halála segesvári csatatéren, ahol Petőfi csak annyit ír be envérével a porba, ugye, hogy hazám. Na most ugye ez a hozzáállásbeli különbség, hogy a lengyel halálos sebesült, az még fölírja, hogy nincs még veszve Lengyelország, tehát lehet, hogy én most oda vagyok, de a dolog folytatódni fog, ugye szegény Petőfi meg hát ugye ott elhanyatlik, és ezzel nagyjából vége van a történetnek. És én azt gondolom, hogy valóban, hogyha meglátjuk a sikereket akár a kudarcokban is, tudom, hogy nem olyan könnyű, de azért Mohácsnál az, hogy sikerült annyi embert ott összeszedni, és hogy azért eléggé megnehezítettük azt a győzelmet a másik oldal számára, és hogy voltak éppen hosszú távon abból a háborúból sem jöttünk ki kudarccal, hogyha most ugye meghosszabbítjuk 1716-18-ig az utolsó nagy török háborúig, tehát majdnem a mágyási teljes ország területről sikerült kiverni az oszmán birodalmat, vagy ugye 48-49 esetében mindig el szoktam mondani, hogy azért az egy világtörténeti kuriózum, hogy van egy úgymond belső lázadás egy birodalomban, és be kell hívni hozzá egy másik nagyhatalmat, hogy le lehessen vele számolni. Egy olyan országban, aminek nem volt ipara, főleg nem volt hadipara, és mégiscsak kevesebb, mint egy év alatt fölállított egy olyan hadsereget, hogy egy 300 éves hadsereget elkergetett a határokig, és lehet, hogy le tudták volna verni mondjuk egy év alatt, de úgy érezték, hogy rövid távon erre nincs különösebb esélyük. Tehát, hogy meg lehet látni ezeket és hát most akkor nem is beszélve a hosszú távról, hogy 67-ben mégiscsak velünk egyeztek ki, nem a csehekkel, nem a szlovákokkal, nem a románokkal, nem az erdélyi szászokkal, tehát ez is azt mutatja, hogy ennek azért megvolt a maga hosszú távú következménye. Tehát nem kell hazudni a magyar történelemről, én nem azt mondom, hogy mondjuk azt, hogy megnyertük az első világháborút, mert
1: világos, hát, persze.
2: Nehéz lenne, vagy hogy a második világháborúban alapvető hadi céljainkat elértük.
1: Hát, nem kell egyik oldalról a másikra átesni.
2: Igen, de lehet differenciáltan látni ezeket az eseményeket, és lehet nem csak a kudarcokról megemlékezni. Tehát én azt gondolom például, hogy az, ami Magyarországon a 18. században bekövetkezik, hogy ez az ország, ami 2 évszázadon keresztül csatamező és hadszíntér volt, ez hihetetlen kulturális, gazdasági és egyéb fejlődésen megy keresztül, és majdnem 1 évszázadon keresztül nincs idegen katona Magyarország földjén, ugye egészen a napóleoni háborúkig, vagy az, ami 1867 után bekövetkezik, és én egyébként minden, hogy is mondjam, kérdésessége és minden hátulütője ellenére még az 1920-as éveknek a hazai újjászületését is ide venném. Nem minden tetszik abban, ami ott történt, tehát mondjuk nyilván a numerus clausus nem, meg a nyílt szavazás, meg a rendi feudális világnak a továbbélése, de hát ez az ország ugye elveszített a területe 2/3-át, és elveszített az erőforrásai nagy részét, és ehhez képest 10 éven belül egy ilyen működőképes struktúrát sikerült belőle összehozni, tehát hogy fontos, hogy ne csak a háborús kudarcainkra, hanem a békés sikereinkre is próbáljunk meg emlékezni, amikor a magyar történelem egészéről beszélünk.
1: Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy most kaptunk egy csomó információt, amivel lehet, hogy ugye mindennapokban nem találkozunk. Úgyhogy köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok neked.
2: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
1: Herman Róbert, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap jövök friss adással 11-től. Addig is szép napot mindenkinek. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.

0: Sziasztok, Tóth Bertalan vagyok a Pálo Cantóból. Ez pedig a Rádió Café.
1: Pont jókor. Fehér Maria műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Fokozódik a forróság, tudatos vízhasználatra figyelmeztetnek, a hőségben sem pihennek a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Pia vagyok. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség az extrém hőség miatt. Azt kérik a felhasználóktól, hogy csökkentsék a locsolás gyakoriságát, locsolásra ne csak vizet használjanak, és mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
8: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
7: Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertés állományt ellenőrizték. Mintegy 700 állatból származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, június elején egy Vállaj térségében lévő sertéstelepen igazolták az ASP jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertés állományban mutatták ki a vírust. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű lesz a termés, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a fogyasztók számára. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon. A jelenlegi becslések szerint a gyümölcsből mintegy 160 ezer tonnás termés várható. Folytatódik a napos, száraz, forró idő, az éjszakai órák sem hoznak majd igazi felfrissülést, a minimum értékek 18 és 23 fok között alakulnak, majd a légmozgás is többnyire gyenge, mérsékelt marad. Holnap tovább fokozódik a forróság, túlnyomóan napos időre van kilátás, a nap második felében jelenhetnek meg néhol kisebb felhők, a maximum értékek 40 fok körül várhatóak majd, a szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babik Edit vagyok. Mai vendégem Rippel Ferenc, sokszoros világrekorder artista, Magyarország érdemes művésze, akit a színpadon vagy éppen a porondon a világ szinte minden táján megcsodálhatnak a nézők. Az utóbbi években már kikacsintva ebből a szerepéből az egészséges, testtudatos, aktív életmód hirdetőjeként is hallhatjuk, láthatjuk Ferit. Őt hívtam ma vendégül a stúdióba, hogy ossza meg velünk is ebbéli saját személyes tapasztalatait. Szeretettel köszöntelek, Feri, örülök, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Tudod, hogyha én az előadó művészre gondolok, és mondjuk különösen rátok, a Ripper Brothers-re, akkor azt gondolom, hogy ti világéletetekben testtudatosak voltatok, rendkívüli módon egészségesen éltetek, hiszen el se tudom képzelni azt, hogy ezt a szakmát, ezt a pályát lehetne máshogy űzni. Na, hogy is volt ez? Mert én hallottam, hogy ott volt neked egy komoly megbicsaklásod valamikor néhány évvel ezelőtt az egészséges életmódban.
2: Igen, nyilván a sportolói énem az nagyon-nagyon előjött az artista énben, és azért mondtam külön, mert a sportolók azt mondják, hogy mi művészek vagyunk, a művészek pedig azt mondják, hogy mi sportolók, tehát mi a kettő között vagyunk, és ez a sport és a művészet harmóniáját teremtettük meg, és nyilván ebben nagyon komoly testtudatosság kell. És ez a testtudatosság, ez meg is maradt, és meg is volt nyilván, de hozzá a táplálkozás és az egyéb életmódbeli szokások egy picit átalakultak, és abban a pillanatban, ahogy átmentem egy picit kényelmesebb rendszerbe, ház, feleség, születendő gyerek, picit ilyen kertápolásos egyéb dolgokat kaptam az élettől, elbicsaklott egy picit ez az irány, és elkezdtem össze-vissza táplálkozni, rengeteget ittam, ugye azt hallottam, hogy sok folyadékot kell inni, na hát én ilyen napi 3-4-5 literrel ittam meg, nyilván, hogy ez jót tesz a szervezetnek.
1: Na de miről beszélünk, milyen folyadékról?
2: Hát kvázi bármiről. Bármi. Ugye leves, aha, folyadék, tea, kávé, víz, minden beleértendő, és nap végére összejött 5 liter, és hát így teljesen a szervezetem átalakult, mert hogy ennyivel nem tudott mit kezdeni. A vesénfiltrációs rátája az viszonylag szűk lett, ugye ez azt jelenti, hogy korosodik az ember, a vese nem működik annyira jól, és összesen csak 1,5 liter jött ki belőlem, plusz az izzadság, meg a lihegés, és én meg megittam rengeteget. És a kettő közötti részt elraktározta rajtam, és úgy néztem ki, egy felfújt Michelin baba. Uh-huh. És ugye ebből az lett, hogy ez nagyon megborította az egészségemet. Majdnem elértem a 100 kilós súlyt, és hát a testvérem, a Ripper Brothers alsó és nagyon erős tagja, oszlopos tagja, jelezte nekem, hogy bátyuskám, valamivel kezdje magaddal, mert kezdelek nem elbírni. Lomha lettem, tohonya, és az egész egy nagyon furcsa ilyen downgrade, tehát ilyen lefele irányba vitte az életemet, és én akkor a fiam 1 éves volt, amikor ez az állapot megtörtént, azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy így menjen, hát nem fogom megélni a ballagását. És akkor így kapcsoltam, rájöttem ezekre a dolgokra, rájöttem, hogy nem kell annyit inni. Hát csak 1,5 liter jön ki belőlem, akkor minek iszok ennyit?
1: Egyébként miért ittál, azt meg tudod?
2: Mert ezt hallottam, vagy miért, ezt súlykolták,
1: tehát, hogy minél több
2: ezt mondták az ember, hogy minél több folyadék, az jót tesz a vesének, meg jót tesz a szervezetnek, meg tisztítja, meg nem tudom. És most, hogy megismertem pontosan a működési mechanizmusomat, a sajátoméről beszélek, mert másét nem ismerem, de a sajátomét egész jól sikerült kiismerni, rájöttem, hogy nem kell többet inni, mint amennyit ki tudok magamból engedni. És akkor nem raktározza el rajtam, nem leszek ödémás, mert rájöttem, hogy tulajdonképpen az történt, hogy feltöltöttem úgy a vízraktárakat, mintha mondjuk egy sivatagi futásra készülnék, mert mielőtt mondjuk tényleg ilyen nagy távokat is szoktam futni, azelőtt van, hogy 1-2 hétig direkt feltöltöm magam, hogy a sportesemény alatt ne legyen belőle probléma, ne száradjak ki. De ezt ciklikusan kell csinálni, és most, hogy ez visszaállt, természetesen nem csak ennek köszönhetően, de az étkezésnek is köszönhetően sikerült megőrizni az egészségemet. A Ripper Brothers munkássága tovább folytatódik, nagyon jó erőbe vagyunk. Beálltam egy ilyen 75-76 kilóra, könnyedén, játszi könnyedséggel, elbír a testvérem. És ugye nálunk az a beállítás, hogy ebben a ősi vagy ókori rendszerben, amit mi képviselünk, mert ezek a gladiátorok az ókori Rómából jöttek, ezek a tudások, hogy cirkuszt és kenyeret a népnek, ahol az arénában a gladiátorok emelkedtek, emelgették egymást, meg megmutatták az erejüket. Mi ezeknek vagyunk a modern tulajdonképpen leszármazottjai, vagy művészei, és ebben a művészeti ágban nagyon fontos az, hogy folyamatosan jó erőbe legyünk, meg tudjunk újulni, és ne táplálkozzunk túl.
1: Még mielőtt azt mondanánk, hogy pusztán csak a folyadék túlfogyasztásnak köszönhetted ezt a súlyt, ugye hozzá kell azt is tenni, hogy azért a ti turnéitok során rengeteg országba jártok, különböző táplálkozással találkoztatok, gondolom, hogy totál rendszertelen volt, vagy még lehet, hogy ma is az életmódotok, az életviteletek, de ma már jobban tudsz erre figyelni. Tehát, hogy a táplálkozás és a túlzott folyadék bevitel csak egy-egy ok, azért itt majd még szerintem a beszélgetés persze során néhányra fényt tudunk deríteni. Van neked egy új szlogened, vagy nem is tudom, hogy hívjuk ezt, hogy cél a 100 év? Szlogen, vagy program, vagy hogy használod te tulajdonképpen ezt a küldetést?
2: Küldetés, ez egy fény volt az alagút végén, ugyanis amikor említettem az előbb, hogy egy nagyon picit megingott az egészségem, és a 100 kiló közelében a rossz alvástól, a rossz életminőségemtől nem láttam már semmi jövőképet magamban. Fájtak a ízületeim, fájt a testem, rengeteg mindenem sérült az elmúlt 50 évben, és akkor bizony ez egy mentőkapocs volt, hogy én bizony most addig küszködök, és úgy alakítom az életet, hogy legalább 100 éves koromig érjek. Persze ez egy teória, de ennek megfelelően az ember elkezd, én legalábbis elkezdtem tenni az étkezés meg reformálásával, az alvásom, egyéb szokások változtatásával, sportolási szokásomat is át kellett alakítani, és ebből kifolyólag most már ott tart, ugye ezt 14 éve találtam ki magamnak, hogy cél a 100 év, azóta már ez egy kicsit szlogenné is vált, már egy programmá is vált, mert nagyon sokan csatlakoztak hozzá, nagyon sok ember keres meg, hogy milyen irányból közelítse ő is meg a saját rendszerét, és hát most ott tartok, hogy most már 55 évesen, ugye egy picit más szemszögből látom ezt az egészet, újra kellett a szlogent alkotnom, úgyhogy cél a 120 év, ez lett most a következő, mert közben rájöttem itt az egyetemi tanulmányom alatt is, hogy a sejtek nagyon jól tudnak működni, ha megfelelő környezetbe tartjuk őket. Mondjuk egy olyan sejtkörnyezetet kell elképzelni, ahol mondjuk minden ideális, akkor az emberi sejt az akár 120, 130, 150 évig is életképes maradhat. Na most én ezen dolgozom, hogy ezeket az ideális állapotokat fenntartsam, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon jól működik, kicsattanóan jól érzem magam, nagyon jókat alszom, leritkítottam az étkezéseimet, általában csak egyszer eszek egy nap, vagy maximum kétszer, ha éhes leszek, és ennek megfelelően az ételek összetétele, minősége is megváltozott, olyan ételeket eszek, amiből érzem, hogy megkapom azt a mennyiségű energiát, mégse lesz kajakómám, mégse leszek tőle úgymond túlsúlyos, vagy éppen tényleg beteg.
1: Ne menjünk el egy nagyon fontos félmondatod mellett, ugye azt említetted, hogy az egyetemen azt tanulod, hogy milyen egyetemre jársz, osszuk meg a hallgatókkal, és miért tartottad fontosnak, hogy mindazt a tudást magadra szedd, amit mondjuk egy ilyen intézményben tudsz felszívni?
2: Ennek nagyon szintén mély háttere van, de nagyon egyszerű a kérdés, hogy Debreceni Egyetem Agrár részén vagyok, és az élelmiszertudományok doktora címért tanulok, és ennek megfelelően, mivel az élelmiszer mindennek az alapja, abból leszünk, amit eszünk, ezért nekem oda kell visszamenni a gyökerekig. Mert van még mellette egy táplálkozástudományi oldal is, de a táplálkozástudománynak az emberi biológia oldalról megközelítve nagyon szépen kialakult rendszere van, de én úgy érzem, hogy az élelmiszertudomány az egy lépcsővel előtte van. Ott kapcsolódik be, ahol a talaj, az öntözés, a növényeket megeszik az állatokat, vagy az állatok bizonyos termékeit, vagy tojását, vagy zsírját, tejét, nem tudom, elfogyasztjuk mi emberek, és ennek megfelelően egy olyan első lépés alakul ki, amiből már tudok jól működni. És ez nálam nagyon-nagyon jól működik, hiszen ezt a fajta táplálékláncot én most már ilyen izotóp vizsgálatokkal végig tudom kutatni, és nézem azt, hogy azoknak a táplálékoknak, élelmiszereknek, amiket így elkezdünk előállítani, vagy magunkba venni, milyen fiziológiai, biológiai és élettani hatásai vannak, és úgy érzem, hogy magamon is mutatva bizony nagyon jó irányba kezdtem elkeresni. És ebben van a jövő, mert mindenki táplálkozik. Tehát az étkezés az egyik legfontosabb rendszere lett ennek az egésznek, hiszen ahogy érzem, és ahogy tapasztalom, az étkezésnek a legfontosabb része a böjt. És a böjttel indulva a szervezet megtisztul, ezek a cellulális szeneszensz rendszerek egy picit visszafiatalodnak, a sejtöregedés picit lelassul, és az tulajdonképpen a cél, hogy egy év kronológiai év, ami eltelik, mondjuk a két születésnapom között, a biológiai korom csak fél évet öregedjen. Vagy akár még kevesebbet, vagy akár vissza is forduljon, elkezdjen a sejtek fiatalodni, és erre lehet tenni.
1: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ugye van a kronológiai életkorod, ami a születésünk óta az eltelt évek, hónapok, napok száma, és mondjuk a biológiai kor, az pedig azt jelenti, hogy mondjuk milyen szinten van a te sejted,
2: Így van. Milyen szinten vannak a te szerveid,
1: milyen szinten van a te vitalitásod?
2: Akár így is nézhetjük erre, most már nagyon sok olyan biomarker van a kezünkben, ami ilyen analitika. Tehát ha valaki kíváncsi magára, hogy oké, belenézek a tükörbe, azt látom, hogy 55 éves lettem, 55 éves a kronológia korom. De hogyha mondjuk megnézem egy ilyen tesztel, és megnézem ezt a metilációs DNA tesztet, ez életkortesztnek hívják, ezt egy magyar tudós találta fel, ez a Steve Horváth, és erről is nevezték el a Horváth óra, amiben bárki megnézheti saját magának, hogy hol tart a biológiai kora. Nyálból, vagy esetleg egy új begyből csöppentett vérből kell ezt megnézni, elküld egy labornak, teljesen vakon megy a vizsgálat, illetve ez az elemzés, mert őket nem érdekli, hogy ki, honnan, mikor, milyen mintát küldött, csak az, hogy megmondják, hogy ennek a kapott sejtnek a sejtkora a horvát klok szerint mondjuk 34 év, és ezt visszaküldik arra címre. Most nekem az 55 éves koromra az jött ki, hogy 34 év a biológiai korom.
1: Hát
2: az nem egy rossz, és ezek nagyon pontos tesztek. Azt hozzáteszem, ezek olyan metilációs tesztek, amik

0: sejtek folyamatosan meg tudnak újulni, ha a mitokondrium rendben van, és én a mitokondriumoknak az egészségét vettem szemügyre, ezeknek a működését, főleg a citokrom C oxidáz, ez egy olyan ilyen fehérje rendszer a szervezetben, ami anyagcsere vizet állít elő, a elfogyasztott étel hidrogénjéből és a belélegzett levegő oxigénjéből képzi ezt az anyagcserevizet. És ez az anyagcserevíz, ez egy teljesen deutériummentes anyagcserevíz, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs benne olyan elem, amitől ő tönkre menne. És ez lett az egyik kulcs, de ennek a részleteit gondolom most időhiányában nem mondhatom tovább.
1: És meg a kutatásodnak, gondolom még ez a jövőbeni kutatásodnak is az egyik fókusza lesz.
0: Fókusza, de már most, mert már publikációim is vannak erről, és már elég szépen be is fogadták, hiszen most már a Nature-ben, a Springer-ben és egyéb ilyen nagy újságban jelennek meg erről az írásaim, de nyilván egy nagyon-nagyon új kutatási irány, ami viszont ősi, hiszen ez a fajta ősi rendszer, ez a deutérium csökkentés, ez itt van, csak régen nem tudtunk róla, hanem automatikusan tettük, amikor mondjuk felkelt a földművelő reggel, megevett egy jó nagy adag szalonnát, és kiment és kapált délig, akkor meg megette azt az isteni finom pörköltöt, vagy bármilyen húsos ételt. Tehát ennek az alapjai már régóta itt fekszenek előttünk, csak most kezdtük el tudományosan feltárni és alkalmazni.
1: Igen,
0: és ezért is nagyon menő ez az úgynevezett keto, karnivor, paleoketogén irány, mert ebben van egy nagyon komoly potenciál. Benne vannak az eszenciális aminosavak, benne vannak az összes olyan fontos részek, amik ahhoz kellenek, hogy jól működjünk, de nyilván ennek azért van más oldala is.
1: Tehát akkor te ebben az étkezésben hiszel, vagy inkább azt mondod, hogy mindegyiknek megvan a maga előnye, vagy mindegyiknek máskor van meg a maga előnye?
0: Nagyon jó a kérdés, és én nagyon szeretem azt, hogy ennyire sokrétű az élet, hiszen ha csak és kizárólag húst ennék, zsírt, meg sót, mint ahogy tettem is sok-sok éven keresztül, és azért, mert nagyon komoly betegségekkel küzdöttem, akkor annak ott volt az ideje. Viszont az nem lehet lifelong, az nem lehet élethosszon egyfajta rendszeren lenni, hanem ezt ciklizálni kell. És a ciklizálás az azt jelenti, hogy szezonálisan, tehát most nyár van, most itt van mondjuk a dinnye szezon, meg jönnek azok a gyümölcs szezonok, mindegyikből egy picit az adott termési időben el lehet fogyasztani, és én is fogyasztok. Van, hogy napokig, hetekig nem is eszek húst, csak zöldséget, hogy a szervezetemnek más inputokat adjak más irányból. És a zöldségen belül is szeparálom, hogy mi az, amit megegyek, minek van magas fitát tartalma, magas oxalát tartalma. Ezeket próbálom kiadni az életemből, de megpróbálok tényleg erre a ciklikusságra figyelni, hogy az egyensúlyt fenntartsa, mert itt ez a lényeg. Hogyha csak vega vagyok, akkor az egyensúly elbillen egy irányba. Csak húsevő vagyok, akkor már. Tehát egy ilyen köztes, egy ilyen omnivor. Tehát tulajdonképpen mi a régi időkben is haláztunk, vadásztunk, gyűjtögettünk, és ebből alakult ki az, hogy kiástuk a gumót, azt megettük. Az most ugye krumpli, vagy batáta, vagy bárminek nevezzük, vagy répa. De hogy a mai korban, ha ezt figyelembe vesszük, akkor egy nagyon jó egészségrendszer érhető el úgy, hogy a sejtek elkezdenek fiatalodni.
1: Még mielőtt elmennénk szünetre, egyetlen egy kérdést hadd tegyek föl neked. Említetted a böjtöt. Vannak, akik esküsznek rá, vannak, akik kifejezetten ellenzik. A te szavadból úgy vettem ki, hogy te élsz vele, és nem is tudom, hogyan említetted, hogy milyen gyakorisággal, ciklikusan használod a böjtöt is.
0: Igen, időszakos böjt. Ez azt jelenti, hogy nagyon szeretem azt a rendszert betartani, hogy lefekvés előtt egy ilyen 2-3, esetleg 4 órában már nem eszem. És akkor ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve a szervezet elkezd böjtölni, ugye alvás közben általában nem eszünk, majd ébredés után nem rögtön étellel indítunk, és egy picit még kivárunk, akkor egy nagyon hosszú, akár 15-16 óra, úgymond böjt időszak is lehet, ahol már a szervezet elkezd ketontesteket termelni, hiszen nem jön étel, és a máj ilyenkor kapcsol, és átkapcsolja az üzemanyagot, a glükóz ról, tehát a cukrok rendszeréből a zsírok rendszerére, a ketontestek rendszerére. És ott nagyon jól tudunk működni. Viszont ahogy a szervezet jelez, és azt mondja, hogy éhséggel jelez, most mondok egy időpontot, dél 1 óra körül, akkor én is magamhoz veszek valami finom táplálékot, de ha nem jelez éhséggel, és még úgy érzem, hogy zubog bennem a sok energia, amit tegnapról bevittem, akkor nem eszem, csak akkor, amikor éhes leszek. Ezért is jeleztem ezt, hogy one meal a day, tehát ez az omad, amikor egyszer étkezem egy nap. De ha nagyon sokat mozgok, nagyon sokat sportolok, és tényleg fel kell készítenem a szervezetemet egy napi komoly feladatra, akkor bizony lehet, hogy többször is veszem. Ez is ciklikus. Tehát nincs olyan

0: olyan egységes forma, amit én követnék.
1: Akkor most tartunk egy pici szünetet, nem csak az étkezésben, hanem a műsorban is. Kedves hallgatók, néhány perc múlva Rippel Ferivel várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Kőhalmi Ferenc vagyok, bűvész, és a Rádiókafét elvarázsoltam. Hallgassátok ti is az elvarázsolt Rádiókafét.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tehát ezt te jobban csinálod.
0: Gyere.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
0: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
0: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
0: Tévéről.
2: Színházról.
0: Művészetről.
2: Kulturáltan.
0: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
0: Jól kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
1: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Rippel Feri, akivel az egészséges életmódról és a biohacking módszereiről beszélgetünk, és Feri, szeretnélek megkérni, hogy avasd be minket néhány olyan életmódbeli változtatásba, amit saját magadon próbáltál, és azt mondod, hogy igenis jó megtapasztalás volt, hát ha beválik másoknak is. És ha már a táplálkozásról beszéltünk a műsor első részében, illetve avval fejeztük be, első hallásra lehet, hogy nem úgy tűnik, hogy ide tartozik, de volt egy japán hölgy, akivel találkoztam egy utam során, és nála láttam azt először, hogy mielőtt leül étkezni, 30-szor előre nyújtott karokkal legugol. És nem volt már idő megkérdezni tőle, nem tudtunk már kapcsolatba kerülni, hogy ezt miért csinálja. És azt hallottam, hogy ezt te is gyakorlod. Lehet, hogy más számokkal, de mondd el nekem, légy szíves, hogy milyennek a lényege, miért fontos ez, mit ad ez a testnek?
2: Fú, ez egy csodaszer. Én ezt tényleg javaslom bárkinek, ugyanis az étkezés előtt én úgy hívom, hogy gyártok egy vákumot. Tehát én előre elhasználom a véremben, meg az izmokban, meg a májban lévő glikogén összes tartalmát.
1: Tehát ez azt szolgálja, hogy tulajdonképpen ürítsd ki, persze, és helyet teremtsd az új tápláléknak, vagy
2: az egyik oldalról,
1: most lebutítva.
2: Igen, az egyik oldalról így is lehet megnézni, a másik oldalról pedig, mivel mondjuk egy ilyen 30 guggolástól azért szépen a combizmok, a nagyfenékizom, a hátizom, minden elkezd mozogni, a vádli nagyon sok energiát termel, és ezek az izomsejtek, az aktin-miozin felhasználja az összes ATP-t, és lesz egy alacsony vércukorszint. Na most, hogyha én elkezdek enni, akkor az ételekből származó energia, főként ugye a glükóz, az a vérbe bekerülve nem a vércukorszintjét emeli meg, nagyon magas értéke, nyilván egy picit megemeli, de mivel lett egy vákum, és az izmok azt mondják, hogy kiürültek a tartályaim, a máj is azt mondja, hogy kiürült a glikogénraktár, sőt, az egész szervezet egy kicsit ilyen hátrányba van, cukor hátrányba, tehát ami az ételekből jön, szénhidrátokból lebontott egységekből cukor, az bekerül a vérbe, és azonnal a szervezet el tudja logisztikázni. Ez azt jelenti, hogy nem lesz az a somogyi effektus, nem lesz az, hogy felmegy a vércukorszint nagyon magasra, majd kiáramlik ugye az inzulin, erre leesik a vércukorszint, akkor megint eszek valamit, megint felmegy, megint kiár, és lesz belőle ez a somogyi hatás, ez nincs. Nincs meg az, hogy kajakóma. Mert általában farkaségséggel küzdöttem, amiután bezabáltam, és jött a kajakóma, és ebbe a hármasba lengtem. Most ez a hármasból egyik sincs, mert éhes szoktam lenni, de nem farkaséhes, nem vagyok ideges, hogyha éhes leszek, nincs ez a fajta ingerültség. Aztán nem bezabálok, hanem szép lassan nyugodtan megrágom, és megeszem az ételt, és utána nincs kajakóma, nem vagyok fáradt, nem vagyok tényleg letompulva, nem kell ülnöm étkezés után. Én egy picit ezt úgy szoktam megbolondítani, még hogy étkezés előtt megcsináljuk, mi 50-et szoktunk csinálni
1: a mit rendszerben. Mit jelent a mi? Ki az a mi?
2: Hát a családtagjaim, akik figyelnek erre, te és figyelnek rám, is. Rájöttek, hogy úristen, ez tényleg nagyon hatékony. Viszont én egy picit megspékelem azzal, hogy én étkezés után és folytatom azt, hogy a cukrot elhasználom. Miért használom el? Mert néha tényleg szezonálisan vagy ciklikusan szoktam enni zöldséget, gyümölcsöket, most születésnapok voltak, most szülinapi tortákat ettünk, szigorúan gluténmentesen természetesen. Nem kell ilyen mindenmentesnek lenni, csak tejtermék meg gabonafélék ne legyenek benne, ha lehet. És hogyha utána vagyunk, és utána mondjuk étkezés után nem állok rögtön neki guggolni, de mondjuk elmegyek sétálni egyet, vagy olyan mozgásokat végzek, amitől nem hagyom, hogy mint egy zsák krumpli étkezés után leülök a fotelba és nézem a tévét, akkor nyilván a szervezetben megemelkedett cukorszint az ott lesz, és nagyon lassan olvad ki. Én ezt szeretem egy picit meghekkelni. Ez a fajta biohack, amit az első rendszerben be is hoztam az életemben, és akkor itt a válasz a kérdésedre. Ugye a hacking az tulajdonképpen nem más. Régen a számítógépeket, szoftvereket a hackerek fel tudták törni, vagy meg tudták úgy módosítani, hogy gyorsabb lett a számítógép, több adatot tudott egyszerre mozgatni. Ezt mi biológiai hackingnek hívjuk, biohackingnek, vagy biohackingnek, tehát olyan fiziológiai dolgokat változtatok meg magamon, hormon bizonyos külső vagy sport vagy egyéb hatásra, amitől a szervezet elkezd az optimálisnál akár jobban is működni. És az egyik ilyen hatékony rendszer az alvás optimalizálás.
1: Hát, és az alvásra rátérés. Igen, mert ugye ez az első csoport, amiről most beszélünk, ezek az életmódbeli változtatások, amikor, ahogy mondtad, finom hangolod, így itt volt az étrend, volt a bőjtölés, volt a stresszmentesség, ne felejtkezzünk meg.
2: Hát sportot és is a... beleraktuk már, igen, a mozgás, van, nem, nem van, is kell és... túl sokat sportolni.
1: És nagyon fontos az alvás, bizony. Tehát én azt látom, hogy nincs prioritása az életünkben. Mindent az alvás elé tolunk. Tehát biztos, hogy este még eszünkbe jut, hogy ezt nem csináltam meg, azt nem küldtem el, még a, nem tudom én, a gyereknek ki kell vasalnom az ingét, és még hosszan sorolhatnánk, tehát gyakorlatilag az alvás az hát nagyon háttérbe szorult az életünkben.
2: Háttérben,
1: megnézek még egy sorozatot, hogy el is mondjak.
2: Előtérbe lehet hozni, igen, és amikor az ember felvesz egy ilyen modern eszközt, egy olyan órát, ami esetleg méri a púzust, ne talán az alvásra is van valami rendszer benne, hogy nézi a mély alvásokat, a REM fázisokat, akkor rájövünk, hogy ez egy nagyon komplex dolog, és hogyha este megfelelően előkészítem a szobát, jó sötétet csinálok, csöndet, és megpróbálom még a kékfényeket kiszűrni. Ez nem kell túl sok, ez egy kékfényszűrő szemüveg már annyit segít azon, hogy jól aludjak, ugyanis a szemben vannak receptorok, amik kimondottan a kékfényekre reagálnak, és a kékfényre érkező válasz, az kortizolt fog emelni, mert az jelenti az agynak, hogy még nappal van, meg még aktivitás van, és hogy még nem kell aludni, nem kell melatonin. De most egy ilyen szemüveget felveszünk, mondjuk ilyen 8-9 órakor magunkra rakjuk, és hagyjuk, hogy azon keresztül lássuk a világot, nézhetünk akár monitort is, vagy tévét is egy picit, az már kiszűr annyi ezekből a szemreceptorokból, hogy bejusson olyan fény, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor elkezdjük a melatonin termelni. És bizony egy ilyen szemüveg hatására nagyon szépen jön az álmosság érzés. Na most, ha ezt az első hullámot meglovagoljuk, és tényleg azt mondjuk, hogy na jó, sok teendő ide-oda, én most lefekszem, megcsinálom az esti rutint, fogmosás, tisztálkodás, és még az esti rutinhoz tartozik egy gerincrepozíció, ami egy nagyon-nagyon pici pár perces ilyen gerinc átmozgatás jelent, így az egész nap hatását így ki tudjuk szedni magunkból ezzel a kis gerinc átmozgatással, és ezután fekszem le, ezzel az első hullámmal elalszom, csodákat lehet megélni másnap. Komolyan, amikor felébredek energikusan, nem fáradtan, és az ágyból rögtön a kikelés után nem kell azonnal túl bonyolítani, ott is egy pici gerinc rutint kell csinálni, hogy az alvásból érkező mozdulatlanságot egy picit átmozgassuk. Nem kell túl sok, ott is lehet egy picit ilyen különböző jógapózokat szoktam csinálni, alkalmazni. Nyilván az én életemben ezeket kicsit extrém módon kell csinálni, mert én jobbspárga, balspárga hidakat reggel elindítom, és akkor tudom, hogy egész nap hajlékony maradok.
1: Jó, most ezt nem ajánljuk még a hallgatóknak, de például már az egyszerű nyújtózás is, nem? Igen, ott is már az ízületeket, ahogy eltávolítjuk, és egy kis finom mozgás. Na ugye, hogyha a biohackingről beszélünk, akkor van egy másik csoport, amikor kémiai vagy fizikai hatásokat is behúzunk a szervezetnek az optimalizálásába. Mennyire hiszel például a vitaminokba, mennyire hiszel az ásványi anyag bevitelbe, vagy szokásod-e, hogy pótold? És milyen módon?
2: Természetesen én ezeket nagyon szeretem, és nagyon szoktam pótolni. Többségében megpróbálom természetes úton bejuttatni ezeket. Ugye az állatok húsában, zsírjában, és főként a belsőségben szinte minden megvan, ahhoz, hogy ne kelljen bevennem kívülről semmit. Kedves barátaim, egy olyan orvoscsapat, aki kimondottan ezzel foglalkozik, egy a paleomedicina rendszerében, akikkel ezt a paleoketogén étrendet tanuljuk és tanítjuk, ebben kiderült, hogy minden benne van, tehát ott nem kell szedni semmiféle táplálkiegészítőt mellé. Viszont amikor valaki tényleg úgymond kicsit többet dolgozik, egész nap kint kapált a kertben, egész nap rohangászott, tette-vette a dolgát, annak bizony lehet, hogy estére nem ártana mondjuk magnézium bisglicinátot az alváshoz bevenni, egy kis glicin porral vízben összekeverve. Jobb lesz az alvás, hogy nyugodtabb lesz, elmaradnak a lábikra görcsök, esetleg az egyéb izomgörcsök, és így nyugodt, folytonos alvás keletkezik ebből. De ha reggelébredést után nézzük, akkor meg ott például a D-vitaminra van szükségünk. Hogyha ki tudunk menni a napra, és reggel a napon tudunk egy fél órát ellenni, az a legjobb. Ha nem, akkor célszerű cseppekből ezt a D3-K2 kombót bevinni. Az étkezéseknél nagyon fontos, hogy B-vitamin is kerüljön belénk. Az egy nagyon széles palettán van, ugye B1-től B12-ig vannak a vitaminrendszerek. A húsokban a többségében ez benne van, de hogyha nem eszünk annyit olyan legeltetett állatnak a húsát, csírját, és nem azzal indítunk reggel, hogy rögtön egy ribeye steaket megeszünk, akkor viszont célszerű ezeket a B-vitamineket spótolni. Ugye olyan rendszerek vannak már, hogy tényleg a B-vitamin hatását nagyon sok kísérlet igazolja már, és ezekből lehet bevinni. Nagyon jó metilált vitamin rendszerek vannak, amik bizonyos esetben tényleg akár életmentőek is lehetnek. Én ezekből is szoktam, de módjával, ciklizálva. Nem veszek be minden nap 3 marék gyógyszert, vagyis bocsánat, vitamint. Hát ugye a gyógyszerre nem nagyon van szüksége annak, aki már áttért egy szinten, de ha mondjuk megnézzük Brian Johnson nevű biohackert, aki Amerikában évente 2 millió dollárt költ magára, és naponta 130-140 pirulát vesz be, vitaminokat, táblakiegészítőket, akkor álljunk, hogy nem biztos, hogy az a jó irány. Lehet ezt naturálisan is oldani. 0 forintból is megcsinálni, persze, mert ott a nap, a levegő és a víz, amiket lehet használni.
1: Én úgy láttam az Instagramon a kis filmjeidben, hogy te élsz azért a hővel kapcsolatos aktivitásokkal is, és most legyen itt a hő a szauna, vagy legyen a jeges víz, tehát szívesen használod, legalábbis én a jeges vizet láttam.
2: Nagyon szeretem ezeket a hőhatásokat használni, ezeket a hősok fehérjéket aktivizálni. Ugyanis ez arról szól, hogyha mondjuk tényleg bemegyek egy szaunába, és elkezdek izzadni, eznek a fiziológiájában az van, hogy ezek a hősok fehérjék aktiválódnak, és megnézik, hogy mitől jön ez a meleg, hogy tudnák kijavítani a szervezetet. És ez ilyen protein refolding, tehát ők újrahajtogatják a fehérjéket, és a fehérjékben lévő hibákat a Golgi apparátus sejten belül kijavítja ezeknek a hősok fehérjéknek a hatására. Egy nagyon izgalmas terület indult el, mert én ezeket a hőkülönbségeket nagyon szeretem előidézni magamban, ilyen kardiovaszkuláris tréningnek, ami azt jelentette, hogy mostanában lement az átlag púlzusom ilyen 48 beat per minute, tehát percenkénti frekvenciává, ami azt jelenti, hogy tényleg nem dobogja túl a szívem magát, de ha kell, nagyon jó fel tud pörögni egy sprintnél, vagy egy futásnál például, viszont ez az átlag alacsony púlzus, ez azt jelenti, hogy mindig egy kiegyensúlyozott, nyugodt rendszerben élek. Nem kell soha annyira felpörgetni magamat, hogy ettől én ideges legyek. Viszont vannak olyan idősávok, amikor mondjuk fel tudom vinni akár 180-190-re is tudatosan viszem fel. Ugye itt az életkort is figyelembe kell venni, tehát nem akarom túlhajszolni magam. Én úgy gondolom, hogy egy adott mennyiségű szívdobbanásunk van erre az életre, mint ahogy egy adott mennyiségű légvételünk is. És ezt a kettőt egységbe tartom. A légzésre is nagyon sokat foglalkozom. Wim Hof, Buteyko és egyéb légzéstechnikákat alkalmazok magamon, hogy a tüdőmet tágítsam, hogy egy picit még jobb lehetőségeket adjak a szervezetnek. Ezek olyan biohackingek, amik tényleg bárki számára elérhetők, és nagyon gyors és szinte azonnali eredményt hoz.
1: Amiről még nem nagyon hallottalak téged beszélni, ugye, hogyha a biológiai folyamatainkat optimalizálni szeretnénk, csak mondom, hogy közben Feri torna gyakorlatokat végez, és időnként eltűnik a feje előlem itt a pult túloldalán, de megvagy. Szóval, hogyha optimalizálni szeretnénk a biológiai folyamatainkat, akkor nálad beletartozik-e a spiritualitás? És ha igen, akkor milyen módon?
2: Természetesen benne van, hiszen én is azt hiszem, hogy egy fősőbb erő vezérel minket, és mindenkinek megvan a helye ebben az univerzumban, akármelyen sokan is vagyunk már, esetleg 8-9 milliárd ember létezik és él a Földön, mindenkinek van egy saját élete, és ebben a saját életében ő a kapitány. És ez a fajta spiritualitás, ez nekem ott teljesedik ki, amikor saját magamon tudok olyan hatásokat elérni ezekkel a külső impaktokkal, amitől a lelkem megnyugszik, amitől boldogan fekszek le, és alig várom, hogy felkeljek, mert annyira szép a nap, és annyira jó élni.
1: És például mik ezek, Feri?
2: Hát olyan. Különbözően affirmációkat is csinálok, meditációkat, elcsendesedést, különböző olyan spirituális gondolatokat, amiben belemegyek akár így a létezésnek a rendszerébe, hogy miért élünk, és mindig rájövök, hogy az életnek a célja az az, hogy az egészségünk meglegyen. És az egészségünket, hogyha megőrizzük, akkor kifele is egészségesek tudunk lenni. Az embertársainkkal jól tudunk beszélgetni, megértőek vagyunk, nincs harag bennünk, nincs feszültség, nincs folyamatos megfelelni vágyás, és ez a fajta harmónia, ez a fajta belső és külső nyugalom, ez tükröződik az emberen, és ez szerintem biztos, hogy előbbre viszi a világot, mert ezáltal megszűnnek azok a távolságok, akik például hozzám fordulnak, ilyen úgymond rendszer javításért, én elsősorban a testmanipulációval foglalkozom, és mindig a testmanipuláció mellé beleépítek, akár titkon nem is mondom, de olyan spirituális dolgokat, egy kicsit a reikiből ötvözök bele, egy kicsit azokból a különböző szuper tanításokból, amiket így az élet során láttam, olyan mentális dolgokból, olyan aura projekciókból, amikből például ezeknél a testkezeléseknél, hogy én testtel kezelek, az azt kell jelenteni, hogy hozzáérek a bőrhöz, tehát belenyúlok az aurájába, akár a fizikai vagy asztrál testjéhez közel kerülve olyan módosításokat lehet csinálni, amitől biztos, hogy hajlékonyabb, hatékonyabb lesz az élete.
1: Amikor előbb azt mondtad, hogy a kapitányai vagyunk a saját életünknek, szóval ez egyfajta öngondoskodás. Azt hiszem, hogy még nagyon sokunkban az él, hogy külső segítséget várunk. Tehát azt várjuk, hogy majd jön, majd segít a szomszéd, majd segítenek a szüleim, majd a gyereke, meg ugye majd az orvosom megoldja helyettem, hiszen ad majd nekem gyógyszert, meg fölír valamit receptre, és előtérbe kell helyezni saját magunkat, saját magunkban. Szóval ez az öngondoskodás, erre ne csak akkor gondoljunk, amikor a pénzt gyűjtjük az időskorunkra, hanem amikor az energiát, az életerőt, a testtudatosságot gyűjtjük az időskorunkra. Valahogy így van ez.
2: Teljesen egyetértek, teljesen jó az a meglátás. Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját hajójának a kapitánya, és ezt a fajta hajót, ami a testünk, a várunk, ezt folyamatosan gondozni kell, és ezért emelem ki az egészséget, mert hogyha belül érezzük, hogy harmóniában vagyunk, és egészségesek vagyunk, azt lehet érezni, amikor úgy minden klappol, amikor azt érzed, hogy na, nem fáj derekam, nem fáj a fejem, nincs szédülés, nincs gyomor émeig, nincs semmi, úgy érzem, hogy jó feszes a testem, gondolataim tiszták, nincs benne feszültség, akkor arra lehet mondani, hogy ez egy optimális állapot. Azt szeretném tartani 120 évig, és hogyha erre törekszem, akkor mindig ezt az optimális állapotot akarom elérni. Mindig erre törekszem, hiszen ha egyszer felállt egy standard, akkor célszerű azt tartani, sőt, akár még lehet fejleszgetni is. Éppen ezért ezt a spirituális világot és ezt az irányt én is szeretem tovább vinni, mert nagyon-nagyon elgondolkoztató, hogy mi lesz az élet után. A biohacking az abban segít, és én igazából ezt a reverse aginget nagyon szeretem, hogy az élethosszunkat nem tudjuk szabályozni. Ez tényleg csak a Jóisten tudja, hogy kinek mennyit ad. Viszont az odáig vezető utat és azt az időt, azt mi töltjük fel? Tartalommal. És az jó tartalommal van feltöltve, egészséges testben, egy egészséges lélek, szellem, akkor az biztos, hogy egy jó együttműködés lesz.
1: Neked az egyetemi pacsorból előre tekintve mi az a célod, amit mondjuk most rövid távon kitűztél magadnak? Hova szeretnél eljutni? Azzal a tudással, azzal a munícióval, amit gyakorlati úton is megszereztél, és most amit elmélettel kiegészítesz?
2: Hát, hogy az élelmiszerekkel úgy bánjunk, és olyan élelmiszerek jussanak belénk, amitől ez az egész rendszer fenntartható lesz. Tehát próbáljuk meg a glifozátmentes élelmiszereket bevinni magunkba, próbáljunk meg olyan minőségű, kvalitású környezetben lenni, ami méltó hozzánk, amiben jók vagyunk, és próbáljuk meg ezt az egész rendszert úgy összehangolni, már a rendszert, a saját rendszerünket, hogy az tényleg sokáig szolgáljon minket, és ne az legyen, hogy mi hátrasorolva magunkat egy lista 5.-6. helyén állva minden előttünk, a hiteltől a családon át, minden előttünk, ami a hátsorban a végén kullogva, akár betegségektől vagy gondoktól küzdve ott legyünk, hanem hogy mi legyünk ott elől. Hiszen ebben az életben, a saját életünkben és mindenki életében önmaga kell, hogy legyen a legfontosabb. Már abból a szempontból is, mert ez tovább vihető utána a családtagokra, barátokra, hiszen kifele érződik ez a szépség, ami bennünk van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Feri, és akkor fölírtam ide 3-4 szót, amire többször is visszatértél a beszélgetés alatt, hogy saját magunknak alakítsuk ki a rendszerünket. A ciklikusság, ami sok mindenre értelmezhető a mai beszélgetésünk alapján, és a módjával, amit szintén érezni kell, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem, de talán ez összefügg azzal, hogy saját magunknak. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Feri, a jó tanácsaidat. Bízom köszönöm benne, hogy tudtak a hallgatók is csipegetni belőle maguknak.
2: Én is, és nagyon kívánom, hogy sokunkkal találkozzunk még a 100 éves születésnapomon.
1: Úgy legyen. Köszönöm, kívánok, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatók, a mai műsorban Rippel Feri volt a vendégem. Aki vissza szeretné hallgatni ezt a mai beszélgetést, azt keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Aki pedig kíváncsi az újabb vendégemre, az szintén velünk tarthat jövő héten, ugyanekkor, ugyanitt. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, népszerű volt a múzeumok éjszakája, forgalmas szezonra számít a repülőtér, Demeter Dia vagyok. Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, az extrém meleg fizikailag és mentálisan is megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre, és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, és húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Népszerű volt a múzeumok éjszakája, országszerte több mint 300 ezeren vettek részt a programokon. Erről a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár beszélt a közösségi oldalán. Majdnem 470 helyszínen várták az érdeklődőket, csak nem 3100 programmal. Sári Zsolt a 2027-es múzeumok éjszakája időpontját is bejelentette, jövőre június 26-án tartják az eseményt. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalina Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
4: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges, sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
3: Még tart a jelentkezés a honvédelmi táborokba. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága pedig a dróntábor, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. Folytatódik a napos, száraz, forró idő, az éjszakai órák sem hoznak majd igazi felfrissülést, a minimum értékek 18 és 23 fok között alakulnak, majd a légmozgás is többnyire gyenge, mérsékelt marad. Holnap tovább fokozódik a forróság, túlnyomóan napos időre van kilátás, a nap második felében jelenhetnek meg néhol kisebb felhők, a maximum értékek 40 fok körül várhatóak majd, a szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney.
5: Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz hiteles ma egy vezető? Lehet-e valódi bizalmat építeni egy szervezetben transzparencia nélkül? Mit várnak ma a munkavállalók egy munkahelytől, és vajon mennyit változtak ezek az elvárások az elmúlt években, és egyáltalán mit jelent a megbecsülés a fizetésen túl? Ezekről a kérdésekről lesz szó a mai műsorban. Mai vendégem pedig a stúdióban Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője. Zsuzsa, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, Judit.
1: Terveink szerint a mai műsorban beszélgetünk vezetésről, bizalomról, vállalati kultúráról, valamint a munkavilágának változásairól, és ami nagyon fontos, még női karrier utakról, de előtte induljunk azért azt gondolom a vezetés kérdéskörétől. A HR szerepe, egyáltalán a vezetői szerep, de talán még a munkáról alkotott képünk is rengeteget változott az elmúlt években. És te, hát közel 25 éve már ott vagy a piacon, a munkaerőpiacon vezetőként. Mit jelent ma számodra vezetőnek lenni?
2: Továbbra is azt, amit 25 éven át jelentett, hogy éppen ott és akkor önazonosnak lenni. Hiszem azt, hogy attól tudtam megmaradni ezen a pályán azóta folyamatosan, mert mindig tudtam alkalmazkodni ahhoz, amit éppen a körülöttem lévő makrokörnyezet megkövetelt, de ugyanakkor nem egy szerephez igazítottam saját magamat, hanem mindig az a Kamarás Zsuzsa tudtam maradni, aki oda tud lépni az emberekhez, aki hisz abban, hogy ez az egész transzparencia és bizalom kérdése, ez nem egy HR fogalom, hanem gyakorlatilag ez személyesen mit jelent nekem, mit jelent a kollégáimnak.
1: Tehát egyrészt van egy állandóság, és van egyfajta változás is, amire reagálni kell. Mi az, ami egyébként szerinted az elmúlt 10-15 évben, vagy az előtt még nem volt annyira hangsúlyos, mint most?
2: Hát az első és legfontosabb üzenetem az a hierarchia. Hiszem azt, hogy 20-25 évvel ezelőtt a vállalatok, a vezetők általában a hierarchiában gondolkoztak. Inkább feladatokat adtak ki, ezeket kontrollálták, ellenőriztek, ma pedig megérkeztünk oda, hála Istennek viszonylag gyorsan már, és elég régóta, hogy ők is egy a többiek közül, a vezető is egy a csapat tagjai közül, ezért velük együtt kell, hogy működjön, létezzen, velük együtt alkossa meg azokat a dolgokat, ami felé a csapat együtt akar menni. Tehát nem egy külön identitásként működik ma egy vezető, hanem a csapat részeként.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi lehet ma egy vezető legfontosabb feladata, de akkor az egyik fontos feladat az a csapatépítés?
2: Hát azt szoktam mondani, hogy az együttműködési készség megteremtése a csapaton belül szerintem ez mindent felülír ma. Tehát szakmailag jónak lenni az egy belépő, őszintén szólva ma már, mindenkitől elvárt. És ez persze az elmúlt időszakban is elvárt volt, de az, hogy ki az, aki a változó körülmények ellenére képes együttműködést generálni a csapatba, na szerintem az az igazi kihívás ma.
1: Sokat beszélünk ma a technológiai változásokról, a mesterséges intelligenciáról, egyébként még a felvétel előtt leültünk már akkor is az AI-ról, meg a változásokról beszélgettünk, illetve hát a generációs különbségek az, ami még sok beszéd témát ad. Egy ilyen környezetben mit jelent ma emberekért felelősséget vállalni vezetőként?
2: Nagyon izgalmas, hogy egyszerre van jelen a techno-optimizmus, és egyszerre a techno-kritika az emberek életében, és hogy ebben a változó gondolkodás közegben tényleg megtaláljuk azt a módot, hogy ők hogyan találják meg azokat a kapaszkodókat, amiben a technológia nem félelmet vált ki, hanem szintén az együttműködésre ad lehetőséget számukra. Hiszem azt, hogy ezen az úton semmi más nem fog segíteni, csak a tanulás. Tehát, hogy együtt tanuljuk ezt a technológiát, és együtt beszéljük át a hibáit, a fejlődését, és aztán együtt alakítjuk közösen.
1: Egy több mint 500 fős szervezet élén vagy HR vezetőként, ugye egy biztosító társaságról beszélünk, ahol, hogyha most már behoztuk az AI-t, akkor egy pillanatig álljunk is meg itt, hogy ahol már ott van az AI, és HR vezetőként szerintem pont te vagy, aki legjobban érzékeli mind a félelmeket, mind a lehetőségeket. Mit látsz?
2: Azt látom, hogy beszélni valamiről nem egyelő azzal, hogy kommunikálok valamiről, hanem hogyha az egészet értem, hogy mi történik körülöttem, ez a kulcsa. És pláne ebben a változó környezetben, ahol tényleg az identitásunk alakul át és változik, mint munkavállaló, mint vezető, mint munkatárs, ezzel minden nap szembesülünk, és szerintem, ha erre fókuszálunk, akkor tudjuk ezen a változáson a lehető legjobban átvinni a szervezetet.
1: Félnek egyébként, tartanak a munkavállalók attól, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia sok munkahelyet elvesz a jövőben?
2: Ki kell mondani, hogy igen, én azt gondolom, hogy ez egy természetes emberi viselkedés és érzés, hiszen amióta ember létezik a Földön, a félelem az egyik ilyen tartós érzelmi szükségletünk is, mert ez egyben meg is véd minket gyakorlatilag, mert annál inkább figyelünk a körülöttünk lévő változásra, minél inkább ez az érzés is jelen van, de ugyanennyire vágyunk arra, hogyha értelmet adnak annak, hogy mi történik velem körülöttem, ebben hol lehet az én szerepem a jövőben, akkor találom meg ezeket a kapaszkodókat. A legnagyobb változást én nem abban látom, hogy elkezdjük használni a technológia előnyeit, mert erre mindenki nagyon lelkes. Így nem tudom, hogy belegondoltatok-e reggel, amikor a GPS-t használjátok, hogy valójában ez mondjuk az izraeli hadseregnek a fejlesztéséből jött át a mindennapi működésünkbe, és ma már mindenki A-ból B-be úgy megy el, hogy megkérdezi a GPS-t, hogy hogy kell elmenni. Ezekre nagyon lelkes tudunk lenni, de amikor az a kérdés, hogy vajon az én munkámat hogyan és milyen módon veszi át, nem pedig segít, támogat, na ott jönnek az igazi kérdések. És hiszem azt, hogy amikor realizálom, hogy nem egy folyamatot vált ki mondjuk a technológiai változás, hanem egy teljes mondjuk ügyfél életutat lefed, na akkor elgondolkodom, hogy hú, hát na ebben hol lesz az én szerepem a jövőben.
1: Igen, és hát erre vezetőként jó válaszokat kell adni. Mi az az üzenet, amit mindenképpen át szoktál adni?
2: Én azt, hogy az üzenet az az, meg a válasz, hogy azt mondom mindig, ami van. Ezt tudom, hogy ilyen triviálisnak tűnik, de hogyha megnézem, hogy hogyan haladtunk az evolúciónkba, ez a nem adtunk információt, majd kommunikáltunk, de nem adtunk hozzá értelmet, nem adtunk hozzá kontextust, és ma csak úgy lehet működni, hogy nem csak információt adok, hanem az egészet elhelyezem egy olyan térben, hogy ez mit fog jelenteni a jövőbeni működésedre személyesen és a vállalatnak egyaránt. És hogyha adunk egy ilyen értést, akkor tud a munkatársunk is megérkezni ebbe az utazásba. Ha velünk együtt fejlődik, mi is vele fejlődünk. Tehát nem gondolom azt, hogy a vezetők ne lennének olyan érzésekkel tele, mint a munkatársak egészen, pont ugyanazt élik meg a vezetők, és még ehhez hozzájön a felelősségvállalás a munkatársainkért. Tehát az végső üzenetem az az, hogy mindig azt mondom, ami van.
1: Mi az, amit leginkább szeretsz a munkádban?
2: Hatással lenni a dolgok alakulására, amikor azt látom, hogy egy bizonytalan helyzetet képes vagyok biztossá tenni, ebben megtalálják az emberek a kapaszkodókat, tudnak egymásban partnerrel lenni, és hogy mindezt együtt közösen tudjuk megcsinálni. Amikor nem elszenvedői valaminek a kollégáim, hanem ezzel együtt jönnek, és együtt találunk ki, és valósítunk meg dolgokat.
1: Igen, hogyha még a vezetésnél tartunk, a vezetői magabiztosság az mikor jön el, vagy nálad mikor jött el, mert nyilván az ember szép lassan nő bele bizonyos kabátokba.
2: Én azt gondolom, hogy akkor, amikor magamnak is megfogalmaztam azt, és talán pont nálad mondtam itt egyszer korábban egy interjúban, hogy ez a senkitől nem tartunk, semmitől nem félünk. Uh-huh. És ez igaz helyzetekre, igaz emberekre, hogy az egész elmúlt időszakomat erre építettem fel. Ez a gondolatiság az, ami meghatározta, és ha bármilyen bizonytalan helyzetben is voltam, vagyok, leszek, akkor ez vissza tudok kötni. Mert hogy tudom, hogy van mögöttem kellő tapasztalat, elő tudom hívni azokat a megvalósítási képességeket, hogy ott és akkor ezt hogyan oldottam meg, és minden helyzet csak egy pillanatkép, amit ott és akkor kell kezelned, nem fog állandósultan fennmaradni, és hogyha ebben hiszel és tudod, akkor meg is fogod oldani.
1: És hát rengeteg kihívással szembesültök ti vezetők is, meg hát eleve a szervezetek is rengeteg kihívással, változással találkoznak most, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekről mindenképpen érdemes még beszélnünk, egy rövid szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unica biztosító HR vezetőjével, akivel hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unica biztosító HR vezetői.

0: egységes terepeit, és igen, azt gondolom, hogy szívesen vezetek, és talán jól is hiszem azt.
1: Sales területről érkeztél, igen, ha jól tudom, igen. Viszont a HR világába. Mit adott neked ez a tapasztalat, és mi volt a váltás oka?
0: Ugye én nem vagyok a klasszikus HR vezető abban az értelemben, ahogy mondtad is, Judit, hogy az értékesítésben dolgoztam 10 évnél is hosszabb időszakot. Itt nagyon nagy csapatokat kellett irányítani, sok esetben volt olyan, hogy 1500 munkavállaló tartozott hozzám. Én hiszem azt, hogy a nagy számok megtanítják az embernek, hogy hogyan kell nagy csapatokat, nagy szervezetet vezetni. Ez egy teljesen más megközelítést kíván, mint amikor az ember egy kis 20 fős csapatban mindenkivel tudja tartani a kapcsolatot. Ez a, hogyan leszel a vezetőidnek a vezetője. Hiszen itt már nem direktben tudsz embereket irányítani, hanem azt, ahogyan te működsz, ahogyan te vezetsz, azt a többi vezető át tudja elvenni, vagy sem. Ezt a szélszben azt hiszem nagyon megtanultam. A nagy szervezetekben. Aztán jött egy ügyfélkapcsolati terület, ez 3 év volt, és ott az, hogy mit jelent az ügyfél. Tehát átülni a másik oldalra, és tényleg azt a, mindenki elmondja, hogy az ügyfél a fontos, de ezt egy vezetőtársammal jól megvitattuk, hogy Zsuzsa, de hát mindenki ezt mondja magáról, és mondtam, hogy igen, de ki az, aki megcsinálta? Ez az igazi különbség a cégek között, hogy mindenki zászlójára tűzze, de nem mindenki csinálja meg. Én az ügyfelek hangja akarok lenni a jövőben is. Tehát, hogy az, ami az ügyfélnek jó, az jó lesz a vállalatnak is. Tehát, hogy egyszerre benne lenni a munkatárs nézőpontjában, benne lenni az ügyfél nézőpontjában, és a vállalat vezetése szempontjából, hogy egy vállalatot fenntarthatóan fel kell tartani, hiszen akkor lesz munkája a benne lévő munkatársaknak. Tehát, hogy ezeket a dimenziókat vezetőként megtanulni és összekapcsolni, ez szerintem hihetetlenül fontos és kihagyhatatlan.
1: De ha jól értem, nagyon fontos, hogy ezekbe a különböző székekbe az ember beleüljön, és akkor többféle nézőponttal ismerkedjen meg.
0: Így. Az első és legfontosabb ezekben a nézőpontokban, én szerintem nem lehet szétválasztani a munkatársat és az ügyfelet. Tehát ez a kiteszi elégedetté az ügyfelet. Először van elégedett munkatárs, vagy először van elégedett ügyfél. Tehát a kettő nem fér meg egymás nélkül. Úgyhogy én ezekbe a székekbe, meg cipőkbe így folyamatosan és egyszerre akarok benne lenni, mert így lehet a legjobb megoldásokat megtalálni.
1: És azt mondtad, hogy már az iskolában is vezetői szerepre törtél. Mikor érezted először azt, hogy a vezetés nem csak pozíció, hanem felelősség?
0: Hát már a suliban ugyanígy. Tehát amikor valaki eltörte a lábát egy kiránduláson, akkor rögtön tudtam, hogy meg kell oldanom, hogy ki fogja kihívni a mentőt, és így tovább. Tehát, hogy az ember a felelősségvállalás, amikor ez megjelenik benned, az az első és legfontosabb egy vezetőnél. Nem hárítani, nem csak akkor vagyok vezető, amikor a szép meg a jó dolgok történnek, hanem pont azért, hogy a megoldások, amikor a kihívások vannak, akkor is ott kell lenned.
1: Mi volt a legnehezebb szakmai időszakod?
0: Hát ez alatt az időszak alatt azért jó néhány válság végigkísérte ugye az életünket. Én azt hiszem, hogy talán a 2008 évvégi pénzügyi válság volt az első, ami úgy igazán vezetőként ugye nagy kérdéseket hozott az asztalra. Mondok egyet, ez a mindenkinek egyszerre csökkentsük a bérét azért, hogy megtartsuk az összes munkavállalót, vagy tartsuk meg a legjobbakat, de hozzájuk ne nyúljunk az ő javadalmazási részeikhez. Ez itt ugye a szociális érzék, a kiváló munkaerővel mindenkit tartsunk-e bizonytalanságban, vagy nehezebb döntéseket kell meghozni. Itt szerintem hihetetlen sokat kellett tanulni, és nagyon sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetőként. Azóta pedig, ha figyeljük a változó világunkat, gyakorlatilag ezek a kihívások, krízisek már olyan tempóban jönnek felénk, hogy nem az van, hogy mondjuk 5 évente van valami nagyobb kihívás, krízis, hanem ezek nagyon gyors amplitúdóval érkeznek felénk, és hogy ezt megérezni, megtapasztalni, hogy aha, ez most megint az. Itt most megint egy olyan helyzet van, ahol meg kell fogni a kihívást.
1: Lehet, hogy ez épp egy Covid.
0: Ez így van.
1: Vagy egy energiaválság.
0: Így
1: vagy
0: van. És ezek mind ugye körülöttünk turbulálnak, és a gyakorisága ezeknek, ahogyan szembe jönnek velünk, mint magánember, mint pedig cégként, és ezeknek a megoldása. Őszinte leszek, én ilyenkor ilyen 3-as energiára tudok

0: szorosra kapcsolni, mert úgy érzem, hogy egyszerűen ki kell nyújtani a csápjaimat, hogy mindenhol tudjak segíteni, támogatni, befolyjak, mint a víz a résekbe, és megtaláljam a kihívásokat és a megoldásokat.
1: Én úgy képzelem el a ti munkátokat, HR vezetői munkát, hogy azért itt azt mondtad, hogy sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetékként egy-egy kritikus időszakban, de hogy nem lehet, még akkor is, hogyha az emberekért vagy az emberekkel foglalkozol, nem lehet mindig engedni.
0: Semmiképpen, én azért két lábbal a földön állok, azt hiszem, és ez jó, mert kiegészíti a két dolog egymást, tehát döntéseket kell hozni. A döntések meghozatala tapasztalatom szerint a legnehezebb általában. A magyar társadalom, nem tudom, tudta, de Judit, kb. 90%-ban nem vagyunk döntésképesek, minden felmérés ezt mutatja. Tehát, hogy szerintem ez tanulandó az egyének a vezetők szintjén, minden döntés jobb, mint amikor nincs döntés. Mert majd a hibákat kijavítjuk, meg tanulunk belőle, de a semmilyen döntés az nem is visz el sehová.
1: Kudarc. Volt olyan, ami így hosszú éveken át elkísért? Egy rossz döntés?
0: Hosszú éveken át nem. Én nem vagyok az a típus, aki ezeket hurcolja. Én igyekszem felismerni a hibáimat, meg nyilván adok is teret annak, hogy mások szembesítsenek ezzel, aztán próbálom kijavítani a lehető legjobb tudásom szerint, de alapvetően van egy önazonos személyiségem, aki működik egy olyan működési modellben, hogy lehet kritikát megfogalmazni, lehet dolgokat megkérdőjelezni, de amikor megállapodunk valamiben, akkor viszont azt egységesen képviseljük. Ezért gyorsan fel tudok állni ezekből a kudarcokból, nem hurcolom magammal. És ezért nagyon hálás vagyok a személyiségemnek ezért a részért, de ezt tudatosan építem is.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével beszélgetünk tovább. Hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület, Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője, és hát beszélgettünk arról, hogy egy HR vezetőnek mennyire sok arcúnak kell lenni, egyszerre kell érzelmileg támogatni a kollégákat, de másrésztről pedig keménynek és határozottnak kell lenni, és hát beszéljünk szerintem bizalomról, kultúráról, jóllétről, emberi kapcsolódásokról, illetve arról, hogy HR vezetőként te hogyan látod, mitől lesz ma vonzó egy munkahely.
2: Nagyon nagy megtapasztalás az, hogy mit okoz, ha nincs bizalom és transzparencia, és mi az, amikor viszont megvan. Tehát a különbséget azt leginkább úgy tudnám leírni, hogy ahol nincsen, ott nem meglepő módon elmennek az emberek. Magas a fluktuáció, nem tudod megtartani a jó embereidet, nem tudtok elég innovatívak, kreatívak lenni, lemaradtok a versenyben egyszerűen. Ha viszont megvan a szervezetben a bizalom, és szokták azt mondani, hogy a rendszerek, folyamatok, emberek háromszöge kell, hogy rendben legyen. Én hiszem azt, hogy a bizalom az csak emberek kapcsolódásán keresztül kialakítható. Tehát ezt nem a folyamatok vagy a rendszerek fogják megoldani, annak rendben kell lennie, de a bizalom az a kapcsolatokon keresztül épül. És a vezetőknek ezt a kapcsolatokon keresztül épülő bizalmat fenntartani, ez a legnagyobb feladatuk a mai változó környezetben.
1: Igen, és hát az jutott eszembe, hogy ma már egy munkahelytől jóval többet várunk, mint mondjuk fizetést a hónap végén, mondjuk ki. Hogyan változtak a munkavállalói elvárások?
2: Nagyon jó a kérdésed, mert mindig mosolygok, amikor megjönnek az elkötelezettségi felmérés eredményei, akár a sajátunk, akár a szektor, akár a magyar társadalmi szintű felmérések, és még mindig azt kell mondjam, hogy alapvetően az első és a legfontosabb üzenet a munkavállalók részéről továbbra is mindig az, hogy a bére rendben kell lennie. Tehát ez nem változott a sorrendben. De utána rögtön a második, harmadik helyen pedig jönnek azok a dolgok, amik az elmúlt 10 év alatt a legtöbbet változtak. Tehát ez a vezetői támogatás, a rugalmasság, és talán ez a kettő az, ami a legnagyobb fejlődésen is ment keresztül az elmúlt 10 évben.
1: És hát akkor még nem beszéltünk arról, hogy most értünk oda, hogy egyszerre 4 generáció van a munkaerőpiacon, és HR-es legyen a talpán, aki ezt tudja differenciáltan kezelni. Nagyok a különbségek?
2: Nagyon, nagyon nagyok a különbségek, de ugyanakkor behoznék még egy dimenziót, hogy ugye a munkatársak közötti generációs különbség, és hogy vajon annak az adott vállalatnak az ügyfelei átlagosan hány évesek. Mert szerintem ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen szektorban egészen más lehet egy gyógyszergyártó cég ügyfelek átlagos életkora, vagy a biztosítási szektorban, és így tovább. Én azt tudom mondani, hogy nálunk ez úgy néz ki, hogy az ügyfeleink átlagos életkora megegyezik a munkatársak átlagos életkorával, ami bizonyos szempontból jó, mert könnyen tudják értelmezni az igényeket, de ha visszamegyek csak a munkatársakhoz, akkor viszont a generációk hihetetlen sokat tanulnak egymástól. És ez mindenkit arra késztet, meg arra inspirál, hogy megértse a másikat, és együtt jobban tudjanak dolgozni. Szerintem ez kihívás is egyszerre, meg óriási lehetőség.
1: És hogyan állnak, ugye beszéltél a bizalomról, meg hogy transzparens sem kell bizalmat építeni, de hogy a különböző generációk hogyan állnak ehhez a kérdéshez, mit várnak, vagy mit jelent számukra a bizalom?
2: Még az 50 pluszos korosztálynak hiszem azt, hogy a bizalom az azt jelenti, hogy megbízható munkahelyen van, stabilitást kapok ettől a cégtől. És ezt természetesen szimbolizálja a vezetőm. Az új generációk ezzel nem elégszenek meg, hála Istennek, azt gondolom, hogy ők fejlődni akarnak, fel akarnak nézni a vezetőjükre, tanulni akarnak tőle, együtt akarnak vele gondolkodni, látni akarják, hogy amikor hibázik, akkor hogyan reagál. Tehát valójában a bizalom nem elsősorban abból épül, hogy én hogyan támogatom a munkatársaimat, ez egy nagyon fontos, általában erre nagyon magas értékeléseket adnak nálunk a kollégáink, de ha azt kérdezném meg, hogy egyébként a vezetőt hogy működik akkor, amikor hibázik, na ez az igazi fejlődési lehetőség. Ott és ahol ezt a vállalat és a vezető felvállalja, tud korrigálni, az nagyon nagy bizalomépítő lehetőség számára.
1: De hogyan csinálod? Mert nyilván mindannyian hibázunk, de hogyan reagálsz?
2: Én egyszerűen azt mondom, hogy bocsánat, hibáztam, és hogy igyekszem máskor máshogy tenni veled, vagy velünk éppen, amiben benne. Nekem nem esik nehezemre elnézést kérni, és ez jó, mert tudom, hogy nagyon sok kollégámnak ez nagyon nehezen megy, mert azt gondolják, hogy ettől nem lesznek hitelesek. Én meg azt gondolom, hogyha végig gondolom az elmúlt 25 évemet, akkor a hibáimból tanultam a legtöbbet. A sikerek kellettek ahhoz, hogy örömteljen tudj fejlődni, na de a hibáimból tanultam a legtöbbet.
1: Azokat
2: valójában.
1: Gondolni. Igen. Mennyire diverz a HR csapat? Mert ugye beszéltünk a munkavállalókról, beszéltünk az ügyfelekről, a HR csapatod milyen?
2: Nagyon izgalmas, mert a mostani HR csapatomban egy úr, és a többi mindenki hölgy, így örököltem a csapatot gyakorlatilag.
1: 3 éve volt.
2: 3 éve, igen. Az előző csapat viszont majdnem, hogy pont a fordítottja volt, hogy a közvetlen kollégáim szinte mind férfiak voltak, és az velük dolgozó kollégák meg jellemzően hölgyek, úgyhogy azt gondolom, hogy mindkettőre volt már megtapasztalásom. Nagyon-nagyon szeretnék törekedni arra, hogy diverzebb legyen a csapat összetétele, nagyon sok hasznosság van benne, innen is szurkolok Norbinak, az egyetlen fiúnak a csapatunkban, hogy továbbra is ilyen lelkesen jöjjön velünk ezen az úton, szerintem hihetetlen mennyit tanulunk tőle és ő tőlünk, úgyhogy jó csapat vagyunk.
1: És mondtad, hogy ami így megfogott, hogy a fiatalok együtt akarnak gondolkodni, ez a HR csapaton belül is érződik?
2: Nagyon, tehát a dialógusra, a párbeszédre soha nem volt ekkora igény, mint most. Tehát vezetőként sokkal-sokkal több időt kell ebbe belerakni, hogy megértsd, hogy megmutasd, hogy meghallgasd, hogy teret adj ennek. Az időmnek szerintem a 70-80%-át ez adja ki, és azokat a feladatokat, amit meg effektíve el kell végeznem, vagy levelekre válaszolni kell, az ezen túl van.
1: Ugye nagyon sokat hallottunk az utóbbi években a munkavállalói élményről, hogy ez már szinte mindent felülír. Egyrészt te ezt hogyan látod, és az Unikánál mit jelent ez?
2: Nagyon érdekes, mert így szeretnénk így standardizálni ezt az élményt, adást, nekem ez a tapasztalatom, így HR igazgatókkal, vagy HR-esekkel beszélgetve, és számomra a legnagyobb tanulás, hogy ezt nem lehet. Tehát, hogy kitalálhatom én, hogy milyen népszerű elemeket hozok be, legyen ez egy egészséget támogató biztosítás, és így tovább. A fiatal call centerben dolgozó kolléga azt mondja nekem, hogy Zsuzsa, nekem erre nincs szükségem, én még nem vagyok beteg, nem kell orvoshoz mennem. De az 50 év pluszos pedig nagyon hálás érte, hogy a vállalat. Tehát, hogy figyelembe kell vennünk az egyéni szükségleteket, szükséges, hogy ezt mérjük, megkérdezzük, és aztán arra reagáljunk, amire valóban igény van, de ezt nem lehet így egy ilyen standardban ráhúzni minden munkavállalóra. Minél inkább érzik azt, hogy egyéni szinten tudod őt megközelíteni, ezért olyan izgalmas kérdés a home office lehetősége és jelentősége is, mert mindenkinek ez mást jelent, mást ad. És ha ezekre vannak válaszaid, egyéni szintre adott válaszaid, akkor találsz hozzájuk élményt és csatornát.
1: Ha már behoztad a home office-t, egy gyors kérdés ezzel kapcsolatban, te inkább mellette vagy ellene? Vagy?
2: Én egyértelműen mellette vagyok. Én azt hiszem, hogy az időt nem lehet visszafelé tekerni. Megtanultuk munka jellegét tekintve, hogy szinte minden munkát, ami nem a fizikális jelenlétet igényli, el lehet végezni otthonról, tényleg, de nem tudunk soha olyan hatékonyak és olyan innovatívak lenni, ha mindig csak egyedül vagyunk, hanem ha csapatban dolgozunk, akkor tudunk igazán fejlődni, tehát a kettőnek együtt kell mennie. Úgyhogy én támogatom, de ugyanakkor építem azt, hogy együtt akarjunk lenni, ezért is van nálunk együtt szerda.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, utána Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével beszélgetünk tovább. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nem lehet már ezt a kérdést, mint hogy home office-ban dolgoznak a kollégák, visszatekerni vagy eltüntetni a földszínéről, mert hogy egy igény kialakult, ami szintén a munkavállalói élmény hez kapcsolódik, és te azt mondtad, hogy inkább mellette, mint ellene vagy, de mégis nagyon sok vezető inkább visszaterelni a dolgozókat a munkahelyekre. Miért?
2: Ez ugye az iskolák harca, és vezetők dilemmáinak harca is. Egyrészt nyilván a vezető akkor érzi, vannak olyan vezetők, akik úgy érzik magukat biztonságban, hogyha a munkatársaik körülöttük vannak, úgy
1: látja,
2: érzik,
1: hogy
2: a munka
1: tudja,
2: el van
1: csinál.
2: Végezve. Igen, van, aki azért, mert szeret együtt lenni a többiekkel. Tehát, hogy itt nagyon érdekes, hogy általában a vezető egyéni preferenciája szokta meghatározni egy vállalatnak az irányelveit, szerintem teljesen helytelenül. Éppen ezért vagyok büszke arra, hogy nálunk erről nyílt vitát lehet folytatni, tehát vezetői álláspontokat pro és kontra be lehet ezzel kapcsolatba tenni, és nyilván voltunk mi is ott, hogy 5 napból 5-öt vissza kell jönni, vagy legyen 2 nap, 3 nap, hetente 1 nap. Én hiszem, hogy megtaláltuk azt a jó egyensúlyt, amiben együtt is vagyunk, együtt is tudunk működni, de az egyéni preferenciák is érvényesülni tudnak. Nálunk ez a minimum 2 napot kell bent lenni hetente, de ez nem azt jelenti, hogy a vezető nem dönthet úgy, hogy most szeretném, ha minden nap bejönnél, mert éppen egy olyan fázisban vagyunk, a munka jellege megkívánja. És ez az, ami egy nagy változást igényel a munkatárstól is, meg a vezetőtől is, mert a munkatárs hajlandó úgy érezni, hogy neki már minden is jár. A vezető meg szinte, hogy behívhatom még. Tehát, hogy itt viszont kell itt kell a tiszta, transzparens, egyértelmű kommunikáció a munkavállaló és a munkáltató között.
1: Egyébként mi a tapasztalatod, a munkavállaló meghálálja a bizalmat, ezt a fajta bizalmat és nyitottságot?
2: Amikor azt kérdezzük tőlük, hogy a javadalmazási szempontok közül mi az egyik legfontosabb, akkor ez a második helyen van. Rögtön a fizetés után. És ezen mindig emlékeztetni is kell őket, hogy az a vállalat vagyunk, aki ezt biztosítja számodra.
1: Tehát, hogy ez egy érték?
2: Ez egy érték, és ha szeretnénk ezt fenntartani, akkor kölcsönösen jól kell együttműködnünk ahhoz, hogy ezt az értéket meg tudjuk tartani.
1: Ha már beszéltünk a bizalomról, és beszéltünk az átláthatóság kérdéséről, akkor most egy nagyon konkrét másik területen is ez előtérbe került, ez pedig a bértranszparencia kérdése. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
2: Ugye ez egy Európai Uniós direktíva, ami alapvetően arra fókuszál, hogy férfiak és nők bérezése között ugyanabban a pozícióban ne legyen különbség. Viszonylag sokat lehet arról olvasni, hogy Európában, Magyarországon ez mit jelent. Ugye ez a KSH adatok alapján lévő információ, amit most így megosztok, ezt lehet olvasni mindenhol, ez a 11-17% és 20% közötti bérkülönbség. Szoktuk úgy olvasni, hogy a nők 1 hónapot ingyen dolgoznak, de ez sokkal több a bértranszparencia valójában, amit én gondolok erről. És amit alapvetően gondolok, hogy ez a törvény által kikényszerített direktíva most, amit az Európai Uniós országoknak ugye idén június 7-től be kell vezetnie. A legtöbb cég, aki legalább 250 munkavállalóval rendelkezik, ők már ezzel nagyon régóta foglalkoznak. Legalább 1 éve az előkészítő fázisban, hogy amikor odaérnek, akkor készen álljanak a kihívásokra. Én szeretem ezt a vállalatot, ahol vagyok, mert nem a direktíva kényszerítette ki ezt a változást, hanem több mint 3 éve így működünk. Régóta van az, és mindenki tudja, hogy ismert az a egyenlő munkáért egyenlő bér. Na hát ennek 2 dimenziója van, az egyenlő munka, az azt jelenti, hogy mindannyian ugyanolyan minőségben látjuk el a munkánkat, ugyanabban a munkakörben, bizonyán. Mert ezt hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben. Az egyik az, hogy én nagyon támogatom, és nagyon hiszek abba, hogy az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek. És hát versenyhelyzetet teremt majd értelemszerűen a cégek között is.
1: Meg a vállalaton belül
2: meg is. A vállalaton belül is, így van. Tehát, hogy ami egy nagyon nagy újdonság, hogy ugye ez minden munkakörre ki fog terjedni. Tehát minden egyes munkakörben meg kell nézni azt, hogy abban a bérsávban, akik dolgoznak, hol helyezkednek el, és ezt a bérsávot kell leszűkíteni, és gyakorlatilag rendbe tenni azoknak a cégeknek, ahol ezzel még van teendő.
1: És ugye azt mondod, hogy bérsáv, és egy pár szót írtam fel magamnak, ez a te mit teszel bele kérdése, hogy ez az, amit a HRS fel fog tenni a munkavállalónak, és a bérsáv von belül ez alapján dől el, hogy ki hol helyezkedik.
2: Ugye ez a bérsávban lévő mozgástér, ez nagyon kicsi lesz.
1: Igen.
2: Plusz-minusz 5%-ról beszélünk. Tehát itt nagy kérdés lesz, hogy a kiváló teljesítményt, az átlagost és az átlagon aluli teljesítményt hogy tudod majd megkülönböztetni. Ugye van a munkáért adott bér, és van a teljesítményért adott esetlegesen egyéb juttatások. Ezek nyilván felértékelődnek majd a jövőben, de ha ugyanannyi bért fogok fizetni adott munkakörben, akkor ugyanazt a minőséget is szeretném kapni érte értelemszerűen a munkáltatónak. Ez az elsősorban az igénye ilyen szempontból, a munkavállalónak pedig az, hogy ne legyenek kilengések abban, hogy azért, mert valaki férfi vagy nő, idős vagy fiatal, és el tudja végezni a munkát ugyanabban a minőségben, akkor ne legyen különbség a bérezésünk között. Ez a vezetőktől egy nagyon-nagyon nagy felkészülést igényel. Ez nem egy HR projekt lesz, és nem is egy egyszeri bevezetett valami, hanem ez innentől kezdve a toborzásban, a kiválasztásban, a karrier előlépésben, tehát mindenhol jelen lesz a bértranszparencia az életünk.
1: Most HR-es szemmel könnyebb vagy nehezebb lesz így a munkátok?
2: Én azt mondom, hogy könnyebb lesz. Az elején lesznek nehézségek, de én ennek több előnyét látom, mint hátrányát. Többet kell kommunikálni majd a munkavállalókkal és a vezetőkkel egyaránt, de ez viszel majd a valódi transzparencia felé.
1: És ugye arról beszéltünk, hogy egy kikényszerített direktíva előtt áll nagyon sok cég, ti viszont az Unikánál 3 éve ezt a munkát elkezdtétek. Hol tartotok?
2: Gyakorlatilag mi befejeztük, és így működünk.
1: Tehát már
2: nem mondom, hogy nincsenek. Igen, vannak finom hangolást igénylő dolgok nálunk is értelemszerűen, de egy olyan nemzetközi nagyvállalat részeként vagyunk Magyarországon, ahol az összes leányvállalattal szemben ez egy elvárás már több mint 3 éve. Mi ezt ugyanúgy jelentjük, riportolunk róla. A munkavállalókkal nem osztottuk meg ilyen mélyen ezeket az információkat, miközben ez valójában egy megkülönböztető többlet jelen pillanatban másokkal szemben, hogy mi egy ilyen vállalat vagyunk.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a munkavállalóitok tudták ezt, vagy ők most szembesültek ezzel, hogy más cégeknél ez a munka elindul?
2: Mindenki olvas, hall most erről, és érdeklődve várja, hogy ez gyakorlatilag mit fog hozni. Leginkább azt gondolom, hogy a munkavállaló azt várja, hogy hol kiírnak majd egy álláshirdetést, akkor abban vajon milyen összeg szerepel. Kell-e majd kommunikálni erről például egy álláshirdetésben. Azt össze tudom hasonlítani az én jelenlegi béremmel. Ez az az izgalmi faktor, ami most jelenleg leginkább foglalkoztatja a munkavállalókat.
1: És így lesz?
2: Nagyon-nagyon nagy kérdést, hogy hogyan fogja Magyarország majd ezt implementálni. Ugye egyelőre várjuk a döntéshozóktól a magyar implementációs lépések sorozatát. Lássuk meg, erre most még nincs A vagy B válaszom.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: túl, az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
5: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel. Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Kiszámíthatóbb életpálya jöhet a rendvédelemben, korlátozzák egyes vonalakon a vonatok sebességét, kitart a hőség, Demeter Dia vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludoviken rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét. Az intézkedés miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. A MÁV csoport közölte, a sínhőmérséklet több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, ami szükségessé teszi a sebességkorlátozások bevezetését. Az érintett vasútvonalak listája elérhető a társaság honlapján. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
8: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelidgesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, acélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
7: Minden hely elkelt az idei Balaton átúszásra. A szervezők szerint a július 18-ai esemény az utóbbi évek legnagyobb Balaton átúszása lehet. Az alacsony vízállás miatt Réb Fülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a sekélye víz nem befolyásolja sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását. Folytatódik a napos, száraz, forró idő, az éjszakai órák sem hoznak majd igazi felfrissülést, a minimum értékek 18 és 23 fok között alakulnak, majd a légmozgás is többnyire gyenge, mérsékelt marad. Holnap tovább fokozódik a forróság, túlnyomóan napos időre van kilátás, a nap második felében jelenhetnek meg néhol kisebb felhők, a maximum értékek 40 fok körül várhatóak majd, a szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője, és a bértranszparencia nagyon izgalmas kérdésköréről beszélgetünk, mert ez egy kérdéskör, ezt nem lehet, ha jól értem, A vagy B megoldásra szűkíteni. Egy kikényszerített uniós direktíváról beszélünk nagy cégek esetében június 7, ugye, hogy összefoglaljam gyorsan, hogy eddig miről esett szó, viszont ti az Unikánál már 3 évnyi tapasztalattal rendelkeztek ebben a témakörben, és hogy a bértranszparencia mögött egy nagyon érdekes kérdés húzódik meg, hogy mit érzünk igazságosnak egy munkahelyen. Mitől lehet igazságos egy bérrendszer? Te ezt hogyan látod?
2: Én még egy makró ajtót kinyitnék ezzel kapcsolatban, hogy mert minden munkavállaló annak a cégnek a bérsávjára fókuszál, ahol ő dolgozik, na de hogyan alakulnak ki ezek a bérsávok? Ez nagyon izgalmas. Ugye a nagy cégek beadják az adataikat egy olyan cégnek, aki ezt feldolgozza, és ezért megkapjuk minden egyes munkakörre kiterjedően, hogy mi a piaci átlag. Tehát az, hogy egy adott munkakörben mennyit keresünk, azt értelemszerűen a piac fogja irányítani, annak a mozgása. Lehet egy olyan munkakör, amit ma jobban fizetünk, mint 5 évvel ezelőtt fizettük, és lehet, hogy 2 év múlva kevesebbet fizetünk ugyanarra a munkakörre. Míg nekünk munkavállalóként az az elvárásunk, hogy ugye ez évről évre szépen fejlődjön, alakuljon, lekövesse az inflációt, és
1: tehát
2: így tovább. Miközben a munkakörök beértékelése nem ilyen statikus, nem egy dolog, nem a mi munkavállalói elvárásaink befolyásolják önmagába, hanem hogy a piac mennyit fizet azért a munkakörért. Ez eleve a versenynek az alapja. Ezek után minden munkakört beértékelünk, és ezeket a munkaköröket utána megvizsgáljuk, hogy hányan dolgoznak ezekben a munkakörökben, és így alakulnak ki a bérek a nap végén.
1: Létezik egyébként tökéletes bérezési rendszer, vagy létezhet?
2: Nem. Nem létezhet tökéletes bérezési rendszert, mert mindig lehetnek benne kivételek, lehet, hogy egy cégnek egy űrhajósra van szüksége csupán csak, és nem 12-re, tehát, hogy mindig lesznek olyan munkakörök, amik az átlagtól eltérnek, vagy kilógnak a rendszerből, de én hiszem azt, hogy az a rendszer, ami 90%-ban szolgál minket, és a munkavállalók értik, transzparens információt ad, az egy jó rendszer.
1: Több bizalmat vagy több konfliktust okozhat ez a fajta átláthatóság, a bértranszparencia kérdése?
2: Először konfliktust, aztán bizalmat. Tehát, hogy mindaz, amiről beszélünk, abban tudjuk megtalálni a bizalmat utána. De nem elég egy számot közölni, és ezt nagyon ki akarom hangsúlyozni. Tehát az, hogy elmondok egy számot, hogy mennyi az a bérsáv, azzal még nem mondtam semmit, hanem az egészet érthetővé kell tennem, hogy ez a bérsáv, ez hogyan alakult ki, ez hogy viszonyul a vállalat egészében a többi munkakörhöz, hogy viszonyul a piachoz, tehát minél többet kommunikálunk a munkavállalókkal erről, számukra ez A. igény, B. innentől kezdve jogi lehetőségük van arra, hogy ezzel éljenek, a vállalatoknak megkötelezettségük arra, hogy ezt tegyék. Ez több feladat, a vállalat vezetése számára, minden vezető számára, a HR számára, de ha megtaláljuk ebben majd a megfelelő rutint, mert ennek lesz egy éves ismétlődő ciklikussága, ami általában a béremelés időszakához fog kapcsolódni, akkor a munkavállaló is megtanulja az ebben lévő mozgást.
1: De ha jól értem, akkor egy állandó finom hangolásra lesz majd szükségetek nektek is, miközben már 3 éve gyakoroljátok.
2: Így van, hiszen újabb és újabb munkakörök jönnek létre. Pont azért, mert a technológia annyira gyorsan fejlődik, ezért olyan munkakörök is lesznek, amik ma még nincsenek, és azokat ki kell alakítani, és meg kell találnia a teljes rendszerben a helyét annak a munkakörnek.
1: Mik voltak akkor az elmúlt időszakban a legnagyobb félreértések, amikkel találkoztatok?
2: A munkaköröknek van egy elnevezése, amikor azt mondjuk, hogy szakértő, akkor ugye, hát én ugyanazt csinálom. vagy amikor azt mondom, hogy igazgató, igazgató, vezető, vezető, és itt kötnék vissza oda, hogy nem innen közelít a bértranszparencia, hanem ugyanabban a munkakörben lévő kollégáknak a bérezését kell összehasonlítani.
1: Tehát egyik vagy másik társaságnál egy igazgató feladatkörében más tartozhat.
2: Igen,
1: erre
2: tehát nem gondolsz, a gazdasági területen dolgozó szakértő és a HR szakértő bérének kell a bérsávban együtt mozognia, igen, hanem a HR szakértők bérét kell összehasonlítani egy buborékban, és a gazdasági szakértők, gazdasági területen dolgozó szakértők, például kontrollerek bérét csak a kontrollerekhez, de csak a gazdasági területen lévő kontrollerek.
1: Ha jól értem, voltak ilyen jellegű beszélgetéseitek, akár a toborzás során, akár a későbbiekben a munkavállalóitokkal?
2: A munkavállalókkal még olyan típusú beszélgetések nem voltak, amikor mindenkivel egyesével leülünk, és ezen végigvisszük. Arról már igen, hogy egyébként ez a munkaerő piacon lévő bérsávokhoz ők egyébként hol helyezkednek el. Ez volt az első induló beszélgetési téma, hogy az ő bére az a középértéken van, fölötte, alatta, és most ugye egy szinttel mélyebbre megyünk, hogy az Unicán belül az ő bérezése az adott munkakörben hol helyezkedik el.
1: De ha jól értem, akkor a titoborzási folyamatotok már nem fog változni,
2: nem,
1: a direktíva
2: nem,
1: hatására, hiszen
2: nem.
1: Ennek a munkának a nagy részét már
2: így
1: elvégeztétek.
2: Van. Hiszen ha van bent egy meglévő bérsávom, és érkezik egy új kolléga ugyanabba a munkakörbe, és őt nagyon eltérően veszem fel a meglévőktől, akkor szétesik a bérsávom értelemszerűen.
1: Egyébként éreztétek ennek az előnyeit, versenyelőnyét, akár a szegmensen belül, hogy ti már ebben előrébb jártok a versenytársaitoknál?
2: Mindenképpen egy előny, hiszen ennek a kialakítása, ez egy óriási munka. Tehát, hogy ez a HR részéről egy tényleg masszívan egy éves munkát jelent, főleg ott, ahol több száz vagy több ezer munkavállaló dolgozik. Ez egy nagyon nagy előkészület, amikor minden egyes munkakört egyesével megvizsgálni. Lehet, hogy egy cégnél 200-300 típusú különböző munkakör létezik, és ezt mind-mind meg kell vizsgálni egyesével.
1: Ennek a munkának te voltál a motorja? Mert ugye azt mondod, hogy 3 éve vagy a cégnél,
2: igen,
1: és arról beszélünk, hogy 3 éve működik ez a rendszer nálatok.
2: Hát ezt így megfogtam, és rendbe tettük, igen. Mind a mellett, hogy az anyacég is ezt várta tőlünk, de büszke vagyok rá, amit így a csapattal közösen elértünk ebben a 3 évben.
1: Hány fővel dolgozol egyébként közvetlenül együtt? Mert ugye beszéltünk arról, hogy a szervezet 500 plusz, de mekkora a HR csapatod?
2: A HR csapatban nagyságrendileg 10-12 fő dolgozik most.
1: És akkor ez le tudja fedni ezt a munkát?
2: Ez egy rendkívül ütőképes, nagyon jó szakmai csapat, és azt gondolom, hogy igen.
1: Folytassuk innen, zenélünk egy kicsit, beszélgetünk tovább Kamarás Zsuzsannával, az Unica biztosító HR vezetőjével. Izgalmas kérdések jönnek még elő, mert hogy beszélünk a női szerepekről, vezetői feladatokról, egyáltalán a HR vezetőről, magáról, hogy milyen kihívásokkal kell nap mint nap szembenézni, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője a vendégem, és hát sok mindenről beszéltünk, arról, hogy egy nagyon komoly fába vágtad a fejszédet 3 évvel ezelőtt, a bértranszparencia kérdése került szóba, ami most már egy must have, amivel rengeteget kell foglalkozni, de arról nem beszéltünk, hogy miközben a HR szakma a munkavállalók jólétével foglalkozik, vezetőket támogat, konfliktusokat kezel, transzparens vállalatot épít, közben a HR vezetők maguk hogyan működnek a mindennapokban. Te HR vezetőként mennyire figyelsz arra, hogy egy egészséges működés

0: és elengedhetetlenül szükséges a HR, ha stratégiai partner tud lenni az üzlet mellett, mert enélkül adminisztratív munkakörré
1: silányul,
0: és az nem lehet a jövő HR-e semmilyen módon.
1: Miközben az adatok nagyon fontosak, és rengeteg mindent értékelnetek kell, ahogy egy korábbi mondatodban benne is volt, de akkor ez nem lehet kizárólag az adatok birodalma.
0: Nem, hiszen az adatból információt gyártunk, abból meg jó döntéseket hozunk. Tehát, hogy ez az adatalapú modern HR, ez egy elvárás mindenkivel szembe, de ettől még nem leszel stratégiai partner. Stratégiai partner akkor lesz a HR, hogyha döntésekre van hatása. És a döntésekre úgy lesz hatásunk, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy mik azok a döntési szempontok, ami alapján a legjobbat tudja egy vállalat dönteni a stratégiáját illetően. Én csak ilyen HR-t tudok elképzelni, és ilyenbe is vagyok komfortos, ebben működöm jól, ezt szeretem, és ezt képviselem.
1: És ez mennyire 0-24-es készenlét vagy jelenlét?
0: Most már megtanultam, hogy hogyan ne legyen 0-24-es, de hosszú idő volt, még ide eljutottam.
1: Mert hogy itt a munkavállaló jólétről beszélünk, igen, és nem igen, a HR vezető jólétéről.
0: Igen. De a saját jólétemért is azért tettem az elmúlt évtizedben. Egyrészt itt és most tényleg szeretném megköszönni a saját HR business partneremnek, hogy engem támogat, és hogy mennyire fontos, szoktuk azt kérdezni, hogy ki a HR-es HR-ese.
1: Ezt a kérdést feszegettem.
0: És ezt nagyon szépen felépítettük nálunk a csapaton belül, hogy személy szerint, mint ahogy vannak HR business partnerek, akik funkciókat, vezetőket támogatnak, nekem is van egy HR business partnerem, akivel minden héten rendszeresen ránézünk a dolgokra, ha kell szembesít, ha kell felhívja valamire a figyelmemet, vagy azt mondja, Zsuzsa, most menj el 3 nap szabadságra minimum, ezt is szoktam mondani, úgyhogy én nagyon hálás vagyok érte.
1: Megfogadod?
0: Meg, és tudatosan tudom azt, hogy az energiáimat mind fizikálisan, mind mentálisan, ha egyben tartom, akkor nagyon nagy energiával tudok dolgozni, és a többieket is tudom ehhez csatlakoztatni. Ha pedig kifárasztom magamat feleslegesen, akkor nyilván ez nem visz előre.
1: Mi kellett ahhoz, hogy idáig eljuss?
0: Kellett az, hogy néha nagyon kifáradtam, és ezt felismerjem, és a saját utcáimba többször beleléptem ebbe a folyóba, de ma már megtanultam, hogy ezt tudatosan kell kezelni.
1: Hány órát dolgozol egy nap ma már?
0: Nagyon érdekes ez a egy nap. És hogy valahogy ez
1: vagy
0: az egy nap,
1: héten?
0: Igen,
1: nem
0: hogy
1: tudom,
0: így nem válik ugye így szét uh-huh. az egy nap, hanem tehát ez a jelenlétben, fejben, hogy legalább legyen 2-2,5 órám este, amikor nem ezen gondolkodom, azt szerintem nagyon fontos, de hogyha este eszembe jut egy jó ötlet vagy gondolat, akkor simán előkapom a gépemet. És hogy ettől nincs lelkiismeret furdalásom, ettől én jól vagyok, de hogy felismerjem azokat a jeleket, amikor viszont be kell csuknom a laptopomat. És ez ott volt egy fontos döntés, hogy egyáltalán nem viszek ma már be se telefont, se laptopot a hálószobámba.
1: Ez egy nagyon jó megoldás. Miből töltek ezzel?
0: Fú, nekem rengeteg minden van, én annyi mindent csinálok. Egyrészt van egy családi borászatunk, én abban ott nagyon izgalmas szereplő vagyok, úgyhogy ez engem így teljesen kiemel a hétköznapi munkámból ilyen szempontból.
1: Mit csinálsz ott? Vagy mi mindenbe folysz bele, fogalmazzunk
0: hát, ahogy mondtam is, egy családi borászat, igen. És hát ha egy jó értékesítő van, akinek gondolom magamat, akkor ez az értékesítés az, amiben én segítem ezt a családi borászatot.
1: Hiszen a szél
0: igen, hiszen a CS-ből jövök. Alapvetően egy lokálpatrióta embernek tartom magam, a helyi közösségben nagyon sok szervezetben benne vagyok, egy 8000 fős településen élek, úgyhogy ott tényleg azt gondolom, hogy visszaosztok abból, amit megtanultam az elmúlt időszakban. Nagyon szeretek gyalogolni, felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy mindannyian gyalogoljunk. Ha semmi más nem csinálunk, legalább gyalogoljon mindenki, és azt szinte majdnem mindenre elég is lesz. Fejben kikapcsolsz, fizikálisan újra töltöd magadat, úgyhogy nem unatkozom.
1: Említetted, hogy visszaadsz a környezetednek, a társadalomnak. Mikor jut el idáig az ember, vagy mi az, ami ezt lehetővé teszi?
0: Hát meg szokta kérdezni a fiam tőlem, hogy anya, honnan van neked ehhez erőd? És erre az szokott lenni a válaszom, hogy ez nem elvesz, hanem ad számomra. Én így működöm. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez az idők során csak egyre felerősödött, de hogy valahogy

0: Mindig is így volt velem. Tehát, hogy az a típusú ember vagyok, aki így tud meg akar is adni.
1: És ez mennyire változott egyébként? Nyilván más egy kisgyerekes időszak, más, amikor már a gyermekek felnőnek, vagy felnőttek. Te ezt így hogyan követted végig, ezt a változást?
0: Itt is köszönetet, sok embernek tartozom köszönettel.
1: Hát, hogy meg volt a munka-magánélet?
0: Munka-magánélet, a férjemnek mindenféleképpen, aki ebben támogatott. Nagyon köszönöm annak a coachnak, akitől rengeteget tanultam, és azóta is hiszem, vallom, hogy jobb vezetők, jobb világ, és hogy ez így mindenhol is igaz, mindegy, hogy a multinacionális környezetben, vagy a saját kis lokális környezetünkben. Én azért sokat teszek, hogy jó vezetők legyenek körülöttem.
1: Egyszer kaptam egy interjú alanyomtól egy követ, amire az volt ráírva, hogy anya boldog, mindenki boldog. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy ez akkor egy szervezetben is igaz, hogyha a vezető kiegyensúlyozott jól van a feladat körében, akkor az kihat a szervezet egészére?
0: Mindenképpen. Tehát, hogy a vezetőket külön fókuszt kell, hogy igényeljen, hiszen annyi ember mindennapi létére vannak hatással, és itt az én definíciómat behoznám, hogy számomra az a vezető, aki ha egy vagy két kollégáért felel, az vezető. Tehát nem az igazgató a vezető, a menedzser a vezető, a csoportvezető a vezető, hanem akire embereket bíztunk, azt mi úgy definiáljuk, hogy vezető. És ehhez képest támogatjuk, fejlesztjük, és várunk el tőle dolgokat.
1: Tehát ha jól értem, akkor ez egyfajta vezetői hitvallás is nálad?
0: Mindenféleképpen. Tehát ha rád bíztak egy munkatársat is, akkor te azért felelősséggel tartozol, ez azt jelenti, hogy vezetőként funkcionálsz, támogatod, fejleszted, segíted, együtt dolgozol vele, jobb vezetők, jobb világ.
1: Folytassuk innen egy kis zene, után megyünk tovább Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével beszélgetünk, jövünk vissza a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
5: Qualitons. Yumi Gagarin. Kamkama. Whitaker, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
6: Vendégem a stúdióban továbbra is Kamará Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője, és hát ott hagytuk abba, hogy az már vezető, akire legalább egy kollégát rábíznak, és felelősséggel tartozik iránta, viszont itt bejön a képbe a női vezető, akiről meg eddig nem beszéltünk, ami a bértranszparencia kapcsán is kérdés egyébként. Női vezetőként te egy milyen kihívásokkal találkoztál? Megélted ezt?
7: Számos kihívással értelemszerűen van egy ilyen vicces példám erre, hogy szoktam mondani, hogy az urak a kártyajátékban is egymást akarják legyőzni, én meg a játékot akarom megnyerni. Tehát, hogy az együttműködés is szerintem férfiak és nők között, ez jól példázza, hogy hogyan lehet jól működni együtt, vagy mire kell odafigyelni a másikkal való közös munka során. Rengeteget fejlődtem abban, hogy nőként mit ne csináljak, és mit csináljak. Hogyne. Egy nagyon kemény vitám volt két férfi vezető kollégámmal, és egészen odáig fajult, hogy így erősebben kommunikált. Hangosan kommunikált velem az egyik, talán még kicsit káromkodott is, becsúszott, és akkor én ilyen nagyon érzelmesen mondtam, emlékszem, hogy te velem így nem beszélsz. Nőként meg pláne nem beszélsz. És akkor ő így hirtelen megállt, és mondta, hogy Zsuzsa, de hát én itt most nem egy nővel vitatkoztam, hanem én egy vezetővel vitatkoztam. És én ebből annyira sokat tanultam, hogy ott és akkor tényleg ő vezetőként úgy vitázott velem, vagy úgy fogalmazott meg véleményt, mint a már igen, igen. És akkor eldöntöttem, hogy soha többet ilyet nem fogok mondani, tenni. Nem az, hogy esetlegesen nem hívom fel dolgokra az ott lévők figyelmét, de hogy ebből nem egy ilyen érzelmi kérdést csinálok. És hogy ez egy teljesen a gondolkodásomat sikerült ezen egyet csavarni, hogy nem innen közelítek. Nagyon sokat dolgozom férfi vezetők között, sokszor én egyedüli nőként vagyok ott a teremben. Ezért különösen fontos az, hogy én hogyan működöm ezekben a helyzetekben, hogy jól tudjak működni, hogy pariban tudjak lenni gondolkodásban, partnerségben mindenki mással, és hogy a hangomat ott tudjam hagyni.
6: Igen, azon gondolkodtam, hogy nyilván ez az érzés, ami benned van, ez sztereotípiákból, megszokásokból, megélésekből is adódhat, hogy esetleg szakma elején mennyivel többet kellett tenni az asztalra. Te egyébként, hogyha ezt így visszanézel, melyiket érzékeled ebből leginkább?
7: Többet kellett tenni az asztalra.
6: Tehát, hogy ez igaz.
7: Igen, igen. Mindamellett, ha megkérdeznéd, hogy én hiszek-e a kvótákban, hogy úgy kell ezt erősíteni, én alapvetően abban hiszek, hogy ha a női vezető képes önazonos lenni, és megtalálni először a saját hangját, ez nagyon fontos, de ez is természetesen tapasztalatokon keresztül megy. Én alapvetően a hitelességben hiszek, és akkor a bértranszparenciára is visszakötök, hogyha munkakörbe helyezünk be valakit, onnantól kezdve az alkalmas embert választottad, és teljesen mindegy, hogy férfit vagy nőt választottál a munkakörre, mert biztosítottad a kereteket, az azonos bér, egyenlő munkáért, egyenlő bér elvét letetted az asztalra, de hogy ott és akkor mondjuk egy meetingen te hogyan állod meg a helyed, azt nem a rendszerek fogják megoldani.
6: Mégis ott vannak a nők, akik közül nagyon sokan nagyon nehezen beszélnek a saját értékükről, vagy a saját bérezésükről.
7: Ezt meg tudom erősíteni, az urak simán kérnek olyan béremeléseket, amikor jönnek egy interjúra, még egy hölgy nagyon szerényen szokta általában elmondani 10-ből 7-szer, hogy hát legalább annyit szeretnék, mint az előző munkahelyemen.
6: Miért ilyen nehéz ez nekünk, nőknek? Akkor
7: a megnyilvánulás az a nagyon nehéz, és ezt a gátat kell áttörni, és úgy, hogy ez ne egy ilyen, átmenjen egy ilyen követelőző kommunikáció, hanem saját értékeimről, saját határaimról tudjak nyíltan és őszintén és egyértelműen beszélni. Szerintem ezt tanítani kell az iskolában. Fiúknak, lányoknak egyaránt, de a lányoknak ez nehezebben megy az elején.
6: És egyébként beszéltünk ma már generációs kérdésekről, különbségekről. Jobban tudják ezt a fiatalabbak?
7: Nincs akkora különbség most. Én azt látom, akikkel én beszélgetek, de azért még van teendő. Szerintem a hölgyeknek kell a támogatás ebben. Ugyanakkor büszkén nézem a Forbes 50-es listáját, ha csak erre gondolok, hogy női vezetők, hogy egyre több helyen vannak ott, egyre nagyobb hatásuk van, szektor függetlenül, vagy akár a politikában. Szerintem ez egy jó irány.
6: Létezik egyébként szerinted női vezetői stílus, vagy kell, hogy létezzen?
7: Én azt mondom, hogy a saját stílusod kell, hogy létezzen, és pont ebben érzem a legnagyobb veszélyt. Tehát, hogy az urak sokkal könnyebben adják saját magukat, akik ők, és azon keresztül vezetnek, míg a nők elképzelnek egy profilt, amihez igazodniuk kell, de nem kell. Tehát, hogy a saját hangjukat kell megtalálni, és azon keresztül kell vezetni.
6: Most ami még eszembe jutott, hogy ugye arról beszélünk, hogy ki kell állni saját magunkért, és hogy a nőknek sokszor ez nehéz, vagy ki kell állni egymásért, és talán ez egyel könnyebb. Tapasztalsz ilyet, amikor a nők kiállnak egymásért, vagy összefognak?
7: Egyre inkább tapasztalom ezt a közös összefogást, és hogy megteremtik ennek a kereteit. számos olyan csoporthoz, kezdeményezés lesz, lehet kapcsolódni, sőt, itt megemlíthetném a Hungarian Business Leaders Forumot, akik hihetetlenül sokat tesznek ezért. Büszkén vagyok ott is coachként, minden évadban jelentkezem, hogy másokat támogassak, és szerintem erre szükség van, ezek nagyon szemléletformálóak, és valódi támogatást adnak és biztosítanak. Ehhez viszont szerintem a hölgyek nagyon könnyen csatlakoznak, és szeretnek is ezekhez a kezdeményezésekhez csatlakozni.
6: Beszéltünk általánosságban arról, hogy hogyan állunk ki magunkért, meg beszéltünk a bértranszparencia kérdéséről is, és ez többnyire ugye a nők segítségéről vagy emeléséről szól. Lehetnek-e vesztesei az urak ezeknek a kezdeményezéseknek? Akár kvóta, akár bértranszparencia.
7: Semmiképpen nem és vesztesei.
6: Fontos kimondani.
7: Semmiképpen nem, hiszen ez nem jelent változást az ő bérének tekintetében. A transzparencia mindenkinek jó, a közös keretek mindenkinek megadják a mozgásteret.
6: Talán a kvóta esetében lehet.
7: A kvóta lehet az egyetlen ilyen dolog. Ott lesz, ha lesz kvóta, én fogom támogatni, mind a mellett, hogy nem a kvótában önmagában hiszek, viszont az is biztos, hogy tapasztalatot csak tapasztalat alapján lehet megszerezni, és ha minél több hölgy vezetővel tudnak az urak is együtt dolgozni, és megtapasztalják ennek a pozitív áldásos hatásait, akkor szerintem ez előre viszi a társadalmat. De én
6: te
7: azt
6: szemléletet
7: látom,
6: kell formálni,
7: igen,
6: azt mondod?
7: Igen, azt mondom, de én azt látom, hogy ez formálódik. Tehát, hogy az urak egyáltalán nem utasítják ma már el, én ezt tapasztalom, nem utasítják el a női vezetőket.
6: Folytassuk innen egy kis zene, után még egy negyed órai Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője lesz a vendégem, akivel a zene után folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a stúdióban Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője, és nagyon sokat beszélgettünk ma vezetésről, vezetői felelősségről, illetve arról, hogy hogyan lehetne ezt jól vagy még jobban csinálni, és az jutott eszembe, hogy a vezetők esetében legtöbbször a sikereket látjuk. A háttérben azonban ugyanúgy ott vannak a kétségek, a nehéz döntések, bár ezt említetted, illetve azok a helyzetek, amelyekből a legtöbbet tanulhatunk. De hogyan változott számodra a siker fogalma az elmúlt 20 évben?
2: Az énből a mi. Nagyon egyszerűen. Amikor az ember a pályája elején van, akkor arra fókuszál, hogy én mit és hogyan tudok sikeresen tenni, hogyan leszek sikeresebb. Aztán nagyon gyorsan felismeri, hogy ez csak a mi együttben elképzelhető, és ha ez gyorsan megvan, akkor szerintem ez a kulcsa. Ma már nem tud egy vezető egyéni sikereket elérni a csapata nélkül, már nagyon régen nem tud.
1: Egyébként van olyan döntésed, amit ma másképp hoznál meg, mint korábban?
2: Mindenképpen, hiszen a tapasztalat az sokkal több, meg szélesebb, meg mélyebb, amivel rendelkezem, de akkor kellettek azok a hibák, hogy ide el tudjak jutni. Mindenképpen. De azért büszke vagyok arra, amin keresztül mentem, a döntéseimért vállalom pozitív, negatívért is a felelősséget, és ez a kulcs, hogy egész vezetői pályám során a felelősséget én mindig mertem és tudom vállalni.
1: Milyen szakmai kihívások foglalkoztatnak most leginkább? Ugye beszéltünk a bértranszparencia kérdéséről, az átláthatóságról, a munkavállalói élményről, de hát sok minden van még itt a tarsolyodban, gondolom.
2: Hogyne, hát a legizgalmasabb és legégetőbb kérdés az, mint mindenhol most az AI. Ugye mi ebben szintén elég előre haladottak vagyunk, mert gyakorlatilag egy teljes ügyfél folyamatot kiváltottunk AI-jal, és benne vagyunk abban, hogy ez mit jelent kulturálisan a vállalatunknak. Hogy leszünk tényleg egyszerű, digitális és együttműködő vállalat, amiben majd elérjük, hogy 2028-ra a leginnovatívabb biztosító társasággá válni, és hogy ebben mi a HR-nek a szerepe, és hogyan tudjuk a szervezetet, az egyéneket, a munkatársakat ebben támogatni. Ez most a legnagyobb kihívásom, és az, hogy eljutassam azt az üzenetet, hogy ez nem az Unika kihívása, még csak nem is a biztosítási szektor kihívása. Ez egy olyan társadalmi szintű párbeszédet igénylő kihívás, amiben én nagyon várom, hogy kezdjük el a párbeszédet. Sok ember sok gondolatából lehet oda eljutni, hogy ebből egy klassz társadalmi szintű előnyt kovácsolunk mindenkinek, és hogy ez megerősít minket.
1: Milyen szinten építitek be a működésetekbe a mesterséges intelligenciát?
2: Ahogy említettem is, mi azt tettük és csináltuk kevesebb, mint egy év alatt. Ami számomra is egészen elképesztő, hogy a technológia 8-10 hónap alatt mire képes, hogy nem egy kicsi, apró rész folyamatot váltottunk ki AI-jal, hanem egy teljes ügyfél életútban azt, hogy mondjuk egy csőtörésem van, akkor ezt hogyan intézem a biztosítóval, ennek a teljes folyamatát el lehetett oda juttatni, hogy gyakorlatilag az AI néhány helyzetben már döntést is hozhat, egyetlen egy dolog nem fog megváltozni, hogy a felelősség mindig az embernél marad.
1: Tehát akkor azért nem kell félni attól, hogy a technológia teljes mértékben kiváltja az emberi munkaerőt, még akkor is, hogyha bizonyos munkakörök átalakulnak és felelősségi körök megváltoznak?
2: Lehetnek olyan munkakörök, azt gondolom, amiket teljesen kiválthat, de ott is a felelősségvállalás ugyanúgy jelen marad a jövőben is, azt pedig csak ember teheti. Ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hiszen a játékteret az AI-nak mi állítjuk be. Tehát az a potméter, hogy ő hol tevékenykedhet a háttérben, azt az ember állítja be, az ember tapasztalja meg, az ember hoz erről felelős döntést, és ezért a felelősségen van a hangsúly. Ezért is a definícióban, hogy mi a döntések definíciója jövőben, vagy mi a felelősségvállalás, ez lehet, hogy ketté fog válni.
1: Igen, mert az, hogy mondjuk van egy cégnek egy chatbotja, az már gyakorlatilag egy hétköznapi bevett gyakorlat.
2: Ugye ezt egy eszközként használjuk, de amikor egy egészen hosszú folyamatot képesek vagyunk kiváltani AI segítségével, az meg egy teljesen más megtapasztalás ügyfél és munkavállalói oldalról, hogy erről hogyan lehet egy vállalatban beszélni, hogyan lehet ezzel kapcsolatban tanulni, fejlődni együtt közösen a munkatársakkal. Szerintem ez az igazi kihívás most és személy szerint nekem
1: is. Mielőtt leültünk és csak úgy beszélgettünk, szintén az AI kapcsán volt egy nagyon izgalmas mondatod, ami így szöget ütött a fejembe, hogy az átlagos munkavállaló hogyan lehet kiváló vagy kiemelkedő?
2: Igen, én azt gondolom, hogy az AI az átlagos teljesítményt tudja kiválóvá tenni. Mert a kiváló az most is kiváló, tehát hogy őt abszolút a sztár az mindig sztár marad, de hogy az átlagos munkavállalót átlag felettivé tudja tenni az AI, az egy óriási társadalmi előnyé tud válni a jövőben. Ez egy lehetőség.
1: Van-e olyan szakmai cél vagy terv, amelyet mindenképpen szeretnél megvalósítani, tekintve azt, hogy 20 éve már HR vezetői székben ülsz?
2: Ugye a jelenlegi munkaköröm nagyon érdekes, mert itt a HR részéről beszélünk, de egyébként ez a people és brand így együtt, amit nagyon ritkán kapcsolnak össze a HR-rel, úgyhogy a marketing és a brand rész is egyben van, úgyhogy nekem a lábomnak a másik felével kapcsolatban vannak izgalmas tanulni való, amit nagyon élvezek most. A HR-ben pedig azt, hogy szeretném, hogyha ki tudnék lépni a saját szektoromból, és megtalálnám azokat a lehetőségeket, ahol társadalmi szinten tudok erről párbeszédet folytatni, és befolyásolni azt, hogy a jövőben az AI-jal kapcsolatos változásokat hogyan fogjuk lekövetni itt Magyarországon.
1: Milyen változásokat jósolsz, vagy jósoltok szakemberként a szervezetek, vállalatok számára?
2: Ha ma megkérdezném, hogy az ismerettségi körödben, Judit, hány embernek van mondjuk elektromos autója? Én szerintem sokkal többnek, mint amennyit gondoltál 2 évvel ezelőtt, hogy lesz, vagy van. Igen. És ugye megtanuljuk, az elektromos autó jó példa arra, hogy egy teljesen más szokásrendszert kell felvenned, amikor elektromos autóval közlekedsz. Máshogy kell odafigyelned arra, hogy mikor és hol töltöd, egészen mást kíván meg tőled. Én azt mondom, hogy 2-3 éven belül nagyon nagy változások jönnek, és elsőnek lenni az mindig egy ilyen nagyon forradalmi dolog, de ezt a többiek is nagyon gyorsan meg fogják tanulni. Tehát 5 éven belül én nagyon nagy változásokat gondolok ezzel kapcsolatban, hogy hogyan dolgozik együtt az AI és a humán emberi erőforrás a jövőben.
1: És hogyha már az elektromos autót említetted, ott ugye máshogy is kell vezetni, tehát amiben a pillanatban elveszed a gázról, úgymond, a gázpedálról a lábadat hirtelen, ugye lassul, az autó vezetőként le lehet venni a lábadat erről a bizonyos gázpedálról, és akkor most a cégvezetői, HR vezetői szerepkörre fókuszáljunk.
2: Nekem az a saját tanulásom magamról, hogy a HR ne legyen egyenlő velem, hanem arra törekszem, hogy azok a kollégák, akikkel együtt dolgozom, hogy ők folyamatosan egyre nagyobb felelősséget merjenek és akarjanak vállalni, és egyre többet úgy is, hogy nélkülem. És ma már ez az, amivel meg tudom én sokszorozni gyakorlatilag azt a hatásomat, mert volt időszak, mikor elhittem, hogy mindenhol nekem kell ott lenni. És ebben még most is hajlandó vagyok belelépni ebbe a folyóba, de tudatosan törekszem arra, hogy a többieken keresztül.
1: Zsuzsa, köszönöm a mai beszélgetést. Én azt gondolom, hogy akkor legyen ez a végkicsengése, vagy a végszava a mai beszélgetésünknek.
2: Nagyon köszönöm.
1: És folytassuk majd innen. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, Judit.
1: Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője volt ma a vendégem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n.

0: Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Biciklivel az erdőben. Pécs, Orfű. A mediterrán életérzés magyar fellegvára nem a sík terepéről híres. Így bármerre járunk, akár gyalog vagy kétkeréken, a gyönyörű kilátás garantált. A pécsiek kedvenc bringa útvonala cseppet sem mondható átlagosnak. A 13,5 kilométeres túra legnagyobb része az erdő mélyén kanyarog, amely tavasszal a medvehagyma virágzás idején fehérbe borul. Ha még nem volt elég adrenalindús a reggel, itt a tökéletes lehetőség egy kis extra lendületre. Amikor már az emelkedő hatását érezzük, megpihenhetünk az Egervölgyi tó mellett található, nemrég felújított erdei pihenőben. Majd folytathatjuk utunkat, miközben élvezzük a Villányhegység és Pécs városának gyönyörű panorámáját. Az út remeterejéig egy igazi bringás élvezet, és Orfőig a fékekre sincs szükségünk. Csak egy hatalmas gurulás vár ránk a bükkfák árnyékában. A Malom Múzeumot elhagyva már a Pécsi tó felé kerekezünk, majd folytathatjuk az utunkat egészen az Abaligeti barlangig.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm! Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Ritkán számíthatunk majd frissítő záporokra, ellenőrzi a sinek hőmérsékletét a kánikulában a MÁV, asztalos műhely éget le Sziget-Szent Miklóson. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülélő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV is a Gyesev. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
8: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2 és fél órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
7: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre, szerencsére senki nem volt bent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb szól és funky zenéivel.
9: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
3: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
10: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
11: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
12: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
13: My name is Jean Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
3: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
13: You're listening to Soul Session.
3: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
13: Enjoy.
14: The Soul Session.
15: Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt egy újabb hét, akkor természetesen újra Soul Session 2 óra közízlés formálás Bogyó Tomival. Nagyon izgatottan váltam a mai alkalmat is, már csak azért, bár még ezen a héten viszonylag kevés lemezt fogok bemutatni, de egy nagyon kedves barátom megérkezett Amerikából, aki abban segített, már említettem nektek, hogy begyűjtött egy-két fantasztikus lemezt, és hát el kell mondjam nektek, hogy olyan lemezek jöttek, tesztkópiák, ki nem adott, elkeszélytek, egy darabos lemezek a világon, nagyon-nagyon csodálatos albumok, amiket nagyon nagy örömmel fogok majd is nagy büszkeséggel közösen meghallgatni veletek, de ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk abban, hogy a mai alkalommal is lesznek bőven személyes kedvencek, olyan előadók, akik először vannak a Soul Sessionben, és olyan előadók, akiket bár hallhattatok többször, de talán a mai dal kevésbé ismert az adott előadótól. James Moore egy fantasztikus gospel előadóval indul a mai alkalom. Sajnos már nincs közöttünk, viszonylag fiatalon meghalt, 2000. június 7-én, pedig csak 56-os február 1-én született amúgy. Elég sok zenekart alapított a 80-as évek gospel világában, de mégis egy szóló LP-t választottam 1985-ből. James Moore, Make Up Your Mind, indul a mai Soul Session ezzel a csodával.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Ennél csodálatosabb kezdést nehezen tudtam volna elképzelni a mai alkalommal. Ez itt a Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Ne felejtsétek YouTube oldalunkat, ne felejtsétek Facebook oldalunkat, amit lehet követni, és van egy csodálatos TikTok csatornánk, ahol szépen időszakonként teszünk föl tartalmakat, még most lehet, hogy nem is annyira intenzíven, mint kellene, vagy mint azt tanácsolták már többen, de hamarosan ez is remélhetőleg változni fog. Amúgy van még egy picivel több, mint egy hónapunk, amíg mi is egy picit nyári szünetre megyünk, hogy ez hogy is fog kinézni és mit fog takarni, úgyis megtudjátok időben. Azt is, hogy lesz-e még kitelepülés, ami elmaradt a rossz időre való tekintettel még az elmúlt hónapban. Megyünk tovább, és ha már gospellel indítottam a mai műsort, akkor ha megengeditek, akkor gospel muzsikával, vagy legalábbis olyan zenekarral folytatom, amely zenekar elsősorban a gospel stílusban alkotott nagyot. Ők a Rance Allen Group, és bár Rance Allen csinált szóló lemezeket is, számomra ez a 78-as nagy lemez és az azon lévő Reason to Survive az egyik legkomolyabb modern soul felvétel, úgyhogy remélhetőleg sokatoknak elnyeri majd a tetszését. Aztán pedig csak, hogy okozzak egy kis déjà vu-t, meg legyen olyan dal is a Soul Sessionben, meg olyan zenekar, amit mindenki ismer, aki szereti a soul és a funky zenét, jön majd a Pasadena's és a Tribe It Right On, ami azt gondolom mindenkinek, aki a 80-as, 90-es években hazai, budapesti vagy bármilyen vidéki szórakozó helyre ment, hát kikerülhetetlen volt ez a Pasadena's, de előtte Rance Allen Group, és megengedtek egy személyes kedvencet, ez a Reason to Survive.

0: soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Rance Allen Group present to Survive és Pasadena's Tribute Ride On. Itt a Soul Sessionben köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel, aki esetleg most csatlakozik hozzánk, vagy nemrég kezdett minket hallgatni. Hát itt igen, ez fog történni 2 óra, közízlés, formálás, soul és funky zenéken keresztül, és továbbra is szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire nagy megtiszteltetés egy, veletek zenét hallgatni, 2, nektek zenéket mutogatni, és csak bízom benne, hogy hétről hétre egyre több hallgatónk lesz, és egyre többen csatlakoztok ahhoz a soul családhoz, kemény maghoz, amely jellemzi a Soul Session hallgatótáborát. Nagyon örülök különben a rengeteg hozzászólásnak, mert hogy hétről hétre tapasztalok olyan eddig ismeretlen neveket, feliratkozókat, akár a YouTube csatornánkon, a Facebook oldalunkon, vagy a TikTok csatornánkon, akikkel eddig nem találkozhattunk. Ha tehetitek, természetesen iratkozzatok fel, továbbítsátok ismerősöknek, barátoknak, olyanoknak, akik szeretik a soul és a funky zenéket. Újra egy nagy név, hogyha a Pasadena-ra azt mondtuk, hogy déjà vu, akkor szerintem Patti LaBelle nevével is már sokan találkozhattatok. A Body Language című dal már nem biztos, hogy sokatoknak ismert, de hát ezért van a Soul Session, hogy minél több olyan dalt tudjak nektek mutatni, és hát megint csak a héten megismerkedtem egy új gyűjtővel, de majd erről mesélek, hogy milyen előadókat, meg milyen neveket mutatott. Elképesztően nagy a zenei világ a 70-es évek Amerikájába, úgyhogy valami csoda, hogy mennyi dal és milyen dalok kerültek napvilágra abban az időben. És ha Patti LaBellet lehet überelni, akkor az csak Lou Rawls tudja, a legendás Lou Rawls a Philadelphia Recordstól. There Will Be Love, but előtte Body Language, Patti LaBelle, Soul Session.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület, Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
3: Engem is, megmondom őszintén, egy picit el szokott kapni a nosztalgia, és most így, hogy hamarosan lezárul majd az évad, akkor azért átnéztem mappákat, átnéztem műsorokat visszamenőleg, akár sok-sok évre, de természetesen belelapozok az új szerzeményekbe is. Ez jellemzi a mai műsort itt a Soul Sessionben, mert hogy olyan nevekkel, Norman Connors, Michael Wyckoff, vagy Lee McDonald megyünk tovább, amely nevek már a rendszeresen Soul Session hallgatóknak egészen biztosan ismerősnek cseng. Pláne akkor, hogyha valaki azért szeret jegyzetelni, meg fölírni előadó neveket, aztán elkezdeni utána nézni bizonyos neveknek, mert hogy csodákkal lehet találkozni meget. Így lehet igazán feltérképezni a 70-es évek szól és funky világát. Az előző megszólalásban említettem nektek, hogy jött egy új kapcsolat, egy nagyon kedves lemezgyűjtő srác, aki bár többnyire digitális formában tart csak dalokat, de valami elképesztő biográfiai tudással rendelkezik, és annyi új előadót mutatott, mert hogy nála úgy vannak a könyvtárak a számítógépén, hogy különböző országokra vannak bontva a dalok, és aztán utána vannak kategorizálva, akár stílus, akár évszám alapján. Úgyhogy átküldött most nekem akár filippin, hawaii, európai, szovjet, meg valami elképesztő mappákat, és hát olyan dalokat találtam, gyerekek, hogy lesz mit hallgatnunk, majd próbálom szépen lassan begyűjteni, meg beszerezni őket, mert egy jó pár zene, amit átküldött, nem csak a formátum, hanem elsősorban a minőség miatt nem túl rádiópublikus, de hát ezt majd én orvoslom, hogy mindenképpen tudjam nektek mutatni itt a Soul Sessionben azokat a dalokat, amelyeket ezekben a mappákból én kiválasztok, és illdomosnak találom arra, hogy meg tudjam nektek mutatni, bár az első szűrő úgyis mindig az, hogy nekem tetszik, vagy nekem nem. Szóval megyünk tovább, She's Gone, Mr. C LP, talán az egyik legfantasztikusabb Michael Norman Connors LP, és biztos, hogy tennék Norman Connors LP-t abba a top 10-be, hogyha valakivel meg kéne ismertetnem a szól és funky zenét, vagy azt mondanám, hogy a legjobban sikerült nagy lemezek, figyelembe véve, hogy hány dal minőségi egy adott lemezen, Norman Connors 81 egész biztos. Mit mondjak Michael Wyckoffra? Do It To Me Baby, és Lee McDonald egy nagyon-nagyon ritka LP, és egy olyan dal, amely szerencsére megjelent utánnyomásban kislemezen is, bár erről a kislemezről még a diszkok se tud semmit. Ez a I Will Do Anything For You Lee McDonald-tól, de ebben a blogban indulunk Norma Connors-szal.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Erre a blokkra hát nem könnyű megfelelő szavakat találni. Köszöntök mindenkit továbbra is a Soul Session Bogyó Tomival, mindazt már remélhetőleg sokan tudjátok. És hát igen, itt ez történik, 70-es és 80-as, korai 80-as évek, szól és funky muzsikái, országhatártól függetlenül tényleg mindenhonnan mutatok nektek dalokat, reméljük. Ahogy mondani szoktam, minden héten legalább egy olyan dal van a tracklistába, ami elnyeri a tetszéseteket, vagy lesz egy olyan új előadó, amin keresztül egy picit jobban megismeritek ezt a műfajt, ezt az életérzést, ezt az időszakot. Bobby Thurston csodálatos lemezével megyünk tovább, hát 250-300 ezer forint eredetibe, képzeljétek. Valami elképesztő ritka, pláne jó minőségbe, és csináltak belőle talán kétfajta utánnyomást is, de egyik sem a mesterszalagról, úgyhogy óvaintek mindenkit az utánnyomásos Bobby Thurston lemezzel kapcsolatban. Elég komoly kritikákat olvastam a tekintetben, hogy ennek a lemeznek az utánnyomásos minősége hát hogyan sikerült. Mondom ezt azért így kihangsúlyozva, mert amúgy elég sok, pláne a Japánban készült P-Vine kiadványok 99,9%-a a mesterszalagon keresztül történik, ami meg hát fantasztikusan csodás 180 grammos vinire elképesztően szépen szól, bár tudjuk, hogy továbbra is természetesen a gyűjtők, mert ezt nevezhetjük replikának, az eredetihez képest teljesen más az értéke, és sokan úgy vannak vele, hogy bár megvan, de mégis azt mondják, ha megkérdezik, hogy sajnos ez a lemez nincs meg nekik, pedig ott van a gyűjteményben egy utánnyomás, de hát az 10-ből 9-szer gyűjtői szemmel furán hangzik, de nem sokat ér. Szóval Bobby Thurston, Just Ask Me, és aztán egy nagyon nagy személyes kedvenc, Sweetest Piece of the Pie. Nem kérdés, Bobby Thurston, fantasztikus énekes, elképesztő szólzenész. Ez itt a Soul Session továbbra is.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Nagyon-nagyon sokan szoktátok kérdezni, meg küldtök üzeneteket. Személyes kedvenceimmel kapcsolatban tesztek föl kérdéseket, ajánlotok dalokat, linkeket küldtök, ami nagyon jól esik, meg örülök, hogy ilyen sokan foglalkoztok a zenékkel, meg az ilyen típusú zenékkel, és valamilyen módon a zene szeretete, meg a lemezek után való böngészés így rátok ragad a műsoron keresztül. Engedjétek meg, hogy egy olyan dallal zárjam az első órát, ami John Edwards Steinmannjéről van szó. John Edwards ugye a Spinners nevű formációnak volt a frontembere egy ideig, és az a fajta zene, az a dal, ami egy idő után elképesztő módon nyitotta egy angliai Solar Rádiós műsoron keresztül számomra, hogy mennyi ismeretlen előadó és mennyi fantasztikus zene létezik még azon kívül, amit én gondoltam, vagy amikor azt hittem, hogy hú, de jól állok a tekintetben, hogy mennyi előadót meg dalt ismertem. Halkan megjegyzem, nulla volt akkor a zenei tudásom, megmondom őszintén, látva, hogy most hol tartunk, és még mennyi minden van, ami felderítetlen zeneileg. Szóval John Edwards Steinman, egy csodálatos dal, ami utánnyomásos kislemezen, szerencsére jó minőségbe, egy csodálatos válogatás CD-n és több válogatás lemezen is megjelent, de eredetiben nagy lemezre, John Edwards szóló lemezre nem került föl. Ez a dal, ami eredetiben egy amerikai nevű zenekarhoz tartozik, de hozzánk, a Soul Sessionhöz a John Edwards verzió van a legközelebb. Ezzel zárul az első óra. Reméljük mindenki élvezi, ami ma a Soul Sessionben hallható. Messzire nem menjetek, mert a második órában is csodás dalok, meg egy-két info az amerikai csomagomról, úgyhogy maradjatok velünk.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni.
5: Ugye?
0: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
7: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A Százhold támogatója az Erste.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
7: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
9: MOL Campus Skydeck.
1: lehagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Óvatosságot kérnek a hőségben a fesztiválozóktól. Rövidített ügyfélfogadás lesz a klíma nélküli NAV ügyfélszolgálatokon. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Hétvégére egyébként mintegy 15 olyan rendezvényt terveztek, ahol több mint 5000 résztvevőre számítanak. Az események szervezőit az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, illetve fokozott egészségügyi készenlétre kérték. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket szorosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára. Elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a magyarul köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 200%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
9: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Micsoda kezdés, mekkora funky, hölgyek urak, köszöntünk mindenkit. Továbbra is Soul Session második órája, 2 óra közízlés formálás van, Facebookunk, van TikTokunk, van, ne felejtsétek, YouTube-unk, független attól, hogy a mai alkalommal nincsen közvetítésünk élőben, néha ilyen is előfordul. Maximum ezzel tudjuk tesztelni, hogy mennyire hiányzik, vagy mennyire jó, hogy van képi közvetítésünk is, mert hogy amúgy nem egy megszokott dolog egy rádióműsorral kapcsolatban, de próbálunk adni a minőségre, ezért szoktam mindig felhívni a figyelmeteket Donabli oldalunkra, amin keresztül tudtok minket támogatni anyagilag is, mert hogy természetesen minden befolyt támogatás visszaköltődik, hogy így fogalmazzak, a műsorra, és csak azzal foglalkozunk, és törjük a fejünket hétről hétre. Egy, hogy tud nőni a Soul család, 2, mit tudunk még csinálni, hogy minél minőségibb műsorokat gyártsunk, 3, hogyan tudunk elérni még több hallgatót, hogyan tudjuk megszerettetni még több emberrel a szól és a funky muzsikákat, azt a fajta zenei világot, zenei stílust, amiben talán a legtöbb érzelem, legtöbb érzés, és amely zene hallgatása közben a legtöbb érzés meg tud nyilvánulni az emberi lélekben, de szépen megfogalmaztam. Ez a Soul Session Magyarország első számú szólműsora, és Players Association, csak hogy rendkedvéért mindent be tudjak mondani, Turn the Music Up, ezzel indult a második óránk, és megint egy személyes kedvenc, méghozzá Mervyn Seas, és szerintem ki sem találnátok, Your Number One, a dátum 1986, ugyancsak egy nagyon ritka lemez, gondolok az eredeti kiadásra, gondolok a lemez minőségére, mert bár ha fel is dob egy-egy eladó kopiát az internet, nagyon sokszor sajnos eléggé legyötört állapotban van, pláne is erről talán már beszéltünk, de lehetne sokat, hogy talán Amerikában még veszélyesebb is az amerikai lemezeket megvenni, mert mivel ott más volt a kultúrája, mint mondjuk Európában, vagy Európán belül mondjuk Franciaországban, vagy Hollandiában, vagy Németországot említhetném, Japánt meg hát abszolút. Amerikában hát megvettem $4, majd megveszem holnap után is, akármi lesz. Szóval nem nagyon vigyáztak úgy a lemezekre, látván, hogy ahogy be vannak kondicionálva a lemezek, aki vásárol, tudja, miről beszélek. Szóval érdemes valójában jó körbejárni, hogy mit is és honnan vásárol az ember, de hogy vinnél a legjobb, arról aferről nincs kétségem. Megyünk tovább, tehát Mervyn Seas, Your Number One, és aztán McFadden Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, egy picit tovább tettem, ha nem haragszotok, azt a bizonyos hangszedőt, ugyanaz az LP, csak a dalmás Mr. Music. A dátum 79? 80? Írjátok, mondjátok meg.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Nagyon rég nem hallottam ezt a McFadden Whitehead dalt, de ezért jó, amikor dalokat vagy műsort szerkeztek, mert akkor egy picivel több időt szánok a zenehallgatásra is, kicsit nyugodtan próbálok leülni és meghallgatni lemezeket úgy, hogy vajon nektek mennyire fog tetszeni egy adott héthez, egy adott hangulathoz, egy adott időjáráshoz, mennyire illik az adott dal, úgyhogy ezek szoktak lenni azok a szempontok, amiket figyelembe veszek, amikor szerkesztődik egy műsor, már ha bárkit is érdekel, hogy milyen szempontokat veszek figyelembe műsor szerkesztés alkalmával. Sydney Joke Wells, hát ez a név is azt gondolom, hogy elsősorban a Soul Sessionben tud így elhangozni. I don't do this to every girl I meet. Ez lesz a dalnak a címe. Létezik nagy lemezen, kis lemezen, mind a kettő egy picit másabb, ez egy nagy lemez verzió. Aztán pedig Paul Anka duettje Oria Coates-szal Make It Up To Me In Love. Ebből is készült LP, meg kis lemez is természetesen, de hangzásvilágában nagyon-nagyon eltérő a szólzene megközelítése ebben ettől a két előadótól nagyon-nagyon eltérő. Egy biztos közös, mind a két dal csodálatos.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Szóval az első órában említettem nektek, hogy majd mesélek egy kis történetet, mert talán a lemezgyűjtési karrierem egyik legfontosabb állomása, hogy nemrégiben egy nagyon-nagyon kedves teniszező Palántámnak az édesapja, aki Amerikában él és kamionozik, segített abban, hogy rengeteg lemezt egy helyre gyűjtött nekem, és aztán ő hozta haza a csomagot, ezzel rengeteget spórolva, egy csomó mindenen, megint csak nem kell mondanom, azoknak, akiket lemezeket gyűjtenek, vagy vásárolnak, elsősorban a tengeren túlról, vagy Japánból, vagy messziről, ahonnan sok-sok egyéb költség szokott hozzáadódni magához a nettó lemezárhoz. Lényeg a lényeg, rengeteg ritkasággal, rengeteg nagyon nehezen megszerezhető lemezzel érkezett, és most egy olyan csomaggal, amiben rengeteg amúgy, még az átlag árakat is figyelembe véve, olcsó lemezek jöttek, csak ami a legnagyobb kincs mindig a lemezgyűjtőknél, vagy a lemezekkel foglalkozó embereknél, az az információ. És jó pár lemezgyűjtő barátom, akikkel közösen információt cserélünk, rádiós DJ-k, régi rádiósok, akikkel kapcsolatban vagyok, természetesen napi segítségemre vannak a tekintetben, hiszen egymással információkat osztunk meg, hogy miket vásároltak, mit érdemes, mit találtak, mi mit találtunk. Szóval valahol azt gondolom, hogy ahogy mi egy család vagyunk, mint szózenét, kedvelők, hallgatók így a műsoron keresztül, ez ugyanúgy megvan a lemezgyűjtő berkekben is, úgyhogy elképesztően fontos és ritka információk birtokába jutottam a tekintetben, hogy miket érdemes még keresni, nem csak a tengeren túli amerikai soul világból, hanem akár egyéb országok tekintetében is, ami majd azt eredményezi, hogy még szélesebb körből tudok mutatni nektek zenéket, de ugyanúgy elsősorban a 70-es évek végéről, 80-as évek elejéről. Szóval megyünk majd tovább, Perry and Sandin, Showstopper, Kenny Burke, Hang Tight, arról a bizonyos 82-es Changes LP-ről, amiről oly sok dalt szerintem már ismertek, és megint csak egy nagy személyes kedvenc, egy csodálatos énekes, Jeffrey Osborne, Other Side of the Cone, egy újabb olyan hármas, amelyből nehéz kiválasztani a személyes kedvencet, mert mindhárom csodálatos.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Mindenki el tudja dönteni, hogy az imént hallott három dalból melyik az ő személyes kedvence, és még próbálom csigázni a kedélyeket most majd női, hölgy előadókkal. Phyllis Hyman, Give a Little More, és Murdy Joseph, Come on Back to Me Lover, a háttérben szerzőként az a Johnny Bristol, akiről már külön műsorban megemlékeztünk, amely előadónak a lánya élőben vendége volt a műsornak, szóval igazán közel állunk műsorilag Johnny Bristolhoz, és még sok-sok előadóval voltunk ugye olyan közvetlen kapcsolatban, amire valójában nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, büszke a műsor. Úgyhogy ezzel a két női előadóval megyünk, itt a második óra vége felé, lesz majd még egy jó kis Blue Eyed Soul AOR dalunk itt a második óra végén. Természetesen várjuk a különböző csatornáinkon a hozzászólásokat, elsősorban a megosztásokat, a támogatást a Donabri oldalunkon keresztül, vagy ha bármi egyéb észrevételetek van, reméljük mindenki tudja, hogy hol talál minket. Egy picit több zene, kicsit kevesebb duma itt a végén, hogy ne kelljen semmit legeverni. Phyllis Hyman, Give a Little More, Murdy Joseph, Johnny Bristol, Come on Back to Me Lover.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Hát a Murgi Joseph dallal nagyon nehezen tudok betelni, megmondom nektek őszintén, pedig jó pár szó hallottam. És ha a filmek tekintetében vannak filmek, amire azt lehet mondani, hogy kedvenc, és az ember bármikor, bármilyen hangulatban is van, meghallgatja, vagy megnézi, akkor jobb kedvre derül, és jó érzések törnek elő belőle, akkor zene tekintetében szerintem Murgi Joseph Soul Session hallgatóknak abszolút ilyen. Úgyhogy ez a Come On Back To Me Lover Murgi Joseph-től. És akkor, ahogy ígértem, itt a műsor végén egy James Felix nevű úriember, Let's Reach Out, ez lesz a dalnak a címe. Ezzel záródik a mai Soul Session. Nagyon örülök, hogy itt voltatok velem. Reméljük, hogy a mai alkalommal is legalább egy jó dalt hallottatok, legalább egy új névvel találkoztatok, vagy legalább előjött az az érzet újra és újra, hogy na, hogyha vége a műsornak, akkor erre és erre a névre rákeresek, vagy megpróbáltok más dalokat meghallgatni, más évszámokkal egy bizonyos előadótól, mert hogy a mai este is Lou Rose, Norman Connors, Lee McDonald, Bobby Thurston, Johnny Edwards, Sidney Joe Qualls, Perry and Sandlin, Kenny Burke, szóval voltak bőven olyan nevek, amelyek sajnos a hazai zenei kultúrában nem ott tartanak, ahol szerintem kellene, de hétről hétre egyszer-két órában megpróbáljuk pushingolni a hazai zenei ízlést és egy picit változtatni azon, hogy minél szélesebb körben hallgassanak az emberek, hallgassatok ilyen zenéket. Szóval James Felix-el búcsúzom, Bogyó Tomi voltam az elmúlt két órában. Köszönöm, hogy velem hallgattatok zenét. Jövök legközelebb is, természetesen addig is hallgassatok sok-sok zenét, sok-sok soulzenét, meg funkit, meg ne felejtsétek, hogy Jackónál nincs nagyobb. Jövünk legközelebb, James Felix, Let's Reach Out. Ciao, ciao.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
2: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Kiszámíthatóbb életpálya várhat a rendvédelemben dolgozókra. Tovább terjed az Ebola Kongóban. Nem enyhül a forróság a következő napokban sem. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztabatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
4: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelid gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
3: Tovább terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozta, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés időközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
7: Jó estét kívánunk mindenkinek, sziasztok! Hogyha péntek este 9 óra, akkor jelentkezik a 100 hold, én Vejszer Alinda vagyok, és ahogy azt már megszokhattátok, hétről hétre foglalkozunk a gyermek és ifjúsági irodalommal, kortárssal, klasszikussal, magyarral, külföldivel, mert hogy mi, akik ezt a műsort készítjük, azt hisszük, sőt tudjuk, hogy a mai gyerekirodalom eszméletlenül magas színvonalú, és nem a felnőtt irodalom egy alága, hanem egy teljesen önálló entitás, alanyi jogon létezik. Ma például nem egy könyvről beszélünk, vagy egy szerzőről, hanem egy témáról, az idősek és a gyerekek kapcsolódásáról a meséken keresztül, és itt lesz velem, és segít nekem Bojti Andrea, a gyermekpszichológus. Mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
7: És ahogy mondtam, a mai témánk az az ifjúság és az idősebb generáció kapcsolódása történeteken keresztül. Bojti Andrea gyermekpszichológus van itt velem. Szia!
8: Szia, köszönöm a meghívást!
7: Van is nálam könyv, ami jó vonatkozik ehhez a témához. Az egyik egy skandináv, holland, Rózi és Musza, a másik egy német, Jutta Bauernek a Nagypapa őrangyala, és a harmadik is egy német, Stephanie Höffler, az őszi rózsavilla meghódítása. Ezek, de van egyébként magyar példa is, Gimesi Dórának van egy csodálatos történetem, mert egy nagymama kalauzolja végig az unokáját Budapesten, meg hát ők időben is utaznak. De lényeg a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy van egy ilyen trend a gyerek és ifjúsági irodalomban, hogy egyszerűen valahogy a generációkat közelebb hozni egymáshoz. És engem ez nagyon érdekel, hogy mit nyernek a generációk ezzel. Ugye iskolákban is vannak ilyen kezdeményezések, hogy idős otthonokba mennek gyerekek, és így kapcsolódnak. De tulajdonképpen miért van szükség például erre, hogy ezt ilyen mesterségesen is előállítsuk? Hát családokban is vannak idős emberek.
8: Képzeld, amikor jöttem, akkor pont eszembe jutott, hogy az én első osztályos gyerekem is épp nemrég volt így az iskolával idősek otthonában, és szerintem ez nagyon sok szempontból fontos, vagy sok szempontból aktuális. Ugye az egyik az az, hogy nyilván a múlt és a jövő, a fiatalok és az idősek, azért mi így együtt vagyunk, a társadalom együtt képezzük a múltat és a jövőt. Tehát tényleg ez egy abszolút közös együttélésünk így a generációknak, de hogy talán a mai világban, ahol a fiatalok úgy el tudnak tűnni az online térben, ez egy kicsit így megjelenik a generációk között is, hogy teljesen más világ, ahol a mondjuk az alfa, a mai fiatalok, uh-huh. élnek, meg ahol az idősebbek, és hogy ez hol találkozik, meg találkozik egyáltalán. Azért azt látjuk a szülőgyerek generációkban is, hogy nagyon kevés interakcióban vannak a szülők a gyerekeikkel. Volt ilyen tanulmány, ami azt mondja, hogy egy nap átlagosan 7 percet.
7: 7 percet?
8: Igen, 7 percet beszélgetünk ilyen tartalmasan a gyerekeinkkel.
7: 7-es perc? Úristen, de sokkoló ezt hallani.
8: Nagyon, és hogy azért lehet, hogy éppen aki hallgatja ezt a műsort, ők náluk kevésbé jellemző az, hogy mondjuk korlátlan ideje van egy gyereknek, de ez azért egy abszolút társadalmi jelenség is. Ha ebbe belegondolunk, akkor jogos is a kérdés, hogy egyáltalán hol van a tér arra, hogy mondjuk a dédivel beszélgessen a gyerek, vagy a dédinek a világa érdekelje.
7: Furcsa, mert ahogy, bocs, csak az jutott eszembe, hogy a szülők, nyilván az egy nagyon nehéz generáció, ugye, mert egyszerre a szüleikkel is kell foglalkozni, a gyerekeikkel, és közben fenn kell tartani a családot, tehát, hogy tényleg egy sokfelé szakadós életszakasz. És hát pénzt kell keresni, dolgozni kell, stb. A 7,5 perc akkor is sokkoló, de pont azt gondolnám, hogy hát itt lépnek be például az idősebbek, hogy a nagymamának meg már esetleg van ideje, vagy a nagypapának, vagy a dédinek, hogy akkor ők beléphetnének ebbe a térbe, de ezek szerint ez nem történik meg.
8: Ez milyen érdekes, mert hogy a szülők, mondjuk akikkel én foglalkozom, mondjuk a mai 30-es, 40-es generáció, ők meg pont arról mesélnek terápián is, hogy mennyire az a saját élményük a gyerekkorukból, hogy nem játszottak a szüleikkel együtt, hogy a gyerekek így maguk voltak, és hogy az nem volt jellemző, nincs olyan emlékképe, hogy mondjuk társasozik otthon a szülőjével. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az a generáció, amikor még ugye az volt a jellemző, hogy a szülők, most így fogalmazok, hogy nem érezték feladatuknak azt, hogy mondjuk így foglalkoztassák, vagy szórakoztassák a gyereket, ezt most így idézőjelesen mondom, hogy akkor mondjuk ők, amikor nagyszülő szerepbe kerülnek, akkor hogyan funkcionálnak nagyszülőként. Látunk arra példát, hogy nagyszülőként valahogy úgy megérkezik az ember, tehát amikor így letette ezt a terhet, hogy már nem dolgozik, elment nyugdíjba, és ott vannak az unokák, és azért vannak olyan nagyszülők, engem szoktak nagyszülők is keresni, akik úgy meg is fogalmazzák, hogy belátják azt, hogy nem töltöttek annyi időt mondjuk a saját gyerekükkel, vagy nem foglalkoztak ezzel a gyerekneveléssel annyira.
7: Bocsak, kiderül, mert azon gondolkodtam, hogy a történelem mennyire szól ebbe bele, hogy azért az a generáció, amiről beszélsz, a mostani 30-as, 40-esek, azok a 80-as, 90-es években születtek. Tehát egy teljesen újjá alakuló Magyarországon, egy rendszerváltás utáni beköszönő kapitalizmusban voltak gyerekek, és tudom, hogy ez nem tűnik fontosnak, de szerintem nagyon fontos. Én Lengyelországból is hallottam ilyen példákat, hogy ott most nagyon komoly probléma van, mert történt náluk egy elképesztő gazdasági növekedés, mindenki elkezdett rengeteget dolgozni, és van egy generáció, aki totál elhanyagolt gyerekkorral nő föl. És hogy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a mi 89-es rendszerváltásunk is egy ilyen traumatikus történelmi pont, ami aztán akár így is hathat családok működésére, hogy a kapitalizmusban teperni kell, az nem a kommunizmus áporodott levegője a kötelező munkavállalásra, meg a teljes foglalkoztatottsággal.
8: Ez abszolút, persze. Ez egyébként, ha belegondolunk, akkor erről is szoktak beszélni, meg kutatások is vizsgálták, hogy tulajdonképpen az egy teljesen más berendezkedése a társadalomnak, ami ott történt, és az egy annyira idegen helyzet. Hát gondolj bele abba, hogy amíg régen az egy evidens dolog volt, hogy az ember mondjuk elmegy egy munkahelyre, és onnan nyugdíjba megy, így vagy van. Kap egy szolgálati lakást, és akkor ott ő neki biztosítva van fiatalként az élet kezdete, ugye ez változott. Bizony. Ebbe a világba föl kellett nőnünk, de én azért nagyon ide sorolom azt is, hogy a pszichológiának az elméletei sem voltak így elterjedtek, mint manapság. Én kicsit azt érzem, hogy ma így átestünk a lónak a másik oldalára, és
7: én is ezt érzem, de te vagy a szakember, jó, hogy te mondod.
8: Túl sok dolog nagyon leegyszerűsítve kering a közbeszédben.
7: Mondj egy példát.
8: Például a traumának a definíciója, vagy a kötődési sérülés, ugye ezt nagyon látom a kisgyerekes korosztálynál, hogy ezeket egy kicsit így leegyszerűsítve, lebutítva, félreértelmezve kapják a szülők tartalomként, hogyha felszabadulnak az internet világába. De hát ugye ezek szoktak nagyon megnyilvánulni a nagyszülő kapcsolatban, hogy a nagyszülők ezt tehát van az a réteg, aki nem érti, meg elzárkózik ettől, uh-huh. hogy nyisson a gyerek felé. Bár egyébként én azt gondolom, hogy ez mindig is megvolt, hogy az idősebb generáció a fiatal generációt kritizálta, de ugye most még inkább éles az ellentét, mert hogy olyan világban élnek a mai fiatalok, ami ismeretlen a nagyszülőnek, és akkor tudod ebbe, hogy tudnak kapcsolódni. És szerintem jók ezek a programok, hogy ide így visszatérjek, mert hogy egyrészt ez egy kicsit úgy egy közösségnek is felhívja rá a figyelmét, tehát mondjuk az az osztály, ahol ez egy program, ahol erre készülnek, ahol egy kis műsorral mennek a gyerekek, ahol erről beszélgetnek az iskolában is, akkor már nem csak otthon téma, hanem az iskolában is. És egyébként szerintem majd erről akartam beszélni, egy kicsit ilyen evolúciós oldalról is, hogy miért fontos még jó. magunkat.
7: Ezt mindenképp beszéljünk így is róla, csak gondolkodtam azon, hogy vajon társadalmanként eltérő mértékű ez a probléma, vagy nem. Mert amit most mondasz, az nem társadalmi kérdés. Tehát a technológiai ugrások, a teljesen megváltozott világ, az azért, mondjuk ha Európát egy ilyen egységnek tekintjük, azért az mindenhol, meg Észak-Amerikát, az azért úgy mindenhol jellemző. Viszont ezek az generációk is egyre közelebb kerülnek. Tehát mondjuk azért a mi generációnk, meg az utánunk jövő között azt érzem, hogy kisebb a különbség, mert a digitalizációhoz már sokkal több közünk van nekünk is felhasználóként. Tehát lehet, hogy ahogy szűkülnek a skillekben a különbségek, úgy ezek a generációs távolságok is csökkennek talán.
8: Hát egyrészt, másrészt pedig bízom abban, hogy mindig ezt látom, hogy vannak ilyen átesünk a ló túloldalára generációk. Tehát, hogy ugye erről így szoktak beszélni generációkutatók is, hogy bejön valami újdonság, mondjuk itt most az internet, ugye, ami a nem is tudom, 2000-es évek, vagy valahogy úgy, hogy mindegy, szóval, hogy bejött ez, akkor gyorsan rászabadultunk, aztán egy idő után rájövünk, hogy azért mégse jó, hogy ennyit ott vagyunk, meg akkor keressük az utat, és hogy ebben azért nyilván ebbe bízik az ember, meg azért elég sok törekvést látunk abba az irányba, hogy a fiatalokat is visszább hozzuk az offline világba. Igen. Elég csak a mostanában megjelent hírekre gondolni, hogy Ausztráliában, Nagy-Britanniában már vissza szigorították.
7: 16 éves korig nem
8: éves
7: lehet
8: kor,
7: használni.
8: Kor fölött, vagy alatt nem használhatják a közösségi médiát. Tehát, hogy nyilván így kicsit kompenzálja magát az egyes generációkra jellemző ilyen túlkapás, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt, de hogy nyilván ez így közelebb is tud hozni.
7: De szerinted társadalmanként is van különbség? Tehát, hogy ahogy mondjuk a magyarok tekintenek az idősekre, az időskorra, az szerintem azért alapjaiban eltérhet attól, ahogy mondjuk a németek tekintenek rá. Hát a német nyugdíjasok, ez egy ilyen híres fogalom, hogy ők jönnek, mennek, utazgatnak, nem tudom, mit csinálnak.
8: Hát meg ahogy a keleti kultúra, mert hogy ugye ott pedig jóval nagyobb tisztelete van, tehát az a kollektivista gondolkodás, ami ott jellemző, ott jóval nagyobb megbecsültsége van az időseknek. Biztos vagyok benne, hogy ez egy annyira összetett kérdés, beleértve a most olyan nagyon felkapott, biztos te is hallod ezeket a különböző longevity kutatásokat, hogy hogyan tudunk minél egészség jó minőségű, hosszú életet élni, és hogy ezekbe így folyamatos szerintem a fejlődés, vagy legalábbis itt a nyugati kultúrkörben a felzárkózás mondjuk egy német kultúrához, hogy egyre kevésbé olyan, tudod, mi jutott eszembe, volt a családunkban van egy kép, amin az anyukám édesapja, és az ő apukája, tehát négy generáció, nem, az anyukám testvérével együtt négy generáció ugyanolyan nevű felmenőm van, és olyan érdekes, ezt előszoktuk néha venni, hogy azon hány évesek a rokonaink, és akkor a 40 éves egy nagyon öreg bácsinak néz
7: Igen,
8: ki.
7: Tehát, nagyon érdekes.
8: Hogy szerintem ez is fontos, ahogy ez változik.
7: Meg még azon gondolkodtam, hogy azzal, amit az előbb említettél, hogy minél tovább egészséges életet élni, azzal azért az történik, hogy a nyugdíjas korban akár ki is tágulhat a világ, és az én buborékomban például egy csomóan megfogalmazzák azt a problémát, hogy a szüleik leteszik a lantot, tehát azt mondják, hogy most akkor itt a vége nem dolgozom már úgy, mint eddig, nyugdíjas leszek, viszont akkor most élek. Mert jól vagyok, képes vagyok, megyek túrázni, úszni, biciklizni, kirándulni, szóval egy csomó mindent csinál, de ő saját időt akar, és nem egy gyerekkel tölteni, vagy azon már túl van. És tulajdonképpen ez egy tök érthető emberi igény.
8: Két problémakörrel szoktam találkozni, az egyik, amikor nagyon beleszól a nagyszülő, ami zavaró, a másik, amikor eltűnik, vagy ilyen nagyon keveset
7: ez utóbbi, amiről én beszélek, az eltűnés.
8: És hogy ez egy, tehát igen, ez is megint így ezzel jár, hogy azért ma egy 60-as ember, hogyha minden jól megy, akkor azért még fit, meg ez egyre inkább elfogadott társadalmilag. Egyébként a német turistákat, akit felhoztál, az is valahol itt van. Ezek szerintem ilyen óriási kérdések, hogy egyébként oké, hogyha ezt így elfogadjuk, de hogy akkor megint ott vagyunk, ami a kisgyerekes szülőknek a nehézsége, hogy egyedül maradnak nagyon ebben az életszakaszban. És akkor ez már nyilván egy állami kérdés is, hogy akkor az állam hogy segít, milyen mankókat, a bölcsödéktől kezdve a tényleg nagyon sok minden ide kapcsolódik, de az tény és való, hogy a nagyszülők, és hogyha még nem is önmegvalósítanak, akkor is mondjuk ma egy nő 65 évesen megy el nyugdíjba. Nekem a nagymamám 55 évesen ment. Tehát, hogy ott eltelik 10 év, amíg ő még dolgozik, és nem is terhelhető mondjuk annyira ezzel.
7: Uh-huh. Hát ezek nagyon nehéz társadalmi kérdések, de mindjárt vissza fogunk jönni egy kis szünet után, és konkrét könyvekben felvetett problémákról fogunk beszélgetni Bojti Andreával, úgyhogy gyertek vissza ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 Hold, Vejszer Alindával.
2: Bojti Andrea a vendégem itt a 100 Holdban, és eddig arról beszélgettünk, hogy mi az a társadalmi helyzet, amiben élünk ma, ahogy idősekről gondolkodunk, vagy ahogy generációk próbálnak egymással kapcsolódni, vagy nem próbálnak. Aki nem hallotta, hallgassa vissza az első felét, mert ebbe érkeznek meg a könyvek. Mert hogy most itt van előttem például, mondjuk előveszem az elsőtlen a legegyszerűbb képlet, az a címe, hogy a nagy, nem a, csak nagypapa őrangyala, és Jutta Bauer írta, aki német anyanyelvű szerző, és ez tulajdonképpen egy elválástörténet, egy unoka és egy nagypapa elválástörténet. A nagypapa elmeséli a saját életét. És az ő életében bizony ott vannak a nehézségek is, persze gyerekként a kihívások, a kalandok, de egyszer csak megjelenik a Horogkereszt is a képeken, egyik zsidó barátját ról beszél, hogy pont ott nyitottam ki, a barátom József tudta, hogy milyen kockázatos dolog bátornak lenni, ő sokkal jobban félt nálam. Aztán hirtelen eltűnt, soha többé nem láttam, viszont nagyon szomorú voltam. Tehát benne van a második világháború, hogy aztán ő hogy konfrontálódik a nácikkal. Tehát, hogy egy nagyon komoly témákat, viszonylag könnyed képekkel és rövid szövegekkel tematizáló mű. És azon gondolkodtam, hogy ez nyilván a legegyszerűbb képlet, hogy miért is van szükség idősek és fiatalok találkozására. Hát a történetek, nem? A család történeteink, amiből tanulhatunk, és identitásunk lehet tőle. Ez egy ilyen egyes pontnak gondolom.
3: Abszolút. Hát a történelem, ami a jövő, a múlt, tehát hogy ahogy így összeköt minket az élet, és tulajdonképpen ezek a családi narratívák zseniális eszközök bármilyen nehézségnek, nehéz érzésnek a leküzdésére, a megküzdésre, mert hogy ezeket lehet szövögetni, lehet alakítani. És például itt, hogyha van egy történet, most mondok például egy saját példa abszolút, mondjuk, hogy az én családomban milyen története van annak, hogy ki hogyan tudott tanulni, hogy milyen lehetőségei voltak, hogy nem volt lehetősége egyetemre menni, hogy aztán a gyerekének már lett, és ezért milyen erőfeszítéseket tett a család. És hogy például ez egy olyan dolog, amit el lehet úgy mesélni, mondjuk egy nagyobb bacska gyereknek már, hogy ő ebbe, hogy őt motiváljam akár arra, ilyen belső motiváció, hogy ez hogy kapcsolódik a mi családunkhoz, hogy tanulunk, meg mit tanulunk, milyen szakmánk van, ugye nagyon sok családban a szakma is így öröklődik, hogy ugyanazokat tanulják, de ez lehet akár egy családi nehéz történet, vagy lehet testvér születésének a története felidézni ezeket, például ez nagyon tipikus, ezt szoktam is mondani, amikor várja egy család a kistestvért, hogy akkor a nagynak lehet ilyen történeteket mesélni, és akkor tulajdonképpen ezeket egyébként szeretik a gyerekek hallgatni, az idősektől is pláne. Nekem az is akkor megint egy saját élmény, hogy 2007-ben halt meg a dédnagymamám 100 évesen.
2: Aztán.
3: Elképzelheted, osztrák-magyar monarchiában született, és EU-s állampolgárként halt meg. És ugye én akkor voltam 20 éves, és én rengeteg történetet hallottam tőle. Rengeteget, és történelmi dolgokat is. Ő nagyon szerette például az angol királyi családot, és akkor rengeteget mesélt róluk, és utána egy az iskolába is ezt fel tudtam eleveníteni. Tehát ezt ki lehet használni.
2: De arra emlékszel, hogy a saját működési mechanizmusodban mit számított az, hogy az 1897-ben született nagymamád mesél?
3: 1907. De hát ugyanúgy régen volt. Nekem az sokkal jobban megmaradt. Tehát általában egy-két havonta találkoztunk, mert ő egy faluban élt, kicsit messzebb tőlünk, és egyébként azt így emlékszem, hogy hangoztatták is a szüleim, hogy ez így milyen értékes, vagy hogy de jó, hogy a dédi is ezt mesél, és biztos ezért is, meg egyébként is olyan felnéztem rá, ő egy nagyon aktív életet élő, szőlőbe járó öregasszony volt, és nekem ezek sokkal jobban megmaradtak például, mint hogyha most csak olvastam volna ezeket a történeteket.
2: És nagyon jó kapcsolatotok is volt? Tehát jellemző az, hogyha mesél a felmenő, akkor ez egy nagyon szoros kapcsolatot alakít ki egy következő generáció?
3: Igen, hát amennyire így a távolság miatt lehetett, én nekem kifejezetten igen, az volt az emlékem, meg most is úgy gondolok rá vissza, hogy ő szeretett mesélni, meg szerette azt, hogy hallgatjuk. És akkor ez jó az idős embernek is, mert nyilván mire oda jut az élete során, és egy ilyen összegzéshez kerül, hogy akkor mi, hogy történt az ő életében, és azokat ő elmondja, ez lecsapódik valahogy a gyerekbe, és azt azért így szeretném hangsúlyozni, hogy nyilván az ember, tehát nyilván itt most nem azt keressük, hogy ebből mi az igaz, vagy mi nem, hanem az az ő megélése, hogy ott a háborúban az hogy volt, meg a faluban miket csináltak a régen, igen. Tehát hogy ennek az egésznek a kapcsolódás a lényege.
2: Most valami eszembe jutott, ez személyes élményem, hogy az én nagymamám 94 évig élt, és nemrég halt meg, és már a gyerekeim ugye ismerték, és játszottak vesz, ha volt kapcsolat, és hogy a halállal való találkozás is, ez az első pont, amikor ugye, vagy hát most mit mondjak, van, aki persze sokkal drámaibb és váratlanabb halál helyzetben találkozik a halállal, de mondjuk ez egy természetes találkozás. És például az én kisebbik gyerekem most 9 éves, és vannak emlékei a dédnagymamájáról, és mindig, amikor szomorú akar lenni, vagy szomorú, akkor a dédnagymamáról beszél. És ez például egy tök érdekes dolog, hogy ő neki az egy nagyon megrázó pillanat volt, hogy talán ez is egy izgalmas feladatunk is, hogy ezzel kezdjünk valamit, hogy itt az első találkozás valamivel, ami az elmúlás.
3: Igen. És ettől sokan félnek egyébként, hogy egyáltalán beszéljenek róla, meg a gyerekeknél hát nagyjából ilyen 4-5-6 éves kor, tehát egy viszonylag tágabb időszakban, de természetes módon felmerülnek kérdések a halállal kapcsolatban, és akkor erre úgy adja is magát az a válasz, ahogy mondtad, hogy ez egy természetes dolog, hogy az idősek elmennek egy idő után, és akkor nyilván egy kíváncsi gyerek rákérdez, hogy a dédi is el fog menni, vagy hogy ő is idős, és akkor olyan sokszor érezhető el körül egy ilyen tabu, egy ilyen családi tabu, hogy erről úgy nem beszélnek, vagy úgy lezárnak ott hirtelen a szülők, de hogy igen, tehát az idősekkel való kapcsolat az valahol az elmúlást is szimbolizálja, sőt, hogyha picit tovább megyek, akkor akár a betegségeket, vagy az öregségnek az állapotát.
2: Ez azért is fontos egyébként ezzel a könyvvel kapcsolatban is, mert itt is az történik, hogy egy nagypapa betegen fekszik, és ő meséli el a történetet, és az a vége, hogy nagypapa elfáradt, lehunyta a szemét, halkan kimentem a szobából, de hogy itt nagypapának őrangyala van, aki vigyáz rá, de ez is az elmúlás története, tehát hogy nagyon finoman, és nem túl magyarázva, de hát egy elvállás történet, hogy nagypapa elmesélte, letette ezt, és aztán elfáradt, és meghalt. Igen, szóval igen. Ezt is tematizálja ez a kötet. De akkor a másik németet ide veszem, mert az egy kicsit más. Stefanie Höffler, az őszi rózsa villa meghódítás egy ovis csoportról szól, akik elmennek az idősek otthonába, vagy előadjanak egy előadást, és közben kitalálják, hogy megkeresik ki a boszorkány. De hát találkoznak az idős emberekkel, és jóba lesznek velük, és a végén szuper sikeres előadást tartanak nekik. Ez egy érdekes dolog, mert ugye a tabu szót mondtad az előbb, és ebben van egy csomó tabutlanítása az öregkornak is. Tehát mondok egy példát, hogy mik a közös ügyeik az ovisoknak, meg az öregeknek, hogy például észreveszi az egyik kisgyerek, hogy pelenka van egy szobában a sarokban, és megkérdezi, hogy kit kell itt pelenkázni, és azt mondja neki az idős néni, hogy hát engem, de csak nappal. Mire azt mondja neki az ovis, hogy ó, én nekem meg csak éjjel kell már. Kicsit olyan infantilisnek érzem, de közben mégis tabu döntögető, hogy beszéljünk arról, hogy öregkorban pelenkát hordunk úgy, mint gyerekkorban.
3: Igen. Egyébként ez a téma elég sokszor elő szokott jönni, ugye, tehát azt kell látni, hogy nagyon sok család érintett abban, hogy idős, beteg, ápolásra szoruló, demenciával élő hozzátartozók, nagyszülők vannak a családban, és az egy óriási, tehát hogy az a legnagyobb jellemzője ennek, hogy erről nem beszélnek, vagy megpróbálják távol tartani a gyerekeket az ilyen nehéz érzésektől, nehéz helyzetektől, mondván, hogyha nem tud róla, hogyha nem jár be az otthonba a gyerek, akkor ez kicsit olyan, mintha meg se történne. De ahogy mondtad, hogy egy szendvics generáció, a szülői generáció, tehát egyszerre gondoskodunk a gyerekeinkről, meg az idősekről is, nyilvánvaló, hogy ez a terheltsége a szülőnek, amit érez a gyerek is. Tehát, hogy ez egy olyan téma, amiről sokkal könnyebb mindenkinek, ha tudunk transzparensen beszélni. És akár
2: de hogy szerinted erről is, hogy pelenkát igen, kell venni a nem igen, tudom, nagymamának?
3: Igen, igen,
2: vagy...
3: és ez pont egy olyan dolog, amit akár a gyerek is megérthet, hogyha még így ebben a korban van, és erről lehet, tehát ezt nem kell túlmagyarázni, de lehet erről egy ilyen röviden beszélni, hogy ott az otthonban, mondjuk ahol ott lakik, neki szüksége van nap, vagy éjszakára, vagy nem tudom, amit mondtál.
2: Nappal, az idős embernek nappal van szerint szüksége, éjszaka, nem a kislánynak
3: mindegy,
2: meg fordítva.
3: Ami a helyzet, tehát hogy néhány dolgot ebből meg lehet osztani a gyerekekkel, és igazából hagyni kell őket úgy kapcsolódni, ahogy az úgy jön ösztönösen a gyereknek. Nagyon sok kisgyerek például szívesen rajzol, és akkor beviszi a rajzot, vagy hogy mire van az idősnek igénye, hogy mondjuk kiül a kertbe, és akkor nézi, hogy játszik a gyerek, és akkor ezek is kapcsolódások.
2: De azon gondolkodtam, hogy van-e határ pszichológiailag, hogy mi az, amit akarunk még, hogy lásson, és mi az, amit nem, mert ez a könyv is felveti például a pelenkát, akkor van egy féllábú bácsi, aki fölcsatol műlábat, akkor a gyerekek körbe rajongja, ó, de izgalmas, hogy kell. Jó, cuki, de egyébként egy féllábú lábcsatolás, ez nem annyira cuki történet mégse, vagy mondok még egyet, hogy ugye a fogatlanság is egy ilyen közös topik az ovisoknál, meg az időseknél, és akkor ők látnak például pohárba kirakott fogsort, amit aztán a néni betesz, és akkor már hopp, úgy néz ki, mint egy angyal, és nem úgy, mint egy boszorkány, hogy ezek azért nem ennyire, szóval a cuki, meg le lehet rajzolni jól, de nem ennyire funny.
3: Nem, nekünk felnőtteknek, de a gyerekeknek egyébként pont ezt a témakört, hogy fél lába van, meg hiányzik a foga, ezek nekik érdekességek, szóval nekik nincs olyan háttér, tudásuk meg érzelmeik ennek kapcsán, mint nekünk felnőtteknek, de egyébként van határ, van pszichológiai határ. Az idős, demenciával élő felnőtt emberek elég sokszor tudnak agresszíven viselkedni, aha, vagy tudnak úgy beszélni, mondjuk, hogyha már zavart a tudatuk, ami ijesztő, és például ilyen állapotokat már nem kell a gyereknek látni. De az, hogy mondjuk van Béla bácsi az utcában, akinek van egy műlába, ezek sokkal befogadhatóbb tartalmak a gyereknek.
2: Meggondolkodtam ezen, hogy miért van bennem ellenérzés, de biztos azért is, mert én az elmúlást látom benne, a saját öregedésemnek igen, a lehetőségeit, és az ijesztő. Igen. Egy gyerek meg valószínűleg ezzel még nem számol.
3: Hát egyrészt, másrészt meg mi felnőttek, emögött így látunk olyan jelenetet, hogy azt levágják, és akkor látjuk ezt ilyen naturálisan, vagy ugyanígy nyilván a Tehát
2: vagy hát
3: gondolj
2: a pelenkázás,
3: bele, hát a pelenkázásban is mi látjuk annak a maga valóságát, a szagokat körülötte, az egyebeket, de ugye a gyereknek ez még így nincs, tehát hogy még saját magáról sincs mondjuk olyan képe, hogy akkor most az ő fogatlansága az hogy néz ki, hát ugye esik ki mondjuk a kis,
2: persze,
3: a kisiskolás Oviban, gyerekeknek, hát, de hogy abból ők nem szoktak ilyen presztízs kérdés, meg esztétikai kérdés.
2: Sőt, nekik
3: csinálni.
2: Az inkább egy izgalmas egy-egy következő
3: igen,
2: fázis.
3: De neked a fog elvesztése az valami olyan, szóval az valami olyan emberi mi voltunknak, a működésünknek egy alap dolog, hogy tényleg amíg van, addig észre se veszed, hogy van, csak aztán egyszer, ha nincs, mert kihullik,
2: akkor
3: észreveszed, és tényleg olyan üzenete van, hogy azon az ember elgondolkodik jobban. De a gyerekek ezeket sokkal lazábban veszik egyébként, ezt a három példát, amit felhoztál, ugyanakkor tény mondom, amit mondok, hogy azért ez a nagyon agresszív meg.
2: Igen, világos, az nem. De van még egy harmadik könyvünk is, ez egy holland könyv, Rózi és Musza. Több dolgot is tematizál egyébként ez a könyv, mert hogy Musza például, hát úgy tűnik, hogy Turbánban van, tehát valamilyen keleti származáson, nem derül ki pontosan, hogy milyen. Rózi pedig egy holland kislány, és ők jó barátok lesznek, és egy házban élnek, és ebben a házban élnek idősebbek, fiatalabbak, gyerekek csak ők ketten, vagy legalábbis a kötet nem mutat be mást. És hát itt megjelenik a rossz fej, idős bácsi, aki a házmester, aki tilt, aki kiabál, aki rendet tart, hogy nem szabad trappolni a lépcsőn, megjelenik benne a jó fejnéni, aki megmenti őket a rossz fej bácsitól, és azt mondja egy helyzetben, hogy nálam voltak, semmi rosszat nem csináltak, és ez a néni nagyon kedves, ő észreveszi, ha baj van, ő segít, stb. Hát ez ebben egyébként egy ilyen holland törekvés is van, hogy a skandinávok mindig fiút és lányt is beletesznek, tehát mindig fiú és lány barátsága. Klasszikusan az a tapasztalat ebben az életkorban, hogy inkább azonos nemű barátokat szereznek a gyerekek, de az ő esetükben ez mindig szerintem nagyon tudatosan kezeli ezt a gyerekirodalmuk, hogy vegyes barátságok legyenek. Ez például talán arról szól, hogy mondjuk Skandináviában hogy működnek, oké, meg hát arról, hogy a házadban, tehát nem csak a családtagok, meg nem csak az idősek otthona, hanem a természetesen velünk élő felnőttek viszonyai, hogy azokat is tudni kell a helyén értelmezni.
3: Na igen, én itt hoznám be, amit akartam erről az evolúciós viszonyulásról, mert hogy azt nem szokták tudni a szülők, pedig nagyon, nagyon érdekes tudni, hogy a gyerekeknek kisgyerekkorban, tehát ilyen másfél éves kor után, ilyen két éves kor körül van egy időszak, amikor megjelennek ilyen evolúciós természetes félelmeik, és az egyik ilyen az az idős emberektől való félelem. És hogy ez igazán abból fakad, sőt, idős férfiaktól még jobban. Tehát a felnőtt férfiak és idős emberek. Mert hogy ezek a szereplők, nyilván, hogyha így visszagondolunk, hogy az emlős állatok életére gondolunk, hogy veszélyt jelentenek a kisgyerekre, hogy veszélyt jelentettek, tehát az oroszlánnál is az idegen hím oroszlán, az ugye veszélyt jelent a gyerekre, de hogy ez nyilván így az emberi évmilliók alatt is egy ilyen megmaradt ösztönös félelem, és ezért ez nagyon gyakori, hogy a kisgyerek elkezd megijedni akár a saját nagypapájától. Yeah. Egyik pillanatról a másikra. Vagy a szomszéd bácsitól, idős emberektől. És akkor ez ugye egy ciki helyzet ugye a családnak, mert hát jaj, hát
2: még nem is hallottam,
3: kellemetlen, vagy tiszteletlen a gyerek, vagy ugye sokan így interpretálják, de hogy ez egyébként egy elég gyakori, én tőlem sokszor meg szokták kérdezni, hogy ez most mi lehet, vagy hogy ezzel kell-e valamit kezdeni, és jó tudni, hogy ez benne van ösztönösen a gyerekekben, ha ilyet tapasztal valaki, akkor jobb, hogyha nem erőltetik így a kapcsolódást, vagy csak integet, és akkor nem kell puszit adni, meg hasonlók, és akkor például itt jól jönnek a mesekönyvek, hogyha fél a kisgyerek az idősektől, hogy akkor ilyen kedves idős szereplőkről olvasni, hogy legyen neki semleges tudása az idősekről, és akkor azért idővel ezek elmúlnak maguktól egyébként, tehát hogy így kioltja ezt a nehéz érzést. És még tudod, mi jutott ennek kapcsán eszembe, hogy amúgy a mesékben is megfigyelhető a jó, meg a rossz idős szereplő, tehát a gonosz mostoha, meg a gonosz boszorkány öreg banya, meg a szerető nagymama, tehát hogy kicsit úgy megjelenik a mesékben is egyébként.
2: Ami nem baj, tehát hogy az, hogy az élet ilyen összetett, igen, hogy van gonosz, és van, de azon is gondolkodtam, egy kicsit sztereotípan, általában a férfiak a gonoszak, tehát a férfiak a házmesterek, a gonoszak az odaszólogatósak, hogy lehet, hogy ezt nem kell megint ezt a témát, de mégis eszembe jut, hogy viszonyulunk a gyerekekhez, és hogy És hogy ennek azért emögött állhat egy társadalmi tapasztalat, hogy a férfiak nehezebben kötődnek, vagy az idős férfiak a pici gyerekekhez.
3: Ez is nyilván, igen. Ez is benne van, de azt mondom, hogy ezen még akkor, ha úgy fogalmazhatok, ront ez az életkori sajátosság, hogy egyébként is van egy ilyen természetes film. Ugye ez az az időszak, amikor a gyerek elkezd önállósodni, ilyenkor van a szeparációs szorongásnak is egy második hulláma, amikor a már járni tudó és beszélni kezdő gyerek elkezd eltávolodni a szülőtől, így hirtelen elindul a világba, el tud szaladni, és akkor úgy meg tud ijedni az idegenektől, és ez nagyon, tehát hogy ez szokott így előkerülni, hogy azért egy idegen férfitől, meg idős embertől úgy hamarabb összerezzen ebben a korban a gyerek, de ugye ez egyébként is egy ilyen anyukához, vagy elsődleges kötődési személyhez kötődő időszak egyébként, és akkor ebbe szokott megjelenni. Úgyhogy nem kell kétségbe esni miatta.
2: És nem, hogy nem kell kétségbe esni, hanem itt vannak ezek a mesék, ezekkel is lehet segíteni. Meg hát most szerintem, hogy tök jól elmondtuk, hogy miért is tematizálja a gyerekirodalom ezt a kérdést, hogy van vele munkánk, és hogy fikciós szövegeken keresztül is meg lehet közelíteni. Még egyszer elmondom azoknak a könyveknek a címét, amit most itt szóba jött. Jutta Bauer Nagypapa őrangyala, Rózi és Musza, Michael de Kock, vagy Michael de Kock, és Judith van Instandale, vagy nem tudom, hogy kell mondani nevüket, ugye ők hollandok, de az a lényeg, hogy Rózi és Musza, és Stephanie Höffler, az őszi rózsa villa meghódítása. Ezeken a könyveken keresztül beszélgettünk most arról a problémáról, hogy hogyan kötődhetnek fiatalok és idősek egymáshoz Bojti Andreával, de még nem menjetek sehova, mert egy pici szünet után Andrea ajánl nektek könyvet.
0: Törökülésben vagy fejen állva? A lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
2: És akkor itt vagyunk, ahogy szoktunk, a műsor végén Bojti Andrea gyerekpszichológussal, és hát ahogy szokott lenni, vendégünk ajánl egy könyvet, ami valamilyen szempontból megragadta az ő képzeletét, vagy szerette olvasni, vagy hasznosnak tartja.
3: Én az adáshoz kapcsolódóan ajánlanék egy könyvet, ami nálunk egyébként így a gyerekeimmel sokszor előkerült, ilyen tancélos jellege a mondhatom így a Bartos Erikának az Együtt lenni jó című könyv, amiben ABC sorrendben végig mennek a 7 éves Andrisnak a szülinapi bulia kapcsán a nagyon tág rokonságon, és akkor ebbe kerekesszékes rokontól kezdve Amerikában élő rokonon át több generációnak van egy-egy oldalra leírva az élettörténet, és ez nagyon jól kapcsolódik ide, hogy a szép a párul egy fotó, és akkor azt nem tudom, hogy hívták már, és róla is le van írva, meg az óapáról, tehát ilyen egészen messzire visszamegy, és így a szülinap kapcsán gyűlik össze a család, és így jelennek meg a különböző szereplők, és ez aztán az elvált család, az özvegy apuka, aki összeházasodott egy özvegy anyukával, tehát ebben nagyon sok ilyen élethelyzet megjelenik, lehet válogatni belőle történeteket.
2: Meg lehet róla beszélgetni akár 7 percet is egy nap. Vagy többet.
3: Kéne többet.
2: Sokkoltál ezzel az információval, azért hoztam vissza a műsor végén. Bojti Andreával beszélgettünk az elmúlt egy órában arról, hogy idősek és fiatalok hogyan kötődhetnek, és mindezt meséken keresztül is megközelítettük ezeket a probléma felvetéseket. Ahogy mondani szoktam, jövő héten is találkozunk, addig pedig mindenkinek jó pihenést és jó olvasást kívánok. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: A műsorban megemlített könyvek az Európai Unió támogatás jelentek meg.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Sziasztok, Sós Bálint Dániel vagyok, a Minden rendben című film rendezője. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor.
1: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A száz hold támogatója az Erste.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
2: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
3: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámol kastélyban.
1: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
4: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Hőség ellenőrzi a sínek hőmérsékletét a vasúttársaság. A kánikula nem múlik, holnap is jó meleg lesz. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén-nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
6: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2 és fél órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
5: teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre, szerencsére senki nem volt bent. Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádiókafén.
7: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy kicsit tágítunk ezen, és nem egy céget, hanem egy egész országot működtető energiáról beszélgetünk. A témánk, történelmünk egyik legfontosabb fordulópontja, a Mohácsi csata. Van az a mondás, hogy a történelmet nem azért írják, mert úgy volt, hanem hogy úgy emlékez rá. Nos, a mai adásban ezt megfordítjuk. Azt pontosan tudjuk, hogyan emlékszünk Mohácsra. Most az a kérdés, mi történt valójában? Vendégem B. Szabó János, a Budapesti Történeti Múzeum történésze. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük is rögtön a egyik legragadósabb emlékünkkel, vagy közvélekedéssel. Mátyás egy erős, felfelé törekvő országot hagyott maga után, aztán jöttek az önző, széthúzó urak, gyenge királyt, királyokat ültettek a magyar trónra, emellett pedig szétlopták az államot, hát ezért lett Mohács.
2: Igen. Hát Mátyás valóban egy erős országot hagyott az utódaira, de ez nem pusztán az ő érdeme volt, ez az ország érdeme volt, mert egy ilyen méretű, ilyen lakosságszámú, ilyen jövedelemmel rendelkező ország az a korabeli Európában az egy erős országnak számított. Tehát a Magyar Királyság léptéke az a késő középkorban olyan volt, hogy nem volt a környéken olyan hatalom a keresztény világban, ami érdemben tudott volna ártani a Magyar Királyságnak, és ezt ugye nagyon jól mutatják Mátyás háborúi Csehországban, meg Ausztriában, hogy hát Ausztriában szinte védtelen ellenféllel hadakozott, tehát Habsburg Frigyesnek egyszerűen nem volt katonasága, ami szembeszállhatott volna vele. A csehek megörültek, hogyha meg tudták tartani Csehország belső területeit vele szemben, tehát Magyarország itt egy ragadozónak számított. Volt azonban ennek az országnak egy olyan déli szomszédja, ami meg egy másik ligában játszott, és Mohács előtt 10 évvel szintet lépett. Tehát onnantól kezdve már a világbajnoki döntőben volt a helye, míg mi mondjuk azért itt az európai rangadókban tevékenykedtünk. Úgyhogy ez az, ami teljesen kihullott a magyar történeti tudatból, hogy kicsoda, micsoda az ellenség. Magyarország rendszerint nem egyedül vette föl a harcot a törökökkel a korábbi évszázadokban. Ez is magyarázza a sikerek természetét, meg ez is magyarázza az okot, ami miatt szultáni sereg 1456 után nem vonult föl a Magyar Királyság területére egészen 1521-ig.
1: Tehát végre kellett hajtani a Nándorfehérvári győzelmet, de azért ez önmagában nem lett volna elég, ha jól értem, ahhoz, hogy ilyen hosszú ideig távol tartsa a török birodalom, vagy az oszmán birodalom így csapatait van. Magyarországtól.
2: Őket leginkább az egyéb problémái tartották távol Magyarországtól. Nyilván célszerű volt a gyöngébb ellenfelekkel sorba leszámolni, és Magyarország az egyik legerősebb ellenfele volt az oszmán birodalomnak, hiszen 150 éven keresztül tartóztatta fel az oszmán előrenyomulást ebben az európai irányban. De azért nem gondolhatjuk azt, hogy ez volt az egyetlen ok, hanem szokás szerint, mint ahogy a valóságban, úgy a történelemben is, az okok azok összetettek. És akkor van még egy nagyon fontos dolog, amit aztán végképp nincs meg a magyar köztudatban, mert most én a Mátyás korról, meg a Hunyadiak koráról beszéltem, hogy 10 évvel Mohács előtt ezek a keleti háborúk az oszmánoknál oda vezetnek, hogy legyőzik a perzsákat, és meghódítják az egyiptomi Mameluk birodalmat, ami az akkori iszlám világvezető hatalma volt, a leggazdagabb, legpatinásabb, legtekintélyesebb hatalom.
1: Ez a bizonyos Egyiptom, ugye?
2: Egyiptom, de ugye ez az Egyiptom, ez azt jelenti, hogy ha mai ország határokra vetítjük, akkor Szíria, Jordánia, Libanon, Izrael, Egyiptom, Szaúd-Arábiának a lakható része, Líbiának a lakható része, és a hódításoknak köszönhetően még ott Kurdisztán környéke is, tehát Irak északi része, tehát a teljes Közel-Kelet került oszmán fönnhatóság alá. A szent városokkal, a kalifával, tehát az iszlám vallási vezetőjével, aminek a címét fölvették az oszmán szultánok, tehát innentől kezdve ők számítanak az iszlám világ, a szunita iszlám világ legfontosabb vallási vezetőjének is, és a közvetítőkereskedelem hasznának a lefülözésével, mert ugye itt van az összes fontos földközi tengeri kikötő, hatalmas, a luxusszikekre kivetett hatalmas vámbevételekkel, a fűszerkereskedelem megvámulásával, a oszmán irodalom szultánjainak a jövedelme már az 1510-es években is messze fölülmúlta a magyar királyokét, Mátyásét is, de ezeknek a hódításoknak köszönhetően 1527-re ezek a jövedelmek megduplázódtak. És most az oszmanisták kutatásai szerint ugyan vannak bizonytalanságok a becslésekben, de az oszmánoknál egy csomó nagyon pontos adminisztratív kimutatás maradt fönn a jövedelmekről. Ha a magyar királyság állami bevételeit mindent összevetve itt a 16. század elejére mondjuk évi 500 ezer aranyra tesszük, ezzel szemben az oszmán birodalomban évi 12 millió arany áll, ami egy rettenetesen nagy különbség.
1: Hát azt mondta talán egyik előadásában korábban, hogy a korabeli oszmán birodalom, tehát a 16. század első felének oszmán birodalma nál csak egy ország volt nagyobb a világon, a teljes világon, ez pedig Kína.
2: Így van.
1: Tehát nem vettük észre, vagy hát hirtelen, hát szerintem az akkori sebességekhez képest, ami ugye a korra jellemző sebesség, villámsebesen hirtelen, szinte így fölrobbanásszerűen kinőtte egy világhatalom a
2: így
1: szomszédunkban.
2: Van. Így van.
1: Nekem az nem teljesen világos, hogy úgy kezeljük, hogy igen, hát persze erre jött. De az imént is beszéltünk arról, hogy nagyon komoly hódításokat végzett az oszmán birodalom Közel-Keleten. El is foglaltam. Miért nem fordult, később aztán fordult a földközi tenger irányába, tehát miért nem kezdett el nyugat felé jobban menni? Mit keresett itt valójában a Balkánon, meg Magyarországon az oszmán birodalom, amikor lett volna neki bőven másfelé terjeszkedni valamit? Annyira nem voltunk gazdagok, tehát ja, és ráadásul egyes kutatások szerint a hadsereg akciórádiusza, tehát ameddig értelmesen el tudtak menni, az Bécsnél ért véget az oszmán hadsereg. Tehát tulajdonképpen én nem látom a racionalitását török oldalról, hogy miért kezdtek el minket piszkálni, meg a Balkánt is.
2: Hát ugye az oszmán birodalmat úgy kell elképzelni, hogy ez egy balkáni birodalom. A magyar királyságnak bejárása van a Balkánra, ugye, ami nekik viszont egy fontos törzsterületük. És ez még az 1500-as évek elején is így van. Tehát amikor 1515-ben Szapolyai János Vajda vezetésével egy magyar hadsereg Nándorfehérvár szomszédságában ostrom alá veszi az aprócska Zsarnó várát, ami egy ellenvár volt török kézen a Nándorfehérvári erődítmény közelében, akkor az egész Balkánon kitör a pánik. Mert ugye, amíg Nándorfehérvár hídfőt biztosít a folyóknak a déli oldalán, addig a magyar hadseregnek szabad átjárása van a Balkánra, és ugye ez teljesen kiesett már a köztudatból, és a magyar hadseregek át is jártak. Tehát még az 1500-as évek elején Ulászlónak is van egy török háborúja, aminek ugye az a következménye, hogy magyar hadsereg dúlja Bulgáriát, magyar hadsereg dúlja Boszniát, és magyar hadsereg dúlja Szerbiát.
1: Akkor a másik mítosz, ami szerintem nagyon tartós, ez egy külön adás lenne, hogy miért alakultak ki ezek a mítoszok, most vegyük adottnak ezeket, hogy léteznek, hogy a Mátyás után szétesett a királyi hatalom, üres volt a kincstár, és egyáltalán nagyon rossz állapotban volt a gazdaságilag, szellemileg, hatalmi szempontból az ország. Egyébként ezt az 1521-ben végrehajtott úgynevezett pénzreform egy gyakorlatilag pénzrontást jelentett. Ezt alátámasztani látszik. Mi volt a valós helyzet a Mohácsot megelőző évtizedekben, a jagellők alatt?
2: A jagellők alatt. Erre szoktam azt mondani, hogy mi Mátyás öröksége, Mátyásnak van egy kiváló itáliai történetírója, Bonfini, aki két tényt rözgít a király halálakor. Ugye egyrészt van 400 ezer arany a királyi kincstárban, amikor Mátyás meghal, ugye a kincstárat aztán Korvin János elviszi Budáról is. Másrészt pedig 400 ezer aranyjal tartozik a király a saját zsoldosainak.
1: A fekete seregnek.
2: Hát, amit akkoriban kezdenek el fekete seregnek hívni. Magyarán nem volt jobb a gazdasági helyzet Korábban sem.
1: Tehát ez egy legenda, hogy Mátyás alatt nagyon jó volt, meg nagyon erős volt a királyság, a központi hatalom?
2: Nem legenda, csak ugye mi összeszoktuk keverni a személyes tényezőket, meg az intézményi tényezőket. A középkorban az intézmények nagyon nehezen változnak, nagyon lassan. Az egy nagyon tradicionális korszak. És a magyar királyok jogköre mit sem csorbul Mátyás halála után. Tehát még mindig messze a magyar király a legerősebb hatalmi tényező a saját országában. Akárkinek is hívják.
1: És miért kellett akkor 1521-ben II. Lajosnak ezt a pénzreformat végrehajtani, vagy inflációt kell tenni? Tehát megfelezte az érméknek a nemesfém tartalmát.
2: De most itt beszéljünk erről is akkor. Tehát nem az érméknek, hanem a Magyarországon belül forgó ezüstváltó pénznek.
1: Igen.
2: Tehát a hazai piacon, amiben fizettek. Mert hogy a hadviselés költségei itthon ebben a ezüstpénzben voltak, kifizetve a katonákat is ebben fizettek.
1: És egyre több kellett, ugye?
2: Hát de nem csak egyre több kellett, az a helyzet, hogy a korabeli viszonyok között pontosan lehet tudni, hogy 1525-ben van egy jajcai expedíció. Jajca ugye a legfontosabb magyar vár Boszniában, még Mátyás király szerezte meg. A 16. század elejére a törökök már gyakorlatilag teljesen körbefogják, és rendszeresen blokkád alatt tartják, tehát ahhoz, hogy az őrség ne halljon éhen, ahhoz egy hadseregnek kell levonulni, szekerekkel, hogy bevigyék az utánpótlást meg az élelmet a várba. 1525-ben van egy sikeres jajcai expedíció, egy 6-8 ezer fős magyar hadsereg vonul le, áttöri a török blokkádot, ellátja utánpótlással a várat, aztán megint áttöri a török blokkádot és visszamegy. Ennek a 6-7 ezer embernek a 3 hetes akciója az 60 ezer aranyforintba kerül. És akkor itt nem egy nagy seregről van szó, nem 30 ezer emberről. Az a pénz, ami rendelkezésre állt, annak egy részét a király azt mondta, hogy innentől kezdve a birtokos nagyurak szedjék be, és szereljék föl belőle a saját katonaságukat, ezek a bandériumok. Ugye ez pontosan hasonló rendszer, mint ami az oszmán birodalomban a tímáros szpáhiknak a rendszere, hogy a szultán azt mondja, hogy a szpáhinak nevezett lovaskatonák egy adott területen beszedhetnek X mennyiségű adót, és abból ennyi és ennyi katonát kell neki kiállítani. Tehát, hogy ez...
1: Kvázi természetben fizettek a beszedett adóért hadsereggel magával.
2: Igen, tehát a decentralizálták az állami jövedelmeknek a begyűjtését. Most ennek köszönhetően értelemszerűen a kincstárba viszont kevesebb pénz került be, mert a pénz egy része helyben maradt, és akkor használták föl, ha szükség volt rá.
1: Tehát adatodás. Ez egy látens csökkenés.
2: Ez egy látens csökkenés, így van. Na de ez nem változtat azon, hogy az 1510-es években is az oszmán szultánnak legalább 1,5 millió aranya készpénz jövedelme, és akkor mondjuk ebben a rendszerben a jagellóknak ezzel szemben áll 250-300 ezer arany, ennyi marad azután, hogy már nem szedik be a többi dolgot. És ebből a határvédelmet lehet megfinanszírozni, nagy hadjáratot, a szultáni hadsereggel szemben állítható 30-40-50 ezer fős hadseregnek a felállítását nem lehet megfinanszírozni. Tehát, hogy egyszerűen kevés az éves jövedelem ahhoz, hogy a magyar királyság önmagában egy ilyen léptékű háborút megvívjon, és akkor ráadásul van egy katasztrófa 1521-ben, csak erről sem szoktunk beszélni, mert ugye Európa nem segít bennünket.
1: Ezt akartam előzni, a Nándorfehérvár.
2: Igen, de hogy ott annak van egy nagyon súlyos következménye. 1500-tól kezdve Magyarországot szövetségi szerződés köti össze Velencével, és a velenceiek éves hadisegélyt adnak az országnak, nyilván azért, mert a magyar területek védik az ő dalmáciai területeiket is. 1521 után Velence nem segít többet, megszüntetik a segélypénzeknek.
1: A vár eleste miatt?
2: Hát az oszmán birodalom, hogy mondjam, sikere miatt. Tehát Velence innentől kezdve azt a megoldást választja, hogy ők egy békés együttélésre törekszenek az oszmánokkal, amiben ugye nem fér bele, hogy pénzeljék az oszmánok ellenségét.
1: Nagyon sokszor van, úgyhogy nem tudtuk, hogy merre jön a szultán, ráadásul a törökök ugye rádolgoztak erre a stratégiai megtévesztésre. Miért nem volt a magyaroknak a meglévőnél jobb kémszolgálata? Tehát a felderítésünk, nekem az érzésem, nem működött olyan jól, mint működhetett volna, vagy kellett volna működni. Mi múlott ezen?
2: Én azért azt gondolom, hogy a kellett volna, meg a lehetett volna között általában mindig nagyon nagy a különbség.
1: Ez így van.
2: És akkor pontosan látjuk, hogy a világ legjobb kémszolgálatával rendelkező Velencei Köztársaság, akinek ugye Konstantinápolyban állandó diplomáciai képviselete van, tehát ők folyamatosan gyűjtik a híreket a birodalomról. Velencében megmaradtak a jelentések. Van egy Sanudo nevezetű szerző, aki szépen minden nap bemásolta, hogy milyen hírek érkeztek, és látszik, hogy hírtenger van, ami Velencébe ér, és nem az van, hogy azért nem tudjuk, hogy merre megy a szultán, mert nem jön hír róla. Azért nem tudjuk, hogy merre megy a szultán, mert 10 különböző hír jön róla.
1: Tehát zseniális azért valójában a korabeli információs túlterhelés, ha
2: igen,

0: Tehát, hogy ez így belefér. Ugye az a probléma megint csak a mi szemszögünkből, hogy ugye ez az óriási jövedelem, ez a 16. század elején ott tart, hogy az oszmán birodalom költségvetése az 1520-as évek vége felé évi 1,5 millió pluszt eredményeztet. 1,5 millió arany megmarad a következő évre.
1: Szuficites költségvetés.
0: Igen, nem tudják elkölteni a bevételt, illetve akkor tudják elkölteni, hogyha ezt egy hadjáratra költik, és akkor mondjuk egy mohácsis méretű hadjárat, az kb. 1,5 millió aranyába kerül a szultánnak, de hát ugye ez neki a zseppénz kategória ebben a formában, tehát hogy ha nem jön mohácsra, akkor ezt majd elteszik a következő évre. Ha meg jön, akkor is pontot tartanak, mert akkor meg nullszaldós a költségvetés. Tehát ezért egy csomó mindent megengedhetnek maguknak, amit egyébként egy európai állam nem tenne, mert egy fillért nem költök hajókra, ha nem akarok tengeri háborút vívni, nagyon drága dolog a flottát fenntartani. Nem kezdek el várakat erősíteni, hogyha nem gondolom azt, hogy ott harc lesz. Tehát, hogy és hát persze a megvesztegetésre is, meg minden másra is más lehetőségeik vannak ilyen szempontból, mert nekik viszont nagyon jó kémszolgálatuk van. Tehát lehet Mátyás nagyra tartani, de fönnmaradtak Konstantinápolyban olyan dokumentumok, hogy a király dolgozó szobájának az ajtajából jelentettek.
1: Atyavilág.
0: Jelentettek a szultánnak.
1: És mi erre, vagy az európai hatalmak képtelenek voltunk? Tehát említett Velence.
0: Dehogy nem, mindenki kémkedik.
1: Tehát mindenki csak kérdés, hogy mennyire jól, vagy mennyire
0: hát mélyen. De azt mondom, hogy Velence kémkedik a legjobban. Tehát az ő hír és kémszolgálata a legjobb a világon, de ők sem tudják jobban, hogy mit fog csinálni a szultán, mint a budai udvarban. Tehát én azt gondolom, hogy budai udvarban van kémközpont is, meg van egy információgyűjtő bázis. Tehát, hogy a Magyar Királyság létezésének alfája és omegája, hogy mindent tudni kell az oszmán birodalomról. Tehát a könyvtárban nem csak klasszikus autorok vannak, hanem oszmán családfa, oszmán birodalom történet, oszmán birodalom leírás. Tehát a legkorszerűbb ismeretek állnak a budai udvar rendelkezésére, amit egyébként hát többnyire a köztes térben mozgó balkáni figuráktól szereznek be. Tehát Magyarországnak meg ez az előnye, hogy ugye ott van a Balkánon, és hát van egy csomó ember, aki ide is, oda is visz híreket, szállít híreket. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy a Magyar Királyság rosszul informált lett volna a korabeli viszonyokhoz képest, de az a hatékonyság, amit mi most elvárnánk, az a korban sehol sem volt, meg még Velencében sem, pedig ők voltak a legjobbak.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Bészabó János történésszel, mégpedig Mohácsról.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégem Bészabó János, a Budapesti Történeti Múzeum történésze, és a Mohácsi csatáról beszélgetünk. Térjünk rá 1526-ra, elindult a szultáni sereg. És ugye ezt megelőzte egy megtévesztő irány Erdély felé, azt hiszem, ha jól emlékszem, volt ilyenről szó, hogy ilyen ídverés. És erről értesültek a magyarok. Időben értesültek egyébként ahhoz, hogy elkezdjenek hadsereget gyűjteni és felállítani, mert ha jól emlékszem, akkor a gyülekezési időpont az valamikor július eleje lehetett volna. Talán nem Buda, vagy lehet, hogy nem tudom, ott valahol az ország közepén. Tehát
2: Tolna.
1: Tolna.
2: 1525 telén jött a hír, hogy a szultán meg kívánja támadni Magyarországot. Tehát török belső információ volt, egy szerb főember átszökött.
1: Tehát viszonylag időben, nem?
2: Igen, de ez ugye nem változtat a metodikán, hogy lehet egy hadsereget felállítani. Tehát ez azt jelentette, hogy akkor a tavaszi országgyűlésen kivetették a hadidőadót, megbeszélték, hogy nyáron össze kell majd gyűlni, kijelölték a találkozási pontot, lehetett tudni, hogy körülbelül hol lesz a találkozó, körülbelül mikorra kell fölvonulni. Tehát, hogy ennek az országnak volt egy működési rendje, és az információknak az érkezése az ebbe belesimult. Tehát attól, hogy mondjuk decemberben megtudták, hogy lesz támadás, ettől nem fog az országgyűlés hamarabb összeülni, mert mindig ugyanakkor ül össze. Nem fogják az adót hamarabb kivetni és beszedni, mert mindig ugyanakkor szedik be. Az nem fog hamarabb beérkezni a kincstárba, mert az mindig ugyanakkor érkezik be, és így tovább. Tehát,
1: de érdekes, hogy nem volt ennyi rugalmasság. Nyilván te említette korábban, hogy merev volt ez a középkori rendszer, ilyen szokás hagyomány, de hogy jön a török ekkora veszély, hogy így az ember azt gondolja, jó, akkor szaladjunk, összehaladjunk.
2: Igen, de ugye nincs mivel. Tehát ez a probléma az, hogy, és ez az egyik legnagyobb probléma, és korábban erre se ügyelt senki, de ezt is sokszor el szoktam mondani. Tehát Mohácsnál van 27 ezer ember a király táborában. Ezek az emberek soha ennyi embert egy helyen nem láttak életükben, se előtte, se utána. Tehát nincs Magyarország olyan város, aminek ennyi lakója lenne. Magyarországnak a legnagyobb városa ebben az időszakban az Buda, Óbuda és Pest, és a három városban laknak együtt 10 000-en. Tehát ennek a hadseregnek a harmada lakik a legnagyobb magyar városban.
1: Tehát a 27 ezer, ez csak a katonák száma, hogy a kísérőkről
2: igen,
1: nem beszélünk.
2: Igen, hát azon lehet 40 ezer ember is. Na most, ugye nyilván minden katonát etetni kell. Tehát ez egy óriási embertömeg, amire nincs semmiféle kialakult logisztikai rendszer. Tehát egy kisebb hadseregnek az ellátása nem okoz olyan problémát, de ha a szultáni hadsereggel kell szembeszállni, akkor egy nagyobb hadsereget kell összevonni. Nagyobb hadsereg pedig
1: többet iszik,
2: és ugye hát itt azért vannak olyan kérdések, hogy a magyar hadszervezet úgy működik, mint hogy általában a tradicionális középkori európai hadszervezetek működnek, hogy itt mindenki önellátó. Tehát mindenki megveszi magának az élelmet. De hát, ha nincs élelem, már pedig tavasszal még nincs élelem, akkor még a tavalyi készletekből élnek, akkor egyrészt nagyon magas az ára, meg nincs is elég belőle. Ez a kettő nyilván összefügg. És ugye az állam ebben úgy avatkozik bele, hogy limitálja az árakat, hogy ne nyerészkedjenek a kereskedők a hadba vonulók rovására, de ő azon kívül, hogy piacot teremt az áruk számára, ahol összehozza a kínálatot meg a keresletet, azon kívül ő mást nem tud tenni a hadsereg ellátás érdekében, és ugye itt a kereslet és a kínálat, az fontos, mert összegyűlhet 30 ezer ember márciusban is, csak akkor nem találnak élelmet. És ez egy fontos dolog, hogy egy ekkora hadsereget Magyarország csak aratás után tud fölállítani, az pedig a nyár második fele.
1: A törököknél viszont ez nem így volt, mert Egyiptomból kapták a gabonát folyamatosan, ugye?
2: Meg ők elkezdték összeszedni, tehát tudták, hogy ők támadnak, tehát ők elkezdték összeszedni az élelmet már előző év ősszel.
1: Fölkészültek rendesen.
2: Tehát, hogy ők az előző évi aratásból készültek föl, és ugye óriási volt a birodalom, tehát óriási élelmiszertartalékok voltak, amit össze lehetett gyűjteni a stratégiai irányokba, a megfelelő raktárakba. De ott is ugyanez volt a helyzet, hogy például a szpáhiknak maguknak kellett fizetni az élelemért, tehát ott is a szultán összehozta a kereskedőket a katonákkal, hogy vásároljanak, de hát neki volt egy saját zsoldos hadserege, és annak az ellátásáról viszont neki kellett gondoskodni, tehát az állami raktárakból azokat a katonákat ellátták, akik a szultán zsoldosai közé tartoztak. Tehát az oszmánoknak más volt a logisztikai apparátusa, ugye ők nekik nem 30 ezer ember nem jelentett problémát, 80 ezer ember sem jelentett problémát, tehát az oszmán hadsereg 1626-ban kb. 80 ezer főt számlált, és ez csak a katonák. Tehát a kiszolgáló személyzettel ez lehetett 150-200 ezer ember is, akik itt mozogtak ebben a hadjáratban, és megoldották, nem haltak éhen, nyilván Magyarországon a zsákmányból is, meg mindenből is, és azt is tudjuk, hogy visszafelé menet szűkében voltak az élelemnek, de egy sokkal nagyobb logisztikai kapacitással bírt ez a rendszer. De Európában, a keresztény Európában a 17. század végéig, amíg a raktári élelmezési rendszert ki nem találják, meg nem valósítják, nem képesek ekkora hadseregeket összevonni egy helyre és ellátni, és innentől kezdve ugye mindig óriási kockázat van, mert a nagy európai hadseregek azok maguktól pusztulnak el, nem kell hozzá csata. Tehát vagy a járvány viszi el őket, vagy a katonák halnak éhen. Valahol Európában, a középkora újkori Európában is így 30 ezer főre limitálják a hadtörténészek azt, hogy még a nálunk sokkal fejlettebb, sűrűbben lakott, gazdaságilag jobb adottságú nyugat-európai területeken sincs egy táborban, egy helyen 30 ezer katonánál több.
1: Mert nem tudják kezelni.
2: Mert nem tudják kezelni, sem higiénés szempontból, sem élelmezési szempontból, sem sehogyan. Tehát, hogy van egy ilyen üvegplafon a hadsereg méretek között. A Magyar Királyságnak ezt meg kellett volna haladni, nyilvánvalóan, törekedtek is rá, de hát ott a 21-es példa, hogy amikor összejött a sok ember, akkor jött a járvány is.
1: De ha ekkora eltolódás van, ekkora különbség van az erőviszonyokban. Miért nem vetődött fel bennünk, hogy hát úgyse tudunk velük harcolni, mert nyilvánvalóan, ahogy egy mondást tartja, azt hiszem, a kollégája mondta, vagy lehet, hogy hadvezér, hogy Isten mindig a nagyobb zászlóhajjak mellett áll, vagy az erősebb zászlóhajjak mellett áll. Miért nem vetődött fel, hogy hát egyezünk már ki a szultánnal?
2: Fölvetődött.
1: És mi lett az eredménye?
2: Ez egy politikai...
1: Tehát hódoljunk be, akkor másképp, tehát az egyezünk meg, az egy kicsit az eufemisztikus.
2: De hát ez egy politikai padhelyzet. Ugye van egy hatalmi rendszer, amiben a magyar nemesség megválasztja a királyt. És utána a királynál vannak a külpolitikai jogosultságok. A budai udvarban pontosan tudták, hogy ezt kellene tenni. Tomori Pál, déli védelem főparancsnoka ezt javasolta, hogy bármilyen áron egyezzenek meg.
1: És miért nem tették?
2: Mert ez a államvezetés végét jelentette volna.
1: Tehát önfelszámolást jelentett volna?
2: Nem a törökök számolták volna föl őket, hanem a magyar nemesség.
1: Hát lehetetlen lett volna azt a lépést megtenni abban a környezetben, ha jól értem, ugye?
2: Hát igen, tehát hogy ez egy olyan politikai akció volt, ami eladhatatlan volt befelé. Belpolitikailag nem volt fölvállalható.
1: De mire volt akkor az arcunk, ha ekkora a különbség? Már bocsánat a frivol kifejezésért.
2: Hát tehát... most erre azt tudom mondani, hogy ez egy ki mit tud.
1: Tehát a háború
2: Budán, Budán nagyon sok mindent tudnak. Olyat is, amit mondjuk Biharban, meg a Nyírségben, a Vármegyékben nem. De az országgyűlésen a megyei nemesek vannak jelen. Méghozzá 10 000-vel fegyverben. Tehát...
1: Másképp nézzünk akkor a
2: helyzetet. Másképp nézzünk, és ennek a nemességnek a hangadói olyan emberek, akik 1490 előtt fiatalkorukban Mátyás király katonái voltak, és elfoglalták Bécset.
1: Tehát dúzzadtak az önbizalomtól.
2: Dúzzadnak az önbizalomtól. És ugye, hát ez a font, tehát mi tudjuk, hogy zajlott le a Mohács csata, és mi a végeredmény, csak mielőtt ez a csata megtörtént volna, ezt senki nem tudta. És szerintem sokan el se hitték volna. Ugye azok a Bunyadinak a vereségei, azok már nagyon régen voltak. És a magyar hadsereg, meg a határvédelem, megint csak a közhiedelemmel ellentétben, nem csak Mátyás korában teljesített jól, hanem a jagellók alatt is. Ugye 3 évvel Mohács előtt zajlik az egyik legnagyobb összecsapás Száva-Szentdeméternél, ahol egy 12-14 000-es török haderő tör be az ország területére, és ezt egy jóval kisebb, állítólag 4 000 fős magyar hadsereg részenként megsemmisíti. Tehát a magyar katonaságnak az alapélménye, hogy egy magyar katona az elbír 3-4 törökkel. Hiába volt oszmán túlerő, az oszmánok nem voltak lekezelőek ezzel a magyar hadsereggel szemben. Ők pontosan tudták, hogy ez egy óriási probléma lesz.
1: Ezzel a hadsereggel. Nem tegezték le a magyar hadsereget.
2: Nem tegezték le a magyar hadsereget. És éppen ezért az is fontos volt, hogy ez a csata minél hamarabb megtörténjen. Tehát a szultán egészen elképesztő módon sietette a találkozást a és óriási kockázatokat vállalt emiatt a drávai átkelés után.
1: Nem belemenve talán nem mindenki tudja követni a csata részleteit, a lezajlást. De van egy olyan közvélekedés, hogy hát tulajdonképpen egy fejetlen roham okozta a magyar, igazán konkrétan a csatában a magyar hadsereg vesztét, mert neki vezették a török ágyuknak a nehéz lovasság rohamát, és onnantól fogva hogy ezek a török ágyuk szétlőtték a nehéz lovasokat, vége, mindenki elkezdett menekülni, tehát egy nagyon komoly hadvezetési hiba is okozta a Mohácsi csata elvesztését.
2: Hát erre azt tudom mondani, hogy szerencsére ez nem így volt. Tehát, hogy,
1: akkor hogy volt?
2: Tehát, sok mindent nem tudunk a csatáról, de a csata első része az viszonylag tiszta, tehát hogy az első magyar roham és körülményei. Most nem elveszve a részletekben, ez egy borzasztóan sikeres magyar akció volt. Gyakorlatilag a magyar rohamnak sikerült eltakarítani a rumániai seregtestet a csatamezőről.
1: Tehát az oszmán hadsereg 3 részből állt, egy rumániai hadtestből, egy anatóliai hadtestből, és a szultán hátsó közép főseregéből nevezzük így a centrumból ezt a hadtörténészek így hívják.
2: Így van.
1: Tehát az egyik oldalát, a rumániaiakat, azokat elvittük.
2: Igen, de ugye azért sajátos a dolog, mert annyira szűk volt a hely, ahol föl tudott vonulni az oszmán hadsereg, és olyan nagy volt a hadsereg, hogy ez a csatarendes sosem állt így föl. Hanem ezek egymás mögött haladtak, és a rumániaiak értek először a harcmezőre, és aztán őket érte a magyar támadás, miután a rumániai seregtestet vezető Ibrahim nagyvezér egy katonai szarvashibát követett el, mivel délután túl későnek ítélte az időpontot a csatához, azt gondolta, hogy már a magyarokkal nem fog összeütközni a hadsereg, tehát ők nem támadnak, és a magyarok sem fognak támadni. Ezért elrendelte a táborverést, azért egy csomó ember hátra ment, hogy felállítsák a sátrakat, elkezdődjön a táborverés, megbontotta a rumíniai seregtestnek a rendjét, és ez volt az, amit a Tomoriék érzékeltek.
1: Felismerte
2: felismertek, a helyzetet. Kihasználtak, és lehet, hogy nem gondolták, hogy ez lesz a következmény, de gyakorlatilag letolták a mezőről a rumineiakat olyannyira, hogy a szultáni hadinaplóban benne van, hogy érkeztek a futók, és hozták a vereség hírét, hogy a csata elveszett. Tehát, hogy ugye
1: mi fordult meg? Ott álltunk győztesen a,
2: na, hát ott,
1: a mezőn.
2: Ott álltunk a mezőn, hogy a oszmán seregnek az egyharmada
1: megfutott,
2: és egy kis tömegben a janicsárok az ágyú szekerek védelmében védelmi állást foglaltak el. De a korabeli katonai gondolkodás az ezt úgy kezelte, hogy Ulászló királynak volt egy cseh hadvezér, aki írt egy katonai traktátust, hogy hogy kell a törökökkel hadakozni. És akkor leírta, hogy ha az ellenségnek ilyen álló védekező gyalogsága van, mint a janicsárok vagy a lastektek, akkor a lovasságot kell elkergetni a csatamezőről, mert ha a lovasságot elkergettük, utána az ágyukkal azt csinál az ott maradt gyalogsággal, amit akar.
1: Mert védtelenek, ugye?
2: Mert védtelenek. Hát igen, tehát hogy ha nem csak nekik van lőfegyverük, meg tűzfegyverük, hanem a támadóknak is, akkor azzal szemben a gyalogság már védtelen lesz. Úgyhogy
1: a lovasság elkergetődött?
2: Igen, a lovasság elkergetődött, de nem ez volt a probléma, hogy a janicsárok meg az ágyúk ott maradtak, hanem az volt a probléma, hogy jött a többi seregtest. Ugye, tehát a törökök...
1: Beérkeztek a törökök.
2: És hát lehet látni a leírásokból, ugyan nem minden teljesen egyértelmű, de hát ez a magyar jobbszárnynak a támadása volt, a rumíliaiak meg a balszárnyon álltak, de amikor megjöttek a jobbszárnyra az anatóliák, akkor a magyar balszárny támadta meg őket, és őket is visszanyomta. Nem volt talán ekkora siker a magyar balszárny támadásra, mint a jobbszárnyé, de hát a törökök hátráltak. Minden irányban hátráltak. És akkor állítólag volt egy rögtönzött haditanács, ahol ezt mérlegelték, hogy megvertük a jobbszárnyat, megvertük a balszárnyat, most már csak a centrummal, a szultánnal kellene valamit kezdeni. És hát ott is vannak olyan leírások, hogy ott azért a magyar roham nem volt teljesen sikertelen, hanem rátolták a török lovasságot a janicsárokra. Tehát, hogy ott egy nagy kavarodás lett belőle, de azokon már nem tudtak áttörni. Tehát, hogy mire megérkezett a szultáni zsoldos sereg, addigra egy másfajta helyzet alakult ki, és ez a török túlerő elkezdett működni, a rumédiek is visszajöttek, de ugye könnyű lovasság könnyen elszalad. De ha valaki összeszedje őket, meg van hol újra összegyülekezni, akkor őket...
1: Akkor megint kezdik.
2: Akkor kezdhetik előről, és harcba lehet őket vetni. Uh-huh. Úgyhogy az, amit a csata elejéről tudunk, az pont azt mutatja, hogy a magyaroknak inkább a helyzetfelismerése volt jó, és azt messze menően kiaknázták, és sokkal nagyobb sikereket értek el a fölvonuló első lépcsővel szemben, mint az várható lett volna a számarányuk alapján. És hogy később is egy kiélezett küzdelem zajlott. Tehát az, hogy a magyar lovasság az eljutott a szultánig, és néhány magyar lovas megtámadta a személyes testőrségét.
1: Három-négy
2: magyar vitéznek sikerült. Az azt mutatja, hogy azért ez egy nagyon kiélezett, kemény küzdelem volt.
1: Ahol a túlerő győzött?
2: Hát ahol végül is az történt, hogy ugye nyilván a korabeli taktikának az volt a lényege magyar oldalon is, meg török oldalon is, hogy vannak tűzfegyvereink, vannak puskáink, meg ágyúink, de azok le vannak téve valahová a csatamezőre, tehát a lovasságnak az a dolga, hogy oda csalogassa az ellenséget elé, a tűzfegyverek hatósugarába. És az, ha jó sikerül, akkor az nagy kárt tud okozni. Ugye mivel nem a törökök lettek végül a támadó fél, mint ezt a magyarok feltételezték korábban, ezért a magyar tűzfegyverek azok viszonylag kevés kárt tudtak okozni a törökökben, viszont a török hadsereg végül meg is elérte, hogy a magyar lovasság az rázárjon a török gyalogságra, janicsárokra. És úgy tűnik, hogy bár a magyarok újabb és újabb rohamokat intéztek a török seregtestek ellen, de hogy azért egy idő után megritkultak a sorok.
1: Elfogytunk.
2: És a lendület megvolt, de a létszám az kezdett megcsapanni, és hát az is el kell mondani, hogy nyilván a magyar könnyű lovasságban is voltak, akik megfutottak, főleg amikor híre jött, hogy a törökök kifosztották a tábort, tehát hogy ez nem tesz jót a harci morálnak. Ezzel együtt a király nagyon hősiesen támadott újra és újra, és hogy ez a csata úgy nézett ki török szemmel, hogy ők fölvonulnak egy mezőre, és ott a magyarok veszettül megtámadják őket, meg szétkergetik őket, és újra jönnek, és újra jönnek, és újra jönnek, úgyhogy amikor nem jöttek újra, akkor a szultán azt mondta, hogy éjfélig senki nem szállhat le a lováról, itt ma éjszaka nem lesz táborverés, mindenki áll a helyén a csatarendben, és várták az újabb magyar rohamot. Tehát a Szulajmán szultán 29-én este nem tudta, hogy megnyerte a csatát.
1: Hát vagyis hőseink, eleink, akik ott álltak, igazán derekesen helytálltak. Én azt gondolom ebből az elmondottakból, hogy tényleg mindent megtettek, amit megkövetelt a haza, még ha ez túl szépen, vagy talán túl erősnek hangzik, de én ezt én komolyan gondolom.
2: Én is komolyan gondolom, és nem az a baj, hogy túl szépen hangzik tőle. Tudja, mi a baj? Elszoktunk tőle. Nagyon rég nem találni olyan eseményeket, ahol ez így elmondható lenne a magyar történelemben.
1: Bészabó Jánosnak nagyon köszönöm, hogy eljött és beszélgethettünk a Mohácsi csatáról és az előzményeiről.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, amelyben ma nem egy céget, hanem egy országot működtető emberi energiáról beszélgettünk az idén 500 évvel ezelőtt Mohácsi csata kapcsán vendégemmel, Bészabó Jánossal, a Budapesti Történeti Múzeum történészével. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadságszeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Igort hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál a klímanélküli ügyfélszolgálatokon. A reklámszabályok betartását vizsgálják a fogyasztóvédők. Kitartak el. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klímanélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta rádiónknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket szorosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára. Elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a magyarul köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
2: Súlyos baleset történt a 3-as főúton, két autó frontálisan ütközött délután Bükk-Ebránynál. Két gyerek és két felnőtt a helyszínen meghalt. Egy gyereket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Beatrice 1977-es Gyere kislány gyere című diszkós lágerét a hazai Fene gyerek trió a belga második albumára, a 2004-es Jön a gólemre dolgozta át. Az eredeti alapok taktusai mellett hangmintaként megtartották az egykori zenekar vezetőházaspár Csuka Mónika és Nagy Feró hangját, és a saját rebbetéteik mellett belekutyulták a Sugar Hill Gang milliószor felhasznált Rapper's Delight című ős grúvját.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Delov Jávor vagyok a Random Tripből, és maradjatok mindig nagyon komolyak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A mindig is első vonalbéli finn, New Soul, New Funk, New Jazz mozgalom legmarkánsabb alakja, Tuomo Prattala. A 7 éves kora óta zongorázó, dalszerző, hangszerelő, producer, a Quintessence nevű turkui jazzzenekar billentyűseként és énekeseként lett ismert Európában még 2001-ben. A 2007-ben kiadott My Thing című első saját albumán a 70-es évek klasszikus amerikai soul R&B témái köszönnek vissza. Marvin Gaye vagy Stevie Wonder idézve. A korong hetekig szerepelt a finn nemzeti albumlista első öt helyezettje között.

0: Sziasztok! Ágoston vagyok a Freakin' Disco zenekarból, ez pedig itt a Rádió Café.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Wet Leg elnevezésű brit rock együttes 2019-ben jött létre a White-szigeten. Ez a kis földdarab a La Manche csatornában fekszik, néhány kilométerre a brit partoktól. 1897-ben itt állították fel a világ első rádióállomását, és egy itteni lakos találmánya a légpárnás hajó, amely azóta is a leggyorsabb közlekedési eszköz, ha el akarunk jutni erre a szigetre. A zenekar

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
5: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia DJ Flo Lamour és az ausztrál énekes dalszerző interkontinentális barátság himnusza, a 2023-as Friends. Er első számú példaképei a Beach Boys, akik 1968-ban szintén kiadtak egy Friends című felvételt, de egy másik számuk ugyanabból az évből talán többet árul el a barátságról. A dobos Dennis Wilson haverja érdekes dalkezdeményét az együttes Never Learn Not to Love címmel rögzítette. Nagy dicsőség lehetett volna az illetőnek egy sztárzenekar lemezén dalszerzőként szerepelni, ám ő nem kérte, hogy feltüntessék. Megelégedett némi készpénzzel és egy motorral. Pedig jobban járt volna a világ, ha a jó barát a zenebiznisz felé orientálódik. A későbbiekben Charles Manson hírhedt szektavezérként nem dalok, hanem gyilkosságok értelmi szerzője lett.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Keanu Reeves iránti tisztelete jeléül választotta a Johnny Utah művész nevet a Jacob Lee Nicholas Salinger néven született kaliforniai énekes, mivel így hívták a színész által megformált karaktert az 1991-es Holdpont című filmben. Aztán, amikor az indie pop előadó Honey Pie című 2019-es szerzeménye felrobbantotta a TikTokot és a Spotify-on is 200 millió feletti hallgatottságot produkált, csengett a telefon. A vonal túlsó oldalán nem más, mint maga Keanu Reeves szólalt meg, és udvariasan megkérte rajongóját, hogy változtasson művésznevet. Abban a pillanatban Johnny Utah, mint zenész, megszűnt létezni. Azóta Johnny-ként tevékenykedik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Megszokhattuk már, hogy a Henry Gonzo és a papírsárkányok előszeretettel nyúl irodalmi alapokhoz, azon belül is a költészethez. A Fran Palermo frontemberének másik zenekara 2023-as első albumán a Cementkerten például Arthur Rimbaud, Allen Ginsberg, Petri György és ókori görög versek szolgáltak inspirációként. Második albumukon a Vízszemügyikon többek közt Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Juhász Gyula vagy a kubai Nicola Guillén költeményein alapulnak a dalszövegek. A nagylemez második klippes dala a Fecske fűvére, Szabó Lőrinc a Szem örömei című versének átirata.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
2: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A mai mixet Cyborg Templár készítette.

0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Cyborg Templar volt.
0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Cyborg Templar volt.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
4: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
1: Alright, DJ, put the needle on the record.
4: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: vagyok, a szerelem rabja vagyok.
1: Rádió Café. Farkas Réten az FM 98-as frekvencián.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.